0: Különleges irányát képviseli a Canarro is, amely a hagyományos cigányzenét jazz és swing hatással ötvözi. A zenekar több koncertet is ad Budapesten a következő hónapokban. Az ilyen előadások különösen érdekesek, mert megmutatják, hogyan képes a roma zene folyamatosan megújulni, miközben megőrzi a saját gyökereit. A swing manu stílus különösen energikus és virtuóz, ezért a közönség számára mindig izgalmas élményt jelent. A cigány koncertek jelentőségét nem csak a zenei élmény adja, hanem az is, hogy ezek az események hidat képeznek különböző kultúrák között. A roma zene képes összehozni embereket társadalmi helyzettől, kortól vagy származástól függetlenül. Egy jól sikerült koncert után eltűnnek az előítéletek, és csak a közös élmény marad. Ez különösen fontos a mai társadalomban, ahol még mindig sok félreértés és negatív sztereotípia kapcsolódik a roma közösségekhez.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádió Dik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. január 21-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Lakatos György, népzenei előadóművész, közösségi pedagógus, a Romano Glasso emberi hang művészeti csoport vezetője és a Budaörsi Tanoda vezetője a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk az együttes múltjáról, a cigány folklór történetéről és fejlődéséről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is! Köszönöm szépen, hogy itt vagy és beszélgetünk.
4: Én nagyon örülök, hogy itt lehetek.
3: Mi az a közösségi pedagógus? Ezt fejtsd ki nekünk így a kezdetek kezdetén, mert számomra ez még nem teljesen tiszta.
4: Egyébként annak idején nekem sem volt. 2 évvel ezelőtt találkoztam egy erdélyi újságíróval, akinek valamilyen módon feltűnt és megtetszett neki az, hogyan a Romano Glasso együttes vidéken, a legszegényebb településeken, iskolákban, tanodákban különféle foglalkozásokat tart, és jó magam is ott voltam ezeken a településeken, és le is jött velünk az egyik településre, Tarnabodra egyébként, és akkor ő nevezte a mi tevékenységünket közösségi pedagógiának, vagy közösségi pedagógus tevékenységnek, és nekem ez nagyon-nagyon megtetszett, mert szerintem nagyon jó. Tehát arról szól egyébként, hogy különféle gyerekközösségekbe, ifjúsági közösségekbe járunk a Romano Glasso együttessel, és hát azt tudni kell, hogy a Romano Glasso együttesben sok pedagógus van, és ezekkel a pedagógusokkal, zenészekkel együtt járjuk az országot olyan helyekre, ahová még a madár sem jut el, vagy a madár sem jár, mondhatjuk így, és ott a pedagógiát összekötjük a népzenével és a néptánccal, és tulajdonképpen ezt nevezzük pedagógiai, közösségi pedagógiai tevékenységnek.
3: Egy picit rátérve a Romano Glasso emberi hang művészeti csoportra. A Romano Glasso névnek már önmagában komoly története van. Számodra mit jelent ezt a nevet továbbvinni?
4: Számunkra ez egy fantasztikus dolog volt annak idején, amikor mi nagyon-nagyon szerettünk volna az elődeink nyomdokába járni, és hát az elődök nem voltak mások egyébként, mint a Zsigó Jenő és a Balogh János. Balogh János sajnos már meghalt, ők zenészek, népzenészek voltak. Hát Zsigó Jenő ugye annak idején a Románok Hernek volt az igazgatója, illetve az Andodrom együttesnek volt a vezetője, és hát tulajdonképpen ő és Balogh János is a mi példaképeink voltak tulajdonképpen, mert mi akkor középiskolások voltunk, a Románok Hertől ösztöndíjat kaptunk, segítettek, támogattak minket, középiskolás klubba jártunk, amit a Románok Hert tartott fenn, és amikor elkezdtük mi azt csinálni tulajdonképpen kicsiben, amit a Zsigó Jenőjék, tehát hogy tulajdonképpen zenéltünk, fociztunk, meg egy csomó más olyan dolgot csináltunk, ami számunkra akkor elérhető volt, és hát láttuk, hogy ők is csinálják, akkor kerestünk nevet, hogy mi legyen a nevünk, és nagyon nehezen találtuk meg. Aztán az egyik barátunk, a Szentesi Jánosnak jutott eszébe, hogy

0: abba hagyták, másrészt pedig tovább folytatták a folklór zenét, és hát nem mások lettek ebből, mint a világhírű Kályág együttes egyébként. Mi úgy gondoltuk, hogy Kályág nem lehetünk, semmilyen formában, Andodrom sem, és ezért újraélesztettük tulajdonképpen a Romano Glasso együttest, és abban a tekintetben nagyon hasonlítottunk erre az első Romano Glasso együttesre, hogy nálunk is a vokalitás és a gitárkíséret volt a legfontosabb tevékenységünk.
1: És mit őriztetek meg az első Romano Glasso szellemiségéből, és miben lett a mai formáció más tulajdonképpen?
0: Az az igazság, hogy mi nem is nagyon ismertük, nem is hallottunk egy dalt sem az akkori Romano Glasso együttestől, talán nem is nagyon maradt fenn egyébként, vagy mi nem találkoztunk hangzóanyaggal, vagy képi anyaggal, hanem nagyon sokat meséltek róla mások, például a Daróczi Ágnes, ugye, és a Bársony János, akik annak idején nagyon-nagyon sokat tettek azért, hogy a cigány folklórzene az előre haladjon, és meg is merhetővé váljék, és ők is azt mondták egyébként, hogy nekik is az akkori Roma, az első Romano Glasso együttesnek az volt a legfontosabb, hogy az ének, a vokál helyezkedjen el elől, és a hangszerek azok csak kísérjék az ének hangot, sőt, ők időnként azt is mondták, hogy nem is kell kíséret, hanem a kapellában is lehet énekelni, mert egyébként nagyon-nagyon-nagyon régen szinte egyáltalán nem volt hangszeres kíséret a cigány folklór zenéről beszélünk, legyen az olá cigány, magyar cigány vagy beás, nem nagyon használtak hangszereket, először is, amikor elkezdtek használni, akkor is csak ritmus hangszereket, és aztán később az 50-es években kezdtek el csak gitárt használni. Volt egy-két különleges zenekar egyébként, akik ilyen szerb hangszereket használtak, mint például a tamburák, vagy a tambura, vagy a mandolin, és aztán ma már ott tartunk, hogy a 90-es évek közepén kezdett megváltozni a cigány népzene, ami alapvetően nem probléma, nem baj, de hát különféle hangszereket hoztak be a népzenébe, gyorsabb lett, más jellegű lett, nagyon sokat tanultunk más népek zenéitől, és ma már azt kell mondani, hogy egészen különlegessé vált a cigány népzene, mert nagyon sokféle hangszert használunk, már aki használ, vannak, akik használnak elektromos hangszereket is, tehát nem csak akusztikus hangszereket. Mi a Romano Glasso együttes, hogyha mondhatjuk így egyébként, ragaszkodtunk ahhoz, hogy ne nagyon használjunk elektromos hangszereket, és hogy maradjon meg a zenekarnak a hangzásában, az legyen a legfontosabb a hangzásban, hogy az ének hang, a vokál kerüljön az előtérbe.
1: Gondolom, hogy a kanál és a kannat még a kezdetekből maradt meg, és ezt örökítette át a hagyomány.
0: Igen, ez pontosan így van, habár hozzám két Romano Glasso együttes köthető, az első sajnos nem, mert akkor én még csak 5-6 éves voltam, ugye, de a második, ami 1992-ben alakult meg a Románok Herben tulajdonképpen, a Románok Her középiskolás klubjában, ott mi használtunk kannát, gitárokat, de a harmadik Romano Glasso együttes, ami 2009-ben alakult meg, vagy alakult újjá, ott már mi kannát nem nagyon használtunk, csak mutatóban. De egyébként azt tudni kell, hogy és ezzel valószínűleg vitatkozni fognak velem, tehát a kanna nem egy ősi hangszere a cigány folklór zenének, az csak a 70-es évek vége felé került be, és kezdett el divattá válni, ezt is egy picit véletlenszerűen az egyik barátom, aki nagyon mérehatóan foglalkozott a cigány, és foglalkozik ma is a cigány népzenével, ő azt mondja, hogy a Huttyán, akiről egyébként mindenféle filmek készültek, meg aztán az ő zenéjét fel is használták nagy zenészek is, és külföldi zenészek is. Szóval, hogy ő volt az, aki a kezébe kapott egy ritmus hangszert, mert egyébként nem volt nála semmi sem, amikor a felvételeket készítették, és ahogy ő elkezdte ütögetni ezt a kannát ritmusra, attól kezdve kezdték el más zenekarok is használni, tehát ez nem egy ilyen ősi dolog, ez egy viszonylag fiatal jellegű dolog, de nem baj, mert a cigány folklórzene az folyamatosan változik, az lenne a baj, hogyha nem változna, és az érdekessége még a cigány népzenének, hogy bármilyen jellegű hangszert vagy eszközt, amit otthon ott van nálunk, kéz mellett van, mellettünk van, azonnal felkapjuk és azonnal tudjuk használni, és be tudjuk helyettesíteni tulajdonképpen a különféle hangszereket. Hát az egyik ilyen hangszerünk, ami tulajdonképpen nem is hangszer, de el,

0: elképesztő módon tudja helyettesíteni a nagybőgőt, vagy a különféle ritmus hangszereket. Hát az a szájbőgő, ugye, amiről sokan nem is tudják, hogy micsoda. A szájbőgő nem más, mint amikor a nyelvünkkel, a szánkkal különféle ritmusokat, különféle hangokat hozunk ki, és ezzel díszítjük, ezzel színesítjük a cigány népzenét. De hogyha visszatérek az eredeti kérdése, valóban így van, tehát mi fakanalat használunk, most már ugye más jellegű, mint ami régen volt, mert most már egybe faragott. Tehát nem kettő kanalat használunk, hanem egyet, ami egyben van faragva, a két kanál tulajdonképpen, és így használjuk. Kannát sajnos nem nagyon használunk, de egyébként nem azért, mert valami problémánk lenne a kannával, hanem nagyon sokan azt gondolják, hogy ez egy nagyon egyszerű és könnyű hangszer. Egyébként nem. Mesterien megszólaltatni, hogy az ne vigye el a hangsúlyt, és megmaradjon az ének hang, az nagyon nehéz úgy használni, hogy az jó is legyen, és hogy harmonikus legyen, és ennek egyébként vannak elképesztően nagy mesterei, mi sajnos a Romano Glasso együttesen nem tartozunk ezek közé, de akik használják a kannát, azokat nagyon megbecsüljük, és nagyon szeretjük őket.
1: Romano Glasso történetére visszatérve, hogyan változott az együttes szerepe az elmúlt évtizedekben zenei, társadalmi és pedagógiai értelemben? Hiszen azért fontos küldetésetek is van ebben a tekintetben, mondjuk így.
0: Egyébként rendkívül fontos beszélni arról, hogy egyáltalán a cigány népzenének, vagy egyáltalán a zenének, vagy a cigány emberek, akik zenével foglalkoznak, hogy azoknak van-e más küldetésük is, mint az, hogy zenélnek. És nekem meggyőződésem, hogy van.
1: Így van.
0: Mert egyrészt példát mutatnak az egész társadalom számára, főleg a cigány fiatalok számára, tehát gondoljunk csak bele, hogy egy híres cigány zenész, most szándékosan nem akarok híres, de hát nagyon sokan vannak egyébként, hogy azok micsoda példát tudnak mutatni a fiataloknak, az életükkel, a gondolkodásmódjukkal, azzal, amit ők elértek, azzal a fantasztikus munkával, vagy úgy is mondhatnám, hogy ők tulajdonképpen egy szenvedésen mentek keresztül, mert ahhoz, hogy ők valamit elérjenek, most én nem félreértés ne esik, nem a, és ezzel sem megbántani akarok valakit, tehát én nem a celebekről beszélek, akik egyik pillanatra a másikra lettek világsztárok és nagyon nagy sztárok, őnekik is megvan a maguk helye a társadalomban, de én azokról beszélek, akik az egész életük során zenélni tanultak, akik kisgyerekkoruk óta otthon a családban már úgy nőttek fel, hogy a szüleiktől, a rokonoktól látták és megtapasztalták azt, hogy milyen fantasztikus ereje van a zenének, és aztán tovább mentek, alapiskolát végeztek, középiskolát, esetleg főiskolát, egyetemet végeztek, tehát ez az egész életüket végig tanulták, tehát ezt meg kell mutatni, hogy azért, hogy valaki sikeres legyen, eredményes legyen, azért energiát kell beletenni, és nagyon-nagyon sokat kell azért dolgozni, hogy eredményesek és sikeresek legyünk, és ezt meg kell mutatni a fiataloknak, mert egyébként egy nagyon, nekem meggyőződésem, hogy időnként a fiatalok nem látnak bele abba, hogy ahhoz, hogy valaki sikeres legyen, ahhoz, hogy valaki eredményeket érjen, hogy milyen elképesztő teljesítmény van a háttérben, mert az, amit látnak, az a jéghegy csúcsa. És az igazi munka, az igazi tevékenység, az a mélyben marad, de ezt kellene nagyon sokszor megmutatni a fiataloknak, az embereknek, hogy itt micsoda teljesítmények vannak. Tehát a küldetés, azt gondolom, hogy ilyen szempontból is nagyon fontos, de abból a szempontból is nagyon fontos, hogy az a zene, amit a magyarországi cigányok képviselnek, legyen az folklór zene, és most mind a három nagy cigány népcsoportot beleértem ebbe, magyar cigányok, kolát cigányok, beás cigányok, vagy akár a klasszikus zenét, hogyha nézzük, vagy a kávéházi cigány zenét nézzük, mindegyikben benne van a cigány embereknek az élete, benne van az, amit ők képviselnek, benne van az, ahogy ők látják a cigányokat, a többségi társadalmat, tehát az a zene, amit ők csinálnak, az egyrészt megmutatja a cigányok gondolkodásmódját, a cigányok kultúráját, és ezt tovább kell adni, ezt meg kell ismertetni a többségi társadalommal, és magukkal a cigányokkal is meg kell ismertetni. Tehát azt gondolom, hogy van egy ilyen fajta küldetése is a zenének, a zenei tevékenységnek, azon kívül, hogy a cigány emberek is tulajdonképpen részei az univerzális, vagy a teljes magyar zenei életnek.
1: A zenekar neve Romano Glasso emberi hangművészeti csoport, és gyakran hangsúlyozod egyébként az emberi hang elsődlegességét. Mit tud a hang, amit semmilyen más hangszer nem tud?
0: Ez fantasztikus, ez nagyon jó. Egyébként a Romano Glasso két dolgot is jelent, és ezért is fontos az emberi hang, ezért is fontos kihangsúlyozni, mert jelenti azt is a rom, vagy a románó, azt is jelenti, hogy cigány, és azt is jelenti, hogy ember. De mi nagyon szeretjük kihangsúlyozni azt, hogy ember. Egyrészt azért, mert nálunk a zenekarban mindig, most is egyébként, tehát amióta működik a Románok lesz együttes, mindig voltak nem cigányok is. És ez rendkívül fontos, hogy ezzel a népzenével, azzal a tevékenységgel, amit mi csinálunk, azzal közösséget lehet vállalni. És ez is egyfajta példamutatás a többségi társadalomnak is, meg a cigányoknak is, hogy a zene az mindenkié. Egyrészt, másrészt pedig, hogyha a zenében, az éneklésben közösséget vállalnak velünk cigányokkal a nem cigányok, akkor az élet más területén is nagyon fontos lenne, hogy közösséget vállaljanak velünk. De hogyha visszatérek egy picikét oda, hogy mit jelent még ezen kívül az emberi hang számunkra, akkor azt kell mondanom, hogy mindaz, amit mi csinálunk, az tulajdonképpen nem csak a cigányokról szól, hanem magáról az emberről. És az embert kell itt mindig előtérbe helyezni. Tehát amit mi csinálunk, zenélünk, táncolunk, az én művészeti csoport, különféle táncbaladákat dolgozunk fel, mindezek elenyészőek ahhoz képest, hogy mi emberekkel foglalkozunk, és hogy az emberben az emberség az első és a legfontosabb. Mindig a humánumot kell legelőször nézni, és csak utána kell nézni a teljesítményt, utána kell nézni az, hogy milyen zenét játszunk, az, hogy milyen hangszereket használunk, és hogyha ide visszatérünk, hogy emberi hang, tehát hogy miért a hang, azt gondolom, hogy az köthető leginkább a zenéhez, és az rendkívül fontos a cigány népzenében is egyébként, meg egyáltalán a cigányok számára a hang, az énekhang, a beszédhang, vagy bármilyen jellegű hang, az mérhetetlenül fontos az emberek számára. Csak egy rövid kis példát hagy hozzak, hogy a Covid idején milyen elképesztő távolságok alakultak ki az emberek között. A közösségek szűntek meg, mert ugye nem tudtak találkozni, be voltunk zárva, és azt gondolom, hogy még mind a mai napig egyébként van következménye annak, hogy akkor másfél-két évig be voltunk zárva, mert nagyon sok emberben betegségek alakultak ki, szkrupulzusok alakultak ki, és nagyon nehéz volt kimászni abból a rendszerből, és akkor, amikor viszont elkezdtünk beszélgetni, találkozni, együtt lenni, akkor az emberi hang volt az, tehát a mi hangunk volt az, hogy amikor lehetőségünk volt arra, hogy ismét kapcsolatot teremtsünk egymással. Tehát a Románok László az emberi hang, az a kapcsolatról szól. Hogy kapcsolat kell az emberek között, jelenlét kell az emberek között, és ez mérhetetlenül fontos, azt gondolom.
1: Esetleg lehet az emberi hangnak egy olyan vetülete is, hogy mondjuk a beszéd, illetve annak az üzenete, illetve ennek a továbbítása, az átadása, ami célja lehet még a zenekarnak, hiszen a zene az egy univerzális nyelv, azt mindenki megérti, és sokkal mélyebb rétegei vannak, mint a beszédnek. De azért mégis, hogyha beszélgetünk egy közös nyelven, akár magyarul, vagy akár a cigány nyelvet továbbadva, bemutatva mondjuk így, akkor ez is egyfajta üzenet lehet a zenekar részéről. Lehetséges?
0: Hát hogyne, természetesen egyébként azt gondolom, hogy a zenével, a hanggal, az ének hanggal sokkal többet tudunk elmondani, mint magával a beszéddel. Érzelmeket tudunk kifejezni, különféle olyan dolgokat tudunk kifejezni, amit lehet, hogy beszéddel nem lennénk képesek, mert nem biztos, hogy olyan állapotban vagyunk, nem biztos, hogy ott és akkor éppen megtaláljuk azt a hangot, ami alkalmas arra, hogy az érzelmeinket, a mondani valónkat ki tudjuk fejezni, de a zenével azt gondolom, legyen az instrumentális zene, legyen az énekhang, vagy bármilyen más jellegű dolog, elképesztő módon ki lehet fejezni azt, hogy mi van bennünk, vagy mit gondolunk a világról. Ez is rendkívül fontos, úgyhogy teljes mértékben egyetértek veled. Tehát az emberi hang az érzelmeinknek, a mondani valónknak a közvetítésére is mérhetetlenül fontos, és nagyon, nagyon jó, hogy van egy ilyen dolog. Az egyik barátom egyébként azt kérdezte tőlem, hogy mi az a dolog a világban, ami nélkül lehet élni, de nem érdemes, és ez például a zene.
1: Én sajnos azt tapasztalom, azt hallom több helyről is, hogy a cigány nyelv az nem biztos, hogy olyan szerepet tölt be manapság, amit szeretnénk, vagy amit elvárunk tőle. Hiszen a kisebb közösségekben még mindig használják a cigány nyelvet, de azért kifele nem nagyon mutatják ezt a kisebb közösségek. Sőt, a kisebb közösségek között is vannak nyelvi eltérések. Tehát ti hogyan oldjátok fel ezeket a problémákat, illetve ebből a szempontból milyen jelentősége van annak, hogy ti cigány nyelven énekeltek?
0: Cigány nyelven is énekelünk, és többfajta nyelvjárásban is egyébként, de azt tudni kell, hogy a zenekarban sajnos csak én beszélek cigányul, és én is a lovári nyelvet beszélem, a lovári változatnak is a pesti, Pest környéki változat, mert annak is különféle változatai vannak, de nagyon-nagyon törekszünk arra, hogy minden cigány népcsoportnak a nyelvét megjelenítsük, tehát így a beás cigányoknak egy nyelv van, ugye, tulajdonképpen egy cigány nyelv van, ez a románi vagy a cigány nyelv, és a beás nyelv, ami egy beás nyelv, amire ugye tudjuk jól, hogy a román nyelvnek egy régi archaikus változata, habár a beások azt mondják, hogy, és nagyon helyesen, hogy ez az ő nyelvük, és ez beás nyelv, fogadjuk ezt el így. Tehát ezt a két nyelvet, a beás és a cigány nyelv, és a cigánynek különféle változatait mi szeretjük használni, mert nem mindegy, hogy a szabolcsi népdalokat természetesen, tehát a nagyecsedi népdalokat a saját nyelvjárásában kell előadni, de például a győr melletti népdalokat, az pedig lovár, mert ott a lovárok élnek, vagy a dél-dunántúli régióban ugye beások élnek, ott illik a beás cigány népdalokat, de hát ott is egyébként a beás nyelvnek is vannak változatai. Hát mi törekszünk erre, hogy úgy adjuk elő, ahogy egyébként eredetileg ezeket a dalokat előadták. Abban teljes mértékben egyetértek, hogy sajnos a cigány nyelv, vagy a románi nyelv, de így a beás is, sajnos, ha egy nagyon csúnya szót fogok mondani, haldokol mind a két nyelv is, és hát voltak különféle próbálkozások, meg támogatások, meg programok, hogy újjáéleszteni ezt a nyelvet, de azt gondolom, hogy nagyon-nagyon ebből a szempontból mind a cigány közösségek, mind a kormányzat, mind a különféle civil szervezetek nagyon kevés eredményt tudtak elérni, és hát vannak olyan cigány szakemberek, nyelvészek, néprajzkutatók, akik az egész életüket feláldozták arra, hogy tulajdonképpen segítsék azt, hogy a cigány nyelv és a beás nyelv az előre haladjon is, hogy egyre többen beszéljék, egyre többen használják. Nagyon sok könyv jelent meg, de még mindig nem elég. Tehát például a Orsós Éva is egy ilyen szakember, aki nagyon sokat dolgozott, de hogyha Rézműes Melindára gondolunk, aki a Románok Hernek az igazgató, ő is mind nemzetközi szinten, mind magyarországi szinten lassan már 40 éve azon dolgozik, hogy eredményeket érjen el azon a területen, hogy minél többen beszéljék és sajátítsák el a cigány nyelvet. De hát sajnos a statisztika azt mondja, hogy egyre kevesebben beszélik a cigány nyelvet ma Magyarországon. És ez nagyon nagy baj.
1: Térjünk vissza egy picit ismét a Románok László együtteshez, ami a harmadik felállásában, ha szabad ezt mondanom, ami 2009-ben alakult, az tulajdonképpen valahol egy családi zenekar alapját is letette. Lehet ezt mondani?
0: Bátran, és örülök is neki, hogyha így hívjuk, mert valóban így van. Egyébként a második Románok László együttes, ami 1992-ben alakult meg, hát tulajdonképpen az Andodrómot próbáltuk meg utánozni, ami nem baj, hát jó embereket, jó zenekart utánoztunk, tehát ez egyáltalán nem baj. A 90-es évek közepén mondhatjuk azt, hogy ketté szakadt, mert a 90-es években, főleg a közepén, még egyszer mondom, ott a cigány népzene elképesztő módon átalakult, tehát gyorsabb lett, más hangszerek is bekerültek, mint amik addig voltak, különféle hatások, érték balkáni hatások, érték spanyol, flamenco hatások érték a cigány népzenét. És hát azt is el kell mondani, hogy nagyon-nagyon sokan átmentek az úgynevezett mulatós cigány népzene megalkotásába és előadásába, és akkor volt a csapatnak egy része, aki arra gondolt, hogy mi is menjünk át egy ilyen modernebb stílusba, és volt, aki azt mondta, hogy nem maradjunk meg a régi hagyományosba. Hát én voltam az, meg a Mata Andis, aki sajnos már meghalt. tehát mi maradtunk tulajdonképpen a zenekarban, mi képviseltük a régi hagyományt, a régi dolgokat, és a csapat másik része pedig átment egy másik jellegű, tehát egy ilyen modernebb hangzásba, ami nem baj, hát mindenki csinálja, amit szeret. És aztán az András mellé és mellém csatlakozott az én 8 éves és a 10 éves lányom, tehát tulajdonképpen ettől lett családi zenekar, aztán később a harmadik gyerek is, a mesike is csatlakozott a zenekarhoz, és valóban úgy indultunk, mint egy családi zenekar. A Mata András barátom, ugye ő nem csak a barátom volt, hanem mi tulajdonképpen családtagok voltunk egymás felé, és aztán a későbbiekben, amikor a gyerekek nagyobbak lettek, Saci és Gyurika, és középiskolába, nem, bocsánat, még általános iskolába, mert ők az Erkel Ferenc általános iskolába jártak, és tudni kell, hogy ez egy zenetagozatos általános iskola, és ez az iskola adta többségében a Magyar Állami Operáz gyerekkórusának a tagjait. És hát fantasztikusan énekeltek a gyerekek, hát elájultunk, amikor meghallottuk őket énekelni, és a Saci, aki akkor 8-10 éves volt, és időnként az osztálytársainak, meg akikkel együtt énekelt az operaházba, cigány népdalokat kezdett el megtanulni, mert hát a mi gyerekeink ugye otthon megtanulták, és a gyerekek énekelték a cigány népdalokat, és egyszer csak azt vettük észre, hogy fantasztikusan éneklik, és már a karvezető is, meg a tanárnők is kérdezték, hogy gyerekek, honnan tudjátok ti ezeket a dalokat? És mondták, hát a Sacitól és a Gyurikától tanultuk meg, és hát Isten segített nekünk, mert jött egy nagy nemzetközi pályázat Olaszországba, ahová 15-en elmehettünk, de hát ugye mi csak 3-an, 4-en voltunk a zenekarban, és még kellett vagy 10 gyerek. Hát mit csináltunk? Összeszedtünk az Erkel Ferenc általános iskolából 10 gyereket, akik fantasztikusan énekeltek, és elmentünk Olaszországba, cigány népdalokat, magyar népdalokat, mert fontos egyébként, hogy mi magyar népdalokat is énekeltünk, és énekelünk mind a mai napig. Adtunk elő, óriási siker volt, fantasztikus siker volt, és amikor hazajöttünk 2009-ben, akkor a gyerekek nem akartak elmenni a zenekarból, és így tulajdonképpen lett egy ilyen 15 fős zenekar, és hogy még mindig tovább fokozzam a dolgot, hát sokan aztán később, amikor már középiskolások lettek, sokáig itt voltak a zenekarban ezek a gyerekek, amikor aztán középiskolások lettek a gyerekeim, akkor hát akár hiszed, akár nem, de a Saci lett ugye először középiskolás, táncművészeti szak középiskolába kezdett el járni, és ott egy 30 fős osztályban 30 gyerekkel együtt járt iskolába, és fél év után az egész osztály az Román Oglászó együttes tagja lett. Volt, aki énekelt, de a legtöbben táncoltak, és egy ilyen fantasztikus, hatalmas zenekart hoztunk létre tulajdonképpen. Ma pedig már ott tartunk, hát természetesen ez inkább romantika volt, meg kaland volt, meg mit tudom én, annak ellenére, hogy azért itt azért minőségi dolgokat csináltunk a zenekarral és a tánccsoporttal, többek között Raoul Wallenberg díjat kaptunk, a Halálra táncoltatott lány holokauszt táncbalad a színpadra állításáért és előadásáért, külföldre jártunk, Auschwitzba mentünk el előadni, szóval nagyon-nagyon-nagyon komoly dolgokat csináltunk tényleg, de hát ahogy vége lett a középiskolának, hát azért mindenki elment főiskolára, egyetemre dolgozni, mit tudom én hová, és akkor meg már megint jöttek új együttes tagok, és tulajdonképpen azt kell mondani, hogy a lányom férjhez ment, hát akkor még csak barátja volt, egy magyar cigány zenés családból jött egy két fiatal ember, bocsánat, akik fantasztikusan gitároztak, ők most már családtagok, mert a lányom és a fiatal ember, a Feka Béla összeházasodtak, és a Gyurika pedig, akinek a barátnője a Nemes Nagy Ágnes iskola, táncművészeti szak középiskolába járt, ő is most már a felesége, gyerekük is van, tehát most már még inkább családi zenekarrá alakult a Román Oglászó együttes, és el kell mondanom, hogy ennek én örülök a legjobban.
1: Beszéljünk egy picit a zenei hagyományokról, egy picit fejtsd ki nekünk a hagyományos cigány folklórnak az alapjait, és hogy tulajdonképpen mi az, amit ti meg akartatok ebből tartani, és mi volt az, amit a 90-es években te olyan fontosnak tartottál, hogy ezt vigyétek tovább?
0: Nagyon-nagyon nehezet kérdezel egyébként, Én magam nem vagyok néprajzkutató, de nagyon-nagyon sok olyan emberrel voltam körülvéve az elmúlt 40 év során, akik rendkívül magas színvonalon ismerték és ismerik a cigány kultúrát, hogy ugye már említettem már a Daróczi Ágnest, a Részműves Melindát, a Zsigó Jenőt, tehát ők tényleg a legmagasabb szinten képviselik, de hát a nem cigányok közül is nagyon sok emberrel találkoztam, és mondhatom, hogy barátságban voltam a Kovalcsik Katalinnal, ugye, aki a Magyar Tudományos Akadémián dolgozott, és elképesztő mennyiségű dalt gyűjtött össze, és adott át a cigányoknak, cigányzenészeknek, meg nem csak cigányoknak, hogy dolgozzák fel, és hát még nagyon-nagyon sokan másokkal, elnézést, akiket most kihagyok, és hát mindannyian azt mondják, főleg a Zsigó Jenő egyébként, hogy nem is az a legfontosabb, hogy most történetileg, hangszerek szempontjából, ritmus szempontjából mi az, amit cigány népzenének hívunk, hanem az, hogy a mi hozzáállásunk milyen a cigány népzenéhez. Hogy mi az, amit mi képviselni akarunk a népzenével kapcsolatban. Mert egyébként, hogyha elmegyünk az ország különböző pontjaira, és szerintem ez nagyon jó dolog, elmegyünk Szabolcsba, elmegyünk Győrbe, elmegyünk Kaposvárra, mindenhol más a cigány népzene. Biztos, hogy vannak hasonló jellegű dolgok is, de mindenhol egy kicsit más, és ez jó. A cigány népzenének egyébként az egyik legfontosabb ismérve, vagy a legfontosabb tulajdonsága, hogy mindenhol más és más. Minden közösségben másképp adják elő a dalokat, és ez folyamatosan változik is. És ez nagyon-nagyon jó. Míg mondjuk a magyar népzenében ugye nagyon sokáig azt mondták, hogy akkor az a magyar népzen, ami a pentatonra épül, ugye? De utána ezt is megcáfolták többen, mert azt mondták, hogy nem feltétlenül, de ott legalább volt egy kiinduló pont. A cigány népzenében ilyen nem nagyon volt. Hát nem véletlen, hiszen a cigányok a második világháború előtt folyamatosan jöttek, mentek, vándoroltak, tulajdonképpen a zenéjüket átadták annak a népcsoportnak, ahol éppen éltek, az adott népcsoportoknak, és át is vettek tőlük természetesen. Tehát tanultak egymástól a népcsoportok, szerintem ez óriási dolog, és ez mind a mai napig így van. És nem lehet azt mondani, hogy hát sokan azt mondják, hogy hát a cigányok népzenéje az ősi Indiához visszamehetnénk Indiába, mert olyan elemei vannak. Nekem meggyőződésem, hogy egyébként nincsenek ilyen elemei. Én azt gondolom, hogy a mostani cigány népzenének az elemei az ide Magyarországrahoz, Erdélyhez és a környező országokhoz köthető. És ott is egyébként különféle változatai vannak a cigány népzenének, tehát például az olá cigányok nagyon-nagyon-nagyon sokat tanultak a románoktól, a román népzenéből nagyon sokat vettek át, és a románok is természetesen a cigányoktól, de például, hogyha a beásokat nézzük, akkor a beások a szerbektől nagyon-nagyon sokat tanultak, és a szerbek is, éppen a Nagy István, a Karaván együttesnek a vezetője mondja, hogy ő azt figyelte meg, hogy ugye nagyon sokan eleve úgy indítanak, akik egyébként nem szakemberek, hogy mindig a cigányok tanulnak az adott többségi társadalomtól, és István azt mondja, Nagy István, hogy ez nem biztos, hogy így van. Nem biztos, hogy így van, mert a többségi társadalom is nagyon sok dolgot meg tud tanulni a cigányok zenéjéből, és át is veszik, és alkalmazzák is, és nekem meggyőződésem, hogy ez így van.
1: Lakatos György népzenei előadó művész, közösségi pedagógus, a Romano Glasso emberi hangművészeti csoport vezetője és a Budaörsi Tanoda vezetője volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk az együttes múltjáról, a cigány folklor történetéről és fejlődéséről. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András volt. A viszonthallásra.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Reklám Rádió Di. Rólunk neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Di-ben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádió Di-ben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Di-ben.
1: A MOL tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül 2 személyt hazaengedtek a Miskolci kórházból. 3 még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem 4 súlyos sérültjét szállították a Debreceni Egyetemi Klinikai Központ égési centrumába. Egy sérült lélegeztetésre szorul, és mind a 4 másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. Ellátásuk folyamatos, tette hozzá. Mint írta, folyamatosan kapcsolatban áll a kórházakkal, a sérültek állapotáról pedig azonnali tájékoztatást kért. A Tisza kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Erről jelent meg határozat pénteken a Magyar Közlönyben. A szöveg szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítésére. A multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a Nemzetközi Büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett. És visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésre irányuló döntést. Az Orbán kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Ezt a döntést pedig a parlament fideszes többsége nem sokkal később meg is szavazta. Pünkösd alkalmából szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. A katolikus, a református és az evangélikus egyházi vezetők ünnepi liturgia keretében emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke pünkösd vasárnap 10:30-kor a Balatonalmádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke pünkösd vasárnap 10 órától Győrben, a Nádorváros evangélikus templomban tart ünnepi Isten tiszteletet.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Di hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Di, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Di-ben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Di.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádió Di.
0: Rólunk, neked.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Di FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. január 22-e csütörtök van, és a pontos idő 22:05. Lakatos György népzenei előadó művész, közösségi pedagógus, a Romano Glasso emberi hang művészeti csoport vezetője, és a Budaörsi Tanoda vezetője a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a cigány folklór történetéről, fejlődéséről és a tanodák jelentőségéről. Tartsanak velünk ma este is!
5: Tehát keresni az, hogy mi az eredeti, mi a legrégebbi, biztos, hogy egy népzenekutatónak ez nagyon-nagyon fontos. Én sajnos nem nagyon tudom megfogalmazni. Én azt tudom mondani, hogy a népzene azért rendkívül fontos mind a 3 cigány népcsoportnál, magyar cigányok, kolácsink, beásoknál, mert ugye nekünk nincsen írott történelmünk a cigányoknak. Nem voltak olyan dokumentumaink, amiket mi készítettünk, és nekünk ez azért, mert egyszerűen nem volt, aki írástudók a cigány népcsoportban. Egyébként a többi népnél sem nagyon voltak írástudók, a papok voltak, meg néhány ott is, a főpapok, bocsánat, tehát az egyszerű papok nem is tudtak írni, olvasni. De a cigányoknál még ez sem alakult ki, ugye? Hát a folyamatos vándorlás ez tulajdonképpen nem is tette lehetővé, hanem mindig más népek írták le a cigányok kultúráját, történelmét, tehát abból lehet visszakövetkeztetni, illetve a cigány népzenéből, cigány mesékből, versekből lehet bizonyos dolgokra következtetni. Tehát a cigány népzene, ez azért mérhetetlenül fontos, mert nem csak zene tulajdonképpen, hanem történelem, hagyományok, népszokások, a cigány embereknek a népszokásait, történelmét mondja el. Egy kutató ebből nagyon jól ki tudja szedni, ki tudja szemezgetni, hogy mi ez. És minél inkább régebbi egy népzene, annál inkább el tudja mondani azt, hogy milyen volt a cigányoknak a történelme. De ma már azt mondani, hogy olyan jellegű cigány népzenét játszani, ami több száz éves, vagy nagyon-nagyon régi, egyrészt azt gondolom, hogy ez mérhetetlenül unalmas és hallgathatatlan lenne, és ezt teljesen komolyan mondom. Tehát ma aktualizálni kell a cigány népzenét, azt gondolom, viszont ennek is vannak különféle válfajai, vagy különféle olyan megmutatható formája, ami még népzene. Én például a mulatos zenét, és nem megbántva ezzel a mulatos zenét játszókat, nem tartom népzenének a mulatos zenét játszók, mert az nem képvisel olyan jellegű értéket, mint a cigány népzene. Tehát visszatérve oda, amit kérdeztél eredetileg, hogy mi a cigány népzen, milyen ismérvei vannak, milyen jellemzői vannak, én azt gondolom, hogy az a jó népzene, ami egyrészt van benne valamilyen szintű vallás, akár tetszik, akár nem, a cigány népzenében mindig ott volt valamilyen formában a vallás. Most csak a magyarországi, meg itt a környékbeli cigány népzenéről beszélek, most a nagyon messziről, nem messzi cigány népzenékről nem beszélek, mert ugye ott más vallások vannak, ugye muszlimok vannak, meg mit tudom én, milyen hatások érik a cigány népzenét és a cigány embereket. Most én csak itt a kereszténységről akarok beszélni. Hát nem nagy, alig lehet találni olyan cigány népdalt, amiben ne lenne benne Mária, Jézus, vagy lenne rá valami milyen formában utalás. Tehát például, hogyha azt mondjuk, hogy mi a jó, vagy mi a régi cigány népzen, hát például az, hogy a kereszténység valamilyen formában megmutatkozik a dalokban, illetve valamilyen formában a különféle hiedelmek megmutatkoznak, mert sokan azt gondolják, például itt van a Zöld az erdő című dal, ami egyébként csak félig népdal, ugye Barikára gyűjtötte fel a verset, és Zsigó Jenő, az Andorom együttes vezetője zenésítette meg, tehát az félig népdal, félig műdal tulajdonképpen, mert hogy hiszen van neki szerzője, de kétségtelen, hogy népzenei hatásai vannak, de hát ott például nagyon jól meg lehet figyelni azt, hogy milyen, hogyan közelítettek a cigányok a valláshoz, a hithez tulajdonképpen, hiszen ők nem jártak templomba, nem engedték be őket a templomba, ezért ők maguk otthon élték meg a kereszténységüket, a hitüket, a vallásukat, és ez a Zöld az erdő című dalban ez tökéletesen megmutatkozik, hiszen például arról énekelnek, hogy megátkoztál, meg is vertél a Istenről, ugye, amikor, de hát tudjuk jól, hogy Isten nem átkoz meg, és nem ver meg senkit sem.
4: Egy picit reflektálva, hogy tulajdonképpen milyen hatások érték a cigány népzenét, illetve fordítva, azért az nagyon fontos leszögezni, hogy például az olasz cigányoknak, és amennyire tudom, a beás cigányoknak is teljesen saját dalanyaguk van, ami nem jellemző más népekre. És például a harmonizáció, ami egyébként már a 19. század elején megfigyelhető a cigányzenében, akkor előbb megjelent ott, a cigányzenében, úgymond, amiket ma cigányzenének hívunk, hogy a csárdásoknál, a magyar nótánál.
5: Igen, de ez a magyar cigányoknál jelent meg legelőször.

0: cigány zenészek alkották meg ezt a stílust.
1: Hát ahogy például a Django stílust is, ugye cigányok hozták létre, ami aztán világhírűvé vált, de hát a flamenco zenének is bizonyos változata is csak a cigány zenészekhez köthető stílust alkottak meg, és kétségtelen, hogy a beásoknál is és a magyar cigányoknál is, de egyébként nagyon fontos megemlíteni, hogy a magyar cigányoknak is rendkívül gazdag folklor világa van, csak sajnos sokan ezt nem szeretik megemlíteni. Én tudom jól, és nagyon sok olyan dalt hallottam már, ami kifejezetten ilyenek, például a többszólamú hallgatók, amelyek olyan fantasztikusak, és olyan elképesztően gyönyörűek, Karcsa Becskedi például, vagy Sátoraljaújhely környéki hallgatókat, hogyha meghallunk, hát az ember állal leesik, és a hallgatókat egyébként a többségi társadalom, tehát most mondjuk úgy, hogy a magyarok többsége nem nagyon szereti, viszont a cigányok azok nagyon jól tudják, hogy milyen elképesztő mély érzelmeket fejeznek ki.
0: Talán ma már ez nem annyira divatos, hasonlóan a magyar nótákhoz, hiszen én azt gondolom, hogy sajnos ennek is, mint hogyha nem lenne annyira divatja, mint amennyire akár néhány évtizeddel ezelőtt volt.
1: Igen.
0: Talán
1: igen.
0: Ez a probléma. Generációváltás.
1: Generációváltás volt. Én azt gondolom, hogy minden, ami elvész a kultúrában és így a zenében, az nekem mindig fájdalmat okoz egyébként egyrészt. Másrészt, de hál' Istennek, hogyha valami elmegy a cigány zenében, ha nevezzük így, vagy a cigány daloknál, vagy cigány, legyen az folklor, vagy bármilyen, hál' Istennek jön helyette egy új. Tehát az azt jelenti, hogy rendkívül gazdaggá tud válni, hogyha el is hagyunk valamit, vagy elvész valami, akkor nem azt jelenti, hogy szegényebb lesz a cigány kultúra, mert mindig fel tudunk szívni, oda tudunk magunkhoz húzni más jellegű stílusú zenéket, amit legalább ugyanolyan virtuózitással tudunk előadni, mint az előző, amit elhagytunk.
0: Ha már ilyen zenetörténeti kérdésekbe is belementünk, illetve ilyen mélyebb zenei gondolatokba, akkor mit gondolsz arról, ami a 90-es években lezajlott, ez a fajta átalakulás a folklor zenében, inkább mondjuk így?
1: Igen, inkább én is így mondanám, hogy folklor zene. Kétségtelen, hogy a Zolád cigányok képviselték ennek egy jelentős részét, de hát azért voltak itt magyar cigány zenészek is egyébként, akik fantasztikusan zenélnek, de akkor a 90-es évek közepén mindenki kereste a helyét, ugye rendszerváltás után voltunk, és a kultúrában is kerestük a helyünket, igazodási pontokat kerestünk, és akkor a kultúránkra, nem csak a zenére, hanem mindenféle más területre is egyébként elképesztő hatással volt a világ, akkor kezdett el lassan becsöpögni az internet is, aztán a 2000-es években aztán ugye a Facebook is megjelent, és azt gondolom, hogy ez megállíthatatlanul tört előre, ha mondhatom így, hogy megváltozik a cigány népzene. És sajnos meg is változott. Hát ezt most elszóltam magamat, hogy sajnos, mert nekem az a fajta stílusú népzene, ami akkor működött, tehát a 80-as évek végétől a 90-es évekig, ma is vannak egyébként nagyon jó képviselői annak a fajta cigány népzenének, tehát én azt gondolom, hogy az egy igazi érték volt, és a cigány kultúrát nagyon-nagyon komolyan közvetítette, de az is kétségtelen, hogy nagyon sokan úgy döntöttek a zenészek közül, hogy, és hát itt nem csak a cigány zenészekről van szó, hanem az, hogy felismerték a menedzserek, a televíziók, ugye akkor kezdtek el bejönni a kereskedelmi televíziók, kereskedelmi rádiózás, mert előtte csak állami volt, ugye. Tehát ők felismerték azt, hogy a cigány népzenében, hogyha picit megváltoztatják, akkor abban potenciál van, olyan értelemben, hogy ebből üzletet lehet csinálni. De egyébként nekem meggyőződésem, hogyha megmarad az a régi fajta zene, folklorzene, abból is nagyon jó üzletet lehetett volna csinálni. Én mondok egy példát. A 90-es években én végig folyamatosan táboroztam. 92 óta folyamatosan táboroztam, sőt még előtte már Balatonszemesen, ahol a Románok Hernek volt egy gyereküdülője. És amikor a gyerekeket oda levittük, vagy lehozták a Budapestről, vagy az ország más pontjaiból, folyamatosan tanítottunk nekik cigány népdalokat. Tök egyszerű dolgokat tanítottunk. Egyszer egy gitárral, esetleg egy kanál, vagy egy kanna volt, szóval semmi más nem használtunk. És azok a népdalok, amiket megtanítottunk a gyerekeknek, teli torokból énekelték, és évek múlva is énekelték ezeket a dalokat a gyerekek, és először idegen volt számukra, de aztán elfogadták.

0: Most 30 évvel később elviszek gyerekeket táborozni öreg fejjel, most már ugye 54 éves vagyok, és ugyanazokat a dalokat énekelem a gyerekeknek. Most is furcsa számukra, hogy mik ezek a dalok, mert éppen nem nagyon hallgatják a cigány gyerekek sem a népzenét, de a második nap után az összes dalt éneklik a gyerekek. Tehát ez csak a kereskedelmi, tehát sokan azt mondják, hogy arra van igény, arra a fajta népzenére, vagy arra a fajta mulatos zenére van igény. Én azt gondolom, hogy ez nem igaz. Ez nem igaz. Igény van a folklor zenére, csak kérdés az, hogy milyen köntösbe öltöztetjük ezeket a zenéket, amiket a társadalom is elment egy kicsit rossz irányba, a cigányok, a magyarok, a mindenki, mert azt gondoljuk, hogy ami a televízióban megjelenik, ami a rádióban vagy a Facebookon megjelenik, hogy az már értéket képvisel. Én viszont azt gondolom, hogy nem biztos, hogy értéket. Csak attól, mert valaki híres, valakit ismernek, az még nem biztos, hogy értéket képvisel.
1: Térjünk át egy picit akkor a zenei és pedagógiai kérdésekre, hiszen már 15 éve vezeted a budaörsi tanodát. A tanodai munkád során mit tapasztalsz, hogyan hat a zene a figyelemre, az önbizalomra és az önkifejezésre?
0: Mi nem tudunk úgy dolgozni, hogy ne zenélnénk. És ez tulajdonképpen mindenre vonatkozik. A pedagógiai munkánkra is. Tehát amikor tanítunk, amikor azt akarjuk, hogy a gyerekek jobban koncentráljanak, hogy minket jobban elfogadjanak, hogy a tanárokat jobban elfogadják, akkor ez a zenét használjuk, a zenét, a táncot, a mozgást használjuk föl eszközként a pedagógiai tevékenységükre. És azt kell mondanom, hogy elképesztően jó módszer, fantasztikusan jó módszer a zene. Mert a zene egyébként nem csak önmagában arról szól, hogy zenét hallgatunk és jól érezzük magunkat, esetleg táncolunk, vagy szomorkodunk, vagy mit tudom én, hanem az nagyon sok dologra megtanít minket. Akkor, hogyha tevékenyen részt veszünk benne. És egyébként a zenélésben, a zenében tevékenyen részt vehetnek azok is, akik, és megint csúnya szót fogok mondani, akik botfülőek. Ezt teljesen komolyan mondom. Kodály Zoltán mondta annak idején, hogy tulajdonképpen a zene nem más, mint matematika. És beszélt róla hosszasan, hogy miért matematika. És teljesen igaza volt neki. És aztán jöttek más zenepedagógusok is, akik azt mondták, hogy a zene az irodalom. A zene az történelem. És mindenki be tudja bizonyítani, hogy miért, és nem mondanak egymásnak ellent, hanem ezek egymással összhangban mondják ezt el, mindegyik zenepedagógus, mindegyik zenész, hogy miért fantasztikusan jó az, hogyha zenélünk. Mert a zene, hogyha zenét tanulunk és zenét hallgatunk, élőzenéről, nagyon fontos, hogy élőzenéről beszélek egyébként. Tehát, hogyha hallgatjuk, vagy tevékenyen részt, vagy interaktív módon részt veszünk a zenélésben, és már az is interaktív, hogyha elmegyünk egy koncertre, és végighallgatjuk, és végignézzük, az önbizalomra, önuralomra tanít, rendszerességre tanít. Hát hány olyan cigány gyerek van ma, ez az egyik legsúlyos probléma, akik nem tudnak reggel fölkelni, mert fönt vannak éjfélig, vagy hajnalig, és másnap nem tudnak iskolába menni, vagy hogyha elismernek, bocsánat, nem csak cigány gyerekekről beszélek, mindenféle gyerekről beszélek, de sajnos ránk cigányokra ez különösen jellemző, másnap nem tudnak rendesen tanulni, nem tudnak odafigyelni, mindenféle koncentrációs zavarok keletkeznek, és bizonyított tény, hogy azok a gyerekek, akik járnak rendszeresen zenélni, hegedülni, ritmus hangszereket használni, zongorázni, bármilyen hangszert, hogyha tanulnak rendszeresen és ott vannak folyamatosan, elképesztő mértékben tudja segíteni a gyerekeknek ezt a fajta képességét. Tehát az, hogy időben lefekszek, hogy van egy rendszeresség az életemben, az, hogy van egy követelmény, és hogyha azt nem teljesítem, akkor nem fogok előre jutni, és a zenében ez mérhetetlenül hatványozottan jelentkezik, amit, hogyha a gyerekek a zene tanulásban és a zenében megtanulnak, és vissza tudják forgatni a saját életükre, a tanulásra, a sportra, a magánélet bármilyen részére, akkor sokkal sikeresebbek és sokkal eredményesebbek lesznek. Én Tarnabodra járok rá, 5 éve, 6 éve járok Tarnabodra, ahol minden pénteken foglalkozás, zenei foglalkozást tartunk a gyerekeknek, a Románok László együttes tagjaival, és a tanárok azt mondják, hogy amióta oda járunk, folyamatosan javul a gyerekek szociális képessége, tehát jobban odafigyelnek egymásra, nem beszélnek annyira csúnyán egymással, a tanároknak jobban szót fogadnak, és hogyha ez megtörténik, akkor a tanulásban is segíti a gyerekeket mindaz, amit ott megtanulnak. Másrészt, ami még ettől talán fontosabb, az az, hogy személyes példamutatás is jelen van, és a személyes példamutatás a leghatásosabb módszer a tanulás folyamán, vagy a tanítás, vagy a pedagógiai munka során.
1: Maradjunk egy picit a tanodánál. A tanodának milyen céljai, feladatai, célkitűzései vannak?
0: Azt tudni kell, hogy Magyarországon most 180 tanoda működik, ezeknek a többsége állami támogatással, ami nagyon jó, állami és európai uniós támogatással működik, és szerintem fantasztikus dolgot csinálnak, hiszen iskola után várják a gyerekeket a tanodákban, az ország különböző pontjain, ahol főleg tanulni lehet, korepetálják a gyerekeket, olvasás-írás szövegértés folyik, és különféle szabadidős tevékenységek is vannak. Tehát egyrészt nem csellengenek a gyerekek az utcán, vagy a fene tudja, hogy hol. Fűtött helyen vannak, főleg most ugye hideg van egyébként is. Ennivalót kapnak, odafigyelnek rájuk, tehát jó helyen vannak tulajdonképpen a gyerekek, időnként elviszik őket kirándulni, táborozni, és hát a nagyon sok tanodában egyébként zeneoktatás is folyik, ami szerintem egy fantasztikus dolog. Na most nálunk a budaörsi tanoda egy kicsit más, nem azt mondom, hogy jobb vagy rosszabb, hanem egy kicsit más, mint a többi tanoda, mert mi nem állami támogatással, hanem önkormányzati támogatással működünk egyrészt. Másrészt sokkal szélesebb a tevékenységi körünk, mint egy tanodának. Tehát mi a közösségi ház, vagy a művelődési ház és a tanodát ötvöztük, és így működünk. Nálunk 150 gyerek van, a legtöbb tanodában 25-30 gyerek van. Nálunk 150 gyerek van, és nálunk nem csak cigány gyerekek vannak, ha bár vannak olyan települések, ahol nincs lehetőségünk arra, hogy más gyerekeket is bevonjunk, mert hiszen szinte csak cigányok élnek egy-egy településen, ami hát nem baj, nem azt mondom, hogy baj, de mi ettől is mások vagyunk, mert kb. 80%-ban vannak nem cigány gyerekek, és ezek között is vannak, a nem cigány gyerekek között is vannak szírek, arabok és más nemzetiségűek, mutatjuk azt, hogy menekültek, és hát természetesen a többségi társadalomhoz tartozó gyerekek is, és kb. 20%-ban vannak nálunk cigány gyerekek. A munkatársak között is úgy van, hogy cigányok és nem cigányok dolgoznak együtt a tanodában, és nálunk a tanárok mellett dolgoznak, egyébként sok önkéntesünk van, 12 önkéntesünk van, de van egy olyan munkatársunk is, aki kifejezetten a kerttel, a kertépítéssel a foglalkozik, és ami azért fontos, mert a gyerekeket is bevonja ebbe a munkába, tehát úgynevezett tankertet működtetünk, és ez elképesztő hatással van a gyerekekre, de van egy nyitott kórusunk, a nyitott kórus azt jelenti, hogy bárki megkötés nélkül részt vehet a kórusnak a munkájába, olyanok is, akik nem tudnak énekelni, és olyanok is, akik mondjuk ilyen Pavarotti szinten énekelnek, bocsánat, a Pavarottitól nem megbántani akartam őt, de hogy nagyon-nagyon jól énekelnek, és nagyon jó, mert ez egy közösség tulajdonképpen. Tehát az éneklés, a kórus az tulajdonképpen egy eszköz arra, hogy egy nagyon jó közösséget tudjunk létrehozni, de van mesekávézónk a legkisebb gyerekeknek, természetesen nem kávét adunk a gyerekeknek, mesét olvasunk nekik, és játszunk, és táncolunk, és palacsintát sütünk, van adománypontunk, mindenféle adományt elfogadunk, és aztán szétosztjuk nem csak Budaörsön, hanem az ország különböző pontjain. Van foci csapatunk, rengeteg foci kupánk van, rengeteg érmünk van, nagyon jól fociznak a gyerekek is, a felnőttek is egyébként, mert felnőttek is tagjai a foci csapatnak, tanítunk cigány néptáncokat, magyar néptáncokat, klasszikus balettet, gitárórákat adunk, és dobórákat is adunk a felnőtteknek és a gyerekeknek, tehát hosszasan lehetne még sorolni, amit mi még csinálunk, és akkor még nem beszéltem a nemzetközi projektjeinkről, mert járunk Németországba, Nyugat-Európa, különböző országaiba, ahol előadásokat tartunk, és iskolákba is járunk egyébként foglalkozásokat tartani, de az egyik legnagyobb hatású programunk, amit az utazó zene és táncpedagógus programunk. Ez a Magyar-Máltai Szeretetszolgálattal és a Belügyminisztériummal közösen valósítjuk meg, és az ország legszegényebb településeire megyünk el, és ott a népzene és a néptánc segítségével próbáljuk megfejleszteni a gyerekeket, a fiatalokat.
1: Nyilván egy nehéz kérdés, hogy milyen eredményt tud felmutatni a tanoda? Tehát akik oda bekerültek, azok milyen gyerekek voltak, és milyen eredményt tudtak produkálni?
0: Kezdjük azzal, hogy ahogyan már az előbb mondtam, tehát nálunk mindenféle gyerekek vannak, hogyha nemzetiséget nézzük, de ugyanilyen az elosztás, vagy az eloszlása annak, hogy milyen társadalmi csoporthoz tartoznak, most anyagilag, szociális szempontból nézzük, akkor vannak nagyon-nagyon szegények, sokan azt gondolják, hogy Budaörsön nincsenek szegények, sajnos vannak Budaörsön is szegények, ha bár az ország egyik leggazdagabb városa, de vannak. A Biblia szerint is ugye úgy van, hogy a szegények mindig itt lesznek velünk, sajnos. Tehát a legszegényebb, kétségtelen, hogy nálunk főleg a hátrányos helyzetű, habár nem szeretem ezt a kifejezést, hogy hátrányos helyzetű, de főleg szegény gyerekek vannak, de ha csak szegény gyerekek lennének nálunk, akkor mi bezárnánk a tanodát. Ugyanis nem érnénk el azt az eredményt, amit szeretnénk, tehát az, hogy kohézió legyen a különféle csoportok között, és tanuljanak egymástól a szegények a középosztálybeliektől, a cigányok a nem cigányoktól, és lehetne még sorolni. Tehát nálunk vannak középosztálybeli és felső középosztálybeli gyerekek is, mert fontos az, hogy egymás kultúráját, mert ezek is kultúrák. Tehát az, hogy valaki szegény, az is egyfajta kultúra. Az, hogy középosztályban vagy felső középosztályban él, az is egyfajta kultúra. És ezeket a gyerekek, hogyha nem adják át egymásnak, hogy mit kép, természetesen ez nem tudatos, hanem ahogy játszanak, ahogy tanulnak, ahogy együtt vannak. Tehát nagyon fontos, hogy kapcsolat legyen közöttük, és hogy megtanulják azt, hogy a másik gyerek az hogyan él, a másik szülő az hogyan gondolkodik idősekről, iskoláról, munkáról, minden más jellegű dologról. Úgyhogy a budaörsi tanoda ebben is egy kicsit más, mint a többi, mert nekünk lehetőségünk van arra, hogy mindenféle társadalmi csoportból járjanak a budaörsi tanodába. Míg mondjuk egy szabolcsi, nagyon-nagyon szegény településen, ez nem elérhető, vagy egy olyan településen csenyéte, hogyha mondhatom, és ezzel nem a csenyéteieket szeretném rossz helyzetbe hozni, de hát ugye ott csak cigányok élnek, és szinte az egész falu rettenetesen szegény állapotban van, de hát sajnos vannak még ilyen települések, tehát ott nincs választási lehetőség. Mi hosszú-hosszú évek óta úgy dolgozunk, hogy minden egyes programunkat és magát a tanodát is úgy működtetjük, hogy a társadalom, ahogy felépül Budaörsön, on mindenhonnan legyenek gyerekek és legyenek fiatalok a budaörsi tanodába, hogy tanuljanak egymástól, hogy ne legyenek idegenek egymásnak, amikor főiskolára kerülnek, amikor egy munkahelyre kerülnek, hogy tudják azt, hogy kell viselkedni, amikor cigány gyerekek beszélgetnek nem cigányokkal. Tehát, hogy ismerjék egymás kultúráját tulajdonképpen.
1: Ki tudnál esetleg emelni egy olyan személyes példát természetesen név nélkül, aki mondjuk az évek folyamán kiemelkedően teljesített a tanodai oktatás során, és valami olyan töbletet kapott, ami miatt esetleg elért valamit?
0: Igen, nem teljesen válaszoltam az előző kérdésnél arra, amit kérdeztél, és ezért elnézést kérek tőled és a hallgatóktól. Azért volt egy ilyen hosszú felvezetése egyébként a dolognak, mert sokan néha azt gondoljuk, hogy akkor van eredménye egy munkának, egy tanodának, hogyha annak kézzelfogható eredményei vannak, és kétségtelen, hogy vannak ilyen smit is, de el kellett, hogy mondjam azt, hogy működik a budaörsi tanoda. És amit még nem mondtam el, hogy a tanodában nem csak olyan gyerekek járnak egyébként, akikkel valami probléma van a suliba, nem tudnak viselkedni, mondjuk így, vagy nem teljesítenek jól, vagy nem tudnak magántanárt fogadni a szülők, mert szüksége lenne a gyereknek, vagy olvasási írás szövegértést kellene fejleszteni, hanem kitűnő tanulók is járnak hozzánk. Mert otthon van egy másik gyerek, egy kicsi gyerek, nem tud tőle tanulni. Vagy otthon az anyuka nem tud segíteni, mert nagyon ritkán megy haza, a tanodába tudnak neki segíteni. De egyszerűen volt olyan gyerekük, aki azt mondta, egy felső középosztálybeli srác, ő egyszerűen jól érzi magát a tanodába, és szeret oda járni. Szerintem ezek fantasztikusan fontos eredmények. De hogyha konkrétan mondhatok eredményeket, azok a gyerekek, akik és ez nem csak a budaörsi tanodának az eredménye, hanem úgy összességében Budaörsnek, az iskoláknak, az önkormányzatnak, családsegítőnek, a szülőknek és a gyerekeknek az eredménye, minden gyerek tovább tanul Budaörsön. Általános iskolából minden gyerek tovább megy középiskolába, és a középiskolából is utána nagyon rendkívül magas arányba tanulnak tovább. Tehát ez az egyik eredménye. A másik, amit elmondhatok, hogy volt olyan gyerekünk, aki országos tanulmányi versenyt nyert. És még egyszer mondom, ez nem csak a tanodának az eredménye, de ő ott volt velünk, ott tanult nálunk, mi készítettük fel a versenyre, és megnyerte az országos tanulmányi versenyt. volt olyan gyerekünk, aki országos diákolimpiát nyert labdarúgásban, hát ez kivételesen a fiam volt, a Gyurika egyébként, hogyha remélem nem bántok meg senkit, hogy ezt is elmondom. Egyébként, akik bekerülnek a budaörsi tanodába, és folyamatosan ott vannak, tehát rendszeresen járnak, ez azt jelenti, hogy hetente legalább egy alkalommal két órát ott töltenek a budaörsi tanodába, és ezt fejlesztéssel töltik el ezt az időszakot, azok közül egyetlen egy gyerek sem bukik meg. Na de ez még nem lenne eredmény. Azok a gyerekek, akik oda járnak a tanodába, tehát azon kívül, hogy nem bukik meg senki, és még egyszer mondom, nem ez a legfontosabb eredmény, vagy nem ez kellene, hogy legyen az eredmény. Az iskolában minden egyes gyerek nem egy tizedet javít, hanem egy egészet vagy kettőt javít az iskolába. És egyébként nagyon sok településre járok tanodába, és találkozok a tanoda vezetőkkel, munkatársakkal, és tudom azt, hogy a tanoda, az adott tanoda és az adott iskola egy-egy településen, tehát az adott iskola és tanoda között nem jó a kapcsolat sajnos. Nem jó a kapcsolat. Ennek számtalan oka van. Nálunk Budaörsön, hogyha nem működne jól a tanoda, és nem működne jól az iskola, és ez a hogyha nem lenne napi kapcsolat és jó kapcsolat a két intézmény között, mindenki tudná, hogy ez a gyereknek az előmenetelét rontaná le. Tehát elképesztően jó a kapcsolat. Napi szintű. Van úgy, hogy naponta többször kell beszélni az iskola és a tanoda között, és ez mérhetetlenül fontos abból a szempontból, hogy a gyereket ismerjük, tudjuk, hogy hol kell segíteni, hol kell beavatkozni, és sokszor az iskola az, aki a gyereket és a családot elküldi hozzánk a tanodába, hogy segítsünk neki, hogyha bármilyen jellegű probléma felmerül. Na most más helyeken találkoztam sajnos olyan helyzettel is, hogy tiltja az iskola a tanodától a gyereket. Még egyszer mondom, ennek 6000 féle oka lehet, de szerintem ez nem a gyerek érdekét szolgálja. Azt kell felismerni az iskolának, a tanodának, hogy mi az, ami a gyerekét érdekét szolgálja, mi az, ami fontos a családnak, és egy irányba kell, hogy menjenek. Ha nem megy egy irányba a tanoda és az iskola, annak nem lesz pozitív kimenetele. Nálunk, hál' Istennek, az önkormányzat, a családsegítő, az iskolák és a budaörsi tanoda mindannyian egy irányba haladnak. Mindannyian. És ez az egyik alapja annak, hogy rendkívül magas a továbbtanulási arány. A budaörsi iskolák közül az összes budaörsi iskola a tanulmányi eredménye szempontjából rendkívül magas szinten teljesít minden évben.
1: Művészként érzel-e felelősséget abban, hogy hogyan jelenik meg a roma kultúra a nyilvánosságban?
0: Hogyha nem éreznék felelősséget, akkor nem is lennék művész. Egyébként én magamat nem is nagyon szeretem annyira nagyon művésznek nevezni. Annak örülök, hogyha mások annak neveznek természetesen, mert egyébként ez egyrészt vonatkozik arra, hogy mi az, amit csinálok művészként, de fontos az is, hogy milyen hatással van ez a társadalomra, és néha azt gondolom, hogy ez talán még fontosabb is a művészet megítélése szempontjából, mint az, hogy mi az, amit én csinálok. Hogy tehát a hatás az mérhetetlenül fontos, azt gondolom. És amit nagyon-nagyon fontos kiemelni, hogy mi az egész életünket úgy éljük a Románok László együttessel, és jó magam is, hogy nagyon-nagyon sokat koncentrálunk arra, hogy az, amit mi csinálunk, az hatást gyakoroljon az emberekre. Legyen az a többségi társadalom, legyen az a cigányok, legyenek azok a gyerekek, vagy a felnőttek. Tehát mi úgy gondolkodunk egyébként, hogy nem az a legfontosabb, hogy mi kiszolgáljunk egy közönséget. Ez is nagyon-nagyon fontos. Vagy hogy elvárásokat támasztanak felénk, és mi ezeknek az elvárásoknak megfeleljünk. Ez is nagyon fontos. De azt gondolom, sokkal fontosabb az, hogy mi magunk hogyan tudunk megváltoztatni embereket. Hogyan tudunk gondolkodásmódot megváltoztatni, vagy hatással lenni a gondolkodásra. És talán ebben a művészet, a kultúra, a zene az nagyon-nagyon fontos szerepet tölthetne be. És lehet, hogy azért nem vagyunk annyira, idézőjelben mondom, sikeresek, vagy ismertek, vagy celebek, mert számunkra soha nem az volt a fontos, hogy divatosok legyünk, hogy megfeleljünk másoknak, hanem az, hogy az, amit mi gondolunk, az, amit mi csinálunk, az minél több emberhez jusson el, és minél több ember gondolkozzon el azon, amit mi közvetíteni akarunk. Úgyhogy az a kérdésed az, hogy van-e felelősségünk nekünk, konkrétan nekem és a Románok László együttesnek, rendkívül fontos szerepünk van nekünk művészeknek, hogyha nevezhetem így magunkat. És azt gondolom, hogy nem csak nekünk, hanem mindenki másnak. A cigány művészek ma Magyarországon elképesztő hatással vannak mind a többségi társadalomra, mint a cigány társadalomra. És hogyha a cigány művészek oly módon tudnának megnyilvánulni, ahogy ők szeretnék egyébként, mert meggyőződés, hogy nagyon sok esetben nem tudnak megnyilvánulni, és nem tudják eljutatni a gondolataikat, a művészetüket, a tevékenységüket, sem a többségi társadalom, sem a cigányok felé. Tehát, hogyha úgy meg tudnának nyilvánulni, ahogy ők szeretnének, akkor meggyőződésem, hogy sokkal-sokkal jobb irányba tudnánk menni, és sokkal jobb helyzetben lenne ma a cigányság.
1: Lakatos György népzenei előadó művész, közösségi pedagógus, a Románok László emberi hang művészeti csoport vezetője, és a Budaörsi Tanoda vezetője volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a cigány folklór történetéről, fejlődéséről és a tanodák jelentőségéről. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk hétfőn is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 rádiódik.
1: Come up to

0: Nem csak romáknak, rólunk neked. A Rádió Digben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Digben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dig nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Mit tudható a Roma ellenállás napjáról? Május 16-a a Roma ellenállás napja, de a történet, amin alapul, bizonytalan és úgy tűnik bizonyíthatatlan. Az identitásképzés szempontjából azonban nem annyira fontos a történeti hűség, sokkal inkább az, hogy mit gondolnak magukról egy kisebbség tagjai. A Roma ellenállás napján arra emlékezünk, hogy 1944. májusában Auschwitz-Birkenau-ban a roma foglyok ellenállása miatt az SS nem tudta azonnal végrehajtani a tábor teljes felszámolását, erre csak 1944. augusztus 2-án, 3-án került sor. Botokkal, késekkel mentek az őröknek, akik visszavonultak. Az biztos, hogy valami történt, ám hogy pontosan mi, arra nincs hitelt érdemlő bizonyíték, ugyanis nehéz bizonyítani. A Roma Sajtóközpont 2015-ben kezdett el mélyebben foglalkozni a Roma ellenállás napjának történetével, miután korábban már kutattak a Roma holokauszt témájában. Roma holokauszt címmel 2001-ben jelentettek meg könyvet túlélők visszaemlékezéseivel. Sárközi Gábor, az RSK akkori vezetője elmondta: átnéztük az online forrásokat, szakirodalmat és bibliográfiákat, de azt láttuk, hogy a beszámolók nagyrészt egymásra épülő forrás megjelölés nélküli, sokszor ellentmondásos szövegek. Egyes verziók például csak passzív ellenállásról írnak, míg mások összecsapásokról. A kutatás részeként Sárközi részt vett a Tomlantos Intézet és a Firenze közös 3 napos képzésén, ahol a roma holokauszt volt a téma, de nem kerültek közelebb az igazsághoz. A szervezők, az előadók elismerték, nem rendelkeznek történetileg hiteles, elsődleges forrásokkal a május 16-i eseményekről. Az RSK után több kutatóintézményt is megkeresett. Az Auschwitz-Birkenaui Memorial Museum kutatási igazgatója Piotr elmondta Sárközinek, hogy nagyon kevés egymástól független történeti forrás áll rendelkezésre. 2 visszaemlékezést küldött nekünk. Az egyik Tadeusz Joachimowski, a birkenaui cigánytábor írnokának, a másik Georg Boniut SS-tisztnek a vallomása volt. Ezek szerint a romák 1944. májusában értesültek a tábor felszámolásáról, bezárkóztak a barokkokba, és egyszerű eszközökkel, lapátokkal vagy rudakkal készültek az ellenállásra, mire az SS végül visszavonult, mondta lapnak Sárközi Gábor. Megkeresték az International Tracing Service nemzetközi keresőszolgálatot is, de ott hatalmas feldolgozatlan anyag miatt nem tudtak érdemi választ adni. Vagyis ma sem lehet pontosan tudni, hogy mi történt 1944. májusában. A roma ellenállás napjának elterjedésében kulcs szerepet játszottak azok a szereplők is, akik a roma holokauszt emlékezetének intézményesítésén dolgoztak.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. január 26-a hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Lakatos György népzenei előadó művész, közösségi pedagógus, a Romano Glasso emberi hang művészeti csoport és a Budaörsi tanoda vezetője lesz a mai vendégem, aki a beszélgetésünk befejező 3. részében mesélt nekünk életéről, a cigány folklorzenéről és gondolatairól. Tartsanak velünk a mai este folyamán is! Mit szeretnél, mit vigyen haza a közönség egy Romano Glasso koncert után?
4: Igen, ez nagyon jó. Amit a közönség magával haza vihet, pont az, amiről az előbb beszéltünk egyébként, és nekünk ez egy hitvallásunk, mégpedig az, hogy nem a divatra törekszünk, hanem arra, hogy figyeljünk oda egymásra, hogy koncentráljunk egymásra, hogy figyeljünk arra, hogy emberek vagyunk, figyeljünk az emberi hangra tulajdonképpen, és hogyha figyelünk egymásra, akkor az egész életünk meg tud változni. Tehát még egyszer a kérdésedre az, hogy mit vigyen haza a közönség magával, az odafigyelés a másik emberre. Ez a legfontosabb.
5: És tulajdonképpen ti is egy példa vagytok erre, tehát akár ha a zenekar összetételét nézem, akár ha a műsor összerakását, akkor is tulajdonképpen ezek mind példák arra, amit át szeretnétek adni üzenetként a közönségnek. Én legalábbis ezt tapasztaltam az évek folyamán. Ha 10-20 év múlva visszanéznél erre az időszakra, mit mondanál, mi volt a Romano Glasso igazi szerepe?
4: Amit a Romano Glasso el tudott érni, és jó úton haladunk, azt gondolom, az a pedagógia, a gyerekek. Szerintem jó hatással vagyunk a gyerekekre. És nagyon jó hatással vagyunk a gyerekekkel foglalkozó más intézményekre, és az intézményekben dolgozó, tehát pedagógusokra, pszichológusokra, és különféle gyermekvédelmi szakemberekre, mert nagyon sok helyen azt a fajta stílust, azt a fajta megközelítést, amit mi képviselünk, azt nagyon sokan átvették, és alkalmazzák mind a mai napig. Azt is, amit 30 évvel ezelőtt csináltunk, és azt is, amit most csinálunk. És ami nagyon érdekes, hogy ugye én vagyok az öreg egyedüliként a zenekarban, mindenki más fiatal, 20 évesek, ugye, és ezek a fiatalok már nagyon-nagyon fiatalon megtanulták azt, hogy hogyan kell vagy hogyan érdemes a gyerekekkel foglalkozni. És ezt a módszert náluknál jóval idősebb felnőttek is átvették. Ez egy óriási dolog. Szerintem ez annyira fontos. Tehát azért, mert ők fiatalok, azért tudhatnak még valamit. Azért, mert ők fiatalok, átadhatnak idősebbeknek is nagyon jó dolgokat, és át is veszik tőlük ezeket a módszereket, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy a gyerekek fejlődjenek, hogy a gyerekek előre jussanak. Tehát hogyha visszatekintek majd 20 év múlva, ha még élek, arra, hogy mi volt a legfontosabb tevékenységünk, akkor mindenképpen azt kell mondanom, hogy a pedagógiai tevékenységünk.
5: Ha egy kicsit rátérünk a személyedre, akkor mindenféleképpen meg kell említenünk, hogy kulturális antropológiai tanulmányokat folytattál az Eötvös Loránd Tudomány Egyetemen, ahol egyébként a tanulmányaidat és a szakmai pályafutásod során a roma kultúra, identitás és közösségépítés kérdéseivel foglalkoztál. Ez miért volt fontos számodra? Hát egyáltalán fontos volt az számodra, hogy diplomát szerez?
4: Eredetileg egyébként én közlekedésgépész vagyok. Hajózási közlekedésgépész. Tehát ennek semmi köze nincs egyébként a kulturális művészeti, vagy hát ha valaki akar, akkor biztos talál benne valami összefüggést. Tehát én a hajózási szakközépiskolába jártam, hajós akartam lenni, konkrétan hajós kapitány akartam lenni, de hát aztán nagyon hamar átmentem a bölcsészet irányába, tehát egészen más irányba, és el kell mondanom, hogy nagyon nagy hatással volt rám annak idején, akiket már említettem, a Balogh János, a Zandodrom együttes egykori tagja, és a Zsigó Jenő, és hát mások is, akik annak idején a cigányügyben dolgoztak, de a Daróczi családot is megemlíthetem tulajdonképpen, Daróczi János Jokát, vagy másokat, és hát egyébként nekem nem is annyira

0: iskolába a néhány barátommal elszöktünk a középiskolába, ő onnan, mert mondjuk az egészségügyibe járt, én a hajózásiba, mások máshova jártak, elszöktünk az órákról, és elmentünk cigányokkal kapcsolatos előadásokat hallgatni, mert éppen akkor voltak az órák, ugye, de Zsigoly Jenőt hallgattunk, Pomogyi Lászlót, a Havas Gábor, szóval lehetne még sorolni, mert nekünk az akkor annyira elképesztően fontos volt, hogy minél többet megtudjunk egyrészt a cigányokról, másrészt a társadalomról, hogy mindent ennek rendeltünk alá tulajdonképpen. Ránk hihetetlen hatással voltak azok a cigány közéleti személyek a 90-es évek elején, akikkel találkoztunk, hogy azt gondoltuk, hogy nekünk is olyanokká kell válni majd a későbbiekben, és nem is követtünk mást utána, tulajdonképpen azt kell mondani, hogy mind a mai napig én azt csinálom, amit annak idején a Zsigoly Jenő, Balogh János, Daróczi János, és lehetne még sorolni, hogy kik, amit akkor csináltak, tehát ösztöndíjat adunk cigány fiataloknak, zenélünk, és a zene segítségével próbálunk megfogni embereket, kiállításokat szervezünk, segítjük a gyerekeket abban, hogy minél inkább előre jussanak a tanulmányaik során, támogatjuk a cigány művészeket, hát ezt csináljuk a Budaörsi Tanodában is, egyébként csak mondjuk úgy, hogy kicsiben, de hogyha mindenki a maga területén kicsiben tudná csinálni, hát az milyen jó lenne, hogyha csinálhatná ezeket a dolgokat. Tehát mégis a diploma megszerzése egyrészt ez egy rendkívül fontos, mert egyrészt példát mutatunk, másrészt pedig tudást szerzünk tulajdonképpen. Másrészt az embernek ad egy önbizalmat az, hogyha diplomája van. Tehát nagyon sok oldalról meg lehet ezt közelíteni, de nálam egyébként az volt a legfontosabb, hogy tudást szerezzek, mert nekem és a társaimnak rendkívül fontos volt az. Hát néhány társamat, hogyha említhetek, az Aranyosiné Rózsa Szeréna, akik már Németországban élnek, együtt alapítottuk egyébként a Budaörsi Tanodát 2004-ben, de hát mások is, akik velünk együtt, akkor együtt nőttünk fel tulajdonképpen, és együtt csináltuk végig a középiskolát, és aztán az egyetemet és a főiskolát. Abból a korosztályból egyébként mindenki, aki ott együtt volt velünk, mindannyian a cigányügyben dolgoznak, mind a mai napig. Vannak, akik vezetővé váltak, vannak, akik egyszerű, mondjuk úgy, hogy munkások, vagy alkalmazottak, és hát vannak, akik zenészek lettek, de hát van egy-két ember, aki egészen magasra vitte, és velünk táborozott egyébként, mi táboroztattuk. A Csányi Sanyi például, aki ugye az egyik legnagyobb színész, vagy hogyha említhetem a Szőke Nikit, hát ő egy fantasztikus énekesnő, de ugyanígy voltak közöttünk labdarúgók, akik sportolók lettek abból a korosztályból, tulajdonképpen, vagy hát a következő generációt is lehetne mondani. Úgyhogy ránk a 90-es évek eleje az ránk elképesztő nagy hatással volt. Azt sajnálom, hogy a következő generációkra már ez annyira nem ragadt rá, habár el kell mondanom, hogy a további generációkban is voltak, vagy vannak olyan fiatalok, akik átvették ezt a fajta stílusú, vagy ezt a fajta gondolkodásmódot, hogy felelősséget éreznek a cigányok iránt, és a cigányügyben dolgoznak.
1: Mikor fogalmazódott meg benned először, hogy a zene nem csak előadás, hanem küldetés is lehet?
0: Nagyon-nagyon korán megfogalmazódott bennem, ugyanis én már 18 évesen a Balatonszemesen volt a Románok Hernek. A Románok Her ugye egy művelődési ház, egy közösségi ház, ahol nagyon sokféle dologgal foglalkoztak. Többek között ösztöndíjat adtak az akkor Budapesten tanuló cigány fiataloknak. Hát akkor egyébként meg kell mondanom, hogy 12-en voltak összesen. 12-en, hát most már hál' Istennek azért jóval többen vannak, de még mindig nem elegen. Tehát ösztöndíjat kaptunk, és hát volt egy üdülője a Románok Hernek Balatonszemesen, ahová minden nyáron mentek le a kisgyerekek, és ott, sőt a középiskolások is, később aztán a nyugdíjas táborok is megszerveződtek ott, és én azt tudni kell, hogy én egy kollégiumban laktam, és a Románok Her megkért az akkori igazgató helyettes és az igazgató Mester Zsuzsa és Zsigoly Jenő, hogy menjek le oda dolgozni. Takarítottam, füvet vágtam, és ez egy fantasztikus dolog volt,

0: mert megismertem az akkori cigány közéletnek a nagyon-nagyon jelentős részét, mert szinte mindenki megfordult ott. És rengeteg fiatallal, rengeteg gyerekkel találkoztam, és én akkor egyébként azt tudni kell, hogy én trombitán végeztem el a zeneiskolát, az alapképzést, de utána már nem trombitáztam, ahogy elvégeztem, mert fociztam, és az sokkal jobban tetszett, mint a zenélés. De aztán később pont a cigány táboroknak a hatására Balatonszemesen elkezdtem gitározni, megtanulni, és akkor vettem észre, Balatonszemesen vettem észre, talán 89-ben a Balog János, az Andodrom együttesnek a volt vezetőjétől, vagy tagjától vettem észre, hogy amikor elkezdett zenélni, legyen az cigány népzene, gyerekdal, vagy bármilyen, hogy elképesztő hatással volt a gyerekekre. Hihetetlen hatással volt a gyerekekre. Amit ő csinált. Mások is zenéltek, de ahogy ő megközelítette a gyerekeket, ahogy ő kezdett el zenélni, ahogy odahívta magához a gyerekeket, és nem csak zenélt, hanem beszélgetett a gyerekekkel. És azt vettem észre, már akkor 18 évesen, hogy itt nem a zene a legfontosabb. A zene az egy eszköz arra, hogy megfogjad a gyereket, hogy adjál át neki valamit, hogy tanítsad, hogy indítsd el egy úton ezt a gyereket. És akkor vettem észre, hogy a Balog János fantasztikusan használja a zenei eszközöket, a gitárját, a hangját ahhoz, hogy közelebb kerüljön a gyerekekhez, hogy a gyerekeket el tudja indítani, hogy valami plusz tudjon nekik adni. És akkor én azt elhatároztam, hogy én is elkezdek megtanulni gitározni, és hát a nyár végére már tudtam 3 vagy 4 akkordot, de hát a cigány népdalokhoz hál' Istennek nem kell olyan nagyon-nagyon sok akkord, aztán később persze többet is tanultam. Tehát én 17-18 éves korom óta tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy én magam is rájöttem arra, és használom is a zenét arra, hogy a pedagógiai munkám során a zene az egy eszköz legyen arra, hogy fejlesszük a gyerekeket, a fiatalokat.
1: Mondtad, hogy trombitán is tanultál. Ha egy gyerekkori hangot vagy dallamot kellene megnevezned, ami elindított a zene felé, mi lenne az? Van ilyen esetleg?
0: Amikor én gyerek voltam, a trombita, ez teljesen véletlenül, sőt nem is trombita volt egyébként az első hangszerem, hanem a vadászkürt. Vadászkürt, de nem véletlenül a zeneiskolában, hát akkor a zeneiskolák nem úgy működtek, mint most, hogy mindenféle hangszerek vannak, és lehet válogatni, meg mit tudom én, hanem amilyen hangszer van, olyat használhatsz. Mert a zene is szegények voltak a zeneiskolák is, ugye? És senki nem akart a vadászkürtön játszani. És az mondj, de én még mindenáron zenélni akartam, de azért, mert volt az iskolában egy zenekar, részfúvósok voltak, és minden ünnepségre kimentek, és ők zenéltek. És ez volt a legnagyobb siker akkor, hogy ők zenén mindenféle mozgalmi dalokat játszottak, meg hát bármit eljátszottak, mert tök ügyesek voltak a maguk módján. És én irigykedtem, hogy ők, miért van az, hogy ők ott zenélhetnek, én meg nem zenélhetek. És akkor jelentkeztem a zeneiskolába, és azt mondták, csak a vadászkürt van. És én elképesztően örültem neki, de hát ugye a vadászkürt az majdnem azonos a trombitával, a hangokat majdnem ugyanúgy kell lefogni. Picit másképp kell megfújni a sípot, vagy a fúvókát, bocsánat. De hát én mind a két hangszeren egészen elképesztően jól játszottam, de közben kiderült, hogy jól is focizok, és én inkább a focit választottam. Tehát nálam ez volt a fontos, hogy az iskolai zenekar az a különféle ünnepségeken fantasztikusan játszott, és nekem ez nagyon-nagyon tetszett. De később pedig, amikor már fiatal felnőtt voltam, ahogy már elmeséltem, nekem az nagyon tetszett, hogy az Andodrom együttes és a Balog János a nyári gyerektáborokban a gyerekeket meg tudták fogni a zenével.
1: Milyen terveid vannak a közeljövőre, vagy akár egy 5-10 éves időtávlaton? Hol látod magad ebben az időszakban?
0: Hát András, te nagyon optimista ember vagy, úgy látom, szerintem én 10 év múlva még élni fogok. Úgyhogy nagyon bízom benne, mert nemrég
1: legyen így van,
0: mert a kisunokám nemrég született meg, most 8 hónapos, és azért vele még azért sok időt szeretnék eltönteni. De hát a cigányok nem élnek sokáig egyébként. Nagyon kevés cigány él sokáig, sajnos. Hogyha mondjuk úgy, hogy középtávra tervezek, mondjuk egy 5-5 évre, akkor még mindig szeretném a tanodát tovább működtetni, és ott sok gyereket befogadni. És hát nagyon szeretnék járni továbbra is vidékre, főleg Tarnabodra, ahová minden pénteken járok egyébként is, ott a gyerekeknek zenei fejlesztő foglalkozásokat tartok, és hát a többi településre is. De hogyha a zenei részt nézzük, hogyha azt kell, arról kell beszélni, akkor most van bennem egy olyan terv, hogy a Románok László együttessel olyan módon feldolgozni a cigány népdalokat, hogy nagy zenekarral, tehát egy klasszikus nagy zenekarral játszani a dalokat. Egyébként 2 évvel ezelőtt voltunk Németországban, Erfurtban, és ott egy fantasztikus zenész, akinek átküldtünk 3 cigány népdalt, átdolgozta, ahol volt hegedűtől kezdve a csellőig, a nagybőgőig, a trombita, minden, tehát ahogy egy klasszikus zenekar felépül, mindenféle hangszerelésbe feldolgozta ezt a 3 cigány népdalt, és úgy szólt, hogy amikor mi meghallottuk, mert ő nem mondta el nekünk, hogy mit akar vele csinálni, csak hogy küldjünk el neki 3 népdalt, aztán mi kimentünk Erfurtban, Németországban, mert közösen tartottunk koncertsorozatot Erfurtban és Erfurt környékén, és amikor meghallottuk, hogy egyébként gyerekzenekar volt, hát voltak fiatalok is, meg voltak felnőttek is, de főleg gyerekek, olyan fantasztikusan játszották, és olyan feldolgozásban játszották a cigány népdalokat, hogy leesett az állunk. Azt gondoltuk, hogy ez nem lehetséges. Ahogy mi játszottuk egyszerűen, ugye egy gitárral, meg kanállal, meg mit tudom én mivel, úgyis nekik meg azt tetszett nagyon, de ahogy ők ezt átdolgozták, hogy ilyet is lehet csinálni egy cigány népdalból, nem akartuk elhinni. Fantasztikusan csodálatosan feldolgozták, és én nekem bennem már egyébként korábban is voltak olyan gondolatok, hogy egy kicsit meg kell változtatni azokat a dalokat, amiket mi játszunk, amit cigány népdalként adunk el. Természetesen meg lehet tartani az eredetit is, mert az is önmagában is gyönyörű, de mi lenne, hogyha egy picit tovább lépnénk, és valami más tennénk bele, de én semmiképp sem gyorsítani nem akarok rajta, nem akarok mulatósat csinálni belőle, nem akarok elektromos hangszereket használni, és akkor maradt az, hogy klasszikussá tenni, tehát feldolgozni komoly zenévé a cigány népdalokat, csak hát soha nem jutottunk el odáig, hogy ez aztán meg is valósuljon, de hát láss csodát, a németek ezt megcsinálták, de csak 3 dallal egyébként, és most azt keresem, mert ehhez pénz kell, idő kell, emberek kellenek, zenekar kell, ez nem egy egyszerű dolog egyébként. Tehát azt akarjuk, hogy egy kicsit megváltozzon az a fajta, vagy legalábbis megmutatni azt, hogy a cigány népzene másképp is megmutatható, más irányba is elvihető, és csodálatos dolgokat lehet belőle csinálni, de ehhez egyébként az is kell, hogy saját magunkat is tudjuk fejleszteni, mert azért valljuk be, mi alapvetően nem klasszikus zenét játszunk, és vélhetően soha nem is fogunk önmagában, de viszont azt az irányt felvehetjük, és törekedhetünk arra, hogy másokkal tudjunk együtt játszani, olyanokkal, akik egyébként nagyon jól tudják ezt a fajta stílus képviselni, és egyébként felvettük már Magyarországon a kapcsolatot csodálatos zenészekkel, akik szerintem az ország legjobb zenészei közé tartozik, a Horváth Jenővel, a Baranyi Zolival, és lehetne még sorolni, a Szomora Zsoltival, akiknek elképesztő módon tetszik ez a dolog, és már kisebb dolgokat csináltunk, játszottunk együtt, de még nagyon messze vagyunk attól, hogy meg tudjuk valósítani azt a tervet, hogy a cigány népdalokból egy ilyen klasszikus témájú dolgot csináljunk. Tehát ez a két tervünk van, egyrészt, hogy fejlesszük magunkat abba az irányba, hogy képesek legyünk klasszikus formában, komoly zenei formában is zenélni, illetve az, hogy a cigány népdalokból komoly zenei darabokat csináljunk.
1: Ha egy dalban kellene megfogalmaznod a személyes tapasztalataidat, üzeneteidet, illetve az, ami nagyon fontos számodra, akkor melyik lenne az a dal? Van ilyen?
0: Van ilyen. Nagyon-nagyon régen, amikor én először találkoztam, mert mi otthon egyébként nem nagyon találkoztunk a cigány népzenével, de amikor először én találkoztam, az 88-ban volt, és az Andodrom együttes nagyon érdekes, a Románok Hernek, akkor még nem Románok Hernek hívták 88-ban, hanem egy nagyon hosszú neve volt, Fővárosi Tanács, mert akkor nem önkormányzat volt, hanem tanácsok voltak, ugye? Tehát Fővárosi Tanács, Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Központ, tehát egy ilyen egészen hosszú neve volt, tehát ennek az intézménynek volt egy középiskolás klubja. és oda jártunk le, amikor én Budapestre kerültem 88-ba, akkor én is elmentem az első ilyen nekem első klubfoglalkozásra, és ott volt az Andodrom együttes, hát nem véletlen, hiszen ennek az intézménynek a vezetője a Zsigó Jenő volt, aki egyben az Andodromban is ugye zenélt, és ott elkezdtek zenélni. És az első dal, amit meghallottam, hát örök életre belém bevésődött, ez a Dicta Devla Coyote, ja Istenem, ki az ott, egy ilyen dal, egy lányról beszél, akit szeretne a fiú megszerezni, mert annyira gyönyörű, annyira szép, ez egyébként egy közepes ritmusú dal, és hát mi ezt mind a mai napig énekeljük, és nagyon szeretem, de aztán szintén az Andodrom együttesről hallottam évekkel később egy másik dalt, és most nekem ez a kedvencem, ez pedig az Ársodornál elhajómat című dal, ez is egy közepes ritmusú dal, ez cigány nyelven is van, és magyar nyelven is, és kifejezetten nekünk, mert egyébként csak cigány nyelven énekelte az Andodrom együttes, mi is énekeljük, csak nekünk, a Román Oglász együttesnek teljesen ingyen és óriási odaadással lefordította a Horváth Kristóf színész Bob, hát mert nem, ugye nem lehet csak úgy lefordítani, tehát ahhoz kell egy különleges képesség, hogy ugyanolyan vagy hasonló érzetet vagy érzelmet adjon vissza a dal, úgyhogy nekem most ez a kedvenc dalom.
1: Ha holnap kitennének egy lakatlan szigetre, és magaddal vihetnél esetleg 5 CD-t, lemezt, bakerit, albumot, akkor mi lenne az az 5? Tulajdonképpen mi volt rád nagy hatással eddig életed folyamán?
0: Erre nem készültem fel, hogy ilyeneket fogsz kérdezni, de az biztos, hogy vinnék magammal Andodrom zenét, természetesen hát a Román Oglász az itt van bennem, az nem is biztos, hogy kell vinni, Karaván Familiát is vinnék természetesen, hogyha népzenéről beszélünk, és hát természetesen, amit én nagyon-nagyon szeretek, és sokan azt gondolják, hogy ez nem nincs így, én nagyon szeretem a komoly zenét egyébként is, hallgatok is komoly zenét, úgyhogy komoly zenét vinnék magammal, az biztos, hogy Brahmsot biztos, hogy vinnék magammal, de Chopint is vinnék magammal. Az a baj, hogy olyan nehéz választani egyébként, hogy az elképesztő, de hát biztos, hogy vinnék magammal magyarországi magyar népzenét, mert én nekem az a másik nagyon-nagyon nagy kedvencem, a magyarországi magyar népzene.
1: Gyűjtésekre gondolsz ilyenkor?
0: Egyébként én szeretem a feldolgozásokat is. Tehát gyűjtéseket is szeretem önmagában, a kapellában, a maga egyszerűségében, de én szeretem azokat is, amik már, most nem arról van szó, hogy amelyik ilyen nagyon-nagyon könnyű zenévé lett átalakítva, az is jó egyébként, de én nagyon szeretem azt is, ahol egyszerű módon népzenei dallamokra épülő magyar népdalokat adnak elő. Nagyon szeretem ezt is.
1: Egy élmény volt veled beszélgetni, nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél és megosztottad velünk a gondolataidat. Természetesen várunk vissza sok szeretettel bármikor, hogyha esetleg valami olyan történik a Román Oglászó emberi hang művészeti csoport életében, amiről érdemes beszámolni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Köszönöm is, nagyon szívesen jövök.
1: Lakatos György, népzenei előadó művész, közösségi pedagógus, Román Oglászó emberi hangművészeti csoport és a Budaörsi Tanoda vezetője volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk befejező harmadik részében mesélt nekünk életéről, a cigány folklorzenéről és gondolatairól. A következő percekben pedig hallgassák meg gondolataimat, illetve kutatásomat a cigány folklor, cigány népzene kapcsán. A cigány folklorzene arcai. Hagyomány, identitás és élő emlékezet. Amikor cigány zenéről beszélünk, gyakran egyetlen leegyszerűsített kép jelenik meg előttünk. Hegedű, cimbalom, vendéglő, érzelmes dallamok. Ez a kép azonban csak egy szelete annak a rendkívül gazdag és sokrétű zenei világnak, amelyet a roma közösségek évszázadok alatt hoztak létre Európában, és különösen a Kárpát-medencében. Kutatóként és zenepedagógusként számomra mindig nagyon fontos kérdés volt, hogy hol húzódik meg a határ a folklór, a közösségi hagyomány és az előadó művészeti városi zene között. Mert amit ma sokszor cigányzenének nevezünk, az gyakran nem a közösségek belső zenei kultúráját tükrözi, hanem annak egy historikusan kialakult reprezentatív formáját. A néprajzi és etnomuzikológiai kutatások, például Sárosi Bálint vagy Szuhai Péter munkái már évtizedekkel ezelőtt rámutattak arra, hogy Magyarországon sincs egységes cigányzene, hanem egymás mellett élő, különböző eredetű és funkciójú hagyományok léteznek. A hazai roma közösségek három nagyobb csoportja, a romungrók, az olácigányok és a beások eltérő nyelvi, kulturális és zenei örökséget hordoznak. Ezek a különbségek a zenében is világosan megjelennek. Míg egyes közösségek erősebben kötődnek a magyar népzenei hagyományhoz, mások inkább saját, belső, sokszor nyelvhez kötött repertoárt őriznek. A magyarországi cigány folklorzene egyik legfontosabb területe a vokális hagyomány. Az olácigány közösségekben különösen gazdag az énekelt anyag. Lassú hallgatók, balladaszerű, történeti dalok, siratók, szerelmi énekek alkotják ennek a világnak az alapját. Ezek a dalok többnyire hangszerkíséret nélkül szólalnak meg, és az előadó személyisége, érzelmi állapota döntően formálja őket. Sárosi Bálint már a 20. század második felében hangsúlyozta, hogy ezekben az énekekben az improvizáció, a rubátó, a párlándó előadásmód alapvető szerepet játszik. A dallam soha nem kész, hanem minden alkalommal újra megszületik. Ennek a hagyománynak egyik mai hiteles képviselője Lakatos György és az általa vezetőt Romano Glasso emberi hangművészeti csoport is. Munkájuk jól mutatja, hogy a vokális cigány folklor nem múzeumi tárgy, hanem élő, fejlődő kulturális gyakorlat, amely képes megszólítani a mai közösséget is, anélkül, hogy elveszítené belső hitelességét. A vokális hagyomány mellett fontos szerepet játszik a ritmikus, perkusszív zenei világ is. Sok roma közösségben a test válik hangszerként működő eszközzé, például taps, lábdobogás, szájbőgő, kanalazás, ritmikus kiáltások alkotják a zenei struktúrát. Ezek a formák szorosan kapcsolódnak a tánchoz, az ünnepekhez és a közösségi alkalmakhoz. Kertész Judit kutatásai rámutatnak arra, hogy ezekben a ritmikus formákban gyakran komplex metrikai rendszerek jelennek meg, melyek nem mindig illeszkednek a nyugati zene szabályrendszeréhez. A zene itt nem elválik a mozgástól és a társas kapcsolatoktól, hanem azokkal szerves egységet alkot. Ezzel szemben a 19. században kialakuló városi cigányzene, amit ma gyakran kávéházi cigányzeneként emlegetünk, már egy másik történet. Ez elsősorban a verbunkós, a magyar nóta és a polgári szórakoztatás világából nőtt ki. A roma muzsikusok ebben a rendszerben közvetítő szerepet töltöttek be. Kiváló technikai tudásukkal és improvizációs készségükkel formálták a repertoárt. Saját kutatásaim során a Rajkó módszerről, a Rajkó zenekar történetéről és a Pillantás a cigányzenére című munkámban azt tapasztaltam, hogy ez a hagyomány inkább egy professzionális előadó művészeti modell, mint sem folklór. Fontos része a magyar zenei kultúrának, de más funkciót tölt be, mint a közösségi eredetű népzene. Ha a nemzetközi kitekintést teszünk, még sokszínűbb képet kapunk. A Balkánon, Szerbiában, Bulgáriában, Romániában a roma zene gyakran hangszeres, rezes bandákhoz kötődő formában él. Ezekben aszimmetrikus ritmusok, virtuóz improvizációk és erőteljes tánczenei funkciók dominálnak. Spanyolországban a flamenco gitano hagyománya mutatja meg, hogyan fonódhat össze roma, arab és andalúz kultúra. Carol Silverman és Mark Slubin kutatásai szerint ezek a stílusok egyszerre lokálisak és nemzetköziek. Mélyen beágyazódnak a helyi közösségekbe, miközben globális hatást fejtenek ki. A magyarországi vokális dominancia ebben az összefüggésben különösen érdekes. Itt a hang, az emberi megszólalás, a történetmesélés kerül a középpontba. Ez a hangsúly talán a nyelvhez, a családi emlékezethez és az identitás megőrzéséhez is szorosan kapcsolódik. A 20. század második felétől egyre tudatosabbá vált ezeknek a hagyományoknak a dokumentálása. a népzenei gyűjtések, archívumok, hangfelvételek, majd később a digitális adatbázisok lehetővé tették, hogy ezek a zenei formák ne vesszenek el. A Hagyományok Háza, a FONU, valamint számos civil kezdeményezés fontos szerepet játszik ebben a folyamatban. Ugyanakkor a folklór nem csupán megőrzendő örökség, hanem élő tudás. Minden generáció újra értelmezi, új kontextusba helyezi. A kortárs roma együttesek oktatási programok és közösségi projektek azt mutatják, hogy ez a zenei világ képes alkalmazkodni a 21. század kihívásaihoz. Számomra a cigány folklórzene legfontosabb üzenete talán az, hogy a zene nem pusztán esztétikai élmény, hanem emlékezet, identitás és kapcsolat az elődökkel. Minden dal mögött emberi történetek, családi sorsok, örömök és veszteségek húzódnak meg. Ha ezekre a dallamokra figyelünk, nem csak egy zenei stílust hallunk, hanem egy közösség múltját és jelenét is. És talán ez az, ami miatt ez a hagyomány ma is élő, érvényes és megszólító erejű marad. Holnap estétől, vagyis kedden, szerdán és csütörtökön este 22 óra 5 perctől Kerényi György a Rádió C első főszerkesztőjével készített interjúmat hallgathatják meg, aki 2001 és 2004 között vezette Magyarország első roma rádióját, amelynek én magam is részese lehettem, még 19 éves zeneakadémista koromtól. Kerényi György számos rádió alapítója is volt, többek között a még ma is működő Tilos Rádiónak, és 2006 és 2010 között a Kossuth Rádiónak is főszerkesztője volt, amelyekről szintén mesél majd nekünk a beszélgetés során, így érdemes lesz velünk tartani. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, tartsanak velünk holnap este is. A viszont hallásra!
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon.
2: Rádió Dik. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió Dick. Süss fel nap.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
2: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
3: A MOL tiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát. Hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója pénteken délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt azt mondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne, élettartam hosszabbítás érdekében. Információk alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, tette hozzá. Elmondta azt is, hogy az esetet a hatóságok mellett a MOL a kormány szakértőivel együtt is ki fogja vizsgálni. Kacz Sándor akadémikust kérte fel az oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Lannert Judit pénteken Facebook oldalán a leendő államtitkárról azt írta, hogy a nemzetközileg elismert fizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik, hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatója. Újaként bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét. Lannert Judit bejegyzésében a megújuló oktatáspolitika rendkívül fontos területének nevezte a felsőoktatást hangsúlyozva, hogy olyan egyetemi rendszert szeretnének építeni, amely ismét szervesen kapcsolódik az európai tudományos és oktatási térhez, egyszerre versenyképes, autonóm és valóban a 21. század kihívásaira készíti fel a hallgatókat. Az életben maradásért küzd az MCC. Párbeszédet kezdeményez a Matthias Corvinus Kollégium alapítója Magyar Péter kormányával, miután az alaptörvény módosítása alapján az intézményhez juttatott állami vagyon nemzeti vagyonnak minősülne. Tombor András közölte, hogy egyetért a rendelkezéssel, kész a kölcsönös számadásra, ugyanakkor úgy látja, az MCC jövője veszélybe került, ezért kötelességének érzi fellépni az intézmény védelmében. Azt írta, az MCC 30 éves tehetséggondozó munkája már a politikai csatározások színterévé vált, ezen pedig változtatni kell.
2: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
2: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dick.
2: Korábbi adásunk ismétlése következik.
0: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
2: A Rádió Dick kulturális műsora.
0: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
5: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. január 29-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Sárközi Kleó József klarnétos a mai vendégem, aki számos neves prímás zenekarában játszott az utóbbi több mint 6 évtizedben. A beszélgetésünk első részében a Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezett koncertjéről mesél nekünk, melyet a Románoker budapesti Roma Művelődési Házban rendeztek. Továbbá régi történeteit felelevenítve pillanthatunk be a cigány zenészek múltjába és jelenébe. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
6: Köszönöm szépen, Kleó bácsi, úgy elvállalta ismét a beszélgetést.
7: Tisztelettel köszöntelek, Andriskám, hogy újra itt lehetek.
6: Szeptemberben volt egy portrébeszélgetés, ahol nagyon sok mindenről beszélgettünk, ha bár egy dolog kimaradt, azt most mindenféleképpen említsük meg, hiszen kimaradt az a rész, hogy a Kulturális Minisztérium is elismerte a szakmai teljesítményét. Meséljen erről nekünk egy kicsit, Kleó bácsi.
7: Hát erről röviden csak annyit tudok mondani, ennek egy erkölcsi motivációja van. 2007-ben Szegeden országos cigányzenész találkozó volt, és én tulajdonképpen nem is kaptam információt róla, ez meglepetésnek szánták, és hát a Hiller István, akkori kultúrminiszter, elismerős oklevelet kaptam, és hát ez erkölcsileg ugye ez egy motiválja az embert, jól esik. És hát most is köszönöm, hogy ez is megtörtént az életemben.
6: Én is azt gondolom, fontosak ezek a díjak, ezek az elismerések egy művész életébe, hiszen akkor tudja, hogy jó irányba halad, jó úton halad, és ezt kell folytatnia tovább is.
7: Referencia szempontjából ez nagyon mérvadó, hogy ugye rajta van a YouTube-on is sok minden információ rólam, meg a zenésztársaim, kollégáimtól, az életemről.
6: Szóval ez a múltkori beszélgetésünkből kimaradt, úgyhogy ezt mindenféleképpen szerettük volna megemlíteni. Viszont beszéljünk most egy picit a közelmúltról, hiszen nem is régen volt a Magyar Kultúra Napja, néhány nappal ezelőtt, és ott fellépett a triójával a Románoker, vagyis Cigányház művelődési házban.
7: Igen, hát ez egy érdekes történet, röviden dióhéjba elmondanám. Részműves Melinda még a nyár folyamán összejöttem vele, és akkor ígéretet tett, hogy majd a közeljövőben nekünk csinál egy ilyen koncert, lehetőséget ad a koncert fellépésre. El is felejtettem, hogy és meglepően korrekt módon hozzáteszem. Van 2 hete körülbelül fölhívott, bemutatkozott, hogy elemennénk oda. Ha hogy ne mennénk oda? Úgyhogy ez a dolog nagyon jól is esett, és az éter hullámain szeretném a Melindának, meg a Balogh Fruzsinának, a szervezőnek megköszönni, mert az ott létemkör, ez létrejött, ez tegnap előtt volt ez a koncert, 22-én, és meglepően profi munkát végeznek. Már onnan indulok ki, hogy előttünk egy cigány gyerek, nem ismerem a nevét, mert elég sziszifuszi, gyorsan mentek a dolgok, azt hiszem egy József Attila verset, szóval nem akarok hallani, és utána föllépett nem cigán származású hegedűművész nő, a 30 körüli Hubai Jenőnek egy nem ismert darabja, de csodálatos a hegedű, nem kell mondani, művész diplomá. És utána egy idősebb hölgy, Bartók Béla parafrázisokat zongorázott egy olyan 5-10 percig, és utána mi jöttünk. Hát hála jó Istennek, ennek a koncertnek volt 70 vagy 80 ember, és szerencsémre az én korosztályom beliek, tehát a 60-as, 70-es években még talán idősebbek van, 60-70 ember, aki voltak köztük intellektuelek, akik még abban nőttek föl, amiben mi, tehát a cigányzenét, a Kávéházi cigányzenének a platformáját körülbelül is, hát el kellett játszanunk, eljátszottuk a Bartók Esterszékeknél, Kodály Intermező, Kodály Kálai Kettős. Utána mondtam még előzőleg a Melinda, lehet klasszikus is, hogy mit tudom én, egy Puccinitól a Toszka Levéláriát, akkor Csajkovszki F. Moromázás, sok mindent, és utána ugye azt hozzátette, ha lehet akkor, mivel a holokausz kapcsán, ugye 45. január 18-án szabadult fel a gettó, és annak kapcsán mondja, ha lehet, akkor klezmert, hát hogy ne tudnánk, hát a klezmert az szeretem is, a klarinét maga egy olyan a funkciója, hogy a klezmert, hát 6 évig játszottam, hogy nem mondjam, a triommal, a Dobutcai Dobló Borbárba, ahol Popovics Dávid tulajdona volt, sajnos már megszűnt az a funkciónk, mert eladta, meg nem tudom, hát azt hiszem Izraelbe vissza. Tehát gyakorlatilag jól sikerült koncert volt, és még egyszer szeretném a Melindának, meg a Fruzsinának megköszönni ezt a nagyon korrekt, ez is további jó munkát kívánok nekük, mert ott profi munka, intenzív munka folyik, hogy a cigány kultúrát minden tagozatát, minden spektrumát hadd ismerjék meg a világ, magyarok, mert sajnos egy olyan falat építettek föl az elmúlt 30 évben, kultúrpolitika, minden, de most hál' Istennek úgy néz ki, hogy valami már az alagút végét már látom. És hát nagyon korrekt a Melinda is, Fruzsina is, és hát ígéretetek, ha a közeljövőben lesz koncert.
6: Mielőtt rátérnénk a továbbiakra, azért beszéljünk egy picit a házról is, hiszen én azt

0: hogy működjön egy kultúrház, nem az a 60-as, 70-es, 80-as szocialista bűveledési ázokhoz, tudom, kinézetre se, a funkcióját se, ez egy egész más, és ez egy jó értelembe vett más. Nagyon jó hangosító van, tehát nem is kellett venni erősítőt, semmit, ott profi módon beállították a basszusgitár, gitárt, és az akusztika is úgy van megcsinálva, hogy nagyon jó, hát csak szuperlatívuszokban tudok beszélni róla.
1: Ha bemegy az ember például az ajtón, egy fotocellás ajtó fogadja először is, hát ami tényleg tükrözi a modernitását.
0: 21. század.
1: Így van. Jobbra utána egy koncertterem, amit üveggel választ el a folyosótól. Hatalmas ablakai vannak, viszonylag közepes méretű koncertterem, de azért 100 fő azért szerintem simán befér. És nagyon szép kiállítások szoktak egyébként lenni, ott állandó kiállítás is van, de folyton cserélik is azokat a képeket az egyik teremben, ahol meg lehet tekinteni a nagyobb cigány festőknek az aktuális képeit, a kiállítását. Sőt, egyébként még egy podcast stúdió is van hátul, ahol már készítettünk egyébként több beszélgetést, interjút, videóval, és nagyon szépen felszerelt stúdió az is, úgyhogy én azt gondolom, hogy rengeteg lehetőség, potenciál van ebben a művelődési házban, és én azt gondolom, hogy Rézműves Melindáék ezt ki is fogják használni, úgyhogy innen is sok sikert kívánunk nekik, aki pedig teheti, nézze meg mindenféleképpen, látogasson el hozzájuk a Király utca 67-be. Ez ott van a Király utca és a Hársfa utca sarkán.
0: Hát ha globálisan nézzük, ami rövid volt, egy fél óra áttekintésen, tehát azért mondom, hogy a Melindáék nagyon-nagyon profi módon csinálnak, mert az nem csak a zene, a művészet, mi képzőművészettől kezdve minden régióba, ami cigány vonatkozású, működik. Működik és csinálják. Ennyi.
1: De térjünk vissza egy picit még a koncertre. Ki volt a közönség egyébként? Azt hát, nagyjából fel lehetett mérni?
0: Nagyon jó kérdés, mert tulajdonképpen a 60 éves működésem alatt, ami erőt ad, mentális és szakmai erőt, amikor olyan közönség, hogy veszik a lapot, ugye a szakzsargon. Tehát ott nagyon művelt emberek voltak. Minden volt, elkezdtem, mert olyat is, tehát láttam a közönséget, 60-70 évese, Fényes Szabol, Horváth Jenő számokat, abból a 60-as, 70-es évek, és dúdolták, énekelték, és állva tapsoltak. És hát tehát hatalmas siker volt, nem is vártam akkor. Körülbelül mondom, 70 ember, hát itt most mit csináljak, körbenéztem. Láttam, hogy kik vannak, mert azért van akkor a rutinom már, hogy ránézek, körülbelül ennek ez ilyen kellett, és talált. Volt már úgy, hogy negatív, hát hadd mondjak, ha mondhatom, szegény Orbán Kálmán barátom voltak a gitárosom a Dob utcába, és tele volt, általában teltházak voltak, és hát minden műfajt kipróbáltam. Klasszikus, ezt a cigány jazzt, minden, ami létezik, és fönt a te volt egy teres van ott Doblóba. Németek voltak, de idős németek. Na mondom, kipróbálom. Hát ez csak bejön. Elkezdtem az Alte Kamarádot, Göring Marsot, Messerschmitt indulót. Jöttek. Jó, csak már a karlendítés hiányzott, és szórták a pénzt, és a nagy tap. Tehát ez kellett bő egy óra, hogy eltalán diszkrét tapsok voltak, Evitát, ezt, azt, My Fair Lady, Misty, mindent kipróbáltam. Nem jött be. És be. Tehát egy muzsikusnak nagyon kell. A régiek ezt nagyon tudták. És hát volt egy lehetőségem, ugye, akik elé jártam, hogy óriási pszichológusok voltak, a régi primások.
1: Na, erről beszélgetünk, mert ez lesz azt hiszem az egyik fő témája a mai beszélgetésünknek. Még térjünk vissza egy picit a koncerthez, ami a Magyar Kultúra napján volt január 22-én a Románok kertben, a Cigányházban, hiszen ott a triójával játszott. Egy kicsit beszéljünk a trióról, kik vannak benne.
0: Hát ez nekem a legszebb emberi érzés, ami lehet egy nagypapának. Az onokám, ifjabb Onódi Zoltán, és a veje idősebb Onóti Zoltán, az a basszusgitáros, a Zulika az meg a gitáros. Na most nem akarom fényezni az unokámat meg a vejemet,

0: egy mondat elejéig. Ők azok, akikkel tudok muzsikálni. Hát ugye ebben benne vannak a próbák, meg a zenei kvalitása mindegyiknek. Tehát az úgynevezett cigány reakciók a zenébe nagyon jók. Na, elég egy-két próba, egy-két, ha így van a harmon, ez, az, a, de nem is kell. És a Zonikám, a Zonodi Zolika, az előtte úgy voltunk, hogy a Orbán Kálmán attól nagyon sokat, de pillanatok alatt megtanult a gyerek minden. 10 éves volt még jóformán, amikor oda került. Azt mondja, a Kálmán, az kitűnő zene volt, az Orbán Kálmán kitűnő zenész volt. Szóval Cleo Kezmael, azokat a Robert, az Oscar, a régi bécsiket. Egyszer elfújtam, már másodszor már tudtam. Azt mondja, még életemben még ilyen muzsikussal nem találkoztam, mint a te unokád. De a Vejem ugyanúgy, hát az is a legjobb zenekarokban volt, mint Nagy Bőgös. Aztán most együtt járjunk, csináljuk a dolgokat. És hát most már 5. előtte a zsidóüzletbe is, mert Kálmán beteg lett, és akkor már a basszusgitárra jött az öreg Zoli, a Vejem, és a gitárral a Zolika. Na most, per pillanat, ugye április 22-én kezdődik, amit már 5 éve a Sirona nevű hajón vagyunk, Bogdár Rihárd a menedzserem, már 30 koncert előre le van fixálva, és ez egy nagyon jó dolog. Anyagilag is dotálva, nem kell sokat játszani, és nagyon intellektuális közönségje. Hát mindenféle szempontból. Hát együtt, meg ha alkalmi dolgok jönnek, akkor is. Már kipróbáltam azt is, hogy mikor nem tudott jönni a Zolika, vagy a nagyobb az apja, hát bizony szenvedtem. A zenei hatása, tehát partnerok nélkül nem, olyan, mint a fotball. Uh-huh. Egy fecske nem csinál, főleg, hogy hár egy trióba. Hát ugye nincs kíséret, akkor vérszegény.
1: Főleg, hogyha egy családi zenekarról van szó, akkor tud ez igazán hatékony lenni, mint ebben az esetben is.
0: Igen.
1: Tegnap viszont volt egy másik koncert is, erről is beszélgessünk egy picit, amely a Józsefvárosi Múzeumban volt, a József körút 70 szám alatt. Itt kávéházi zenés délután volt Cleo trióval, azt írja a plakát.
0: Hát, úgy mondhatom, hogy a fortuna, a szerencse istennője, kegyelet volt. Amikor jönnek a dolgok, akkor jönnek. Hát megkerestek onnan engemet abból a házból, abból a Józsefvárosi Múzeumból, és hát, hogy tudnák-e anekdótát, vagy mi tulajdonképpen olyan vérszegény ott az információk. Horváth Jancsiról volt egy fotó. Hát az én ismertem, még a 70 egy öreg bácsi volt, hogy milyen szalonzenész volt az inkább. Tehát nincs anyag. Tudna-e anyagot hozni? Hát összejöttem ott, aki ezt intézi, ezt a hölgy, nagyon szimpatikus. Hát egy legalább 10 kiló lemeztől kezdve DVD-k, CD-k vittem, hát annyira, hát szinte elájult, az ennyi minden. És az, mit tud mondani a 8. kerületről, tehát az akkori életforma, ami tulajdonképpen funkcionált 100 évig jóformán, ami most már egy olyan 20-25-30 évet teljesen demoralizálódott, nincs. Úgyhogy, és akkor felajánlották azt mondja, hát milyen zenét játszunk. Hát elmondtam Dióhéjban, hogy mit játszunk a triómmal, stb. Aztán mit szólna ahhoz, hogy egy ilyen koncertkurzus 3 lenne, tehát most volt tegnap a triómmal, és kikötötték azokat a felben, én elmondtam, hogy miket játszunk, hát akkor azt mondja, 23-án, ami tegnap volt, játszanak egy kis Bartókot, Godályt, egy-két külföldit, hát mivel, hogy a budapesti gettónak az évfolytója felszabadulása volt, sok zsidót játszott, abból van egy sop, amivel rájátszottuk, Ó, te drága Varsó, Golden Jeruzsálem, Exodus, Szemszórák, ez egy ogyesszai zsár, lehetne reggeli, és hát azt, és akkor láttam ott is a közönség, az én, hogy mondjam, mert megint a közönség. De volt-e hozzáteszem, fiatalok is voltak. Uh-huh. És elkezdtem ugye szintén a 60-as, 70-es éves sláger ebből, abból játszani, és csodálatos hangulat volt. Énekelték azokat a számokat, ugye, Cserháti Zsuzsától egy-kettőt. Lehetne mondani, ugye, Horváth Jenő baracnyílás idején, hát sokat most nem akarlak untatni. De tényleg nagyon kitűnök, amikor végeztünk, hát még maradjanak, hát nem lehet, 7 óra, akkor bezár, hát nem lehet. És hát akkor, és akkor szóvá tették, hogy ez az, amit tönkretettek. Ezt tette tönkre a magyar, mi nem tudom honnan, de lett a kulturpolitika, ez egy hosszú távú dolog, nem akarok kompromitálni senkit, tudjuk, hogy a körút tele volt triókkal, duókkal, cigánzenekarokkal, big bandekkel, 5 órai teák. Tehát egy lüktető társadalmi mozgás volt, aminek a mi feladat, 26 revő volt, már múltkor is elmondtam, most egy sincs. Tehát kérdezték, mikor jönnek. Hát mondtuk, hogy egyelőre tehát február 20-án megyünk, meg én március 20-án. Na de ott is kikötötték már a február 20-ai koncerten, ott kifejezetten, hát csak ezen gondolkozok, hogy lesz-e idő egy órában, mert írt angolt, norvégat, svédet, amerikait, ausztrált, kínai, japán, tehát a világ össze egy-egy görögöt, törököt, az üszkötet lehetne, hogy játszani kell. Hát nagyon sok van, holland, és tehát nemzetközi számokat, és akkor még plusz hozzájön esetleg megint, amikor, mert ott kértek egy-két dolgot, hogy tudják például azt mondja holnap, ki tudja holnap, meg ilyen karádi számokat, halálos tavasz, voltak idősebb korosztályt is, akik is, és arra már lehet, hogy és sajnos megpróbálom leszük itt, de nagyon nehéz. Tehát azon is gondolt, hogy mindegyikből egy-egy számot az íreknek, ugye a Danny Boyt, stb. Az ausztráloknak azt az indulót, a Gracing Matilda, de lehetne sorozni a németeknek, nem csak az osztráknál is külön kell választani. Más a tiroli zene, de más a kifejezetten bécsi zene, amit Oscar Strauss, Richard Strauss, Robert Stolz, ezek hatalmas egyéniségek voltak. És ezekből is egy-egy darabot lehet, mert az idő kifutja. Erre 3-4 óra is kevés lenne. Hát ennyi. Tehát ez lesz a 20-ai, február 20-ai, és akkor a március 20-án meg filmzenéket. Na most ebbe belekalkuláltam, mert én az úgy átgondoltam. Hát ott van a Mágnás Miskának az a Szirmai, amit csinált az operett, a film, 49-ben készült az a film, és én a nő szívét kiismer, ilyen számokat is, akkor a, mit tudom én, a állami elv, egy boldog nyár Budapest, a magyar, akkor a izé volt, ugye kész a Hattyúdalba, Villa Negra, ezek a magyar filmekből is van még, eljátszok. Utána jönnek a külföldi filmek, a Cherbourg-i esernyőtől kezdve, tehát sok minden van a tarsolyba, hát arra is külön szám, meg mondtam is az Olikának, hogy föl kell írni, mert az én agyam már nem a régi, hogy mit játszak, és mit nem, mit hagytam ki, most is kihagytam egy csomót, de hát nem is lehetett, idő nem engedte volna. Úgyhogy ennyi volt. És ígéretet tett az ottani, aki ezt intézi, hogy milyen jó lenne, hogyha egész évben ez funkcionálna, ez, hogy minden hónapban egy ilyen koncert, és akkor mindig ilyen, meg meghívtak, valami lesznek ottan különféle ilyen rendezvények, úgyhogy profitálni tudok anyagilag is, morálisan is, úgyhogy ennyi.
1: Akkor foglaljuk össze, várjuk természetesen az érdeklődőket február 20-án és március 20-án a Józsefvárosi Múzeumban, amelynek a pontos címe 8. kerület József körút 70, és itt lehet remélhetőleg akár hosszú távon is hallgatni. Igen. Akkor a Kleótriót.
0: Fél hattól fél hétig, sajnos 1 óra.
1: Viszont itt beszélgettünk még a koncertet megelőző gondolatkörökben arról, hogy nagyon érdekelte őket a 8. kerületnek, illetve a cigány zenészeknek a története. Hiszen, hogyha felemlítettük, hogy nemzetközit kellett most játszani, illetve kell majd játszani február 20-án, filmzenéket kell játszani március 20-án, rengeteg szalonzenét játszott már itt is most legutóbb, tehát tulajdonképpen ez a repertoár, amit összeállított ez régen, azért a cigány zenészeknek a többségének a repertoárján szerepelt ez a műsor, ha szabad ezt mondani. Pontos. Hiszen akkor azért még a közönség is olyan volt, hogy ezeket ismerték, szerették, kérték, minden nap hallgatták, akár a körúton, akár a rádióban. És ez óriási érték, hogy a cigány zenészeknek van egy ilyen kultuszuk, hogy bármit lehet tőlük szinte kérni. Nyilván ezért híresek a cigány zenészek külföldön is.
0: És ez egyrészt túlélési mechanizmusnak mondanám. Uh-huh. Mert ez körülbelül 100 év óta, több mint 100 éve, nagyon-nagyon tudtunk asszimilálódni a magyar társadalomtól, mert ez nem cigány zene. Ez magyar zene. Igen. Na most a kornak megfelelő zenei hangulatát, ebbe belefért legalább 1000-1500 magyar nóta. Ugye operett nagy hatalom voltunk, Ábrahám Páltól, Lehár, Kálmán Imre lehetne sorolni. Ezeket énekelték. Hát jó, múltkor is a közelmúltban, hát sajnos fiatal, mert nagyon tehetségesek a fiatalok, de hát a közönség is, a kulturális igény már nem ugyanaz. Kérték a János Vitézt, hát fogalmuk se volt. Hát Leó bácsi, hát ne kezdj el, nem van fiam, hát szép halkan ki. Szóval de akkor én ebben nem magamat akarom fényezni. Kimerem jelenteni, mikor én kezdtem a 60-as évek közepe fele, 66-67, egy közepe zenekar, főleg a kocsmában volt a legnehezebb játszani, mert ott a Verdi operától kezdve az összes magyar nótát, Szerkovics, hát például most is kérte ott a muzsikátunk, a Szerkovicsnak a Csókos asszony, ugye benne van a Debora, akkor a Bajza utca, de szóval sok mindent kértek és énekelték. Kultúr igényük volt az embereknek. Ma, hogy mi történt, ez már nem az én feladatom. Ez sajnos nem. De ez az egész dolog, hogy én most itt vagyok, köszönöm. 77 éves leszek május 8-án Isten segítségével. Hát majdnem a legöregebb aktív zenész, aki még működőképp, hát vannak fellépéseim, tehát még az Isten ad erőt, fizika és mentális erőt, hogy tudok még azért fújni. Ez azért vagyok itt, hogy egy mementóul szolgáljon ez, hogy itt volt egyszer egy Mátyás tér, volt egyszer egy zenész, cigánzenész társadalom, ami teljesen szétzilálódott. Nem akarok megsérteni senkit. De most olyan egyének kezébe került az irányítás, hogy még a közepes szintet se szakmailag nincs múltjuk, nincs jelenjük, nincs jövőjük. Most egy hegedűs, nem név. Elsősorban a hangszer ismeret. Azok a nehéz, ami természetes volt még, ugye a vizsgán kérték, egy Toszelli szerenát, egy Dvorák humoreszk, lehetne sorolni, ugye, kötelezők volt. Ma már, azt meg minek? Ilyen nincs minek a zené. De hát az megfelelő hangszertudás, hogy még mélyebbre, hogy játszottam a Kati Horváth Lajosnak az édesap meg a Lakatos. Hát a Hubai Zefirtől kezdve. Akkor a legnagyobb, legkeményebb ugye a Hubai Jenőnek a Csárda jelenetet lehetne sorolni, ami különösen nagyon nagy hangszertudást igényel. Vannak az egy-két kivételek, akik jár, de magát a szakmát nem hibásak. Hol tanulják meg? Körülbelül, ha összeszámolnánk, körülbelül lefekszek az ágyba és gondolkozok, legalább 1500-2000 nóta, csak nóta. És akkor még hol vannak a többiek? És mindent nem lehet ismerni. Ha megszületnék ötször, akkor is kevés lenne. Úgyhogy ennyi. Hát gyakorlatilag azért, hogy mementúr szolgáljon ez a kis beszélgetés, ez fönnmarad, gondolom, hogy a jövő generáció, ha majd még érdekli egyáltalán ez a mi életünk, az életvitelünk, hogy hogy éltünk mink a 60-as, 70-es, 80-as, ki vidékről följött. Hát egy óriási lehetőség volt akkor, most Sádenik.
1: Én egyébként azt gondolom, hogy ezek a beszélgetések igazi kordokumentumok, hiszen a mai kornak, 2026-nak egy jelen pillanatát rögzítjük, illetve visszaemlékszünk a múltra, amit nem sokára mindjárt bele is kezdünk, hogy milyen volt például a Mátyás téren az élet. De még mielőtt erre rátérnénk, egy-két gondolatot beszéljünk arról is, hogy miután felkerült Pestre, kikkel muzsikált az élete során? Említsük meg néhány nevet Lakatos Sándortól kezdve.
0: Hát elmondom sorrendbe. Hát az első primás, akitől sokat lehetett tanul, Szikszai Horváth Lajos volt. Ez egy hatalmas pedagógus volt. De hát az rövid ideig működött, hat, meg Albert István, amikor följöttem, volt a Angyalföldön egy együttes, és azt tanított bennünket. És utána ugye Kozák Gábor Józsefhöz, már akkor én vizsga előtt oda, tehát ott részre jártam be, ez nagyon nagy szó volt, és nagyon nagy korepetitőr volt az. Fújtam a kadenciákat a Rapszódiába, a Orfeuszba, még a Szönnyör, még ne siessd el, crescendo, decrescendo, tehát zeneileg is magasan kvalifikált emberek voltak. Tehát az is nagy ember volt, de hát akkor még nem volt kategória, levizsgáztak. Az első, a Baranyi Gábor, a Finánz Gabi, ott is sokat tanultam. Aztán a legelső primás, aki prominens volt, Vörös Kálmán volt. Hát a Vörös Kálmánnal a Royal Nagyszálloba 72-be kezdtem, és hát olyan zenészek muzsikáltak, ott a Kacsesz, a egyik legjobb rácsos. Volt a Lacika, a Baklaci, az egy Balog László, aki ez volt a csúf neve, Baklaci, az öreg, hogy tulajdonképpen az ország legjobb zenét. Tehát lehetett kiktől, nem hogy lehetett, kellett tanulni, mert ha nem tudtam haladni valamilyen szinten, akkor kidobtak. És az egész karrier csőd, teljes csőd lett volna. Aztán a Vörös Kálmán után jött oda a Kati Horváth Lajos. Hát az egy zseniális zenész volt. Most elmondanák egy anekdótát, tehát az úgy tudott gitározni, hogy Európában az egyik legjobb. A Fóti zenekarral volt egy közös fellépésünk, ilyen farsangi. Egy órát ők egyet mi. És le volt téve a gitár. Hát mi sem tudtuk, hogy nem Flegmán szólt, az a magyar gyerek volt, a zsidó minden. Megengedi uram, hogy játszok. Szóltva játszol. Bezugta az erősítőt, elkezdett egy amerikait, téma, akkord, rázás. Megbolondult a Manus. Azt mondja, kisodam, azt mondja, semmi. Azt mondja, most maga után, hogy fogok én gitár? Csak nyugodtan gitár. És tudott nagyon hegedülni is. És egy olyan harmóniákba, hát olyan, hogy a mai, nem a mai, a régi cigán zenekarokba is, ugye 7-9-ig elmennek, tehát a jazz harmóniákat, a Clarence is volt velünk, akkor már cimbalmos, a Berkes József, egy csodálatos cimbalmos volt, és úgy beállította neki ezeket, a Mistit, a Laura, ezeket, hát a harmónia vezetéssel, hogy hát az életben nem tudtuk. Tehát volt kitől tanulni, volt rá közönség, volt rá lehetőség, és kellett tanulni, gyakorolni, mert ha nem, akkor megállj, stopp, kész. Tehát utána a Szatyor Döme János, az gyerekkori barátom volt. Hát ez egy csodálatos, rajta is van a YouTube-on, a rádióból. Nekem volt 2012-ben az Arcvonások című műsorban egy portrém műsorom, és én kihozattam az operatőrrel az archív felvétel, a 73-as fölvételünket, meg a Hankó Farkas, a Hankóval is volt a Palasszállóból helyszínig, ezt a kettőt ki tudta hozni.
1: Sárközi Kleó József klarnitos volt a mai vendégem, aki számos neves prémás zenekarában játszott az utóbbi több mint 6 évtizedben. A beszélgetésünk első részében a Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezett koncertjéről mesélt nekünk, melyet a Romano Care budapesti roma művelődési házban rendeztek. Továbbá régi történeteit felelevenítve pillanthattunk be a cigány zenészek múltjába és jelenébe. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk hétfőn este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, a viszonthallásra.
2: készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Di-ben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Di-ben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Di nemzetiségi híreit Patai Annától hallják.
2: A roma és cigányzene Magyarország kulturális életének egyik legélőbb és legérzelmesebb része. A közelgő cigány koncertek nem csak egyszerű zenei események, hanem olyan kulturális találkozások is, ahol a hagyomány, a szenvedély és a közösségi élmény egyszerre jelenik meg. Az utóbbi években egyre nagyobb érdeklődés övezi a roma zenét, hiszen ezek az előadások különleges hangulatot teremtenek. A virtuóz hegedű játék, a tüzes gitárdallamok, az improvizáció és az érzelmekkel teli ének egyedülálló élményt nyújtanak a közönség számára. A közeljövőben Budapesten és környékén több jelentős roma zenei eseményre is sor kerül. Az egyik legizgalmasabb koncert a Romengo fellépése lesz, amelyet 2026. júniusában rendeznek meg Budapesten. A zenekar az olá cigány zenei hagyományokat ötvözi modern világzenei elemekkel, így koncertjeik egyszerre őrzik a múlt értékeit és szólítják meg a mai közönséget. A Romengo különlegessége abban rejlik, hogy dalaikban egyszerre jelenik meg a szabadságvágy, a közösségi összetartozás és a roma kultúra gazdag zenei öröksége. A koncertjeiken gyakran olyan intenzív hangulat alakul ki, amely szinte táncra kényszeríti a közönséget. Szintén nagy figyelem övezi Lakatos Mónika fellépéseit, aki a roma népzene egyik legismertebb magyarországi képviselője. Hangja különlegesen mély érzelmeket közvetít, dalaiban pedig egyszerre érezhető a fájdalom, az öröm és az élet szeretete. Az ilyen koncertek nem csak szórakozást nyújtanak, hanem kulturális élményt is adnak a hallgatóknak. A roma zene sajátossága ugyanis, hogy a zenészek gyakran a saját életük történeteit, érzéseit és tapasztalatait fogalmazzák meg dalokon keresztül. A budapesti koncerthelyszínek közül kiemelkedik a Dunaparti ponton, ahol rendszeresen rendeznek cigányzenei esteket és világzenei programokat. A hely különleges atmoszférája miatt rendkívül népszerű a fiatalok és az idősebb generáció körében is. A Cigánykedv program sorozat például rendszeresen ad lehetőséget roma zenekaroknak és előadóknak a fellépésre. Ezek az estek gyakran hajnalig tartanak, és nem csak koncertek, hanem közösségi élmények is egyben. Az emberek együtt táncolnak, énekelnek, és egy estére valóban átélhetik a roma zene felszabadító erejét. A modern cigányzene egyik különleges irányát képviseli a kanarró is, amely a hagyományos cigányzenét jazz és swing hatással ötvözi. A zenekar több koncertet is ad Budapesten a következő hónapokban. Az ilyen előadások különösen érdekesek, mert megmutatják, hogyan képes a roma zene folyamatosan megújulni, miközben megőrzi a saját gyökereit. A swing manu stílus különösen energikus és virtuóz, ezért a közönség számára mindig izgalmas élményt jelent. A cigány koncertek jelentőségét nem csak a zenei élmény adja, hanem az is, hogy ezek az események hidat képeznek különböző kultúrák között. A roma zene képes összehozni embereket társadalmi helyzettől, kortól vagy származástól függetlenül. Egy jól sikerült koncert után eltűnnek az előítéletek, és csak a közös élmény marad. Ez különösen fontos a mai társadalomban, ahol még mindig sok félreértés és negatív sztereotípia kapcsolódik a roma közösségekhez.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Di roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Di-ben. Rádió Di-ben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Di.

Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dickem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
2: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk. Ez pedig úgy van, hogy nak.
3: Nak. De ez nincs többes szám, vagy naká.
2: Igen.
3: Ez csak simán nak.
2: Ez csak simán nak, így van. Mivel csak egy orrunk van, úgyhogy szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel!
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick.
0: Rádió Dick. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják.
5: A roma és cigány zene Magyarország kulturális életének egyik legélőbb és legérzelmesebb része. A közelgő cigány koncertek nem csak egyszerű zenei események, hanem olyan kulturális találkozások is, ahol a hagyomány, a szenvedély és a közösségi élmény egyszerre jelenik meg. Az utóbbi években egyre nagyobb érdeklődés övezi a roma zenét, hiszen ezek az előadások különleges hangulatot teremtenek, a virtuóz hegedű játék, a tüzes gitárdallamok, az improvizáció és az érzelmekkel teli ének egyedülálló élményt nyújtanak a közönség számára. A közeljövőben Budapesten és környékén több jelentős roma zenei eseményre is sor kerül. Az egyik legizgalmasabb koncert a Romengo fellépése lesz, amelyet 2026. júniusában rendeznek meg Budapesten. A zenekar az olá cigány zenei hagyományokat ötvözi modern világzenei elemekkel, így koncertjeik egyszerre őrzik a múlt értékeit és szólítják meg a mai közönséget. A Romengo különlegessége abban rejlik, hogy dalaikban egyszerre jelenik meg a szabadságvágy, a közösségi összetartozás és a roma kultúra gazdag zenei öröksége. A koncertjeiken gyakran olyan intenzív hangulat alakul ki, amely szinte táncra kényszeríti a közönséget. Szintén nagy figyelem övezi Lakatos Mónika fellépéseit, aki a roma népzene egyik legismertebb magyarországi képviselője. Hangja különlegesen mély érzelmeket közvetít, dalaiban pedig egyszerre érezhető a fájdalom, az öröm és az élet szeretete. Az ilyen koncertek nem csak szórakozást nyújtanak, hanem kulturális élményt is adnak a hallgatóknak. A roma zene sajátossága ugyanis, hogy a zenészek gyakran a saját életük történeteit, érzéseit és tapasztalatait fogalmazzák meg dalokon keresztül. A budapesti koncerthelyszínek közül kiemelkedik a Dunaparti ponton, ahol rendszeresen rendeznek cigányzenei esteket és világzenei programokat. A hely különleges atmoszférája miatt rendkívül népszerű a fiatalok és az idősebb generáció körében is. A Cigánykedd program sorozat például rendszeresen ad lehetőséget roma zenekaroknak és előadóknak a fellépésre. Ezek az estek gyakran hajnalig tartanak, és nem csak koncertek, hanem közösségi élmények is egyben. Az emberek együtt táncolnak, énekelnek, és egy estére valóban átélhetik a roma zene felszabadító erejét. A modern cigányzene egyik különleges irányát képviseli a kanarró is, amely a hagyományos cigányzenét jazz és swing hatással ötvözi. A zenekar több koncertet is ad Budapesten a következő hónapokban. Az ilyen előadások különösen érdekesek, mert megmutatják, hogyan képes a roma zene folyamatosan megújulni, miközben megőrzi a saját gyökereit. A swing manu stílus különösen energikus és virtuóz, ezért a közönség számára mindig izgalmas élményt jelent. A cigány koncertek jelentőségét nem csak a zenei élmény adja, hanem az is, hogy ezek az események hidat képeznek különböző kultúrák között. A roma zene képes összehozni embereket társadalmi helyzettől, kortól vagy származástól függetlenül. Egy jól sikerült koncert után eltűnnek az előítéletek, és csak a közös élmény marad. Ez különösen fontos a mai társadalomban, ahol még mindig sok félreértés és negatív sztereotípia kapcsolódik a roma közösségekhez.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
6: Gyere fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak.

0: végzetem.
1: Rádió Dick. Hallod? Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Hello.
3: Hello, szia, itt Maka Gyuszi és Völgyi Zsuzsi a Dick Rádiótól.
2: Sziasztok, szép jó reggel, Csicsi Attila vagyok.
3: Csicsi Attila, akkor Attilának tudunk akkor szólítani. Szia. Köszönjük szépen.
4: Jó reggelt.
3: Szia, jó reggelt.
2: Sziasztok, jó reggelt kívánok.
3: Szép délelőttet kívánunk. Hát nem titok itt a hallgatók előtt, hogy írtál nekünk egy üzenetet, hogy szívesen beszélgetnél, a taxis vagy, foglalkozásodat tekintve, és hogy szívesen beszélgetnél velünk a tegnapi tüntetésről, és mi ennek nagyon örülünk, mert tényleg két teljesen laikusként álltunk ezelőtt a tüntetés előtt, és nagyon az újságcikkekben se volt ez fixálva, vagy pontosan mi történt. Úgyhogy a legjobb az, hogy egy olyan embertől kérdezzük, vagy beszélünk, vagy beszélgetünk vele, aki ott is volt ezek szerint.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy megszólaltok. Igen. Hallottam a rádióban ti is, hogy miket mondtatok. Voltak benne jó dolgok is, meg nem jó dolgok, de tényleg ez nincs úgy letisztázva egyik médiaportál által sem, hogy tulajdonképpen mit is akartunk. Tehát igazából négy fő követelésünk lett volna a tegnapi nappal kapcsolatban. A legeslegelső pedig az, amit a fővárosi önkormányzat egy rendeletmódosító tervezettel állt elő, mi szerint engedélyhosszabbítás, tehát taxiengedélyhosszabbítás csak akkor lehetséges, hogyha az adott sofőrnek nulla közlekedési hibapontja van. Tehát ez lett volna a legelső.
4: Ó, hát az nagyon nehéz elkerülni.
2: Így van, tehát a budapesti közlekedésben azért ez nagyon nehezen kivitelezhető. Tehát hát emberek vagyunk, hibázhatunk.
4: Hát így van, persze. Főleg, hogyha egy vajúdó hölgy ül be a taxiba, akkor nyilván egy sebességkorlátozást már meg is szakított, vagy meg is vétett az illető, lehet az gyors hajtás ilyenkor.
3: Na meg főleg, aki ilyen sokat vezet, mint ti, hát ott azok, ahol szokták mondani, ahol hullik a forgács, ugye? Na jó, igen, kér, igen, akkor folytasd, kérlek.
2: Igen, a második pontunk, ami a hivapontos után a második főkövetelésünk lett volna a létszámstop, ugyanis tényleg nagyon sokan vagyunk, és azért vagyunk ilyen sokan, mert vannak ezek az oktatási, tehát ezek azok az iskolák, taxis iskolák, akik havi szinten 20-30-40, akár 100 új sofőrt is kiképeznek, és azért jönnek taxizni, mert elmondtátok, hogy igen, milyen költségekkel jár egy taxizás, de úgy kezdik nekik az oktatást, hogy keresettek havi szinten 2-3 millió forintot.
4: Ó, hát ez egy nagyon félrevezető.
3: Tehát akkor mondjuk ki nyugodtan, hogy kammem, ugye? Kammem.
2: Így van. Na, és akkor utána eltöltenek ezek a szegény új sofőrök 3-4 hónapot, adósságba keverednek, és utána váltanak szakmát. De ezt folyamatosan termelik ki az újabbnál újabb sofőröket, szegényeket, mert...
3: Tehát egyfajta csapdába.
4: Ez egy dezinformáció azoknak a tanulóknak, akik taxizni szeretnének.
3: Igen, én nem, ezt amit el is akkor hallottad is, igen, hogy én nagyon sokszor veszek igénybe taxiszolgáltatást, és nagyon sok sofőrrel, aki olyan, hogy tud, vagy van kedve beszélgetni, szoktam, és igen, elmondják, hogy tényleg óriási költségeitek vannak, tényleg a bérléstől kezdve a tagság fizetésen át. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok a költség.
2: Így van. Nagyon sok kommentet láttam én is, hogy ezek 10 milliós meg 15 milliós autókkal gurulnak. Azt tudni kell, hogy a taxis társadalomnak körülbelül a 60%-a bérli az autót, tehát nem az övé az autó. Tehát ezek gazdag emberek vettek flottákat, autókat, milliókat beleöltek.

0: tettek, és kőkeményen fizetnek érte heti 100-110 ezer forintot, és ez csak a bérlés.
1: Az igen.
2: Az még csak a bérlés, tehát ott még akkor, nem ittunk, nem ettünk.
0: Így van. Tehát az, ha valaki bérel egy autót, az ott kezdődik, hogy havi szinten 7-800 ezer forint, csak a kiadás, és onnantól van nullán. De ezt az elején nem tudja szegény.
1: De bocsánat, ez függ az autótípustól? Tehát te mondjuk egy Teslát bérelsz, ami most az egyik legújabb autó mondjuk, vagy elektromos is, meg nem tudom, az a legdrágább, és akkor mondjuk egy Mazdát bérelsz, akkor az olcsóbb?
0: Hát például, ami még nagyon népszerű, ezek a Ford Focusok, azok is már heti 80-85-90 ezer forint. Na most ezen felül még, aki bérel autót, ugye a kártyás fizetések nem ő hozzájuk mennek, hanem a céghez, akitől béli az autót, míg a kártyás fizetéséből még levesznek 13%-ot hetente a bevételéből.
2: Azt a mindenit.
1: És bocsánat, én azt is tudom, de javíts ki, hogyha hülyeség vagy rosszul tudom, hogy nem egyből kapjátok meg, hanem ilyen heti elszámolás van?
0: Így van, heti elszámolás. És akkor minden, mikor ha valaki például olyan fuvari vannak, hogy, csak kártyával fizetnek neki a héten, akkor nem nagyon vicc az a szegény
2: kézpénz.
1: Igen, ezt is egy kollégától
2: Gyuszi
1: tudom.
2: Gyuszi mindig kártyával fizet.
1: Nem mondd már el, de amúgy tényleg. Na, sosincs készpénz, na bocsánat, de igen, ezt hallottam már igen én is, hogy heti osztásba kapjátok meg, legalábbis a kártyás fizetések után. Igen, akkor eddig 3 pont volt, bocsánat, ha jól emlékszem, amit mondtál, és akkor van még negyedik is, vagy rosszul számoltam?
0: Nem, a kettő volt, a harmadik lett volna a tarifaemelés, de még, ezt még nem is annyira hangsúlyozok, ezt is inkább csak a média fújja, hogy a köznép az haragudjon ránk. A negyedik pont pedig, ami szintén nagyon fontos, ez az illegális személyszállítókkal való fellépés. Na most azt tudni kell, hogy én 6 éve taxizom, és 6 éve, amikor vizsgáztam, kérdezte az oktató a vizsgabiztost, hogy mi a helyzet az illegális személyszállítókkal. És mondta akkor a minisztériumból a vizsgabiztos, hogy már beépültünk közéjük, majd le fogjuk őket csukni.
2: Tehát ezek sehol a hiénák, ugye a taxis hiénák?
0: Nem a hiénák. Van egy csoport, nem mondom ki az applikáció nevét, mert akkor reklámozni fogom, és ott írnak egymásnak utasok és sofőrök, akik sima civil autóval rendelkeznek.
1: Hogy mi akkor. Tudjuk szerintem sokan,
0: és akkor sziasztok, én mennék a Blahától az Astoria-ig kivinnel, és az első, aki ír, az viheti el.
1: Igen, ezt tudom, hogy melyik ez. Régen amúgy működött rendes székként, de most már igen, ilyen Viber csoportba.
0: Igen, köszönöm, kimondtad és reklámozott.
1: Nem mondtam ki a nevüket, csak hogy melyik applikáción keresztül van ez, igen.
0: Igen, van 70 csoport, ebben van 400 utas, 400 sofőr, két ember irányítja ezt a csoportot.
2: Elég erőteljesen gyengíti azoknak a lehetőségét és pénzkereseti lehetőségét.
0: És megmondom az őszintét, én beszéltem már utasokkal, és mondták, hogy nem sokkal drágábbak vagyunk, mint ők. Tehát kb. 300-400-500 forintos különbség van. És ugyanúgy ott állnak akár meg képesek még beállni ezek az autók, mert tudjuk, hogy milyen autóval járkálnak általában a 2-es Priusszal. Így van. Ott van ugyanúgy nekik is a telefon, folyamatosan nézik a Webert, ugyanúgy hátra beül az utas, tehát és látja a rendőr is, a közteres is, a BKK-s, és nem csinálnak velük semmit. Ezért volt a tegnapi tüntetés.
1: Na mondjuk ezt
0: így? A tarifa...
1: Bocsánat, csak annyit akartam, hogy ennek tükrében, hogy ezt tudjuk, hogy ez ilyen fajta illegális ilyen személyszállítás is működik. Na ez így viszont teljesen érthető a felháborodásotok amúgy kívül. Tehát, hogy ez kellemetlen.
0: És rengeteg illegális személyszállító van. Valaki a Facebookon hirdeti magát, de szó szerint így, ha esetleg pénteken, szombaton nem jutnál taxihoz, én szívesen elviszlek bármikor az ár megegyezés szerint. Ez mi?
1: Aha. Hát ez illegális.
2: Ez abszolút.
0: Így van.
1: Mert tehát, hogy haverod kidob téged, az megint más, hogy a haverodat meg kéne, hogy dobjál el a nyugatiba, az megint egy másik történet.
0: Tehát ez mindenkinek szoktam mondani, azért, mert valakinek van jogosítványa, ő nem minősül személyszállítónak. Ez ugyanolyan, veszek egy fegyvert, én attól függetlenül nem leszek rendőr.
2: Hát ez így van, van, ez meg így van. Fegyverviselési engedélyed sincs attól függetlenül, hogy van egy fegyvered. És hát ezek engedély nélkül akkor tevékenykednek.
1: De és akkor mi lett ebből? Tehát például a fővárosi közgyűlés, ez mit szól például ehhez?
0: Most én azt tudom, de lehet, hogy ez nem pontos az információ, mert tegnap annyira elfáradtam agyilag, meg egy kicsit már sok volt ez a tegnapi hercehurca. Elfogadta a fővárosi közgyűlés ezt a 8 pontot, tehát most nem 0, hanem 8 hiba pont, ez is
1: valami.
0: Kevés, de állítólag a kormány mondja ki a végén
1: az amment.
0: A szót. Igen, hogy igen vagy nem. De még a különböző taxis szervezetek még szervezünk, még valamit kitalálunk, de a tegnapi nap az számunkra egy pozitív volt, hogy tényleg össze tudtunk fogni, kimentünk, és az, hogy én megértem, hogy megértem az embereket, hogy tényleg feltartottuk a forgalmat, valamilyen szinten megbénítottuk a város, de ez ugyanolyan, amikor mások tüntetnek, és mi nem tudunk dolgozni, mert éppen nem lehet oda behajtani, mi is megértjük.
1: Jogos, igen, teljes mértékben abszolút. És ez volt idén a második, legalábbis a Blick ezt hozta le, hogy olyan januárban volt már egy taxis tüntetés, ugyanígy a Hősök terén, hogyha jól vagyok informálva, és hát a Blikk által
0: így van.
1: Is hasonló pontokat fogalmaztatok meg, és az nem változott, és azért mondtátok el még egyszer nyomatékosítani, vagy volt valami, ami azóta már megoldódott?
0: Semmi nem oldódott meg. Semmi.
1: Ez kellemetlen.
0: Folyamatosan próbáljuk felvenni velük a kapcsolatot, és egyszerűen csak az elutasítást, a halasztást, és elég. Tehát, hogy tényleg azért van például ilyen sok taxis baleset, mert az összes kolléga fáradt. Heti 60-70-80 órákat kint vagyunk.
1: Ez igen.
0: Muszáj kint lenni, mert muszáj pénzt keresni, a számlákat fizetni kell, a NAV-ot ki kell fizetni.
1: Persze.
2: Óriási költségekkel nincs. Jár akkor nagy, ezek szerint igen. A taxizás.
0: Fáradtak, nem kipihentek, nem figyelnek oda, és 10 másodperc alatt történhet a baj.
1: Hát sajnos igen, ez sajnos benne van, de én nagyon drukkolok, meg szerintem mi nagyon drukkolunk, én mondom, aki abszolút, Zsuzsinak van saját kocsi, ő raj.
2: De van, én is igénybe veszek taxit.
1: De én és a feleségem is sűrűbben, és én tényleg nagyon nem tudom, melyik taxitárságnál vagy, amúgy nyugodtan kimondhatod szerintem, hogyha
0: Boltnál
1: vagy. Veletek is szoktam, és talán mondhatjuk, hogy egy régi cég, vagy hát egy elég régebbi cégnek számít már a Bolt azért, nem? Így itthon.
0: Igen. Jó volt ezt látni, tényleg ezt összefogtunk Uberrel,
2: sokan más
0: taxitársaságokkal is.
2: Nagy kivonulás volt? Sok résztvevő volt?
0: Voltunk. Azért ugye a társaság fele kettő oszlott, mert aki este dolgozott, az este jött kitüntetni, aki reggeles volt, az reggel volt. Én is reggeltől voltam kint 3-ig. Utána kellett mennem a gyerekek.
1: Akkor ez tényleg egy nagyon hosszú nap volt, de tényleg csak azt tudjuk mondani, hogy én is szeretném itt a rádión keresztül is felhívni a figyelmet, hogy bizony a hivatalos taxisokra nagyon is szükség van, ez egy 2 milliós nagyváros, és igenis azt gondolom, hogy például az ilyen illegális személyszállítókat, azokat be kell tiltani. Én abszolút egyetértek ezzel, hogyha számít a véleményem.
2: Én is. Igen.
1: Úgyhogy köszönjük, hogy ezt elmondtad nekünk itt az éterbe, úgyhogy még egyszer köszönjük a beszélgetést veled.
2: És nagyon jó egészséget kívánunk,
1: és
2: kitartást.
0: És jó pihenést. Sziasztok.
2: Minden jót.
1: Minden jót Attila. Szia.
2: Szia. Na hát nagyon jó volt ezt így első kézből hallani, hogy
1: igen,
2: mi történt.
1: Igen, egy olyan embertől, aki ott volt. És
2: meg aki benne van, ebben dolgozik, ebben a munkakörben.
1: Igen, úgyhogy köszönjük, hogy írt Attila, és ez nektek is, hogyha bármi olyan témáról beszélünk, ami tőlünk egy teljesen kívülálló dolog, és lám Attilában is ez nagyon becsültem, hogy igazi úri emberként, mert igen, ahogy ő is elmondta, hogy mondtunk jó dolgokat, mondtunk rosszat, ugye a 9 órás megszólalásunkban, de azért, mert mi két ember vagyunk, akik beszélgetnek itt valamiről, amiről olvasunk egy közéleti, egy Budapestet érintő dologról, és nyilván nem vagyunk vele 100%-osan képben, sőt, nem csak mi, hanem mint ahogy hallottátok most az imént Attilától, hogy a sajtó se. Tehát a Blikk is fél információkat, meg nyilván más új, majd nem akarom csak a Blikkre fogni, Bors, Hír 24, mit tudom én, tehát mindenki fél információkat tudott teljes mértékben csak leközölni erről a dologról.
2: Pedig biztos, hogy megkérdeztek azért pár embert és pár taxist.
1: A taxis szövetségnek a vezetője nyilatkozott is, de annyit hoznak le belőle, amennyit ők akarnak. Hát tudjuk, hogy működik ugye a sajtó, és ezen nem bántva egyik sajtóorgánumot sem, csak vannak, amik fél információk, de ilyenkor egy olyan emberrel beszélni, aki ott volt és látta, és ő tudja, hiszen ahogy el is mondta, 6 éve taxizik, ez tényleg fölháborító, ez a fajta illegális szállítás dolog, ez tényleg moslékság. Már bocsánat, hogy ezt kimondom, de ez tényleg azok ellen, az emberek ellen van, akik ezt hivatásosan űzik, ebből tartják fönn a családjukat, ebből tartják fönn magukat, és azok ellen vannak ilyenek, hogy kiírják, hát ezen behaltam, hogy ki van írva Facebookon egy csoportból, hogy kit vigyek el a Nyugatitól az Asztóriáig ár megegyezés szerint.
2: Uh-huh. És látod, hogy az árrés, amit ezek az emberek, az illegális szállítók szabnak, nem sokkal, tehát minimálisan alacsonyabb, minimális, pár száz forintról beszélünk.
1: Igen, tényleg, tehát én, ahogy mondta is, 300-400 forintokon múlnak ezek a dolgok, és én igenis azt mondom, hogy bizony bizony, ez ugyanúgy egy szakma, mint az, hogy valaki pék, az valaki ügyvéd, ezek szakmák, amit hallottátok, van taxis iskola, ahol sajnos ezek szerint bemalmozzák, hogy Zsuzsám szavaival éljek az embereket, és azt mondják, hogy havi 2-3 milliót tudnak zsebre ezzel tudnak keresni.
2: Tenni. Igen.
1: Ami hát...
2: És a másik nagyon fontos, hogy ugye elvárják azt, hogy hibapont nélkül űzzék a taxis szakmát, mindeközben meg azok az emberek, akik meg ilyen illegálisan szállítanak személyeket, azoknál meg én nem mernék beülni. Tehát nem mernék beülni, mert nem egy hivatásos sofőrhöz ülök. Ki tudja, hogy hogy veszi be azt a kanyart 120-szal, vagy csak 40-nel, vagy 30-szal.
1: Így van, így van.
2: És
1: így van.
2: Én nem is mernék beülni egy nem hivatásos sofőr mögé.
1: Egy idegenhez, mert amúgy a taxisok idegenek számodra, de mivel van mögöttük egy cég, ami már például vegyük most a boltot, ahol ugye Attila, akivel beszéltünk, dolgozik, 6 éve ott van, tehát van egy leellenőrizhető cég, ami, hogyha ne adj Isten, bármi probléma vagy gond történik, azt te tudod jelezni az applikáción keresztül is, van hozzájuk telefonszám.
2: Van értékelés, lehet értékelni a sofőrt is.
1: Így van. Tehát, hogy azért az egy jobban csekkolható dolog, mint azt, hogy most Facebookon valaki ír egy csoportba, hogy gyere, elviszlek a Blahától az Asztóriáig. Mennyiért? Jó van, majd megbeszéljük, tehát olyan kicsit ilyen lazán, ilyen izébe. Ez szerintem gáz. Ez gáz.
2: Igen, és én sem tartom helyén valónak.
1: Én senkit nem buzdítok erre, sőt, pont az ellenkezőjére, ha személyszállítás, akkor rengeteg taxi applikáció van, amin keresztül leellenőrizhető régóta a cégnél dolgozó sofőröket tudtok igényelni magatoknak arra az útra, arra, mit, ami hány kilométeres útra, hova éppen mentek.
2: A saját biztonságotok érdekében is fontos az, hogy egy olyan emberhez üljetek be, aki egy ellenőrzött sofőr.
1: Így van, úgyhogy én ez egy kicsit olyan nekem, az jutott közbe eszem a beszélgetés alatt, mint hogy igenis támogatni például mit a magyar gazdákat azzal, hogy magyar zöldséget veszel, magyar gyümölcsöt veszel. Például mi nyáron életemben először, de hát most már öreg vagyok, meg fér vagyok, már piacozni járok, ha lehet csarnokba. És igenis, onnan is magyar termelőktől vásároltunk zöldségeket, gyümölcs, kukorica, imádtuk, tehát hogy ilyen dolgokat, mert igenis ezzel is azt gondolja az ember, hogy tök jó, hogyha tudod támogatni azokat az embereket, akiknek ez az élete, megélhetési forrása, úgyhogy mi tényleg abszolút ezt támogatjuk, úgyhogy nagyon örültünk, hogy tudtunk erről egy hozzáértő, vagy érintettel beszélni egész pontosan.
2: Így van, úgyhogy köszönjük szépen a Attilának azt, hogy írt nekünk, és hogy rendelkezésünkre állt erre a beszélgetésre.
1: Igen, na, viszont mi búcsúzunk tőletek ezen a csúnya esős napon. Holnap se lesz sokkal szebb az idő, de
2: most
1: mi
2: már megvan
1: leszünk.
2: Attilának a privát száma, írjál rá, hogy jöjjön érte.
1: Persze. Na, viccet félretéve, tényleg sajnos esik az eső, holnap is fog, úgyhogy esernyő legyen nálatok, vagy hívjatok taxit, és holnap pedig találkozunk.
2: Jövünk, hello!
3: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
1: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk. Ez pedig úgy van, hogy nak.
2: Nak. De ez nincs többes szám, vagy naká.
1: Igen.
2: Csak simán nak.
1: Ez csak simán nak, így van. Mivel csak egy orrunk van, úgyhogy szityuvász losasa.
2: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dík. Rádió Dík. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dík Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma közösségek szokásai nagyon sokfélék, mert különböző országokban és régiókban élnek, eltérő nyelvi és kulturális hagyományokkal. Mégis vannak olyan közös értékek és hagyományok, amelyek sok roma közösségben fontos szerepet játszanak. A roma kultúrában kiemelt jelentősége van a családnak. A nagy család összetartása, az idősek tisztelete és a rokoni kapcsolatok ápolása alapvető érték. A családi események, például esküvők, keresztelők vagy ünnepek gyakran nagy létszámú összejövetelekkel járnak, ahol a közösség együtt ünnepel. Az idősebb családtagok véleményét sok helyen különösen fontosnak tartják, mert ők őrzik a hagyományokat és az élettapasztalatot. A zene és a tánc szintén meghatározó része a roma kultúrának. A cigányzene évszázadok óta fontos szerepet játszik Közép- és Kelet-Európa kulturális életében. Sok roma közösségben a zenélés nem csak szórakozás, hanem a történetek, érzések és hagyományok továbbadásának eszköze is. A ritmusos táncok, az éneklés, az élő zene gyakran jelen voltak családi ünnepeken és közösségi rendezvényeken. A hagyományos tiszteleti szabályok fontosak. Sok közösségben hangsúlyos az udvariasság, a vendégszeretet és a közösségi összetartás. A vendégszeretet és a közösségi összetartozás azt jelenti, hogy a vendégeket gyakran nagy szeretettel fogadják, étellel és itallal kínálják. Emellett a becsület és a család jó hírének megőrzése is jelentős érték lehet. A vallás és a spiritualitás sok roma ember életében fontos szerepet tölt be. A roma közösségek különböző vallásokat követhetnek, például katolikus, református, ortodox vagy pünkösdista hitet, de a vallási ünnepek és a hithez kapcsolódó közösségi események gyakran erősítik az összetartozást. Az öltözködésben és az ünnepi szokásokban is megjelenhetnek hagyományos elemek. Egyes közösségekben a nők színes, díszes ruhákat viselnek ünnepi alkalmakkor, és fontos lehet a hagyományos megjelenés megőrzése. Az esküvők gyakran többnapos ünnepségek, zenével, tánccal, közös étkezéssel. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy nem minden roma ember él ugyanazokkal a szokásokkal. A modern életmód, az országonkénti különbségek és az egyéni döntések miatt a hagyományok sokféleképpen jelennek meg. A roma kultúra rendkívül gazdag és sokszínű, ezért érdemes úgy tekinteni rá, mint sok különböző közösség és hagyomány összességére.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dík nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Igen, Rusvai Miklós.
3: Szép délelőttet kívánunk, doktor úr, itt pedig Maka Gyula és Völgyi Zsuzsi a vonalban. Üdvözöljük nagy szeretettel, doktor úr. Most alkalmas önnek.
4: Jó reggelt kívánok.
2: Igen, teljesen jó reggelt kívánok.
3: Üdvözlöm, doktor úr. Hát bele is vágnánk rögtön a közepébe, a lecsóba, hogyha szabad így fogalmaznom. Ugye hát most tele van a TikTok, az internet, minden is ezzel a hantavírussal.
4: Ami azért ugye csörögtünk, igen. Azért csörögtünk, hogy nyugtasson meg bennünket, meg a hallgatóinkat is. Mi ez, Gyuszi, mit tudsz róla?
3: Ami ugye egy óceánjáró hajón terjedt el, és a tegnapi napon kötött ki ugye ez a hajó Tenerife partjaitól, nem messze, mert ugye nem engedték ugye konkrétan, hogy ott a parton kössön ki ez a hajó, de hát már időközben leszálltak utasok erről a fertőzött halálhajóról, így nevezték el az interneten, ilyen cikkeket is láttam. Hát doktor úr, nyilván jobban képbe van ezzel, kérem meséljen nekünk erről.
2: A hantavírus fertőzés világszerte ismert, nálunk is előfordul különben bizonyos, tehát ennek a vírusnak is különböző mutánsai, különböző változatai vannak, ahogy azt már például a koronavírusnál megfoghattuk, tehát ennek is vannak úgynevezett óvilági változatai, ami Európában és Ázsiában évtizedek óta ismerten előfordul, illetve az új világi változat, ami az amerikai földrészen fordul elő, és amivel ezen a hajón is fertőződtek az utasok. Ez az úgynevezett andoki változat, már a neve is utal arra, hogy ez Dél-Amerikában honos, és ez azért különleges, mert ez az egyetlen olyan változat, ami képes emberről emberre terjedni. A többi, tehát a nálunk honos, az óvilági változatok, azok rákcsálók hordozzák ezeket a vírusokat, és ezek a vírustípusok emberről emberre nem terjednek, hanem mindig rákcsáló a fertőzési forrás, tehát például erdőjárók fertőződhetnek a különböző vad rákcsálók, nálunk például nagyon gyakran a sárganyagú erdei egér által összemászkált, megfertőzött fűvel, szamócával, akármivel, amivel esetleg kontaktusba kerülnek, illetve hát a rákcsálók ürülékével és vizeletével fertőzött porral, azaz belélegző raktári segédmunkások mondjuk a takarítás során szintén fertőződhetnek, tehát így kell érteni a rákcsáló kontaktust, hogy sajnos az ember anélkül, hogy tudna róla, bizonyos fokig ki van téve annak, hogy a rákcsálókkal érintkezzen. Ezen a hajón az volt a különlegesség, hogy emberről emberre terjedő változat került be egy utassal, aki eredetileg szintén rákcsálóktól fertőződhetett, de ez a vírus ott egy helyi fertőzést indított meg az összezárt közösségben, tehát az asztaltársak, a hajóorvos, az ápoló személyzet, aki az első

0: beteget ott ápolta és kezelte, tehát ők azok, akik a fertőzöttek között voltak elsődlegesen, illetve hát sajnos az utastársak, akik nem tudták, hogy fertőzöttek, hiszen ne felejtsük el, 2-4 hét lehet a lappangási idő.
1: Jó, akkor mi lehet, le is szálltak azok az utasok?
0: Így van, hát
2: 29-en leszálltak, igen, hogyha jól tudom, és külön 12 különböző országba vándoroltak, úgymond haza.
0: Szétspricceltek.
2: Igen.
0: Tehát Szent Ilona szigetén többen megszakították az utazásukat, volt, aki eredetileg is csak úgy tervezte, hogy addig megy. Ugye a Napóleon emlékhely meglátogatása szerepelt a tervei között, onnan azután hazatért, tehát ezek az utasok, annélkül, hogy tudtak volna róla, tünetmentesen fertőződhettek, és ezeknek az utánkövetése, megkeresése, és azoknak a személyeknek a felkeresése, akikkel ők érintkeztek. Tehát ez most egy nagyon szigorú járványtani nyomozást követel, hogy megtalálják az összes olyan személyt, aki fertőződhetett, hiszen ne felejtsük el, azóta már a hajóról leszállt utasok között is azonosítottak fertőzötteket.
2: És mit tud erről? Mert igazából itt az ember sok mindent hall, igazából maga a WHO-nak az elnöke is ott volt tegnap Tenerifén, hogyha jól vagyok értesülve, és ők folyamatosan most azt hangoztatják, hogy mindig egy mondat környezetben alkalmazzák azzal, hogy ez nem Covid, ez nem olyan, de mégis egyre jobban az az érzete az embernek, talán nyilván az internet adta lehetőség miatt, de hogy valamiért az az érzete az embernek, hogy megint egy ilyen világjárvány felé kúszunk szép lassacskán.
0: Vagy őszintén reméljük, hogy nem. Őszintén reméljük, hogy nem, de vannak gyanús körülmények, tehát én soha nem szeretek riogatni, de ez most megint egy nagyon érdekes virológiai járványtani szituáció. Mert bár hangoztatjuk, és az összes eddigi tapasztalat arra mutat, hogy emberről emberre nehezen terjed a vírus, és ezt mindenki közli is, és az összes médiát erre kérünk is, hogy közöljen, nagyon nehezen terjed emberről emberre, de egy gyanús körülmény mégis van. Johannesburgban halt meg a második olyan utas, aki Szent Ilona szigetéről átment Dél-Afrikába, és onnan akart Hollandiába hazarepülni, de a repülőtéren rosszul lett, ezért az utaskísérők nem engedték felszállni a KLM Hollandiába induló gépére, és az a néhány perc, amíg az utaskísérő érintkezett ezzel a később a repülőgépre felszállni nem engedett utassal, elegendő volt ahhoz, hogy az utaskísérő fertőződjön, és ő már Hollandiában megbetegedett, és jelenleg is kórházban van, és hát karantén szituációban nyilván. De az, hogy ez a néhány perc elegendő volt, ez gyanúra ad okot, tehát ezért is van az, hogy fokozott figyelemmel kísérjük ezt a vírust.
2: Igen, ez valóban, mert itt írják, igen, hogy Európában ez a terjedési mód eddig nem igazolt, ehhez képest már ugye tegnap igen ettől ezt is pont olvastam, hogy Hollandiában már kimutattak fertőzött szemét. Előre láthatólag nyilván nem lehet ezt megmondani, nem Nostradamus, sem a doktor úr, sem senki sem, de hogy ez Magyarországra vajon mikor és hogyan tud ön szerint elérni ide bennünket? Mert ugye a Covid is egy picit azért, vagy sőt nem is picit, azért jóval később ért el bennünket, de...
1: De azért csak elért,
2: És csak volt ideért. Azért, csak volt azért karantén, csak volt azért szigorítások, stb. Ön mit gondol, hogy meddig van időnk, hogyha így szabad kérdeznem?
0: Akkor ezzel kezdem, hogy remélem, hogy egyáltalán nem ér el, tehát ne felejtsük el, hogy pont a Covid miatt sokkal éberebb, hogy így mondjam, a járványügyi hatóság és az együttműködés is a különböző országoknak az egészségügyi hatóságai között sokkal erősebb, mint korábban volt. Ez a vírus korán felhívta magára a figyelmet, tehát nem úgy, mint annak idején Kínában, ahol a Covidnak volt ideje terjedni lappangva a wuhani lakosságban, még mielőtt világjárványá kirobbant volna. Tehát itt most én remélem, hogy eléggé a hatóságok célkeresztjébe került ez a vírus, és sikerül valóban megfékezni. Tehát maradjunk annyiba, hogy egyelőre ezt reméljük, erre a szituációra vagyunk készülve. Nagyon figyeljük a vírust, nagyon meg kell találni azokat a személyeket, akik a hajón utaztak, vagy a hajón utazókkal érintkezésben voltak, de egyelőre félni jobban nem kell, de óvatosnak kell lenni.
1: Nekem az lenne még a kérdésem, hogyha ne adja az Isten, valaki ezt elkapja, ennek mi a kezelési módszere, mi van erre a hantavírusra, antibiotikum, vagy ilyen természetes gyógymóddal lehet ezen túlesni, hogyha valaki mégiscsak így beleesik ebbe a vírusba?
0: Alapvető az, hogy vakcina sajnos nincs ellene. Koreában, ahol az első esetek voltak az 50-es években a Hantan folyó völgyébe, és ugye innen kapta a hantavírus is a nevét, hogy az ottani folyóról kapta a nevét. Tehát Koreában és Kínában van lokálisan alkalmazható vakcina, de világszerte engedélyezett vakcina nincs. Gyógykezelés ellene nincsen, csak tüneti kezelés, tehát a lázcsillapítás, hiszen magas lázat okoz a fertőzés adott esetben. Az óvilági törzsek, tehát amik itt nálunk is jelen vannak, meg Eurázsiában, azok vesekárosodást idéznek elő, és sajnos akkor dialízisre szorul az, aki esetleg a súlyos tüneteket mutatja. Az újvilági, tehát például az andoki törzs, amiről itt szó van, az pedig tüdőgyulladást és tüdőödémát, légzési nehézségeket okoz, ezért is terjedhet esetleg cseppfertőzéssel, ami az emberek közötti fertőzés átvitelt könnyebbé teszi, és ebben az esetben lélegeztetőgép, és hát itt is a légzéssegítés, tehát oxigénterápia és hasonlók.
2: Amit most mondott, én arra kapcsolnék vissza egy mondattal, hogy talán igen, azt én is észrevettem laikusként, hogy a WHO talán egy picivel előbb reagált most erre a történetre így világszinten, mint mondjuk a Covid idején.
1: Ezt komolyabban vették, ugye?
0: Én őszintén remélem, hogy igen. Bár megmondom őszintén, virológusként megütődtem azon, hogy szétengedték Teneriféről az utasokat. Én megmondom őszintén, ott a hajón rendeztem volna be egy karantént, és akár a hetekig történő elszállásolását is biztosítottam volna a hajón utazóknak. Más megoldást választottak, tehát biztonsági ruhába, tehát ilyen szkafanderekbe öltöztetve hazaengedték őket, és a különböző országoknak a járványkórházaiban kell a karantént eltölteniük. Reméljük, hogy ez ugyanolyan hatékony lesz, mintha ott lokalizálták volna Tenerifén, ahol nyilván nem voltak megfelelő körülmények erre a hajón.
2: Hát ámen. Még egyetlen egy kérdés, hogyha még az belefér. Itt a megelőzéssel kapcsolatban én is hagy kapcsoljak rá, hogy ezt a híradóban is többször elmondták, hogy például úgy lehet ezt úgymond kerülni, de hát nem mintha az ember szerintem sűrűn szeretné érintkezni rákcsálókkal vagy az ürülékükkel, de hogy például akik olyan helyen laknak, ahol ugye takarítani kell, legyen az egy padlás, vagy nem tudom, ahol ugye találhatók rákcsálók, hogy maszkba söprögessenek, mert a por, ha felszáll, ugye abban van a rákcsáló ürülékének egy...
1: Igen.
2: Hogy is mondjam?
1: Hát abból fertőzik.
0: Néhány molekulája, igen, töredéke, igen.
2: Hogy ezzel igen, lehet esetleg segíteni? Vagy hát...
0: Így van, ez megfelelő módszer, tehát ez az egyik megfelelő módszer, másrészt, ha valaki kirándul, erdőben jár, lehetőleg ne fogyasszon nyersen, akármilyen szép az a szamóca vagy szeder, most ugyan még nincs szezonja, de később lesz, tehát ezek mind a vadrágcsálókkal érintkezhetnek ezek az erdei gyümölcsök. de egy szederindának a karcolása, az is átviheti a fertőzést, tehát minden mikrosérülés, ami a bőrön esetleg átható, vagy akár kis horzsolást is ejt, az sajnos forrása lehet a fertőzésnek.
2: Hát, doktor úr, nem bizakodjunk a legjobbakban közösen, így hát egész Magyarország nevében.
1: Továbbra is a kézmosás, a sűrű kézmosás és a fertőtlenítés az továbbra is fennáll.
2: Ajánlott.
0: Így van, és padlástakarításnál a maszk.
2: A maszk. Így van, így van. Nagyon szépen köszönjük, doktor úr, a drága idejét. Részben meg is nyugtatott minket, de hát részben pedig hát sajnos az ember olvassa, látja.
1: A gondolommal tölti el ez a...
2: Igen, ez most...
0: Figyelni kell, tehát készenlétben kell állni, pánikolni nem kell.
2: Köszönjük, ez legyen akkor a végszó. Doktor úr, nagyon szépen köszönjük még egyszer az idejét.
1: Önnek is jó egészséget.
2: Jó egészséget.
1: És szép napot kívánok,
0: viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.
1: Rusvai Miklóst hallhattátok.
2: Így van.
1: Virológus urat,
2: így van. Hát figyeljetek, én megmondom az őszintét, hogy én ugye nagyon sok ilyen videót hallottam, meg láttam, meg minden. Hát igen, és sajnos azért igen, a doktor úr is ugyanazt mondta, hogy amit végszónak is hagytunk meg, hogy pánikolni ugyan nem kell, de hát legyünk egymáshoz őszinték, hogy azért nagyon-nagyon-nagyon nagy csoda kéne ahhoz, hogyha mondjuk ez tényleg elkezd szétterjedni Európában, már pedig hallottuk, és mondom, tegnap én is pont ezt láttam, hogy mind Tenerifén, mind pedig Hollandiában már eljutott a hantavírus. Nagyon-nagyon nagy csoda kéne, hogy ez Magyarországot ne érintse személyen szinten.
1: És
2: szerintem.
1: Ezek szerint ez nem csak a tüdőt, ez még a vesét is károsítja.
2: Igen. Igen. Magas lázzal jár, szóval kemény dolog ez. Na jó, hát mindegy.
1: Igen,
2: is.
1: Nem szabad félvárról venni, mert a Covidot is nagyon félvárról vettük akkor. Persze voltak ilyen rémisztő videók, ilyen, hogy emlékszel arra, amikor a Covid elindult, hogy emberek
2: hogy az elején mondott, hogy félvárról vettük. Hát igen.
1: Mert igen. Nem vettük komolyan, hogy tehát ilyen keleti országokban emberek összeestek az utcán, rögtön meghaltak, és akkor így nem akartuk elhinni, hogy ez megtörténik. Meg ugye azt hittük, hogy ezek ilyen kamu videók, meg ilyenek.
2: Hát ha talán azt nem is, hogy kamu, de mindig egy picit úgy van vele Magyarország, hogy minket úgy nem. Például ugye maga a Covid ugye Wuhanból indult ki, hát az azért tőlünk igencsak messze van. Ugye az ember egy picit úgy nyugodalomra adott magának okot, hogy ó, hát ez tőlünk, ez nagyon messze van, minket ez nem. Aztán, amikor elkezdődtek Európába is a megfertőződések,
1: hát,
2: és akkor egyszer csak eljutott, már kaptuk a híradóba az infót, hogy hát igen. Ez már bizony Magyarországon is itt van. Na, akkor bezeg elkezdtünk egy kicsit becsokizni.
1: Így van, azért repülővel jönnek, mennek az emberek már. Tehát, hogy annyira széles a spektrum így utazás szempontjából, végig lehet vinni egy egész világon egy igen. vírust, és ezt hát jól láttuk 2020-ban.
2: Így van, és hát nem menjünk messzire, pont tegnap ezzel kapcsolatban, hogy Hollandiában is felütötte már a fejét. Én olvastam egy olyat, hogy ezből a 29 utasból, aki elhagyta a hajót idő előtt, mielőtt karanténba tudták volna tenni az utasokat, abból, ugye 12 országban spricceltek szét, hogy így a doktor úr szavát idézzem, abból az egyikük két nap múlva, hogy leszállt a hajóról, részt vett egy több mint 100 fős esküvőn. Érted? Tehát, hogy innentől kezdve sajnos ez a vírus dolog, ez olyan, ugyanígy a Covidnál is. Honnan tudták azt? Tehát ugye először emlékezzünk vissza, biztos te is emlékszel erre, meg a hallgatók is, hogy elkezdődtek ezek az úgynevezett kontaktkutatások. De egy idő után megállt a történet. Mert nem tudtad egyszerűen már, nem tudtad nyomon követni azt, hogy ugyan az az ember, igen, az az ember érintkezett azzal, az még azzal, addig még stim, mondjuk egy 10 emberig le tudott követni, de utána nem tudott követni.
1: Már persze, de hogy
2: utána
1: is,
2: egyszerűen ez már
1: is.
2: Lehetetlen lekövetni a kontaktokat. Na mindegy,
1: érdekes
2: hát egy szónak
1: a neve is,
2: is
1: hogy Hanta, mert tehát ez nem egy becsapás, tehát a maga igen. a név nem Hanta, igen. Nem azért Hanta vírus, mert itt hantázunk róla.
2: Hát csak nálunk jelenti ez, de ennek hivatalosan is ez a neve, mint hallottuk, hogy a koreai folyóról kapta a nevét. Ez nálunk jelenti, igen, ezt ez a Hantaboly, ez a hantavírus.
1: Emlékszel,
2: igen.
1: hogy akkor a Covid az voltak ilyen találgatások, hogy a denevérektől, meg hogy...
2: Hát ez nem is csak találgatás volt.
1: Igen, és most megint csak a rákcsálók.
2: Most a rákcsálók. Igen. Az bőregér volt, ez meg sima egér.
1: Ez meg a sárganyakú egér.
2: És nem is akarok már ilyen összeesküvésekbe belemenni, de hogyha a Covid és a hantavírusnak az első betűit nézed, az micsoda? CH, írjuk igen. még utána, hogy INA. China.
1: China.
2: Érted? Csak ez most
1: na, egy, ez nem én találtam. Tudod, milyen volt Simpson családos.
2: Én tudom. Ez csak egy összeesküvés. Tegnap láttam, hogy egymás alá rakták a betűket, hogy C, mint COVID, H, mint hantavírus, azt összerakod CH, és majd jön a következő évekbe az INA, és azt összeolvasod, akkor China. De nem biztos, hogy jön, ez mondom csak jön, egy ilyen...
1: Minden onnan...
2: Ez most speciál, nem is onnan jött, ráadásul ne bántsuk szegény kínai testvéreinket, nem ez bántjuk. Nem onnan jött, de ez egy ilyen nagyon ilyen... Nagyon sötét összeesküvés.
1: Nagyon Simpson családos volt,
2: maradjunk, hogy jó. Simpson családos, igen. Na, viszont a doktor úr azért kellő felvilágosítást adott szerintem mindannyiunknak.
1: Ne egyetek az erdőbe semmilyen gyümölcsöt, meg még hogyha jól is néz ki. Nem
2: és
1: szabad.
2: És takarítani, aki olyan házban lakik, ahol rágcsálók előfordulhatnak, hallottátok a doktor urat, szigorúan maszkba és gumikesztyűbe. Szigorúan maszk és gumikesztyűbe takarítsa a padlást, az ember vagy a pincét, ahol rágcsáló előfordulhat. Úgyhogy jobb az óvatosság. Nem kell jobb félni, mint megijedni alapon vagyunk. Hallottátok, pánikolni nem kell, de azért jobb az óvatosság, úgyhogy például ez a takarítás szempontjából erre figyeljetek mindenképpen oda.
1: És ahogy Zsuzsi is mondta, magatokra.
2: Kézmosás, fertőző, ahogy eddig, tehát hogy ezt tartsuk. Ez tök jó, hogy ezt a COVID megtanította azokat az embereket is, akik mondjuk azelőtt nem figyeltek.
1: Elhanyagolták a higiéniát.
2: Mondjuk adott esetben így, hogy azért tényleg új helyre megyünk, bemegyünk egy lakásba, máshova, vagy utcáról bemegyünk, mosunk kezet, fertőtlenítsünk, ezeknek legyünk hívei szerintem, ez vírustól függetlenül szerintem legyünk
1: így van.
2: Ennek hívei.
1: Bízunk a legjobbakban, meg Istenben, hogy megint nem lesz egy világjárványunk.
2: De hát sajnos arra fele megyünk, de ne ijeszgessünk senkit, de jobb félni, mint megijedni, legyünk óvatosak. Na, és hát ezzel zárjuk a mai napunkat, úgyhogy holnap szerda, úgyhogy jövünk hozzátok változatlanul. Szép napot kívánunk nektek. Esernyőm azért még ma is legyen nálatok, és azért pulcsi is legyen rajtatok.
1: Igen, meg készfertőtlenítő a táskába.
2: Az mindenképp. Sziasztok!
3: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: A mi rádiónk,
1: a mi hangunk,
0: a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
0: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Díkben minden hétvégén déltől Húsdrácigány. Az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húsdrát cigányban. 100.3 Rádió Dík. Romákról, romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
3: Hamarosan indulhatnak a jogi eljárások a korrupció gyanús ügyekben. Jelentősen drágulhat a taxizás a fővárosban, erről pénteken dönthet a közgyűlés. Ma még zárva tartanak az üzletek a pünkösdi ünnep miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az új magyar kormány minden elköltött közpénzt megvizsgál, és ahol a korrupció jeleinek nyomára bukkanott, elindítja a jogi eljárásokat, mondta Orbán Anita külügyminiszter egy prágai konferencián. Az Index beszámolójában emlékeztet, hogy az új kabinet a választási kampányban a jogállamisági mechanizmusok helyreállítását, az intézmények autonómiájának és a sajtó szabadságának visszaadását, valamint a korrupció iránti zéró toleranciát ígérte. Orbán Anita szerint ezek a vállalások egybeesnek azzal, amit a választók kértek. A korrupcióval szembeni fellépés egyébként végigvonul a kormány egész programján. Az új külügyminiszter már hivatalba lépése első napjaiban szakítást ígért a korábbi kormányok gyakorlatával. A szükséges eljárások napokon belül elindulhatnak. Jelentősen drágulhat a taxizás Budapesten, ha a fővárosi közgyűlés elfogadja a javaslatot. Az Index szerint a városvezetés a taxis érdekképviseletek 27%-os tarifaemelési kezdeményezését terjeszti a képviselők elé. A jelenlegi díjak 2023. márciusa óta nem változtak. Az előterjesztés alapján az alapdíj 1100 forintról 1400 forintra, a kilométer díj 440-ről 560 forintra, a percdíj pedig 110-ről 140 forintra emelkedne. Reptéri fuvar esetén további 1000 forintos extra díj épülhetne be az alapdíjba, ha a repülőtér üzemeltetője drágítja a taxibehajtást. A fővárosi közgyűlés május 29-én szavazhat a javaslatról, amely elfogadása esetén június 30-án léphet hatályba. A pünkösdi ünnep miatt Budapesten is csak kedden nyitnak ki legközelebb a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok. A patikák ügyeleti rendben működnek, az utazást a készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásokról. A MÁV tájékoztatása szerint a nagy utasszám miatt minden forgalomba állítható szerelvény közlekedik.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádió Dík. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
4: Most indulunk.

0: Elkezdődött.
1: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: 10 óra múlt 16 perccel, szerda van és április 29-e. Szép délelőttöt kívánunk minden kedves hallgatónak.
3: Sziasztok!
2: Na hát lassacskán elkezdődik majd az az időszak, hát még picit azért odébb van a nyár, de hogy jönnek az utazások, és általánosságba véve azért azt kell mondjuk, hogy szerintem már javarészt mindenhova szinte az ember repülőgéppel megy, tehát nagyon ritka az, amikor kocsival bepattan a család, és mondjuk elmegy. Akár mondjuk Horvátországban mondjuk még csak-csak, vagy Bulgária, tehát ami úgy belátható távon van, de aki egy picit távolabbi ponton szeretne nyaralni, legyen a Spanyolország, Portugália,
3: Egyiptom.
2: Dubaj, Egyiptom, hát oda nyilván
3: Törökország.
2: Nem mész. Törökország, így van, tehát ezekre nem mész
3: nem.
2: Ugye, kocsival, hanem inkább repülőgéppel.
3: Egyszer volt alkalmam, Monte Carlo-ba, meg Kámba, autóval menni, nagyon kényelmes autóval vittek oda, de akkor ott megfogadtam, hogy én soha többet nem fogok autóval menni 1000 kilométert, meg 1200 kilométert. Én azt hittem, hogy meghalok ezen az úton, pedig tényleg nagyon kényelmes volt az az autó, amiben ültem, de nem. Szóval, hogy ez a 10 órás út, az annyira megviseli a szervezetet, és csak azért mentem autóval, mert az illető, akivel mentem erre a nyaralásra, félt a repüléstől.
2: Nem ült
3: fel repülőgépre, annyira félt, hogy azt mondta, hogy ő kizárt.
2: Igen, vannak ilyen emberek, akik inkább azt mondják, hogy utazok 3-szor vagy 4-szer annyit, vagy 5-szer annyit is bizonyos esetben, de nem ülök fel repülőre, mert fél. Holott én azt gondolom, hogy sokkal nagyobb esélyed van balesetet szenvedni sajnos sokkal. Az autópályán, mint mondjuk a levegőben.
3: Hát ez statisztikailag ezt a már számtalanszor kimutatták, igen. Hogy a földön lévő balesetek sokkal sűrűbbek, igen, és magasabbak a statisztikai adatok a földön elkövetett vagy elszenvedett baleseteknél, mint ami a levegőben történik. Jó, az kétségtelen, hogy ez biztos, hogy a leérkezés egy repülőgépnek az nem biztos, hogy a túléléssel egyenlő arányban történik, de az biztos, hogy statisztikailag a földön elkövetett vagy elszenvedett balesetek száma milliószor több.
2: Igen, de ettől függetlenül persze meg lehet érteni azokat, akik nem szeretnek repülni. Én a kettő között vagyok. Én, hogyha kis távra megyünk, akkor értelemszerűen én elutazgatok kocsival, de azért én is inkább jobban szeretem, tehát például mit tudom én már, most mondok egy példát, nem is tudom, mondjuk Londonba ugye majdnem alig 2 óra, sőt másfél és 2 óra közötti táv alatt eljutsz, Törökországba úgy szintén, tehát hogy itt tényleg olyan kevés idő alatt eljutsz oda,
3: igen,
2: hogy
3: maga
2: igazából
3: a repülési
2: butaság autóval
3: valójában
2: menni.
3: Igen, nem is az a hosszú, nem is a repülési idő, hanem az, amikor te kiérsz a reptérre, és átjutsz az ellenőrző pontokon. És az ellenőrző pontokon való átjutás az tényleg órák is lehetnek, meg még mielőtt beszállnál a gépbe,
2: igen.
3: Az is, tehát az, ott sokat kell várakozni.
2: Igen, és sajnos inkább ez az, ami úgy az embereket így elriasztja, mert hiába 2 órás egy út, az inkább 5-nek kell számolni, mert akkor még itt is vársz egy-másfél órát, ha leszálltál, akkor ott is, a kiengedésnél.
3: Mindenhol, igen.
2: És akkor tulajdonképpen
3: sorok
2: az a 2 órás út, igen, az inkább 5 lesz
3: sokkal
2: a végén.
3: Több, igen.
2: Mintsem az a 2 óra csak, amit valóban a levegőben töltesz. Hát
3: és nagyon, igen, és nagyon sokszor észre se vesszük, hogy a reptereken folyamatosan vásárlásra buzdító csapdák között lavírozunk.
2: Hát igen, igen.
3: Mert
2: sajnos,
3: próbálnak rávenni bennünket arra, hogy igenis nyúljunk a zsebünkbe, de kétségtelen az, hogy ott a duty free-be azért ki lehet fogni 1-2 olyan jó dolgot, leárazásokat, tehát pont így végig gondoltam ezt az egészet, hogy hogyan tudnak engem költekezésre buzdítani osimán. Tehát így hatalmas, nagy, nagyon jó PR és marketing, nem, ez inkább marketing. Marketing fogásokkal vannak ilyen nagy piros táblák, amin ott van, hogy ez például akciós, az a csoki, vagy az a parfüm, és akkor oda mész, megnézed, tudni, hogy veszel valamit 20 euróért.
2: Hát igen, hát hogyha jó árba van, mert hogy igen, a reptereknek a bevétel az nem a légitársaságoktól, hanem az utasoktól származik egy felmérés alapján, és hogy hát ezekkel, amit most Zsuzsi is mondott, ezek a duty free vagy duty free, ki hogy ejti, hát nem véletlen, hogy ott ugye az van, hogy amit ott veszel, azt felviheted. Bezzeg volt velem is, amikor repültem, akkor egy nagyon jó kis parfümömet kidobattak. Én

0: voltam a buta, nem tudtam, meg nagyon rég repültem, hogy nem lehet, azt hiszem, nem tudom hány milli, meg is van ez szabályozva pontosan, de 100. Nem lehet, hogy 100 milli felett, vagy nem tudom, valahogy így nem vihetsz, és akkor az enyém az nem fért már bele sajnos a limitbe.
1: Mini párfümöket nem dobatnak ki, de a nagyobb üvegeket, igen, azt már
0: és kidobatták velem is, úgyhogy hát nem örültem neki, de az egy életre megtanultam, hogy párfümöt nem viszünk magunkkal, mert különben akkor kidobatják veled a drága parfümöt, viszont, hogyha ott veszed ugye a duty free-be a bármilyen parfümöt, akkor azt felviheted. Ugye,
1: igen, de ezt tudod, azért van, mert az át van, tehát idézőjelben át van ellenőrizve, tehát az egy ellenőrzésen keresztül megy át, és nem pedig, te otthon megmókolhatod azt a parfümöt, tehát ezért nem engedik fel, mert otthon bármit öntetsz bele, benzint, vagy bármit, amit nem tudnak megszagolni, mindenkinél. Nem fognak parfümmintát venni.
0: Nem, én teljesen értettem. Azért is mondtam, hogy én voltam a hibás, tehát nem is álltam ott neki hepciáskodni, meg én nem tudtam valóban, ez egy régebbi sztori.
1: Ja, hepciáskodtál volna, azt bilincsbe visznek el.
0: Persze. Nem, ez tényleg régen volt, pont tényleg Londonba utaztam, és vittem volna a parfümet, és akkor mondta a hölgy, nagyon kedvesen is ráadásul, hogy hát azt mondja, uram, ezt itt kell hagyni. És akkor mondta, hogy elmondta a szabályt, és akkor mondtam, hogy mondom, elnézést, mondom, én erről nem tudtam, mondom, de természetesen akkor követem a szabályokat, úgyhogy nem volt semmi bajom vele. Hát igen, azt hiszem hajlakkot, meg ilyeneket sem gondolom én, akkor ennek tükrében ilyeneket sem lehet vinni, vizet sem, csak amit ott veszel.
1: Nem, semmi olyan palackos dolgot. A vizet vihetsz fel, például én a gyerekemnek vihetek fel kulacsba a vizet, de az is meg van határozva, hogy annak is mennyi lehet, tehát így decire pontosan meg van határozva. Érdekes ez, mert azt is mondják, hogy az ember azért vásárol szívesen, vagy költekezik szívesen, mert ezeken az ellenőrző kapukon való átjutás az egyfajta stresszel jár, és amikor már úgy visszaöltözöl, visszaveszed a cipődet, izgulsz, hogy nehogy találjanak nálad mégis valamit, jaj, nehogy nálam maradjon egy kulcscsomó, ami becsipog mondjuk az ellenőrző kapuknál, tehát ez mindig egyfajta stresszel jár, és utána úgy kiengedsz, amikor már ott vagy a bevásárló központba, és ott nézelődsz, illatozgatod, szagolgatod a párfümöket, vagy éppen
0: valóban, igen, ez egy
1: éppen a csokik között.
0: Igen, ez valóban egy stresszvezető lehet, amit mondasz, igen, hogy tényleg megkönnyítsék az utazásodat ezzel, hogy ne csak üljél egy helybe, hanem ott nézelődhess. És ugye hát nem kötelező vásárolni, tehát hogy senki nem tart pisztolyt a fejedhez a reptéren, hogy már pedig meg kell venni, de az ember általában persze hát gyarló emberek vagyunk, nyilván látunk egy jó csokit, vagy igen, egy parfümöt, vagy bármi egyébet, amit ott szimpatikus, és nem tartjuk túlzónak, mert azért a reptéren hát azért nem olcsók a dolgok. Most vegyünk csak egy szimpla kávézás, reggelizést ott a reptéren. Hát azért nyilván
1: az
0: négyszer annyiba
1: erős
0: kerül, mint hogyha mondjuk itt most lemész a déli pályaudvar aluljárójába, és veszel magadnak, 20 deka pizzakrémes pogácsát, az mondjuk kerül, 1500 forintba. Na hát egy hasonló reggelizés reptéren az alsó hangon 5-6 ezer forintotba kerül, és csak ugyanúgy egy croissant kaptál meg mondjuk egy kávét. Most
1: vagy akár
0: valamit.
1: Egy víz is. Nagyon víz, drága, igen. Borzasztóan drága. Erre mindig el kell különíteni nyilván az utazásra egy fajta összeget, hogy igen, a reptér, ezt bele kell kalkulálni, hogy a reptér bizony nem olcsó, ha hát eszünk, nem iszunk. Na ezért szoktunk mi mindig kisből
0: vinni szalámi szendvicset, igen. Hát a jó magyar módjára, persze. Csak igen, kicsit ott van az ember, picit úgy érzi, szerintem legalábbis én magamból indulok ki, hogy ezt itthon is megteheti az ember, hogy szalámi szendvicset becsomagol és megeszi, akár a munkahelyén, vagy mit tudom én. Ha meg ott vagy, akkor már úgy nem akarsz ennyire ezzel foglalkozni. Ők is erre építenek nyilván az ilyen emberekre,
1: az,
0: mint én.
1: Igen, de más az, amikor már
0: ezzel
1: családod van, meg gyerekkel utazol, mert az a gyerek az mindent is meg akar,
0: persze,
1: enni, meg éhes, meg rögtön, ahogy kiteszi a lábát az otthonodból, a gyerek rögtön éhes. Tehát
0: nyilván, persze,
1: amikor
0: persze,
1: még
0: persze
1: egyedül utaztam, illetve vagy ha egyedül utazok és nem a családommal, akkor egyértelműen engem nem mozgat annyira az, hogy a reptéren igyak vagy egyek, vagy tehát, hogy nem feszülök rá arra, hogy mindenképpen ott lakjak jól.
0: Igen,
1: amikor egy gyerekkel mész, akkor oda bizony vinned kell szalámi szendvicset, vagy rántottusos szendvicset.
0: Most én csak magamból indulok ki, most nem gyerekreből indulok ki, de való igaz, amit mondasz, persze nyilván ott az teljesen más, de alapvetően gondolom ilyen emberek építenek, akik úgy vannak ezzel, hogy hát igen, vihetnék szeretnék szendvicset, de nem viszek, mert hogyha majd ott vagyok, jó, hát most egyszer belefér, mert igen, egyszer repülök, mert nem napi szinten repülsz, ha csak nem vagy diplomata.
1: Meg tudod, mi
0: nem
1: a baj?
0: Napi szinten repülgetsz azért.
1: Az a baj, hogy azért inkább viszem el, még hogyha egyedül is megyek, a saját kis otthon elkészített ételemet, mert azért a reptéren nem mindig a legfrissebb ételt, italt tudod. Hát italt az persze nem, mert be van, tehát azért az palackos víz vagy üdítő, de az étel szempontjából én már bizony jártam úgy, hogy hazafele jöttünk egy nyaralásból, és akkor már nem volt csomagolva semmink, és a lányom valamilyen rántott húsos zsömlét megkívánt ott a reptéren, nyilván megvettem neki, aztán örültünk, hogy hazaértünk. Én csak egy falatot tettem belőle, de én is.
0: Rosszul lettetek tőle.
1: Hát hányásra végződött, igen. Úgyhogy ezeket is kikerülve inkább az ember, én arra buzdítok mindenkit, hogy inkább vigye el azt, amit otthon készített.
0: Hát igen,
1: csomagolt.
0: Az a biztos, mert azért azt ne felejtsük el, hogy ugye a repterek nem arra vannak berendezkedve, hogy azért ők egy, mit tudom én, ötcsillagos ilyen rácienő étteremnek vannak ők bekészülve ott, hanem igen, sajnos belefuthat az ember ilyenbe, amit most meséltél. Már nagy érdekesség közben, hogy ugye olvastam itt közben az ilyen kis megjegyzés rovatokat, hogy például ugye mindenhol van ilyen tábla, hogy mikor indul honnan a te géped, és nem tudom, tehát, hogy még ezzel se sürgetnek téged a vásárlás közben, mert bárhova tekintesz a reptéren, mindenhol látod azt, hogy te, neked honnan indul a géped, hogy hanyadik, kifutó,
1: nyitva van-e már a kapu.
0: Nyitva van-e már, igen, tehát, hogy nem kell nagyon ezen aggódni, illetve ami sokkal érdekesebb nekem legalábbis, hogy a repterek nem csak azért kérik két és fél órával, hogy érjetek ki előbb, már mint utasok, hogy lemaradjunk, mert persze bármi közbe jöhet, stb., de hogy utána még így is marad becsekkolás után egy másfél órád, amit hát most nem fogsz egy helyben üldögélni, hanem akkor nézelődsz a duty free-be, talán még vásárolsz is, stb., tehát ez egy picit azért ilyen csapda, vagy hogy mondjam.
1: És ha csapdáról beszélünk, akkor még a terminálokat úgy is alakítja ki, hogy te véletlenül se egyenes vonalba tudjál menni, hanem mindenféle kacskaringókkal haladjunk át rajta, és sokkal nagyobb annak az esélye, hogy betérjünk egy-egy boltba, amibe szinte beleütközünk, vagy át is kell mennünk rajta.
0: Igen, hát direkt úgy van kiépítve, persze.
1: Bár én nem akarok feltétlenül ilyen boltokban pénzt költeni, vagy vásárolni, de azért engem is csábít, főleg ezek azok a sminkek, amiket nem kapsz meg mondjuk itthon bármelyik sminkes boltba, vagy plázába, de a gyerek. Tehát a gyerek, a játékok, a csokik, az édességek, azok úgy vannak oda kihelyezve, hogy ahogy mész át ezeken a duty free-ken, mert át kell haladnod,
0: igen,
1: a tuti hogy nem tudod elkerülni, hogy például a gyerekednek ne vegyél egy óriási nagy csomag valamit, ami igen, édesség.
0: Vagy magadnak, hát ne csak mindig a gyerekre koncentráljunk.
1: Hát csak a gyerekre tudok koncentrálni, mert nekem mindig ez ugrik be, hogyha én reptéren vagyok, akkor mikor költök pénzt gyerekkel. Ha egyedül vagyok, akkor komolyan mondom, én meg tudom állni. Uh-huh. Igen, viszont meg tudod állni. Tehát nem az van, hogy nem tud megállni.
0: Igen.
1: Jó, mondjuk van olyan, aki nem bírja megállni, mert hogy fel kell tankoljon pár tüskéből, mert fél mondjuk a repüléstől.
0: Igen. Az is előfordulhat, igen. Hát minden esetre igen, itt most elsősorban nincs így kiemelve, hogy most ezt gyerekek miatt találták ki így vagy sem. Így van kitalálva a reptereknek, tehát nincs így külön kiemelve, hogy gyerekre. Tehát, hogy értelemszerűen azért nyilván a felnőttekre is, vagy felnőttekre építik ezt első körben, de persze nem véletlen, hogy a duty free-be található a játékok is, meg minden, hiszen nyilván a családokra koncentrálnak így, hogy anyu, apu nyúljon be a pénztárcába, hát persze, ez teljesen logikus.
1: Érdekes még az is, hogy olyan elemeket, olyan művészeti elemeket használnak a reptereken, ilyen zongorát kiállítanak, hogy ott bárki le tudjon ülni, és állítólag ennek is van egy olyan pszichológiája, hogy bár oldja a stresszt, nyaralós hangulatba is hoz, ami szintén kedvez a költekezésnek.
0: Már ott elkezded, igen. Nagy világos terek vannak, tehát nyilván ezek mind kedveznek a vásárlási kedvednek, mert ahogy én is mondtam, hogy én magamból kiindulva, én is úgy vagyok vele, hogy nekem onnantól indul egy nyaralás, hogyha már ott vagyok a repülőtéren. Tehát, hogy nekem nem onnantól indul, mikor már kiértem, hanem mikor már úton vagyok oda. Ugye van is ez a híres mondás, hogy ugye nem csak a cél a lényeg, hanem a megtett út is, és valamilyen szinten igen, tehát erre épít a repülőtér is, hogy már aki így érzi magát, oda megy, már Hawaii-inkbe, már ott állnak a reptéren a pár, vagy akár család, teljesen mindegy, és már onnantól induljon el egyfajta nyaralási feeling, és ha nyaraláson mit csinálsz? Költesz. Na de ha már ott vagy a reptéren, onnan is már, onnantól
1: már
0: indul a nyaralás.
1: Nyúlós.
0: Akkor már igen. Na, erről beszéltünk is, igen, itt a következő pont, ez a nem vihetsz át ugye üdítőt, meg rágcsát, stb. Hát hogy nyilván meg kell vegyed, tehát ez a minimum, amit ugye ott költened kell, tehát víz, üdítő, rágcsa, ha éhes vagy, akkor igen, egy szendvics, reményeink szerint nem olyan rántott húsos, amitől ugye hánysz,
1: igen.
0: De akár mit tudom én, csak egy szalámi is, vagy egy croissant, amiben mit tudom, van egy szelet sonka, meg sajt, nem tudom. Tehát, hogy ezekre is nyilván építenek, de ezzel nincs is semmi baj, mert nagyon sokan valóban úgy tudnak csak otthonról elindulni, hogy nem tudnak otthon mondjuk előtte enni, főleg, hogyha nagyon korán indul a repülőgép.
1: Ó, az nagyon rossz, igen. Mit
0: tudom, hétkor indul a reptér, vagy hétkor indul a repülőgép, neked ki kell érni a reptérre, ugye, mint a 5-kor. Na hát 5 óra, akkor ki az, aki nekiáll otthon ébredés után, pakolás, ez az amad, minden megvan, és a többi, hogy te most ott nekiálljál nagy reggeliket készíteni. Hát nyilván senki.
1: Érdekes, hogy például én soha nem figyeltem meg, de majd a következő repülésem során meg fogom figyelni, mert a következő pont az az, hogy olyan szőnyegeket raknak le a duty free-be, ami nem csak a zaj csökkenti, de lassítják a mozgást is azáltal, ilyen puha szőnyegek. Bár én nem tapasztaltam a budapesti repülőtéren ilyet, de meg fogom figyelni, hogy ez a csendesebb, nyugodtabb környezet, ez az emberekben egy nyugodtabb, jobban elidőzöl, többet tudsz nézelődni azzal, hogy ez a szőnyeg egy kicsit úgy lassítja a mozgásodat.
0: Lehet, minden
1: kapaszkodik veled a szőnyeg, hogy ne menjél tovább, itt álljál meg, ezt nézd meg, ezt a parfümöt meg kell vegyed.
0: Ki van ezt találva, tényleg, ki van ezt találva, ügyes, de hát így is kell, tehát hogy nincs is ezzel szerintem az égvilágon semmi baj, mint hogy a következő ponttal se, hogy a reptéri pénzváltók jól látható helyen vannak, de elég rossz árfolyammal dolgoznak, viszont a sürgősség helyzete miatt rengetegen váltanak ott pénzt, hiszen tartanak attól, hogy nem lesz náluk elég, stb., és akkor még ott akkor beváltod, mit tudom én, itthon váltják csak a kerekség kedvéért, mit tudom én, 1000 forintért váltanának valamit, Isten ments persze, ott meg mondjuk 1500-ért. De hát muszáj vagy beváltani, és akkor...
1: Mert attól félsz, hogy nem lesz elég a
0: igen, ezt mondom, pénzed. igen, hogy nagyon sokan tartanak ettől. Ráadásul, ha már szőnyeg, akkor igen, a legkényelmesebb székek is gyakran a boltok közelében vannak, és ha már ott leülsz, akkor könnyen elkezdesz nézelődni, és végül talán a vásárláshoz is megjöhet a kedve az embernek.
1: De meg is jön.
0: Mondjuk ezt én nem tudom, ezt a szék dolgot, ezt nem feltétlenül tartom.
1: Kényelmes szék. De látod,
0: most attól megjön a kedved, hogy kényelmes a szék. Ez mondjuk
1: azért,
0: nem
1: mert
0: tudom.
1: Ülsz és unatkozol. Ülsz abban a székben, unatkozol, aztán egyszer csak fölpattansz, meglátod
0: de
1: azt a boltot.
0: De akkor pont, hogy nem kéne kényelmesnek lennie. Pont, hogy az kéne, hogy kényelmetlen legyen, hogy ne akarjál ülni és pihenni addig, ameddig várod. Érted? Tehát, igen. Hogy azért mondom, hogy ez nem feltétlenül logikus, de ők tudják, tehát biztos, hogy van ebbe is ráció.
1: És a szuvenírboltok.
0: Így van.
1: Hát
0: így
1: a szuvenírboltok, azok tényleg, tehát hogy amikor megveszel mondjuk egy kis hűtőmágnest, mert elfelejtettél bárkinek hazahozni valami kis szuvenírt abból az országból, akkor ott még van erre lehetőség.
0: Igen, és hát ezt ki is használják, mert mondjuk azért külföldön megveszed, mit tudom én, 1 euróért azt a hűtőmágnest, hogyha mindenképp ragaszkodsz ugye a hűtőmágnest dologhoz.
1: Reptéren meg 5.
0: Az valószínű, hát igen, az valószínű, hogy 4-5 eurónál nem úszod meg olcsóbban, de hát erre is kell építeniük, úgyhogy summa-summarum összegezve a dolgokat. Nincs ezzel semmi baj, mert picit olyan ez nekem, ez a repülőtér dolog, mint a karácsonyi vásár. Tehát mivel az ember nem utazik olyan sűrűn reptéren, ezért nyilván ők is próbálják ezt ilyen szempontból egalizálni, hogy most akkor hát ne adjuk már annyival olcsóbban, meg mit tudom én, és te is úgy gondolkozol szerintem, aki nem utazik sűrűn, hogy igenis, ha már elmegyek, akkor jó van, egyszer belefér.
1: Mondom, mint egy karácsonyi vásárnál.
0: Üdítőt, volt, hogy vettem én is így chipset, meg volt, hogy reggeliztem, kávét, stb. Nem utazok én se sűrűn, meg se tudnám mondani, mikor utaztam utoljára repülőgépen, úgyhogy tényleg, mint egy karácsonyi vásár, tényleg ehhez tudom csak példaként, mert ott se vásárol sűrűn.
1: Nekem például a reptereken, a duty free-be nekem a sminkek a legcsábítóbbak, mert azokat nem mindenhol, nem minden helyen kapod meg, mondjuk akár Budapesten, nekem már a budapesti reptéren is vannak bizony olyan márkák. Sminkek, olyan márkák, aha. Igen, ami úgy csábít, és amire úgy megállok, és megnézem, hogy mennyibe kerül, és bizony van, hogy be is vásárol. dolog.
0: De, erre, de ezzel sincsen semmi baj, mert pont emiatt, amit mondasz, hogy máshol ez nincsen, nem kapod meg egy rossz mamba, stb. Bemész, igen. Ezzel sincsen semmi baj. Tehát hogy azt gondolom, hogy, hogy aki, aki meg drágája, annak ugyanaz, mint a mondom, megint csak a karácsonyi vásárra tudom így párhuzamba vonni, az ne menjen ki. Mármint, hogy a reptérre menjél ki, ha dolgod van, mert utaznod kell, nem azt mondom, hanem hogy akkor nem kell vásárolni, mert mondom, senki nem tart pisztolyt az ember fejéhez. Nyilván mondom, erre van ez kiépítve, de mondom, az égvilágon semmi baj nincsen szerintem ezzel, hogy
1: de
0: ilyen ráléssel dolgozna.
1: Rafinált, ügyes.
0: Én inkább ezt mondom, hogy nagyon ügyes szélszesek találhatták ezt ki, ilyen marketingesek, és ez évtizedek óta bevált működő történet.
1: Főleg
0: hát én, amikor kisgyerek voltam is, hát akkor is a Duty Free-t, már akkor is tudtam, hogy micsoda.
1: Persze.
0: Holott miért kellett volna tudnom, de hát tudtam, mert akkor viszont érdekes módon sokat repültünk Németország és Budapest között, ugye amikor félig kinéltünk, félig itthon, és akkor is emlékszem, hogy hát azért vettünk ott is mit, csokit, üdítőt, mit tudom én. Tehát,
1: gyerekeknek
0: hogy...
1: is, felnőtteknek is, Kánál, mindenkinek megvan egyébként az a gyenge pontja. És játékokkal is kooperálnak. Szóval igen, fel van ez jól építve.
0: Ügyes, igen, abszolút
1: meg,
0: ügyes.
1: Meg ez tényleg nagyon, igen, jó volt mögé látni a, például ez, hogy kacskaringós utakat csinálnak azért, hogy áthaladjál még igen. pár üzleten.
0: Picit olyan, mint mondjuk egy, mit tudom, egy Spárba vagy Tescóba is, hogy ugye nem véletlen, hogy még ott a kasszánál is tudsz venni még egy csokit, egy tiktakot, egy mit tudom én mit. Az üdi, van, amikor ezt erről is beszéltünk is már talán egyszer, hogy, hogy átrendezik a polcokat.
1: Igen,
0: direkt,
1: pont ezt
0: hogy,
1: akartam mondani, hogy,
0: hogy... Hogy elmész, tudod, hogy na, kell víz, most mondtam valamit. Tudod, hogy melyik sorban van, ó, már nem itt van. De mi van itt helyette? Mit tudom én?
1: Bármi
0: fűszerek,
1: más.
0: Fűszerek. Ú, nem fogyott el otthon a bazsalikom, de lehet. Na, akkor már veszek így bazsalikomot van. Is, oregánót
1: ezért
0: is.
1: Ezért szokták átrendezni a boltokat is, pontosan
0: igen.
1: ezért.
0: Úgyhogy teljesen ügyes
1: ez. Fogások ezek.
0: És helyes is, szerintem nincs ezzel semmi baj az ég adta világon. Na, 11 órakor folytatjuk a beszélgetést.
2: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
2: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk. Ez pedig úgy van, hogy nak.
3: Nak. De ez nincs többes szám, vagy naká.
2: Igen.
3: Ez csak simán nak.
2: Ez csak simán nak, így van. Mivel csak egy orrunk van, úgyhogy szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi.
0: Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádió DIK-ben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió DIK nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A régi nóták és népdalok fontos részét képezik a magyar kultúrának, mert generációkon keresztül őrizték az emberek érzéseit, történeteit és a mindennapi életét. Ezek a dalok sokszor szájhagyomány útján maradtak fent. Az idősebbek megtanították a fiatalabbaknak, így a dallamok és a szövegek évszázadokon át tovább éltek. A régi nóták nem csak szórakoztatásra szolgáltak, hanem kifejezték az örömöt, a bánatot, a szerelmet, a honvágyat, vagy akár a munkával járó nehézségeket is. A fennmaradt régi dalok között nagyon sokféle műfaj található. Ilyenek például a népdalok, katonadalok, szerelmes nóták, betyárdalok és mulatós énekek. A népdalok különösen fontosak, mert egyszerű, mégis érzelmes formában mutatják be a paraszti életet és a magyar hagyományokat. Sok népdal kapcsolódik az évszakokhoz, az aratáshoz, lakodalmakhoz vagy ünnepekhez. A katonadalok a háborúk és a katonai szolgálat emlékét őrzik, gyakran szomorú vagy hazafias hangulatban. A magyar nóta a 19. században vált igazán népszerűvé. Ezeket a dalokat gyakran cigányzenekarok kísérték, ezért a magyar zenei kultúrában különleges szerepet kaptak. A nóták dallamosak, érzelmesek és sokszor a szerelemről, csalódásról, hazaszeretetről szólnak. Olyan ismert dalok maradtak fent ebből az időből, mint a hullaszilva a fáról, vagy a Hejdunáról fúj a szél. Ezeket még ma is sokan ismerik és éneklik ünnepségeken vagy családi összejöveteleken. A régi nóták fennmaradásában nagy szerepe volt a népzenegyűjtőknek is. Olyan híres zeneszerzők és kutatók, mint Bartók Béla és Kodály Zoltán falvakat jártak, hogy lejegyezzék és megőrizzék a régi dallamokat. Munkájuknak köszönhetően ma is ismerhetjük a magyar zene sok különleges kincsét. Napjainkban a régi cigánynóták nem csak hagyományőrző rendezvényeken hallhatók, hanem akár oktatásban, néptánc csoportokban és zenei fesztiválokon is. Ezek a dalok segítenek megőrizni a múlt emlékeit, és összekötik a mai embereket elődeik kultúrájával. A régi nóták fennmaradása azt mutatja, hogy a zene képes átívelni az időn, és továbbadni egy nép történetét és érzéseit a következő generációnak.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió DIK roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
1: Most indulunk!

0: zenékkel, a Zsuzsival itt beszélgettünk zenés darabokról, hogy milyen jó lenne az Aladdin musicalt idehoznák. Ugye én láttam annak idén Londonban, a West Enden, nem a West Enden, ez fontos.
1: De megnéztem volna.
0: és itt Zsuzsival próbáltuk már egy mi privátba kiosztani, hogy mi kit látnánk szívesen.
1: Igen, milyen szereposztásban néznénk meg az Aladdint.
0: Igen, ha behoznák ide, de valami licenszgond lehet, mert valami, nem hiszem el, hogy nem jutott eszébe annak idén se a Keró tanár úrnak, se a Szirtes tanár úrnak a Madásba, tehát valahogy ez nincs a fejembe, biztos eszükbe volt, csak valahogy...
1: Pedig az egyik legeslegjobb Disney mese.
0: Ez így van. De a számomra az is nagy kérdés, nem, hogy az izét miért nem hozták be, hanem miért nem csinálták még filmbe, Hollywoodba a Herkulest élő szereplősbe. Uh-huh. Az egyik legjobb és legjobb zenével átitatott, legviccesebb Disney mese volt.
1: Zseniális, az a gospel kórus, meg az a gospeles stílus, nagyon nagy stílust adtak egyébként annak a mesének.
0: Nekem az Aladdin és a Herkules volt a kedvenc mesém annak idején, és az Aladdin már megcsinálták ugye filmbe, ugye Will Smith mint Jean szerepében. Nem értem, hogy a Herkules miért nem csinálták meg még élő szereplősbe.
1: Hát tehát, mert valahogy nem emlékszem, még gondolkodtak, hogy ki legyen a Herki.
0: Igen. Igazán hát ki tudnám azt is osztani, azért Hollywoodban vannak fazonok, akik el tudnák ezt játszani.
1: Például milyen jól áll a Nicolas Cage-nek.
0: Ne. És hát, de várjál, most viccet félretéve, miatt itt a szomorú vizekre vezünk, hogy azért a Filoktétész, tudod, a szatír, ugye, aki tanítja Herkules, Danny DeVito.
1: Egyértelmű.
0: Tehát az ott, az ki van osztva egyértelműen. Mm-hmm. És Hádésznek is van egy-két elgondolásom, akik ilyen Oscar Isaac, vagy nem tudom, tehát azért jó pacekú, idősebb fazonok, akik ott jó gonosz tudnának játszani, de közben viccesek, mert azért a Hádész nagyon vicces volt a mesében, de ő a gonosz, ugye, értelemszerűen, úgyhogy igen. Nagyon jó lenne szerintem, jó, azt örülnék neki. Na de, kicsit egy komolyabb, meg szomorúbb téma.
1: Egy kicsit, igen, nem véletlen mondja a Gyuszi, hogy szomorúbb, ugyanis már a beköszönésben is biztos hallhattátok a hangomon, hogy nem éppen vagyok a mai reggelen túl vidám. Reggel az arra keltünk édesanyámmal, illetve hát ő hagyott nekem egy üzenetet, hogy sajnos a kis házi állatunk, a kis nyuszikánk, az első nyuszikánk, amit még legelsőre vettem a kislányomnak, elment, eltávozott az élők sorai közül.
0: Igen, és hát voltam, hogy bocsánat, csak hogy...
1: Végül is figyelj, hogyha egy törpenyúlról beszélünk, akkor általában a törpenyúlak egy ilyen maximum, nagyon maximum 10 évre vannak így bekalibrálva, így élettartamilag.
0: Hát mint egy pici testű kutya.
1: Igen, és ő még kisebb is volt, mint egy átlag törpenyuszi, tehát így még jobban leredukálódik az életkor, minél kisebb egy állat, annál jobban. De egyébként a kutyák esetében meg ez pont másképp működik, tehát egy kiskutya élettartama, az át többnyire, hogyha jó kenelből van, és egy egészséges állatról beszélünk, akkor a kistestű kutyáknak jobban kitolódik az élettartamuk, mint a nagy testű kutyáké. Nem tudom egyébként, hogy miért van ez, de sokkal hamarabb.
0: Biztos pici az kis szervezetük, vagy pici a kis szívük, nem tudom.
1: Igen, de egy kis testű kutya, egy 15-17 év, sőt, még láttunk még nagyobb csodákat is, amikor mondjuk 17-18 évet is elélt egy
0: kis kutya. Igen, csak az már neki se túl jó, mert már süket, vak, fogatlan.
1: Az már egy eléggé vegetálós időszak.
0: Hogy megélhetünk 110 évet, de hát már az milyen élet, igen. Érted?
1: Na most ez a kis nyuszi olyan 6 évet töltött el köztünk. Anyukámhoz került át, mert nekünk lett még egy nyuszikánk, és nem egyeztek, nem jöttek ki jól. Valójában azért került át anyukámhoz, mert még mielőtt ivartalanítottuk volna, elég vad lett. Tehát ahogy elkezdett ivarosodni a nyuszi, elkezdett harapni, morogni, tehát és nagyon, nagyon sűrűn és nagyon sokszor megharapta a lányomat, és aztán akkor úgy döntöttünk, hogy akkor ő átkerül anyukámhoz, aztán ivartalanítottuk, és egy halálbájos, kedves, egy igazi kis öleb, de hát nem öleb volt, hanem nyuszi, ölnyuszi lett belőle, igen, tehát mindenkihez ment, és tényleg végtelen kedves kis állatka volt, és ma reggel hát már láttuk rajta, hogy elment fölötte az idő, láttuk rajta, hogy most már kezd vegetálni, tehát hogy megvoltak a jelei annak, hogy hamarosan a végéhez ér az életének, és gubbasztott, meg ugye bundája sem volt már az a szép, fényes, mint fénykorában, legénykorában. És a mai reggelen, hát anyukám nagyon kikészült, mert én azt gondolom, hogy egy élettelen testet látni, az mindig nagyon megviseli az embert, főleg, hogyha még szeretsz is egy kis háziállatot, vagy egy kis,

0: kis élő lényt. Engem például nagyon megvisel az is, hogyha megyek az utcán, és mondjuk egy verebet látok meghalva. Igen, tehát hogy engem tehát maga ennyire. Ez a látvány, igen. Úgyhogy én azt mondtam így magamnak reggel, hogy mondjuk még jó is, hogy nem én voltam ott, mert szegény anyukám így elvitte így ezt a fájdalmat, de hogyha én lettem volna ott, akkor sokkal jobban kikészülök. Valószínűleg, hogyha így látom, meg így megtörténik az, hogy el kell temetni minden. És ugye arra kértem anyukámat, mert azért én már úgy próbáltam készíteni a gyerekemet, hogy hát most már nagyon öreg, lehet, hogy most már el fog távozni, de azért ugye nyilván erre nem lehet senkit felkészíteni, még magunkat se, hogy amikor bekövetkezik, tudjuk fejben, hogy be fog következni az élet vége, de mégse tudsz rá úgy felkészülni, mint amikor már megtörténik. És ezen gondolkodtam, és hát ezért is szerettem volna ma reggel erről a témáról beszélni, hogy egy kicsit mélyedjünk el abban, hogy a gyereknek hogyan közöljük ilyenkor bármiféle halálhírt. Most ő kicsiben találkozik most jelen pillanatban, igen, mert ő most a kisállatát fogja elgyászolni, de így ezt kutatván néztem, hogy nekem legjobb tanítás mindig Vekerdi Tamás, akinek több kötete is van a könyvespolcomon otthon, és hogyha elakadok bármilyen lelki kérdésben, ami gyerekkel kapcsolatos, akkor mindig Vekerdi Tamás az, aki, hát sajnos ő már nincs az élők között.
1: Hát de ugye a leírataim.
0: De igen, azok, amiket itt hagyott nekünk örökségül, azok egyszerűen fantasztikus dolgok, úgyhogy én mindenki figyelmébe ajánlom, hogyha így elakad bármilyen gyerekkel kapcsolatos vagy lelki kérdésben, témákban, akkor Vekerdi Tamást érdemes lapozgatni.
1: Te hány éves voltál, amikor először találkoztál halállal?
0: Amikor engem nagyon megérintett a legelső elmúlás élménye, az egyébként egy borzalmas tragédia volt számomra, mert húsvétra kaptam egy kis csirkét. És a kis csirke egész éjjel csipogott az ágyam mellett, nem tudott aludni, nyilván melegségre vágyott, és oda bújt mellém, és reggel arra keltem föl, hogy ráfeküdtem.
1: Oh.
0: És erre keltem föl, hogy... Oh. Most hát, már mosolygok ezen, meg látom, hogy te is mosolyogsz rajta, hagyjál.
1: Hát jó, nem úgy mosolyogok, hát igen, hát mondtam, hogy hát igen, ez kellemetlen.
0: És mosolyog, gyerekek, hát hagyjál
1: jó, akkor erre ráfeküdt. Tessék, ott nem mosolyogtam.
0: Borzasztó volt.
1: Hát amúgy biztos, figyelj, csak, hát igen. Hát
0: az nem... még ráadásul az, hogy én öltem meg, érted?
1: Hát tulajdonképpen igen.
0: Igen, mert annyira bújt, 8.
1: 8.
0: Annyira bújt, és annyira alám feküdt, hát hogy ki tudta, érted, hogy most rá fogok feküdni éjszaka.
1: Hát 8 évesen nem tudhattad.
0: Nem.
1: Valóban. Talán most már tudnád.
0: Hát anyukám tudhatta volna, mondjuk szólhatott volna, hogy ne vegyem az ágyba, mert jogos. Azért tudta, de hát akkor hagyta abba a csipogást, érted?
1: Ja.
0: És,
1: szegény.
0: És ez nehéz volt, és figyelj, és az a durva, hogy a karma, hogy milyen a karma, vagy nem is tudom, hogy karmának nevezzük, vagy így egy paralel párhuzamnak, hogy a gyerekem is kapott húsvétre egy kis csirkét, és képzeljétek el, hogy neki is megtörtént szinte ugyanez, de ő nem az ágyba vette magához, hanem kimentek az apukájával a kertbe, és a cseresznyét le akarta venni, le akarta szakítani a fáról. És lábújhegyre állt, és közben nem vette észre, hát a kettő kis csirkéje volt, nem vette észre, hogy az egyik a lába alá futott. És ahogy visszaereszkedett a lábújhegyről, pont. Pont úgy, hogy pont a nyakára, pont így.
1: Jaj.
0: És figyelj, a gyerekem az teljes kikészülés.
1: Ki volt, hát persze.
0: De ugyanígy 8 éves volt, pont ugyanúgy 8 éves volt.
1: Sors fintora.
0: Pont neki is jutott egy kis csirke.
1: Jaj.
0: Akit akarata ellenére tudott...
1: Igen.
0: Tudott eltávolítani az élők soraiból.
1: Igen, igen.
0: Borzasztó.
1: Abszolút, abszolút. Nekem mondjuk ennyiből szerencsém volt, vagy nem tudom, mert én nekem nem volt házi állatom gyerekként. Már idősebb voltam, amikor lett kutyánk például, tehát nekünk nem volt semmilyen fajta állatkánk. Én rögtön ember halállal találkoztam, annyi lehettem, olyan 10 körül lehettem szerintem. Anyám, anyja.
0: Tehát nagymamád.
1: Igen, de hát nem nagyon, nincs róla emlékem nagyon, mert nem nekem a nagymama, hogyha ki van mondva, hogy mama, akkor az nekem apám anyja volt az én nagymamám, aki gyerekkoromtól kezdve, azért felnőtt koromig velünk volt. vagy velem volt, és de hát igen, végül is a másik nagymamám, akkor mondjuk így. Én akkor találkoztam először így halállal. Érdekesség, hogy mi a, amikor az ember először találkozik gyerekként, vagy fiatal felnőttként, vagy teljesen mindegy, mikor találkozol a halállal, hogy ezt a picit befolyásolja a jövőben, nem? Vagy nem tudom, nekem van egy ilyen...
0: Persze.
1: De például nekem furcsa volt ezt hallani, meg láttam, hogy körülöttem az emberek nagyon szomorúak, és ezáltal lettem én is szomorú, de mivel mondom, én nem nagyon volt emlékem erről a nagymamámról, hiszen nem nagyon találkoztam vele, meg hát kicsi is voltam, állítólag kicsiként azért találkoztam vele nyilván, de hát arra meg nem emlékszem, és nekem úgy valahogy nincs az meg, hogy nekem ő valamikor hozzám közelálló személy volt, érted? És úgy picit úgy nem tudtam ezt kezelni.
0: Hát hogyne?
1: Picit nem, igen, nem tudtam ezt kezelni. És valahogy így ezáltal valahogy nekem ez a halál esett dolog, ez ilyen mindig így próbálom magam így kívül zárni, vagy ez nagyon érdekes, ez biztos, hogy egy pszichológus, dr. Csernus megmondaná, hogy miért van, én nem tudom magamtól, de hogy tényleg szomorú vagyok, de ugyanakkor valahogy egy temetést nem ugyanúgy tudok megélni.
0: Nem szippant be annyira.
1: Igen,
0: nem
1: ez a jó szó
0: be annyira,
1: talán,
0: mint mondjuk engem, aki teljes
1: kész.
0: Tehát, hogy én teljesen, engem beszippant mindenfajta gyászhír is. Tehát, hogyha én látok egy gyászhírt a újságban, vagy mondjuk görgetem a Facebookot, és ott, akkor én teljesen, tehát, hogy így engem be tud
1: kebelezni. Tudom, hogy te ilyen vagy, igen, és én meg nem akarok érzéketlennek tűnni, mert mondom, nekem is rossz persze, amikor akár nagypapám, nagymamám meghalt, apám szüleiről beszélek, akkor az is nagyon megviselt, főleg utána, hogy nem tudtam hozzájuk már fölmenni, nem tudtam őket felhívni, nem tudtunk találkozni. Tehát, hogy ez is abszolút.
0: Igen.
1: Sőt, hát nyilván az is megviselt, amikor ugye tavaly nyáron meghalt anyám. Tehát nyilván az is
0: hát
1: azért megvisel. De ugyanakkor, ugye te pont tudom, hogy téged meg mennyire jobban megviselnek ezek, mert nem emlékszem arra, hogy utána két nap múlva itt voltam a rádióban, és mondtad, hogy de hát miért vagyok itt, hogy miért nem maradtam otthon. Hogy mondtad ezt, és én megmondtam, hogy én meg ezt így jobban tudom így kezelni, hogyha itt vagyok, és
0: neked ez volt a terápiád. Igen, hogy az életed megy tovább, és csinálod. Igen, ez is egyfajta terápia tud lenni, hogy az élet megy tovább, és csináljuk a dolgokat, és nem pedig becsukjuk, lehúzzuk a redőnyt, és otthon gubbasztunk. És...
1: Mint például öcsém. Tehát ez most nem akarom őt kiadni, de hát ő is nyilván bevallaná, ha most itt ülne, hogy azért kettőnk közül őt jobban megviselte ez, és nem is tudom, tehát hogy az elmúlt pár hónapban lett úgy jobban, meg mi is jobban kezdtünk el beszélgetni, mert akkor velem se nagyon akart, meg úgy olyan,
0: mert
1: elzárkózott tőlem is, olyan nem volt, nem akart velem se nagyon beszélgetni, vagy ingerült volt, ha velem is beszélt, és én meg ezt így elizéltem, és utána ő volt az, aki fölhívott, és mondta, hogy ne haragudjak, hogy az elmúlt időszakban ilyen volt, olyan volt.
0: Mindenki másképp éli meg. És ti már nem vagytok gyerekek, és
1: hát
0: a gyerekeknek azt mondják, például Vekerdi Tamás is azt mondja, mint szakértő, hogy minden korosztály számára létfontosságú, hogy az elmúlás a normál beszélgetések része legyen. Ez nehéz, mert igen, vagy nyilván be kell iktatni az, hogy az élet része a halál is. Tehát nekünk például, amikor a gyermekem kis hörcsöge meghalt, akkor a gyerekem az teljesen elkezdte magát hibáztatni. Hogy azért, mert nem figyeltem oda rá, azért, mert ez is az. Tehát, hogy, és pedig akkor még nagyon pici volt a gyerekem, óvodáskorú, és ott muszáj voltam egyik kegyes hazugságba belemenni, mert akkor én tényleg szakértőhöz fordultam, hogy hogyan tálaljam a gyereknek ezt a halálhírt.
1: Megértem.
0: Mert egy ideig csak kamusztam végig, hogy állatkórházban van a hörcsök. Holott már akkor a kis hörcsök nem élt. És akkor várta haza. És akkor kérdeztem Hevesi Krisztát, pszichológus, hogy mondtam, mit csináljak? És akkor mondta Kriszta, hogy hát próbáld meg neki azt mondani, hogy a kórházba jött a hörcsöknek a...
1: Családja.
0: Hörcsök családja.
1: Igen, erre emlékszem, erre a sztoridra cuki.
0: Igen, de most már ugye 9 éves gyereknek ezt nem tudom mondani, tehát ezt már nem fogja bevenni, ezt már nem fogja ezt a kegyes hazugságot elhinni.
1: Azt gondolod, hogy most már nincs abba a korba, hogy
0: nincs.
1: Ezt elhiszi?
0: Á, már nagyon nincs. Most már ő 9 évesen kezd majd kinőni ezekből a kegyes mesékből is, tehát most már nagyjából ezért úgy mindig mondja, hogy anya, te Jézuskát hozta, tehát te vetted, tehát hogy így most már kezd így, tudod, rámegy így,
1: ezekre.
0: Hát igen, világosodik most már meg, mert azért az osztály, bármennyire is szeretnéd te fenntartani ezeket a mesevilágot, meg illúziókat, igen, a korosztályában lévő gyerekek, mert elveszik tőlük ezt. Igen.
1: Persze,
0: egymástól veszik igen, egyébként igen, el igen. ezeket a gyerekkori álomvilágot.
1: Hát igen.
0: Úgyhogy érdekes,
1: sajnos,
0: mert...
1: Pedig milyen jó dolog ezekbe hinni, meg milyen jó, amikor például tényleg el tudod azt mondani egy gyereknek, hogy ez a hörcsök család dolog, hogy még cuki is, igen. Meg ugyanakkor így ilyen sokkal jobb lelki világot ad a gyereknek, és milyen érdekes ez, hogy ahogy egyre jobban találkozik a valósággal, a realitással egy gyerek, annál szomorúbb lesz. Nem?
0: Igen.
1: Tehát, hogy mi felnőttek valószínűleg ezért vagyunk már ugye jobban megrágva, ugye, hogy az élet megrágod minket, de minket már nagyon nehéz azért bemalmozni, nem hiszünk már úgy a tündérmesékbe.
0: Nem. Érdekes amúgy, hogy Vekerdi Tamás hogy fogalmaz erről, mert ő arra fókuszál, hogy a gyerekeknél inkább a körforgásra kezdjünk el fókuszálni, hogy a test átalakul, hogy a patak, a felhő, a folyó, a tenger, eső, a hó lesz belőle, és a kő, a virág, tehát, hogy itt van, itt maradt körülöttünk az a valami, az a valaki, aki elment, de mondható az is, hogy az emléke, a lelke itt marad velünk, tehát, hogy inkább a gyerekeknek ebbe kell a hitet és kapaszkodást nyújtani, vagy segítségül
1: igen,
0: nyújtani.
1: Igen, picit a másik, egy picit egy spirituális ilyen butha dolog nekem, vagy
0: igen,
1: nem tudom,
0: igen.
1: Hogy ez a kő lett belőle,
0: igen,
1: meg szél lett belőle.
0: Igen, de közben meg Jézusnak is ez volt a tanítása, hogy én ott leszek
1: jogos.
0: Mindenhol, tehát te meg fogsz engem találni a szélben, a fában, a kőben, mindenhol ott leszek,
1: jogos,
0: mert
1: jogos.
0: A szívedbe kell, hogy maradjak.
1: Na de hát ez, igen, inkább ezt talán, igen, hogy a, nem is véletlenül szokták ezt mondani, hogy emlékkel örökké, ugye a temetésen
0: hát,
1: szokták
0: igen,
1: ezt mondani.
0: Igen, főleg, hogyha mondjuk egy család hívő, akkor mégiscsak ott van az a lehetőség, az a kapaszkodó, hogy a megmaradás reménye, meg képe, hisz felkerülünk a mennyországba, és akkor van egy bizakodó hát jövőképünk, hogy majd egyszer majd találkozunk ott, meg hogy akkor majd,
1: igen.
0: Meg hogy ő jó helyen van, ott van a jó Isten mellett, tehát ott mindenki oda kerül, aki jó, és akkor majd egyszer csak mi is ott tudunk találkozni. Tehát egy hívő családnál például...
1: Na, én is hiszek
0: igen.
1: Ebbe. Én
0: de
1: is
0: az őszintesség azt mondják, hogy nagyon-nagyon fontos, tehát őszintének kell lenni. Mindig győződjünk meg arról, hogy a gyermekünk tudja, hogy ami történt, az nem az ő hibája, és ugye ezt a szakpszichológus is elmondja, hogy ez nem az ő hibája, és én nagyon-nagyon erősítettem akkor a hörcsök halálánál a gyerekemet, mert látod, elkezdte magát hibáztatni.
1: Érdekes ez,
0: nagyon.
1: Érdekes ez, mert a felnőtt meg valahogy nem, tehát hogy ott meg,
0: látod,
1: az meg átfordult, tehát
0: nem,
1: hogy nem tudod magad hibáztatni.
0: Persze,
1: egy...
0: De várjál, de anyukám is hibáztatta magát reggel, mert hogy azt kérdezte, mert elkezdett a nyuszinak nőni a foga, és hívott hozzá állatorvost, és az állatorvos a túlnőtt fogát, tehát teljesen az óráig fölnőtt a alsó szemfoga, és a nyusziknak ez nagyon fontos, hogy koptassák, és nem koptatta a nyuszikája, és akkor anyukám mondta, hogy lehet, hogy azért, mert kihívtam az állatorvost, és kicsit lecsipett a fogából, és akkor az mondom, anya, ne hibáztasd magad, látod? És hogy ő is elkezdte magát hibáztatni. Az óvodáskorú gyerekek pedig kimondottan hajlamosak azt gondolni, hogy a világ körülöttük forog, ezért magukra vetíthetik azt a dolgot, hogy mondjuk elhúny egy kis állat, akit addig gondoztak, ápoltak, szerettek. Tehát mindenképpen meg kell az óvodáskorú gyerekeket is nyugtatni, hogy semmit nem csinált rosszul, és senki nem tudta volna megakadályozni azt, hogy ez bekövetkezzen, hogy a haláleset bekövetkezzen.
1: Hát én is abszolút egyetértek abból, hogy ez az első, amiről meg kell győzni a gyereket ebben az esetben, hogyha ő ténylegesen ennyire magát hibáztatja, és ő érzi magát attól depressziósan, de még nem tudja, mi ez a depresszió, de hogy úgy érzi magát, hogy úristen, az én hibám, én miattam van, stb., akkor nyilván ez az elsődleges
0: igen.
1: Feladat, hogy ezt elkönyveld a gyerekbe,
0: hát,
1: hogy de nem, hát ez
0: meg
1: nem
0: még
1: miatt,
0: az
1: ez az életvele járója
0: ez
1: sajnos.
0: Abszolút, igen, tehát ezt tudatosítani kell egy gyerekben is, felnőtt felnőtteknek is nehéz ezt felfogni, hogy ez az, hogy az élet része a halál is. És hát azt se felejtsük el, hogy szülőként nem kell titkolnunk az érzéseinket a gyermekeink elől, tehát nem kell úgy tenni, mintha minden rendben lenne, vagy hogyha sírni látnak bennünket, akkor nem kell elmagyarázni, hogy most csak belement egy szempilla a szemünkbe. Tehát igenis az érzéseink része a szomorúság is, a sírás is, tehát hogy, és ezt nem csak én mondom, de én maximálisan így gondoltam mindig erre, tehát én simán, ha szomorú vagyok, akkor simán sírok a gyerek előtt, és van olyan, hogy ő vigasztal meg engem, és egy szakember is, a szakemberek is ezt mondják, hogy szomorú vagyok, mondjuk hiányzik a esetlegesen elhunyt nagymama, mert mondjuk nem csak egy kis állatról persze van szó, hanem mondjuk egy közeli hozzátartozóról, családtagról, akkor igenis azt is vállalni kell a gyerek előtt. Ez a részünk.
1: Egyetértek ebben maximálisan.
0: Nem csak vidámság van az életben, hanem van bizony könny is.
1: Igen, és hát nehéz ezt, amit most beszélünk olyan szempontból egy gyereknél, mert hogy most tényleg meddig lehet neki egy olyan szép illúzió világa, hogy minden rózsaszín és minden szép, és mikor jön el az a pont, hogy igen, amit mondasz, azt is, hogy akár már sírni előtte, hogy lássa, hogy bizony anya is tud szomorú lenni.
0: Igen.
1: Tehát, hogy ez egy nehéz pont.
0: Egyébként
1: nehéz
0: azt, pont. Azt is mondják, nem is én gondoltam így, mert tényleg utána olvastam, és csak ebből tudtam én is merítkezni és tanulni, hogy ha már nagyobb egy gyerek, mondjuk már iskoláskorú, tehát most a lányom esetében a gyászhoz hozzátartozik a temetés is, tehát azt a kis állatot, azt, tehát egy szertartás folyamán el lehet szépen temetni, lehet érte elmondani egy imát, tehát ugyanúgy megcsinálni egy búcsúszertartást, tehát a gyereknek ezt igen is, ez sem lehet, hogy egy picit fájó, meg tragikus, de ez hozzátartozik egyébként igen az élethez. És a gyászt azt igenis azt a gyereknek is, hogyha már olyan korú, akkor lehet, hogy ezzel még segít is az elengedésben. Igen, de azért vannak szituációk és helyzetek, amikor például egy temetésre, annak is megvan a kora, tehát
1: igen,
0: hogy az
1: mikor
0: érettségi szintje.
1: A gyereket, igen.
0: Én azt
1: igen
0: gondolom, hogy az érettségi szint, amikor már egy gyerek egy temetést végig tud vinni lelkileg, az már bőven 10 éves kor fölött van. Uh-huh. 13-14. Szerintem előtte nem való gyereknek temetés. Én így gondolom.
1: Egyetértek ebbe maximálisan.
0: Mármint úgy gyereknek, hogy végigvigyen egy szertartást lelkileg, és ott igen végigállja, és nézze.
1: Hogy mi
0: és
1: történik. Igen. Nem, valóban egyetértek, hogy ez 10 fölött, igen.
0: Igen, bőven 10 fölött. Tíz tehát fölött. Inkább egy 13-14, még az is megterhelő egy gyerek számára.
1: Hát figyelj, egy temetés mindig megterhelő, tehát egy temetés olyan, nem egy vidám program, és így van egy gyereknél, meg aztán mennyi kérdés, mennyi érzés kavaroghat benne, amit nem tud még ő sem, hogy mi az, hiszen honnan tudná, hát igen. Nem könnyű téma ez, de szerintem körbejártuk, úgyhogy elmegyünk egy picit zenélni, megemészjük mi is a hallottakat, és 11 órakor jövünk nem csak a nap, hanem a hét utolsó megszólalásával.
2: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.
3: Teljesíteni a normát, játszani az eszemet. Kamaszként nem így képzeltem el az egész életem. Fényes jövő, az egész világ itt vált előttem. El akartam kapni a világ tökét és csorongatni. Persze még eszembe jutott, milyen volt az a film, akinek alig érte a lába a földet. El se tudta volna képzelni, hogy valaha is egy ilyen kedvetlen faszkalap lehet.
4: Hajnal öt.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dikben.
1: A kormány célja, hogy hazahozza a beragadt uniós pénzeket, több mint 10 milliárd euróról van szó. Budapest turizmusát és vendéglátását is elérheti a hormuzi válság dominó hatása. A buszsávok használatát ellenőrizték a rendőrök hétvégén. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek. A kormány célja, hogy hazahozza az újjáépítési alapban beragadt teljes összeget, 10,4 milliárd eurót, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter szerint a forrást a magyar gazdaság beindításához van szükség, és sorsdöntőnek nevezte a pénzek lehívásával kapcsolatban folytatott brüsszeli tárgyalásokat. A kormányfő azt is elmondta, a közlekedési és energetikai fejlesztési projektek mellett azért küzdenek, hogy egy nagy bérlakás fejlesztési program indulhasson az uniós pénzekből. Budapest turizmusát és vendéglátását is elérheti a hormuzi válság dominó hatása. Az Auctoris friss stratégiai jelentése szerint a geopolitikai feszültségek, az emelkedő üzemanyagárak és az utazói bizonytalanság a következő hónapokban átrendezheti a fővárosi turizmust. Az elemzés nem összeomlással, hanem fokozatos változással számol. Későbbi foglalások, drágább repülőjegyek és óvatosabb utazói döntések jöhetnek. A jelentés szerint Budapest esetében a következő 6 hónapban 150-300 ezer elhalasztott vagy kieső látogatóval lehet számolni. Az Auctoris szerint a városnak a regionális autóval és vonattal érkező vendégekre, rugalmas foglalásokra és hosszabb tartózkodást ösztönző csomagokra kellene építenie. Több mint 70 esetben intézkedtek a rendőrök Budapesten, miután a BRFK és a BKK közösen ellenőrizte a buszsávok használatát. A kétnapos akció során a főváros legforgalmasabb útjain, köztük a Hegyalja, a Bajcsy-Zsilinszky és az Andrássy úton tartottak razziát. Az eredmény összesen 73 rendőri intézkedés. Csak a buszsávok jogosulatlan használata miatt 57 autós kapott helyszíni bírságot. A hatóságok azonban nem csak a sávbitorlókra csaptak le, megbüntettek lejárt műszakival közlekedő, vezetés közben mobilozó és biztonsági öv nélkül vezető sofőröket is. Három esetben pedig szabálysértési feljelentést tettek a rendőrök.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádió Dik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
2: Most indulunk.

0: Zsuzsi és Makagyuszi megint kisütöttek valamit. 100.3 rádiódik, süs fel nap, minden hétköznap 9-től délig. Korábbi adásunk ismétlése következik.
1: 4.12, szerda, március 18, süs fel nap, FM 100.3, rádiódik, Völgyi Zsuzsanna, Magdolna Ilona, Gizella Mercedes és Makagyula Angéla.

0: volt a múlt és az első szerelem.
1: Na,
0: melyik ez, melyik, mi ez a dal? Ez valami...
1: Ez az első
0: valami...
1: Nem tudom.
0: Valami reality show-nak a zenéje? Az első szerelem? Mi volt
1: nem
0: ez?
1: Tudom, nem. Na, én nem nézek reality-ket.
0: Én, amit szeretek egyébként, a Szerelem első vérig dal Demje Rózsitól. Nekem az mindig egy... Mert abban a filmben valahogy úgy jól megmutatja, hogy milyen az igazán az első szerelem. Szerelem utolsó vérig az a címe.
1: Meg van az a dal is. Na, szerelem az utolsó vérig.
0: Igen.
1: Szeretlek az utolsó percig. Igen. Te emlékszel az első szerelemre? Ezek a kamu
0: az első szerelem az szerintem egy olyan igazán varázslatos és egyedi érzés. Igen, ami sokaknak egy életre szóló emlék, mert az ifjú szívek még minden, ifjú szíveknek még minden új, még minden ismeretlen, és amikor az első alkalommal megérint a szerelem lángja, akkor szerintem az úgy örökre bevésődik. Én sose felejtem el, az első szerelem az úgy jött az életembe, hogy 16 éves voltam, és a barátaimmal iskolások voltunk, gimnazisták, másodikosok, és elmentünk korcsolyázni. És ahogy mentem haza, hát már este volt, ültem a villamoson, és velem szembe ült egy fiú, aki ugyanazon a vonalon utazott, és ugyanarra tartottam, mert én csak én előbb leszálltam. És hát nagyon kiszúrt magának, de biztos, hogy egy hát ártatlan lányka voltam még akkor nyilván, és annyira, tehát egy bájologtunk, mert annyira nézett, hogy én már tényleg szégyeltem magam, és úgy lesütöttem a szememet, meg tényleg ugye elmosolyodtam, meg ő is elmosolyodott, és aztán mikor leszálltam a villamosról, akkor leszállt utánam. Szóval hogy ez a sztori, ez egy annyira szép történet, és olyan, annyira itt van előttem, és tudod mi az érdekes? Az, hogy nem benne vagy, tehát hogy én már ezt úgy látom, mint egy filmet, kívülállóként látom az egészet, nem úgy, mint aki benne van, és még arra is emlékszem, hogy mibe voltam, hogy milyen sapka volt rajtam. Igen, sapka volt rajtam. Rá nem emlékszem, de rá is emlékszem egyébként. Tudom, hogy ő is hogy volt fölöltözve, nagyon vagány volt.
1: De mutogatós ballonkabátban volt, és úgy szállt le utána a buszról, mert akkor az egy teljesen másik
0: volt.
1: Történet.
0: Egy kicsit idősebb bácsika volt.
1: Az már egy teljesen másik
0: ez
1: történet lenne.
0: Ez volt az én első szerelmem, tudod?
1: Érdeke,
0: egy mutogatós bácsi.
1: Stockholm-szindróma, tehát hogy valami...
0: Igen, magamra is emlékszem, tehát akkor kezdtem még csak így el, mondjuk ilyen nagyon-nagyon finoman sminkelni magam, csak egy kis szempillaspirál, emlékszem, hogy egy ilyen nagyon-nagyon natúrszínű rúzsom volt, tehát már ugye akkor azért már úgy figyeltem erre is, és egy ilyen franciás kalapszerű sapkába voltam, tehát stílusos voltam, vigyázz.
1: Hát ez...
0: És kérem. Hozzá egy hasonló kabátba, tehát ilyen kicsit ilyen franciás stílusom volt, de már volt stílusom, igen.
1: De nem a sajtos párizsi, csak úgy...
0: Nem, a párizsi divatlapból léptem elő. Na mindegy, és hát ez tényleg egy nagyon, nagyon megragadta az tehát beleragadt az emlékeimbe, meg az az egész, a történések, tehát hogy óriási szerelem volt, és nem csak egy ilyen átmeneti átutazó volt az én életemben ez a fiú, hanem egy jó 2,5 évig tartó hosszú szerelem. Igen, el is akart jegyezni.
1: Hoppá, légy. Igen. És tudod, hogy azóta mi van vele?
0: Családot alapított, utána már...
1: Mármint, hogy úgy értem, hogy tudod, hogy mi van, vagy hogy tartottátok még a kabát, egyáltalán nem maradt semmilyen kontakt.
0: Nem, mert a szakításunk az egy számára nagyon fájdalmas szakítás volt.
1: Aha, tehát ott hagytad.
0: Hát...
1: Valljuk be, na, hát tudod, na mondjuk, na.
0: Jó, igen. Igen. Igen, de aztán megbántam. De akkor már nem volt visszaút. Tehát akkor már annyira megbántódott, annyira megsértődött, hogy rögtön a következő lányt az életében is vette feleségül.
1: Akkor igen. Ez egy ilyen kicsit ilyen kutyaarapás szőrivel az kategória volt az
0: igen.
1: Ő részéről.
0: Igen, mert még az esküvője előtt még nálam járt, még hozott nekem egy virágot, bedobta a kertbe, és tudtam, hogy ő az.
1: Az esküvője napján.
0: Az nem a napján, ja. Hanem az esküvője előtt mondjuk egy ilyen 2-3 hónappal nálam hát járt, és akkor hát sírva mondta el, hogy ő meg fog nősülni. Igen.
1: Ez tényleg filmes.
0: Ugye?
1: Ez tényleg filmes. Ez úgy lett volna igazán happy end, mert így most akkor nem lett happy end a vége, legalábbis nem tudjuk, hogy ő vele most mi van, vagy hogy elvált.
0: Még azóta, nem vált el.
1: Ja,
0: ezt így tudom. Igen,
1: ja,
0: mert azért ő ugyanott lakik abban a kerületben, ahol anyukám, és anyukám azért össze szokott vele futni, úgyhogy még, tehát ő hűséges maradt a házasságában,

0: abból a házasságából gyermeke is, és tehát, hogy így abban maradt, igen.
1: De akkor is filmes ez, hogy elment hozzád egy virággal.
0: Eljött egy virággal, Zsuzsi, igen.
1: Megnősül,
0: és akkor mondtam, hogy mondd le, és akkor mondta, hogy már nem tehetem, már kiküldtük a meghívókat, meg mindent.
1: Igen. Ez tényleg nagyon filmes.
0: Nagyon
1: és megjelent,
0: volt.
1: Mi lett volna még jó? Megjelensz az esküvön, berongyolsz, tudod. kivágod az ajtót a templomba, hogy állj, tiltakozom. Mit tudom én, most mondjuk egy képzeletbeli nevet, John, nem veheted el Rachel-t. De Zsuzsi, mit keresel itt?
0: Óriási.
1: Rájöttem, nekem te vagy az igazi. Nem, Rachel nem hozzád való.
0: Hát én elmondtam ezt egyébként, csak nem az esküvője napján, hanem elmondtam.
1: Úgy kellett volna.
0: Hát úgy kellett volna lehet, ja, ilyen moslékba tönkretenni mindent.
1: De biztos maradandóval lett volna az esküvő.
0: Szóval nem kérdezted, hogy miért dobtam ki?
1: Ennek nem akartam ennyire részletezni, de ha te akarod, én nem akarok belekérdezni.
0: De én meg elmondom.
1: Ja, jó, akkor azért, Zsuzsi, miért dobtad ki?
0: Azért, mert én már akkor jártam bőven zeneiskolába, és az volt a terv nyilván, hogy a zenével fogok foglalkozni. És még akkor úgy volt gimnáziumban, hogy lehet, hogy jelentkezem a filmművészeti, színházi és filmművészetire, mert benne volt a pakliba, hogy lehet, hogy megyek tovább azon a pályán, és nagyon nem preferálta, nagyon nem kultiválta, tehát így nagyon ellene volt az egésznek.
1: Nem támogatott,
0: és ez nekem nagyon rosszul esett, hogy nem jött el a vizsgakoncertjeimre, akkor, tehát, hogy így azt, amit én szerettem, meg azt a pályát, amit én így magam elé képzeltem akkor, abba ő úgy beleállt, és azt mondta, hogy de hát ő neki mások a tervei, mert neki az volt a terve, hogy rögtön miután én leérettségizem, akkor ő elvesz feleségül, és eljegyez, és akkor esküvő, és akkor nem tudta elképzelni azt, és ezzel nyomasztott, hogy akkor hogy lesz majd a mi életünk, hogy te színházba játszol, és aztán utána majd mindig éjszaka érsz haza, meg mindig, hogyha majd mész fellépni, akkor majd este érsz haza, igen, meg nem lesz itthon.
1: Preferálta volna inkább, hogy te is mondjuk egy irodista legyél, vagy nem tudom.
0: Pedig akkor még kanyarban se volt a romantik, tehát ő ezt jól látta végül, mert aztán utána tényleg így alakult az életem. Mert
1: semmi
0: amikor,
1: nincs véletlenül. Most gondolod, elváltatok volna.
0: Aztán utána ezért is nem tudtam, vagy nem jelentkeztem főiskolára, mármint a szín és filmművészeti főiskolára, mert aztán csináltam más iskolát nyilván, de akkor annyira hirtelen berobbant a romantika az életembe, utána pár évvel rá, 19 éves voltam, még előtte már azért voltak zenekarok, amikben énekeltem, és aztán utána jött a romantika, és aztán tényleg ez lett az életem. Mentem 0-24-be, koncerteztem a csapattal, tehát, hogy úgy jól látta ő ezt, hogy...
1: Érezte.
0: Hogy itt nem lesz akkor, tehát, hogy én sokat leszek távol, és ez neki akkor így nem lesz jó, és akkor mondtam, hogy hát jó, akkor ezt hagyjuk. Tehát, hogy akkor ennek semmi értelme, hogyha én nem vagyok támogatva az én vágyaimban, meg jövőképem teljesen más az enyém, mint amit te látsz, akkor ezt hagyni kell. De hát aztán utána látod, hogy utána megbántam, és egy olyan fél évre rá, vagy 8 hónapra rá kiszerettem volna vele békülni, de akkor ő már teljesen elköteleződött.
1: Hát ugye, olyan szempontból mondom, tényleg jobb, hogy akkor, mert most tényleg gondolj bele, hogy azóta túl lennél, jó, így is túl vagy egy válláson, de hogy akkor már akár 20 évesen túl lettél volna egy válláson.
0: Hát már lehet, hogy 20 éves is lenne a gyerekem.
1: Így, most számolok egyet, igen.
0: Simán.
1: Igen.
0: Persze, simán lehetne hát már 18. akkor egy 20 éves gyerekem, igen.
1: Simán, igen.
0: Neked
1: igen.
0: Milyen volt az első szerelem?
1: Próbáltam itt közben még beszélni, csak inkább rád figyeltem, úgyhogy nem is gondolkoztam így a visszaemlékezésem. A tiéd tényleg nagyon filmes volt. Az enyém az sajnos kevésbé volt filmes, úgyhogy nekem kellett volna kezdeni, és akkor az úgy az uncsi, és akkor a tiéd meg földolja. Most te kezdted az izgalmasra, én még most elmesélek egy full unalmas sztorit, úgyhogy a következő 3 percben én kérek elnézést mindenkitől. Hát annyi történt, hogy ugye hát ez nem titok, hát aki hallgat, mindenki tudja jól, hogy én egy újpesti fenegyerek vagyok, ugye ott is nőttem fel, és hát ott a téren ugye mindig bandáztunk, ugye így a kis haverokkal, meg minden, és egyszer csak megjelent egy lány, Dóri, még erre is emlékszem, sőt, hát mi is ismerősök vagyunk Facebookon, neki is van már azóta gyereke, meg minden, így előre mentem most így az időbe, és hát nekem nagyon-nagyon megtetszett, és így kérdezgettem a többi srácot így a bandánkból kiismeri, vagy hogy hogy került ide ez a lány a környékre, vagy hogy ezt mondták, hogy hát ő is itt lakik Újpesten, itt a lakótelepen, ugye a lakótelepen laktunk, és hogy... hogy ide jár ebbe a suliba, mondom, ó, de kár, mondom, én nem oda járok, na mindegy, és akkor így mindig átiratkozom. És akkor próbáltam kerülgetni őt, én meg arra emlékszem, az maradt meg bennem nagyon, hogy mindig aztán ezek után mindig már úgy mentem el a térre focizni, meg bandázni, mint hogyha nem tudom, tehát a legszebb ruháimat előkerestem, egy csinosabb póló, egy jobb farmer, menő cipő. Lak. Úgy vettem föl, hogy rövid nadrág, lakcipő.
0: És zokni.
1: Fölhúztam térdig. Igen, szóval tényleg ez volt aztán. Hogy
0: hány éves voltál akkor?
1: 39-40. Nem, mennyi voltam? Hazaköltöztünk Németországból, mit tudom, 13.
0: Aha.
1: Valahogy.
0: Tehát neked
1: valahogy
0: ez az igazi kamaszkori szerelem jött.
1: És nagyon oda, és akkor élet föl, ugye hát ez most nem titok szerintem, most 12 karikások vagyunk, de ide-oda, de hát akkor élet föl azért egy kicsit így az a vágy, ugye? Tehát azért ilyen 13-14 évesen már rájössz, hogy aha, tehát hogy azért úgy a filmekben ez a csókolózás, készfogás, hogy picit elindít benned valamit. És
0: nagyon intenzív érzelmeket tud kihozni a kamaszkori szerelem.
1: Igen, és bennem is ez volt, hogy így a Dori egy nagyon csinos lány volt. Mai napig egy nagyon szép nő amúgy, láttam mondom róla Facebookon képet, meg nem tudom, mai napig egy nagyon szép nő. Hát már akkor volt ízlésem. Na, valószínűleg neki is, mert nem jött velem össze. Tehát, hogy már neki is.
0: Tehát akkor ez egy plátói maradt? Igen. Végül egy beteljesületlen?
1: Abszolút.
0: Tehát neked akkor ez volt a legelső érzelmi visszatekintésed.
1: Igen. Maximálisan beteljesületlen maradt, soha nem tudtam magamnak megkaparintani. Érdekesség, hogy ugye elég sokáig Újpesten éltem, ugye, és ő is. Nem tudom, hogy most ott lakik, de nem is lényeg a sztoriból, hogy aztán én később, amikor már úgy tényleg intenzívebb ez az a fajta, ugye 13-14 évesen inkább tényleg ez a jaj, megfognám a kezét, jaj, megcsókolnám. 16-17 évesen már picit többet is, mást is meg akarsz fogni, és hát én is ugyanígy voltam ezzel, és akkor is így próbálkozgattam, emlékszem, hogy akkor is még bennem, annyira bennem maradt ez a lány, hogy még akkor is ugye ott közös csapat volt, néha-néha, meg mit tudom én, és mindig, amikor szingli volt, akkor folyamatosan próbálkoztam nála, mert amikor nem volt szingli, akkor nem mertem, aha, ugye, értelemszerűen, mert
0: volt
1: akkor ami helyi kis hülye gyerek volt, ez a palia, tudod, volt neki bikája, és tudod, ilyen, ez a hogy mondták régen, tudod, ez a gördeszkás stíl, tudod, aha, ez a bőnadrágos, nagy kapusznis felsős, szívzáró, hogy hülye gyerek, tudod, ilyenek voltak a paliai, én ki voltam égve teljesen, tudod, én meg mentem le a drága szép öltönyömben, meg lakcipőt, nem, makoszcipőbe.
0: Úgy mentél le, mint tegnap, mikor felléptél.
1: Persze, egyből.
0: Csokornyakkendőbe,
1: öltönybe, persze. És nem, és soha nem kaphattam meg, és ez engem, de jóba voltunk, tehát soha nem úgy utasított vissza, hogy bántón, vagy hogy én de hogy azért az úgy igen belém égett, hogy de én tudom is magamról, hogy én a 20 éves koromra kupálódtam ki olyanná, hogy elfogadható
0: forma lettél.
1: Maradjunk annyiban, hogy elfogadható lettem a nőknek.
0: Hát
1: hogy
0: akkor már lekerült az STK szemüveg, gondolom.
1: Hát most is szemüvegbe ülök, de igen. De,
0: hát jó, csak ez egy rajforma szemüveg, köszönöm nem szépen. Egy STK keret.
1: Meg is igazítom, köszönöm szépen. De igen, tehát hogy én tiniként, ilyen 14-től 18-ig terjedő intervallumban én
0: csúnya nagyon voltál, mondd meg.
1: Ó, igen, én nem kellettem, nem köllöttem senkinek se, és ezáltal a Dórinak se. Nekem hiába kellett nagyon a Dórinak nem köllöttem.
0: Nem kellettél.
1: Úgyhogy, ja, ez egy ilyen beteljesült, de az érzés megvan, és most is visszatudtam rá így emlékezni, és hiába negatív a tapasztalat, valahogy úgy az évek során aztán ez így nem befolyásolt a csajozásaimba, ugye aztán, mint tudjuk, a 20-as éveimet ugye, aki hallgatott bennünket, azért sok sztorit már elmondtam.
0: Bepótoltad ezt az elmaradt szerelmet, én azt gondolom.
1: Ott be, de az azért, na, olyan szempontban nekem, míg neked egy pozitív élmény, bár végül is úgymond rossz
0: nem lett
1: happy
0: end, de nagyon szép volt az a két-két és fél év, most így nem is tudom, két-két év.
1: Igen, neked szép volt, meg filmes volt, mert igen. Aztán még az esküvője napján is ment, és vagy esküvője előtti napon még ment hozzád. Igen. Reméljük, hogy a felesége nem hallgat minket, de mindegy.
0: Nem baj már.
1: És nem baj. Nekem meg abszolút negatív volt, mert én így lelettem azért úgy pattintva finoman, tényleg sose bántott meg, de hogy így mindig az volt, hogy bármennyire volt szingli, egy csókig nem jutottam. Úgyhogy...
0: Hát igen, azonban a szerelem az nem mindig felhőtlen boldogság, mert ha az nem. Első szerelmi bánat is megjelenik ilyenkor, hogyha egy kapcsolat véget ér, vagy valamilyen szinten akadályba ütközik, az milyen rossz, amikor mondjuk a szülők nem engedik, hogy a két fiatal együtt legyen. Soha nem felejtem el, azért anyukámnak volt egy valamivel büntetni akart, már nem tudom miért. Ja igen, tudom, hogy akkor nem mentem haza a megbeszélt időpontra, nem mentem haza 8:30-ra, hanem csak egy óra, tehát hogy egy bő másfél órát késtem, vagy egy fél órát, és akkor megpróbált retorziót felállítani, és akkor mondta, hogy jó, akkor most egy hétig nem találkozhattok. Oh. Hát aztán utána másnap ugyanúgy találkoztunk, és akkor ott álltunk az utca végén, suli után, és hát anyukám jött haza a munkából, és akkor így oda nézett, meglátott minket, elnevette magát, és akkor mondta, hogy na jó van, gyertek, szóval úgy se tudok ilyet csinálni, tehát hogy be kell látni azt egy szülőnek is, hogy tehát ilyen eltiltásokkal, meg ilyen közék, tehát hogy ilyen Romeo és Júliával való játékokkal nem érünk el
1: annál
0: semmit.
1: Izgalmasabb, persze, de? Annál Igen. Izgalmasabb ez a nem találkozhatsz vele, de ez ugyanúgy fiú-lány oldalról, tehát hogyha ha fiad van, ha lányod van, tiltod, annál jobban akarják a fiatalok, a tinédzserek ezeket a szerelmeket megélni, meg a tiltások ellenére, dacára, igen, jól mondod, ilyen Rómeó és Júliója Montágok és Capulettekre.
0: Nem, az nem jó.
1: Egymás ellen feszültek, de mégis Rómeónak és Júliának is sikerült, akkor nekünk is fog, és nem tudom. Úgyhogy, hát igen, de a szép dolog az első szerelem, meg szép, amikor be is teljesedik, mint mondjuk a ti esetetekben volt ez.
0: Igen, a plátói az kevésbé, az egy nagyon, az egy örök életre szól, hogy mi lett volna, ha. Tehát a plátói dolgok, én tapasztalatból mondom, hogy nekem azért van egy-két olyan férfi, vagy volt egy-két olyan férfi az életben, akik úgy szembe jöttek velem, akikkel nem történt semmi, de egy egyoldalú szerelem volt, uh-huh. vagy az én részemről, vagy a férfi részéről, és az valahogy úgy, az úgy örökre úgy benned maradt, hogy miért nem? Miért nem jött ez nekem akkor össze? De nekem is volt ilyen, tehát nyilván nem csak belém voltak szerelmesek, és akkor én nem adtam be a derekam, de nekem is volt olyan fiú, akivel eljárogattunk, vacsorázgattunk, kávézgattunk, beszélgettünk tök jókat, és rajongásig oda voltam, hogy csak szeress már belém, és nem.
1: És nem.
0: És nem.
1: Hát igen, igen.
0: És nem.
1: Én azt gondolom,
0: nem
1: hogy...
0: Nem voltam a típusa.
1: Van ilyen.
0: De közben meg a barátként meg tök jól üzemeltünk. Csak hát én éreztem, hogy én ennél azért többet szeretnék ettől a sráctól, de nem. Neki a szőke, vékony dongájú lányok voltak a típusai, nem én.
1: Hát na,
0: én meg akkor fekete hajú voltam nagy mellekkel.
1: Na hát a Dórinak meg ezek a deszkás típusú ilyen helyi újpesti jasszos csávok voltak a típusai, én meg egy kicsit visszafogottabb, szintén újpesti gyerekként. Nem.
0: Nem voltál deszkás, ez volt
1: nem
0: a baj.
1: Nem voltam deszkás. Én tudom, hogy
0: lehet deszkáznod kellett volna.
1: De hogy miket estem volna. Jézus, hát biciklizni se tudok, hát most miről beszélgetünk. Szóval, hogy nem, én azt gondolom, hogy annyiból nem bánom, hogy nem valósult ez meg, mert hogyha már az elején ilyen neccesen indult volna, vagy nehézkesen indult volna, tuti, hogy az lett volna a vége, hogy összejövünk mondjuk, tegyük föl, én ennek halál örülök, igen. Tehát győzelemként élem meg.
0: Ezt lecsapja tuti, egy hogy, deszkás a kezedről.
1: Tuti, hogy pikpak beleszeretek, és akkor egyszer csak utána jött volna a fekete leves, hogy úgy kidob, mint macskát kulázni. Tehát,
0: hát igen,
1: hogy,
0: és azért egy szerelmi bánat tinédzser korba, az nehéz, azt azért ott a szülőnek résen kell lenni, és nem is csak tinédzser korba. Voltam én azért 20-22 éves, amikor szerelmi bánatom volt, és látta anyukám, hogy hűha, ebből baj lesz, na gyerünk két hétre ki Görögországba nyaralni, és akkor elvitt, és tényleg úgy jöttem haza, hogy nyugodtan, kiegyensúlyozottan, jó érzésekkel, új tervekkel, tehát, hogy így olyankor a szülő, hogyha jó barátod, és tényleg sok mindent meg tudsz a szülőddel osztani, akkor résen kell lenni a gyereknél, hogy bizony ezt a szerelmi bánatot nem szabad félváról venni.
1: Hát semmiképpen nem. És jó mondod ezt, hogy felnőttként is kell vigasztalás, sőt, hát azért sokszor, most pont tegnap nem akarom kiadni, de egy barátommal beszélgettem, és ő mesélt a válásáról, ami már pár éve történt, és felnőtt 30, nem is tudom hány éves volt akkor, mikor elvált. Azért ez minden korban tud fájni.
0: Meg tudja viselni az embert.
1: Csak tínédzserként igen, nehezebben, mert még nem találkoztál vele. Tehát, hogy ez egy
0: azzal
1: új,
0: a lelki fájdalommal még nem, igen.
1: Igen, tehát egy új, abszolút új érzés ez, és nem a jobbak közé tartozik, és hát minden új félelmetes, ugye. Tehát minden újba úgy vág bele az ember, hogy ez félelmetes, mert nem tudod, hogy mi lesz belőle. És főleg tiniként, amikor még
0: kacsingatni
1: a világra, és már egyből értéged egy ilyen, igen, hogy kidobnak az ablakon.
0: Nem jó.
1: Az nem. Az
0: tudom,
1: nem,
0: hogy annak a fiúnak is nagyon fájt a velem való szakítás, de egyszerűen, hogyha akkor azt valószínűleg, ha nem lépem meg, akkor más irányt vett volna az életem, és mennyi szép romantik slágertől fosztottam volna meg a világot.
1: így is lehet ezt nézni. Így is lehet ezt nézni maximálisan.
0: Na, ami még egyébként nekem fájó, az nem a lelki és nem a szerelmi bánat, hanem az éjség, úgyhogy mindjárt itt van az dél, itt van az ebédidő, gyuszikám, én elmennék enni, jó?
1: Erre valami? Be kell mondod, hogy mit főztél?
0: Tojáslevest.
1: Nem rossz.
0: Meg
1: nem
0: most
1: rossz.
0: Ilyen fogyóban vagyunk, én is, meg a gyerek is, mert szeretnénk szép fürdőruhákban pózolgatni a színpadon.
1: A színpadon. Mi hova mentek idén nyáron, ugye? Ilyen anyalánya szépségverseny, vagy mi lesz?
0: Nem színpadon, hanem a strandon.
1: Igen.
0: De szeretném, hogyha rám jönne pár fürdőruhám, ami most még feszül, és nem kiabálnának a strandon utánunk, hogy bána veszély! Úgyhogy most ilyeneket teszünk, hogy mozzarella kapréze, tonhal saláta és a többi,
1: az
0: tehát
1: igen,
0: ilyen kis lightiba. És edzenem is kell, úgyhogy én mentem. Mindenkinek csodaszép délutánt kívánok.
1: Amen. És holnap pedig csütörtök, úgyhogy jövünk hozzátok változatlanul. Szép napot
0: és
1: nektek.
0: És trukkoljatok, hogy ne halljak bele az edzésbe. Sziasztok!
2: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: műsor termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
2: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk. Ez pedig úgy van, hogy nak.
3: Nak. De ez nincs többes szám, vagy naká.
2: Igen.
3: Ez csak simán nak.
2: Ez csak simán nak, így van. Mivel csak egy orrunk van, úgyhogy szityúvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi. Rádiódi.
0: Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádió DIK-ben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió DIK nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Emlékművet avattak a roma holokauszt áldozatainak Óbudán. Nem lehet ember és ember között akkora különbség, hogy elveszítsük méltóságunkat, rátámadjunk a másikra és zárójelbe tegyük emberségét, jelentette ki Kis László, Óbuda Békásmegyer polgármestere, a roma holokauszt áldozatai előtt tisztelgő emlékmű avatásán a 3. kerületi Csíkszereda parkban. Úgy fogalmazott, senki nem hihet abban, hogy joga van más ember élete felett dönteni, és semmilyen morál, érdek vagy üres, sablonos jelszó mögé nem bújhat el. Pedig nagyon sokan mentegették magukat a történelem viharaira vagy élethelyzetekre, kényszerekre hivatkozva, tette hozzá. Erre nem mondhatunk igent, mert nincs olyan kényszer, ami engedheti egy ember életének elvételét, hangsúlyozta Kis László. Nem tudjuk a számokat, nem tudjuk, hogy hány ember esett áldozatul a terrornak. Ennek roppant egyszerű az oka, annyira olcsó volt egy ember élete, hogy nem kellett elszámolni vele, mondta a polgármester. Kis László, utalva az emlékmű egyik legfontosabb elemére, egy nagyméretű tükörszerű acéllemezre, kijelentette. Mindenkinek itt a helye a tükör előtt. Akkor is itt a helye, ha nem tetszik, amit látunk, akkor is, ha el kell számolni azzal, a 36 évvel, hogy miért nem épült meg az emlékmű korábban, és akkor is, ha azzal kell elszámolni, hogy 1945 óta miért nincsenek emlékművek, tette hozzá. Akkor is itt a helyünk, ha nehéz, ha emlékezni kell, ha hibáink vannak, ha bocsánatot kell kérni, sőt, annál inkább itt a helye mindenkinek, fogalmazott. Szabó Zsolt Iván Óbuda Békásmegyer cigány nemzetiségi önkormányzatának elnöke felidézte, hogy 1944-ben az emlékműnek is helyet adó téglagyár területére terelték össze a Budapest környéki romákat. Hangsúlyozta, akkor tudnak erős, önmagukban bízni tudó cigány közösségek működni Óbudán, Budapesten, de az egész országban, ha tisztában vagyunk múltunkkal, és ha önmagunk, valamint a többség számára feldolgozzuk az örökségünket, nyilatkozta. Abban bízom, hogy az emlékmű segít minket ebben a folyamatban, és hozzá is járul ahhoz, hogy a többségi társadalom eljusson a felismerésig, fogalmazott, hozzátéve, hogy nem a felejtés, hanem az emlékezés vezethet el egy másik megismeréséhez, megértéséhez, az egymással vállalt szolidaritáshoz. Gulyás Klára, antropológus, kisebbségkutató, akinek szavait Horváth Kristóf előadó művész tolmácsolta, azt emelte ki, az emlékművek kijelölnek egy teret az emlékezés számára. Az Olán Norbert képzőművész tervei alapján készült emlékmű több elemből álló, szimbolikusan felépített térkompozíció. Egy olyan alkotás, amely egyszerre beszél kollektív emlékezetről, történelmi tapasztalatról és jelenkori felelősségről, fogalmazott. A kompozíciót bemutatva elmondta, az emlékmű alapját egy kőburgolatú platform képezi, amelyre rákerültek a meghatározó elemek. A dominószerűen egymásra dőlő betontömbök. Az emlékmű első eleme egy függőleges kőtábla, amelyben tükröződő acéllemez van. A kompozíció hátsó részét egy téglafal képezi, amely történeti utalást hordoz az óbudai téglagyárra, a roma deportálások egyik helyszínére.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik.

0: Rádió Dick.
1: Vorba, vorbasza.
0: Rólunk, neked.
2: Szép és hasznos időtöltést kívánok mindannyiunknak. Megbeszélünk egy újabb témát, két beszélgető társammal teszem ezt. Balázs Zsuzsa szerkesztő, riporter és coach ül velem szemben.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
2: És Molnár Regina, blogger, világjáró.
3: Köszöntök mindenkit szeretettel.
2: Én pedig Baranyi Tamás vagyok. Egy dolog mi tudható, szeretni és szeretve lenni jó. Mai témánk a szeretetészség lesz. Mi a szeretet? Egy ideig az emberek nagyon bölcsen visszakoztak a definíciótól, de az utóbbi időben egyre több helyen hallom, hogy megfogalmazzák, hogy mi is a szeretet bátran.
3: Nagyon nehéz ezt megfogalmazni, hogy mi a szeretet, mert szerintem akárhányan vagyunk, valószínűleg annyiféle színe és formája lenne a megfogalmazásnak. De pontosan ez a szép benne, hogy ilyen sokféle is lehet. Kérdezted, hogy mi a szeretet? Nekem János evangéliuma jutott eszembe, amiben az van, hogy Isten a szeretet. Én azt gondolom, hogy a szeretet az, ami nélkül nem lehet élni. Nem hoztál most kutatásokat, de én tudom, hoztál, na, akkor majd az izgi lesz. De hogyha egy kisgyerek nem kap szeretetet, ölelést, gondoskodást, az meg fog halni. Ugye a legtöbb öngyilkosság, a legtöbb magányosság, a legtöbb defekt pontosan abból adódik. Ez a finom, olyan, mint az anyatej, szeretet hiányzik az életünkből. Szeretet nélkül értelmezhetetlen az ember. Ezt már Szent II. János Pál pápa mondta, de abszolút így van, mert ha én nem szeretek, vagy engem nem szeretnek, én teljes mértékben besötétedem. Végem van. Elvesztem.
4: Számomra a szeretet az, amikor azt érzem, hogy valóban létezem. Úgy vagyok jó, ahogy vagyok. Az igazi szeretet az tükröt is tart nekem, hogy ki vagyok, ki lehetek. Talán azt az énemet is megmutatja kicsit, amiről nem is hiszem el, vagy nem látok rá, hogy az én vagyok. Tehát egy ilyen, amikor az édesanyja ugye a kezébe veszi a gyermekét és ringatja. Nekem ez egy ilyen nagyon megnyugtató, nagyon mély, szép élmény, a vagyok élménye.
2: Nekem is a létezéssel van kapcsolatban. Van értelme annak, hogy vagyok.
4: Igen.
2: Tehát az, ami bennem van, az, ami vagyok, az át van ölelve, és így értelmet kapott. Van egy másik fogalmazás is, ahogyan ma mondják, hogy a szeretet egy speciális kiegyezett figyelem a másikra. Ezt mostanában gyakran használják, mint figyelem.
3: Attól még, hogy én figyelek például a riportalanyaimra egy órán keresztül, már pedig figyelek, és valóban szeretem őket egy órán keresztül, meg utána még jó érzések maradnak bennem, de igazából nem az a fajta vagyok érzést adja, mint mikor valaki az egész lényemre igent mond, úgy, ahogy én vagyok, töredékesen, csonkán, akárhogyan, de valaki így is szeret, és elfogad. Kell, hogy a szeretetben nekem legalábbis legyen a másik emberrel egy egységem.
2: Tehát a befogadás.
3: Elfogadás, befogadás.
2: Nem csak figyelek, hanem be is fogadom a másikat, beengedem a terembe.
3: Igen, ott van a szívemben. És akit én beengedek a szívembe, és egyszer valaha megszerettem, azonnal soha nem fog kiesni, még akkor sem, ha elváltunk. Akkor sem. Mert ő az életem és a szívemnek a dobbanásában benne volt. Lehet, hogy 2 évig, 10 évig, akármeddig, de ott volt. Soha nem esik ki.
2: Tehát én a szeretettel valakit beengedek, akkor az mondjuk az ő magával megtermékenyít valamit bennem, ami ott örökre virágba borulva marad.
3: Uh-huh. Amennyiben igazi a szeretet és igazi a kapcsolat, mert a szeretetnek is bőven vannak hamis másolatai. Rengeteg van.
2: Na, mielőtt a másolatokra...
3: Hamisítják a szeretetet is, kérem.
2: Igen. Hát a vízjeleset kell figyelni.
3: Igen.
2: Az eredetit. Mielőtt tovább lépnénk, hoznék egy pici kis kutatást a pszichológiában, hogyan is értékelik a szeretetet, mit mondanak róla. Robert Sternberg elmélete szerint a szeretet 3 fő elemből áll. Intimitás, szenvedély és elköteleződés. Ez nem a szerelem, hanem a szeretet. Már ott azt mondja, hogy az intimitás, a szenvedély és az elköteleződés mindháromnak be kell lépnie, hogy ez valódi szeretet legyen, amelyeknek különböző kombinációi adják a szeretet különböző formáit. A szeretettel kapcsolatban mindjárt itt van az, hogy szeretetészség, ami egy picit ilyen pejoratívan is hangzik, nem? Magam előtt látok valakit, aki nem tud uralkodni magán, szinte már nem tud önmaga lenni, mert annyira kell neki valami, ez eszét veszti, hogy ezt megszerezze. Az énségről nekem valami ilyesmi jut eszembe. Tehát valami ilyesmit jelöl bennünk, ami nyughatatlanná, egy picit nyugtalanná tesz.
4: kimondtál egy fontosat, az a elveszíti önmagát, vagy hogy is mondtad?
2: Igen.
4: Mert én nagyon sokszor elveszítettem önmagamat, csak azért, hogy megfeleljek a másiknak, és szerethetővé váljak az ő szemében. Mert nem hittem el, hogy úgy, ahogy éppen vagyok, szerethető lehetek az ő számára. És hát fölvettem maszkokat, szerepeket, hogy majd biztosan úgy jobban fog szeretni, vagy egyáltalán észrevesz az illető. És ez nem csak pár kapcsolatra jellemző volt nálam, hanem egyéb helyzetekben is, hogy én mindig minden helyzetben szerethetőnek kellett, hogy látszódjak. De hát ez abból indul ugye, hogy önmagammal nem voltam tisztában. Szóval ott voltak a problémák, hogy nem hittem el, hogy lehetek így egész ember, egész társ. Ma már azért ez egy kicsit vicces, hogy tehát így visszatekintve, vagy lehet, hogy inkább szomorú, hogy én ilyen nagy köröket futottam azért, hogy szerethető legyek, közben meg pont önmagamat veszítettem el, és lehet, hogy azzal sokkal inkább szerethető lettem volna, ha merem adni magam. Ez a merem, ez fontos.
2: Se nem vicces, se nem gáz, mert ebbe mindannyian belefutunk, viszont ezzel kapcsolatban, és aztán kérdezek téged is, Zsuzsa, de az jutott eszembe, hogy nekem ez egy élmény volt, hogy rájöttem arra, hogy ha nem önmagamat adom, mert én is így vagyok, de nem csak voltam, vagyok, ebben rendszeresen belefutok, hogy valami másfajta működésmódba lépek át, nem a sajátoméból kommunikálom magamat, hogyha nem önmagamat adom, akkor az, akit megszeretnek, az nem én vagyok. És ha nem önmagamat adom, akkor soha nem fog kiderülni. Az, aki én vagyok, az szerethető-e. És ez nagyon fontos pont, mert amikor valamiféle méltóságon aluli kompromisszumon, vagy valami torzításon keresztül nyerünk ki szeretetet, tudatosítani kell, hogy ez nem nekünk szól, az annak, akinek mi eladtuk igen, kifelé magunkat. Szerepnek. Abból nem is tudunk táplálkozni. Szerintem nagyon sok kapcsolatban ez a probléma, hogy ez a szeretet, amit kap, tudat alatt tudja, hogy nem neki szól, mert ő nem az, akinek mutatta magát.
3: Tehát a masz szól az állarcnak, amit felvett.
2: Igen, ezt gondolom, hogy igen. És hogyha már így a szeretetésének a negatív aspektusainál tartunk, Zsuzsa, szerinted mi lehet a veszélye, a csapdája?
3: Rengeteg csapdája van, hát egy csomó mindent már felsoroltatok. A szeretetésség, gondoljunk csak arra, hogy amikor éhesek vagyunk. Fizikálisan éhes vagy, és nem bírod jól az éhséget. Én biztos, hogy elkezdek stresszelni ilyenkor, és valószínűleg nem válogatom meg azt, hogy mit tömök magamban, mert annyira éhes vagyok, és akkor már nem nézem azt, hogy ez egészséges, nem egészséges, nagyon gyorsan elkezdek habzsolni, hogy csitítsam az éhségemet, és fizikális éhségről beszélek, amikor már nagyon éhes vagy. Na most, ha az ember szeretet éhes, valahol... És a hosszan tart a szeretetésége, ezt hozzáteszem. Ha nagyon hosszan nem szerették, vagy
2: elhúzódva,
3: nem szerették, így van, nem töltődik be ez a szeretet tankja, akkor déli bábokat lát, és azt is annak látja, ami nem az. Ez a legnagyobb csapdája. Én is beleestem, hogy annyira vágytam már egyfajta szeretett kapcsolódásra, és a másik azt a látszatot keltette, hogy ő lehet az, akivel megoszthatom a belső teremet, azt a bizalmi légkört. És én olyan éhes voltam, hogy nem vettem észre, hogy ez nem úgy van. Beleképzeltem valamit. Tehát a szeretetésségnek az egyik nagy hátulütője vagy defektje, hogy déli bábokat lát.
2: Nem jól érzékeljük a valóságot.
3: Nem, abszolút nem. Déli bábos. Az egész szeretetésség. Mert annyira éhes vagyok, és már mindegy, hogy mi, csak legyen valami. És mindig az a vége, hogy csalódsz, és sokkal rosszabb helyzetbe találod magad, és lehet, hogy úgy bezárod a szívedet, hogy azt mondod, hogy én már többet nem akarok szeretni, hisz annyiszor csalódtam már. De azért csalódott az ember annyiszor, mert a szeretetésségében nem látta meg a valóságot.
2: Eladta az örökségét sokszor egy tálláncsiért.
3: És még ezt sem lehet tudod elítélni, mert gyakorlatilag éhes vagy. De nagyon-nagyon kell tudni azt, és nem baj, hogy beszélünk róla, hogy mit jelent az igazi szeretet, hogy tudunk-e még megkülönböztetni, hogy mi a hamis, és mi az igaz. Igen. Mert hamisítják a szeretetet. Igenis hamisítják.
2: Hát tulajdonképpen a szeretet hamisítása szerintem egyidős az emberrel.
3: Így van.
2: Mert hogy tulajdonképpen valami olyasmire vágyunk, hogy betöltődjünk, természetesen, hogy ebbe elcsúszunk időről időre. Amikor megkérdeznek sok embert, hogy mi a legfontosabb az életben, akkor nagyon sokan a szeretetet mondják. Megkérdezném őket, hogy és az életedet egyébként így alakítod? Tehát milyen érdekes, hogy tudjuk, hogy a szeretet a legfontosabb, de ez számít legkevésbé, amikor dolgokat sorrendbe rakunk. Mindig azok a dolgok maradnak el, ahol a szeretet forrásozik.
3: Abszolút.
2: Milyen ellentmondásos dolog.
4: Nagyon.
2: Szeretetésségben éljük az életünket, tudjuk elméletileg, nincs pofánk azt mondani, hogy valami e fölött lenne.
3: Igen.
2: No, de nem ez szerint alakítjuk, nem ebből forrásoznak a dolgaink. Egy órányi szünet után folytatjuk majd a szeretetéséggel kapcsolatos gondolatok megosztását Balázs Zsuzsa szerkesztőriporterrel és Molnár Regina bloggerrel. Addig is mindenkinek további jó rádiózást kívánok.

0: A műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Hétvégén az összes államtitkár megkapta a kinevezését. Kedden és szerdán ülésezik az országgyűlés, vizsgálóbizottságokat állíthatnak fel. Látványos fordulatot hozott az Airbnb visszaszorítása Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A miniszterelnök javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. A magyar közlönyben megjelent kinevezések május 26-án lépnek hatályba. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint a kinevezettek egyharmada nő, összesen 103 diplomával rendelkeznek, koruk 28 és 66 év között van. Az államtitkárokat Sólyog Tamás több minisztériumban, köztük az agrár, belügyi, egészségügyi és gazdasági tárcáknál nevezte ki. A közigazgatási államtitkárok kinevezései május 19-i hatállyal történt. Kedden és szerdán újraülésezik az országgyűlés, ahol több kiemelt politikai ügy is napirendre kerül. Az ülést kedden délután Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalása nyitja meg. A képviselők tárgyalnak a Tiszapárt alaptörvénymódosítási javaslatairól és több vizsgálóbizottság felállításáról is. Dönthetnek a végrehajtási visszaéléseket feltáró, a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló, valamint a spontán privatizáció és a közvagyon elvesztését feltáró bizottság létrehozásáról. Napirendre kerül a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállítása is. Látványos fordulatot hozott az Airbnb visszaszorítása Budapesten. Az elmúlt időszakban több kerületben is előkerült a rövidtávú lakáskiadás szabályozásának kérdése. A helyi önkormányzatok szerint ugyanis az Airbnb elterjedése jelentősen átalakította a belvárosi lakáspiacot, megnehezítve és megdrágítva az albérletkeresést. Bár a kerületek szigorítanák a rövidtávú lakáskiadást, az Airbnb továbbra is rendkívül jövedelmező üzlet a belvárosban. Több kerületben ugyanis jóval magasabb bevételt lehet elérni turistáknak kiadott lakások, mint hagyományos albérletekkel. Az 5. kerületben például egy rövid távra kiadott lakás átlagos havi bevétele 725 ezer forint körül alakulhat, miközben a hosszú távú bérleti díj átlaga 350 ezer forint.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Hazunk.

A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Dick.
1: Penas tu menge.
0: Romákról nem csak romáknak.
2: Az enyém így szól.
3: Az enyém pedig így szól, szerintem teljesen rendben van.
2: Na akkor indítsuk. Baranyi Tamás vagyok, velem szemem Balázs Zsuzsa, szerkesztő riportár.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
2: Szia Zsuzsa, és most csak te vagy itt velem, Regi az távol van, mégpedig egy olyan úton, ami egy nagy belső utazás, nem csak külső, a Caminót járja, de amint majd visszaér hozzánk, folytatjuk vele az adássorozatot. Valamennyire visszatekintünk az elmúlt évadra, de hoztunk már egy új témát, a reflexió, az önreflexió, ahogyan ránézünk az életünkre, ránézünk a választásainkra, hogy vagyok magammal, merre, hova tartok. Mi van akkor, amikor saját magunkra tekintünk rá, most így tisztán tulajdonképpen magunkat veszik elő, és nem azokat az embereket, akik körülöttünk vannak, így ebből innen dobbantva. Szerintem a magunkra tekintésnél, hogyha meg akarjuk nézni magunkat, akkor vannak alapdolgok talán, nem biztos, hogy így van, de lehetnek alapdolgok, amiknek a fényében, tükrében nézzük meg a történéseinket, az akcióinkat, a választásainkat. Ez az egyik ilyen lehet az értékleltár. Tehát megnézni azt, hogy ma mi az, ami számomra fontos, mi az, ami valóban vonz engem, mozgat, mik a legmélyebb vágyaim, és hogy hova jutottam el az elmúlt időszakban. Tehát szerintem ezek azok az alapvető kérdések, amik egy ilyen önreflexiós vizsgálatnál előjöhetnek.
3: A mai rohanó modern ember kifelejti az időt ezekből a történésekből, hogy adjak időt magamnak. Arra, hogy akár ha sebet kaptam az elmúlt időszakban, hogy ez gyógyuljon, és ne akarjam azonnal eltüntetni, cselekvéssel, bármivel.
2: Tehát ami megjelenik a térben, annak hagyja kifutási időt, ugye?
3: Jól értem. Abszolút. A hallgatók már valószínűleg tudják, hogy nagyon szeretem, amikor konkrétumokba megyünk le, mert igen, ez sokkal érthetőbbé válik számomra is. Én az elmúlt hetekben teljesen összeomlott az a fajta életvitelem, amit korábban éltem. Elveszítettem egy munkahelyet, és gyakorlatilag ez egy teljesen más nézőpontot ad az egész életemnek.
2: Egy egzisztenciális fordulat.
3: Igen, pontosan. Ugye nagyon sokan ismerős baráti szűk családi körből az első reflexió az volt, hogy azonnal cselekedni. Én meg azt mondtam, meg vallom most is, hogy ezt nekem magamban fel kell dolgoznom, ami történt, ahhoz, hogy én majd, amikor itt lesz az ideje, egy új lendülettel és egy új vágyakkal, célokkal lépni tudjak, de ne kényszerítsen engem rá a környezetem, de a helyzetem se, még ha nagyon súlyos, arra, hogy én fejvesztve, milyen szép ez a magyar mondatunk, fejvesztve cselekedjek, mert nem szeretem, amikor kapkodok. Mert az nem megoldás.
2: Pont jó, hogy mondod a megoldást, mert pont ezt akartam mondani, hogy miért kellene nekünk abszolút egyből tudni a megoldást.
3: Így van. Ezért mondtam az időt. Meg kell engedni magamnak azt, hogy most az idő is gyógyít. Az idő is mutatja a kiutat. Az idő is engedi azt, hogy leülepszenek a dolgok. Hát a zavarosból én hogy kezdjek új életet?
2: Igen, vagy mindez, amit egy önismereti úton felismerek magammal kapcsolatban, azt nem kell, hogy egyből akarjam tudni megoldani, átalakítani. Elég, hogy egyszerűen hagyom, hogy ez most megjelenjen a térben, és ennek a megjelenésnek lehet, hogy sokkal hosszabb az útja, hogy mondod, mint ahogyan azt mi gondoljuk. Elindul egy folyamat, rálátok valamire magammal kapcsolatban, és annak lesz egy kifutási ideje. Ott még sok dolog felsejlik közben.
3: Hát hagyjam magam meglepni. Én tudom, hogy ez egy nagyon furcsa helyzet. És megértem azokat a barátaimat, akik azonnal ösztönöznének valami nagy lépésekre. Én meg azt érzem, hogy ahhoz, hogy én végre lépni tudjak egy nagyon jó irányba, ahhoz nekem arra van szükségem, hogy belenézzek a belső tükreimbe, hogy a sebeimet begyógyítsam, és megnézzem azt, hogy esetleg az elmúlt 4-5 évemben mit tettem jól és rosszul. Mind a kettő oldal rettenetesen fontos. És úgy lépjek tovább, hogy azt mondom, hogy akkor én most bizonyos szempontból nulláról indulok, de bizonyos szempontból meg nem, mert azért vannak értékeim. Van egy érték vitelem, egy érték rendszerem, egy érték csomagom, amit te is mondtál, a leltár, az érték leltáram. De ahhoz, hogy valaki leltározzon, még a bolt is bezár, nem? igen. Kiírja, hogy leltár miatt
2: igen.
3: zárva.
2: De jó példa, igen.
3: Hát akkor most, ha valaki egy új életszakaszban van, mert elvált, majd költözött, vagy nincs munkája, vagy bármi történhet, pláne itt ebben az utóbbi hetekben, hónapokban azért nagy átrendeződések zajlanak a térben is, a világunkban is, nem csak a kicsi életünkben. Időt kell adni annak, hogy megszülessen az, ami a tiéd.
2: Így van, és akkor nézzük a konkrétabb dolgokat.
3: Jó.
2: Egy picit akkor tovább lépve, és két dimenzióban nézném meg, nekem most az jutott eszembe, hogy így vizsgálódnánk. Az egyik a választásaink, a másik az emberi kapcsolataink, de most rólunk van szó. Ezeknek a tükrében, mondjuk nézzük először az emberi kapcsolatainkat, hogyha arra látunk rá, hogy elrontottuk a dolgokat, nem jól álltunk hozzá, akkor mihez kezdesz? Neked mi az első élményed, vagy mi az első szakasz, amikor észreveszed, hogy hú, ezt elrontottam. Ez így méltatlan volt akár hozzám, a másikhoz is.
3: Én csendet iktatok be. Amikor rájövök, hogy elrontottam, de nagyon, akkor megpróbálok csendben maradni, megtalálni a belső érték forrásomat, az a belső kaput, rálátni az egész helyzetre, kicsit messzebbről az időt belerakom, és utána pedig eldöntöm, hogy kell-e bocsánatot kérnem a másiktól, vagy magamtól, mert ez is benne van, bőven, és ha még mindig nem lelek nyugalomra, akkor én nagyon szeretek írni. Akkor megpróbálom írásban kiírni, és az nekem egy nagyon jó, van akinek a meditáció, amikor úgy bennem megnyílnak a csatornák, akkor ez már tisztítja a helyzetet. És ez nagyon érdekes, amit leírok, vagy kiírok magamból, mert ez a lélek mélyéről jön, és sokkal több jön onnan, mint amit most esetleg elmondok. De nálad ez hogy van, hogy visszakérdezzek?
2: Most csak zárójelben annyit mondanék az írással kapcsolatban, és akkor válaszolok a kérdésedre, hogy nekem nagyon távoli dolog, valahogy ez az írás, hogy leírom a dolgokat, valahogy ilyen nagyon magányos és nagyon hiába való dolognak tűnt korábban, pedig én sokat írtam, tehát szeretek kézzel is írni. Mostanában azért gondolkodok ezen, hogy mi ebben a jó. Az egyik az lehet, hogy először is akcióban vagyok. Történik valami, amit én teszek, és az fontos, hogy mozgásban maradni. A másik meg, hogy akár pozitív, akár negatív dolgot írok le, az elkezd kialakulni, megjelenni a térben. És szerintem ez nagy dolog az írásban. Amikor én azt veszem észre, hogy nem jól csináltam a dolgokat, először is ez nem olyan gyorsan esik le. Tehát ez úgy szokott történni, hogy valahogy váratlanul megakad elemez, valami zavar van a rendszerben, mint a Matrixban, hogy valami nem logikus. És a logikátlanság kapcsán üti fel a fejét, hogy valamit akár talán nem jól csináltam. Ez még úgy lefut ez a gondolat, és akkor nem is nagyon veszem észre, de már tudom azt, hogy itt vissza kell térnem, a megakadáshoz vissza kell térnem. És amikor visszatérek újra és újra, akkor már sejtve azt, hogy persze itt az én felelősségem lesz a nagyobb, vagy egy olyan felelősségem lesz, amivel nehéz elszámolni, akkor ez borzalmas érzés. Olyan, mintha minden összedőlne egy pillanat alatt, légüres térbe kerülök, és valahogy minden szétesik. Ez a jele, az egyik jele annak, amikor valóban rátalálok arra, hogy rosszul csináltam a dolgokat, és amellett, hogy egy nehéz érzés, nehezen is tudok gondolkodni utána. Tehát nekem arra pihenni kell. Ki kell mondanom, hogy igen, húha, itt akkor ezt most elő kell vennem, de meg is állok. És leállítom az egész folyamatot, általában pihennek van, amikor egy-két napot is, és úgy szépen lassan visszatérek ehhez a ponthoz. Amikor látom a saját felelősségemet, akkor az nem kérdés, hogy én ennek a mélyére akarok menni. Ugyanakkor az utóbbi időben rá is rájöttem, hogy nagyon fontos felismerni a mentőkörülményeket, hogy mik azok a pontok, ahol én valószínű, meg úgy ismerem magamat, hogy nem feltétlenül ártani vagy rosszat tenni akartam, hanem rossz irányban voltam. Ez az egyik dolog, a másik meg, hogy amit közel kell engednünk magunkhoz akkor, amikor mi a hibáinkat vesszük elő, amit nagyon nehéz, hogy bizony lehetnek bennem olyan rossz irányok, akár irigység, akár féltékenység, akár nem tudom, birtoklási vágytól kezdve bármi, az önképemet kikezdő dolgok, amiket én eddig nem tudtam magamról. Tehát arra is fel kell készülni, hogy vannak enyhítő körülmények, meg vannak olyan felismerések, hogy kiderül, hogy én bizony tudok gazemberem lenni jóval, mint amit én magamról gondoltam, igen. És ez mindenkinél így működik. Hogy amikor a másik rámutat nálam, hogy de hiszen te ezt itt nem jól csinálod, akkor az első reakció, hogy én bennem nem látok magamban ilyen teret. A térben körülöttem ilyen tulajdonságot, és ott van. Szóval erre is nagyon nyitottnak kell lenni, mert jobban meg fogom érteni, hogy miért tettem ezt. arról szó se lehet, hogy én ezt a másikkal nem tisztázom le, hogy én itt hibáztam, és nagyon fontos kimondani, hogy miben hibáztam. Nem úgy fogalmazok, hogy ha esetleg megbántottalak, ha van valami, ami neked ebben rosszul esett, hanem kimondom, hogy rosszul esetett, mert én ezt és ezt tettem. Ha egyszer az ember bocsánatot kér, az legyen korrekt, ott abban nem lehet csúnyiskodni, megmaszatolni, mert nem igazi. És az egy nagyon gusztustalan dolog. Úgy bocsánatot kérni, meg úgy beismerni a hibánkat, hogy ilyen feltételes módban fejezni ki. Mi van akkor, hogyha arra látunk rá, hogy jól csináltuk a dolgokat? Mert ez is nagyon fontos az önismeretnél, meg a magunkra tekintésnél, hogyha látunk olyan irányokat, amelyek megváltoztak, olyan mintákat, amelyek átíródnak valami módon.
3: Ez már a jó érzésnek a tartománya, és sokkal rövidebb ideig tart, mikor azt boncolgatom, vagy emésztem meg, amikor nem jól csinálok valamit. Uh-huh. Tehát amikor jól csinálok valamit, az olyan nagyon, nagyon gyorsan, természetesen átölel, és olyan jó kis komfortom lesz. De érdekes módon sokkal rövidebb ideig tart nálam, mint mikor nem csinálok jó dolgokat, vagy valami rossz van az életemben, az hosszabban emésztem.
2: És jó ez szerinted?
3: Nem, de valahol érthető. Mert a jó dolgoknak, abban van könnyedség, öröm, az olyan mint a... Tehát, hogy könnyű vagy tőle, nem nehezedik el a szíved, de amikor vétekben vagy, valami nehéz szituációban vagy, akkor a szív nehezül. Nagyon-nagyon nehezül. Ott a legnagyobb érzékelő központ a szíved. Akkor ott azért abból nem tudsz egy csettintéssel megszabadulni. Ehhez kell az az idő, ez a pihentetés, amit te mondtál, meg amit én is mondtam, tehát ebbe abszolút egyetértünk, hogy megoldás csak akkor születhet, ha beleteszem az időt.
2: Ugyanakkor meg szerintem érdemes, amikor jót találunk magunkban, mert nekem az utóbbi időben az önismereti utamnak ez volt a nagy újdonsága, hogy rengeteg jót meg tudtam állapítani magammal kapcsolatban, felismertem, hogy de jó, itt most máshogy működtem, máshogy reagáltam, és akkor valahogy leástam annak a mélyébe, hogy ez miből fakadhat, és ezeket a pozitív tapasztalatokat, a pozitív megállapításokat kimerevítettem, időben elnyújtottam. És szerintem nagyon fontos, mert oké, abban igazad van, hogy valóban azzal van több dolgunk, ami nehéz, amit nem jól csináltunk, de nagyon fontos, hogy ne menjünk olyan könnyedén el, mint ahogy ez akár a természetes ritmusa adná, hiszen annyira sokat tud adni az önismeretünkbe, meg a kiállásunkban, hogyha valóban elmélyítjük a magunkról való pozitív ismereteket, tudásokat, tapasztalatokat.
3: Sőt, nem az a jó irány, hogy a rosszat, amikor elnyújtódik, az a természetéből adódóan tart hosszabban. De az, hogy te kikerülj a rosszból, ahhoz nagyon-nagyon arra van szükséged, hogy a te jó pillanataidat, mint egy fényképet, minden nap folyamatosan, akár óránként arra tekints, mert ez fog lenni az a fajta dobbantó, ami kiemel a gödrödből. Mert ha rosszra nézek 0-24-ben, akkor még mélyebbre ásom magam. Nagyon kellenek ezek a jó pillanatok, boldog pillanatok, és igazad van, ez mint egy fényképet meg kell őrizned magadban, mert ez lesz a kapaszkodód, a kiutad.
2: Igen, mert az beépülve az önképembe egy másfajta szabadságot és magabiztosságot ad, ahogyan belépek mondjuk az emberekkel való viszonyomba. Az önreflexióról Balázs Zsuzsa szerkesztő riporterrel folytatott beszélgetés körülbelül egy óra múlva folytatjuk. Most és a hírek után természetesen a muzsikálást is.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
2: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk. Ez pedig úgy van, hogy nak.
3: Nak. De ez nincs többes szám, vagy naká.
2: Igen.
3: Ez csak simán nak.
2: Ez csak simán nak, így van. Mivel csak egy orrunk van, úgyhogy szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Di. Rádió Di. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A régi nóták és népdalok fontos részét képezik a magyar kultúrának, mert generációkon keresztül őrizték az emberek érzéseit, történeteit és a mindennapi életét. Ezek a dalok sokszor szájhagyomány útján maradtak fent. Az idősebbek megtanították a fiatalabbaknak, így a dallamok és a szövegek évszázadokon át tovább éltek. A régi nóták nem csak szórakoztatásra szolgáltak, hanem kifejezték az örömöt, a bánatot, a szerelmet, a honvágyat, vagy akár a munkával járó nehézségeket is. A fennmaradt régi dalok között nagyon sokféle műfaj található. Ilyenek például a népdalok, katonadalok, szerelmes nóták, betyárdalok és mulatós énekek. A népdalok különösen fontosak, mert egyszerű, mégis érzelmes formában mutatják be a paraszti életet és a magyar hagyományokat. Sok népdal kapcsolódik az évszakokhoz, az aratáshoz, lakodalmakhoz vagy ünnepekhez. A katonadalok a háborúk és a katonai szolgálat emlékét őrzik, gyakran szomorú vagy hazafias hangulatban. A magyar nóta a 19. században vált igazán népszerűvé. Ezeket a dalokat gyakran cigányzenekarok kísérték, ezért a magyar zenei kultúrában különleges szerepet kaptak. A nóták dallamosak, érzelmesek és sokszor a szerelemről, csalódásról, hazaszeretetről szólnak. Olyan ismert dalok maradtak fent ebből az időből, mint a hullaszilva a fáról, vagy a Hejdunáról fúj a szél. Ezeket még ma is sokan ismerik és éneklik ünnepségeken vagy családi összejöveteleken. A régi nóták fennmaradásában nagy szerepe volt a népzenegyűjtőknek is. Olyan híres zeneszerzők és kutatók, mint Bartók Béla és Kodály Zoltán falvakat jártak, hogy lejegyezzék és megőrizzék a régi dallamokat. Munkájuknak köszönhetően ma is ismerhetjük a magyar zene sok különleges kincsét. Napjainkban a régi cigánynóták nem csak hagyományőrző rendezvényeken hallhatók, hanem akár oktatásban, néptánc csoportokban és zenei fesztiválokon is. Ezek a dalok segítenek megőrizni a múlt emlékeit, és összekötik a mai embereket elődeik kultúrájával. A régi nóták fennmaradása azt mutatja, hogy a zene képes átívelni az időn, és továbbadni egy nép történetét és érzéseit a következő generációnak.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik Roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
6: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik Nóta.
0: Romákról, nem csak romák. Korábbi adásunk ismétlése következik.

gyereket, tedd le a mikrofon, tedd le a mikrofon. Nézd már, még Tony Montana, ha mire föl Tony, Tony, ez a Rocksmith Tony. Még hogy rap háború, gangster. Mondtam már, hogy tedd le a mikrofon, mondtam már, nem?

0: Sunenvója
1: 100.3 Rádiódik.
2: Az enyém így szól.
3: Az enyém pedig így szól, szerintem teljesen rendben van.
2: Na, akkor indítsuk. Baranyi Tamás vagyok, velem szemem Balázs Zsuzsa, szerkesztő riporter.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
2: Szia Zsuzsa, és most csak te vagy itt velem, Regi az távol van, mégpedig egy olyan úton, ami egy nagy belső utazás, nem csak külső, a Caminót járja, de amint majd visszaér hozzánk, folytatjuk vele az adássorozatot. Valamennyire visszatekintünk az elmúlt évadra, de hoztunk már egy új témát, a reflexió, az önreflexió, ahogyan ránézünk az életünkre, ránézünk a választásainkra, hogy vagyok magammal, merre, hova tartok. Most, hogy így az önreflexióról beszélünk, föltennék neked egy olyan kérdést, ami már az elmúlt második évadunkra vonatkozik. Ugye ennek azt a nevet adtad, nagyon jól megtaláltad, hogy magadnál vagy. Mit jelent most így, hogy végigmentünk, nem tudom, 13 epizódon, ahogyan ezt boncolgattuk. Miben valakult, változott az a fogalom, amikor te magadnál vagy, magaddal kapcsolódsz?
3: Amikor az ember magánál van, az nem változik az örök, mert ott egy örök érték rendben vagy benne. Az, hogy az élet nagyon sokszor nem úgy alakul, hogy az ember magánál legyen, úgy teljes 100%-ában. Ez sajnos az utóbbi évadunk alatt azért nagy amplitúdókat mutatott nálam is. És hagyj hozzak megint ide egy konkrétumot, amikor az elmúlt hetekben egy újrakezdést éltem meg, akkor éppen te voltál az, azt mondtad nekem, hogy hallgass már meg azt az adásunkat, amiben a mégis már boncolgattuk. És megfogadtam a tanácsodat, és elővettem ezt az epizódot.
2: Igen, a senki földje.
3: Igen, hogy már a régi lezárult, az új még nem mutatkozik, hát most mit csinálok én itt a senki földjén? És én annyira jót kacagtam a helyzeten, mert azt éreztem, ez az adás ad nekem tanácsot, tehát a saját adásunk ad nekem tanácsot, sorvezetőt, hogy mit kell csinálnom. Jó volt visszahallgatni magunkat 3-4 hónappal ezelőtti felvételt, hogy ez se hiába való, hogy nem rossz ez a podcast, hisz hát rajtam segített, aki részt vettem benne, és szerkeztem az adásokat, hogy vannak benne örök értékek. Most valószínűleg elmegyünk egy kisebb szünetre, egy nyári szünetre. Pont azt gondoltam, hogy én lehet, hogy a két évadból nyáron csemegézni fogok, és vissza fogok hallgatni részeket, mert jót tesz a lelkemnek, és nem azért, mert szeretem a hangomat hallgatni, vagy a te hangodat hallgatni, mert egyszerűen megbeszéljük az életnek a lényegét és értelmét.
2: Igen, ez kell, hogy mindig a magunk szerint való
3: igen,
2: lényegét is
3: így
2: értelmét.
3: Van. És hogy ez kell, hogy mindig az ember leporolja a gondolkodásában, a lelkében a ráülepedett történéseket, vagy porréteget. És ezért jó ez a podcast szerintem. Hagyj kérdezzem meg, és próbáljunk erre most röviden válaszolni, mert megy nagyon az adásidő. Melyik volt ez az utolsó olyan élményed, amikor te azt mondtad magadnak, magadról, hogy na most magamnál vagyok?
2: Amikor felismertem, hogy jól csinálok valamit. Nekem az óriási felszabadító erő volt, neked?
3: Sétáltam a Dunaparton, éppen a te műsorodat hallgattam, felnéztem a kék égboltra, és én olyan szabadságot éreztem a lelkemben, hogy én ott majdnem táncoltam. Akkor voltam magamnál.
2: Pedig, a szabadságban.
3: Igen, pedig a lelkemet súlyos gondok és problémák nyomasztották. És mégis ebben a sötét, nyomasztó állapotban egyszer csak a zene, a levegő, a Dunapart egy olyan szabadságot mutatott meg a lelkemből, hogy én majdnem elszálltam örömömben. És nagyon régen nem éreztem ezt a, mint a kis madár boldogságban elszállni, miközben a lelkemben ott volt a gond.
2: De jó, de jó. Ezt egyébként mesélted nekem, igen. Örülök neki, hogy volt egy ilyen, hogy ehhez én is hozzáraktam valamit. Igen. Úgy gondolom, hogy akkor jöhet az a rész, amikor egy picit fogalmak szintjén visszatekintünk az elmúlt évadra. Azt a játékot találtam ki, hogy én mondok majd neked fogalmakat, és kérlek, hogy mondd azt, ami úgy felütésként először eszedbe jut róluk. Ez nem azt jelenti, hogy pár másodpercet nem gondolkodhatsz, természetesen így van. Én pedig, mivel ismerem a fogalmakat, elég fura lenne, ha most eljátszanám, hogy most hallottam őket először. Míg te azt fogod mondani rá, ami először eszedbe jut, én olyan válaszokat fogok rá mondani, amin azért elgondolkodtam. Tehát ezt mindenképp így érdemes, hogy tudják a hallgatók. Az első fogalom az életbátorság.
3: Mindenkor szükség van rá. Minden pillanatban.
2: lélegzet. Ez az én válaszom. Uh-huh. Mindig mondom utána majd, ami nekem jut eszembe róla. A másik fogalom a válság.
3: Életünk része, nem lehet úgy tenni, hogy ez nincs ott.
2: Mozgásban maradni jutott nekem eszembe. Önismeret.
3: A jól létezésünk alapja.
2: Megértés. Lassítás.
3: Csak így tudjuk megérteni az életünket, hogyha nem gyorsulunk.
2: Még ennyi nem elég. Magamnál lenni.
3: Szabadnak lenni.
2: Megérkezni, otthonnak lenni, gondoltam én. Belső fény a következő fogalom.
3: Csiszolgatni minden nap és keresni, hogy az, ami már megvan bennünk, az hol van éppen, hol vagyok én attól.
2: Egyedül lét.
3: Van, amikor jó, van, amikor nyomasztó.
2: Én azt gondolom, hogy így vagy úgy, de dolgom van vele. A kapcsolódás a következő fogalom.
3: Maga az életáram.
2: Önbizalom. Nekem az jutott róla eszembe. Döntés.
3: Csend kell hozzá, hogy jól döntsünk.
2: Nekem az jutott róla eszembe a döntésről, hogy az enyém. A lehetetlen.
3: Biztos lehetséges, hinni kell benne.
2: Én azt írtam, hogy ha lehetetlen, akkor nincs is rá szükség. A lehetséges. Mi meglepő, ez a következő fogalom.
3: Hát minden lehetséges, ha hiszel benne, talán.
2: Én azt írtam, hogy jót tesz neki a nyugalom. Szétszórtság.
3: Abban elveszek.
2: Én azt írtam ide, hogy élettelenség a szétszórtság számomra. Menedék.
3: Nagyon jó, ha van olyan helyzet, vagy egy ölelő kar, ahol az ember otthon van, és menedéket talál.
2: Nekem a menedék vonzás, semmiképp sem menekülés. Ez fontos. Megosztás.
3: Fontos, hogy valakivel, vagy valakikkel meg tudjam osztani azt, aki vagyok, aki él, aki lélegzik.
2: Nekem a megosztás egy kérdőjel, vagyis vajon elég leszek? Bennem ígér. A következő a káosz.
3: Életünk része, de nem szeretem. Ha lehet, akkor ne a káosz uralja az életemet.
2: Én a káosztól félek, talán lehet, hogy nem kellene félnem. Összeszedettség.
3: Az egyensúly. Az nagyon jó, amikor az ember önmagánál van, összeszedi magában a legjobb dolgait.
2: Nekem az összeszedettség a lényegre figyelés. Életöröm.
3: Egy kisgyermek arca jutott eszemben elsőre, mert az tiszta, és ez nagyon jó dolog, amikor az ember idősebben is valahogy ezt még meg tudja élni.
2: Nem tudom miért, de nekem az életörömről a hamuba sült pogácsa jutott eszembe. Szeretetéség.
3: A szeretetéségben élés az eltávolít az élettől, a lényektől, az örömtől, mindattól, ami most felsoroltál. Meg kell találni, hogy szeressünk. Szeretet nélkül nincs élet.
2: Nekem a szeretetéséget egyre jobban kell vállalni. Arra jutottam. Az út.
3: Úton vagyunk, és nem szabad azt elhinnünk, hogy az, amiben vagyunk, az a végállomás. Van tovább.
2: Rejtve van előttem az út, ez jutott eszemben, de ettől nem kell félnem. Ez nem gátol meg, hogy rálépjek. Következő fogalmunk a múlt.
3: A múltamnak nem szabad, hogy olyan árnyéka legyen, ami nagyon beárnyékolja a jelenemet és a jövőmet.
2: Nekem a múltról az jutott eszembe, hogy jó lenne átölelni, és következő fogalmunk a jelen. Mi jut eszedbe a jelen kifejezésről?
3: Szeretném, hogyha a szemem, a szívem és az összes érzékszervem meglátná benne mindazt, ami szép és jó és igaz.
2: Nekem az jutott a jelenről eszembe, hogy tengernyi időm van. És utolsó előtti fogalmunk a jövő.
3: Ismeretlen, jelen pillanatban még aktuálisan is ismeretlen, mert nem tudom kiszámítani. Néha úgy lélegzek fel, ha a jövőre gondolok, hogy éljen meg először a jelennek a szabadságát, és bízzam a gondviselő Jóistenre a jövőmet.
2: Nekem a jövőről az jutott eszembe, hogy fogalmam sincs róla.
3: Ez így van.
2: És akkor jön az utolsó, mi az, ami először eszedbe jut erről? Balázs Zsuzsa.
3: Most az, aki éppen van.
2: Hát hölgyeim és uraim, ezekről a fogalmakról és rólunk volt szó az elmúlt második évadban is, és a következő találkozásunkra nem kell várni egyébként szeptemberig, mert hogy egy rövid szünet után újra jelentkezünk, lesznek nyári adások is.
3: Hogy kibeszéljük a belső és külső kaminós utunkat.
2: Igen, mert hogy mindhármunknak most egy ilyen időszak van, úgyhogy azt már megelőlegezhetjük, hogy a következő adásunk az az útról, mindannyiunk kaminójáról fog szólni.
3: Mindenkinek minden jót kívánok, ezt szoktam mondani a Tomi, de én is ezt kívánom önöknek. Lazuljanak, pihenjenek és éljék meg a napfényes külső és belső utazásokat, vigyázzanak magukra.
2: Én is mindenkinek minden lehetséges jót kívánok, és esélyt egy új térnek, ami még azért ismeretlen.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Augusztusban kifizetik a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást. Több mint 280 milliárd forintnyi közlekedésfejlesztési kiadás maradt ki az idei költségvetésből. Jelentősen megugrottak a használt lakások árai. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Már idén augusztusban kifizetik a családoknak a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, a nyugdíjasok pedig ősszel kaphatják meg a szépkártyán érkező támogatást, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. A program mintegy 700 000 nehéz körülmények között élő családnak nyújt segítséget, hogy a gyermekek méltó és biztonságos körülmények között kezdhessék meg a tanévet. A kormánypárt programjában az is szerepel, hogy bevezetik a nyugdíjas szépkártyát. Ez évi 200 000 forint támogatást jelent, amelyre mindenki jogosult lesz, akinek a nyugdíja alacsonyabb havi 250 ezer forintnál. A közlekedési és beruházási miniszter részleteket közölt arról, hogy az előző kormány költségvetésében több tételt nem szerepeltettek. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, hogy három nagyobb összegről van szó, ami összesen 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadás. Az egyik az autópálya koncesszió több mint 170 milliárdos második féléves díja, a másik a Budapest-Belgrád vasútvonal már elvégzett munkáinak csaknem 90 milliárdos kifizetése, valamint az iváncsai akkumulátorgyár vasúti bekötésének költsége. Egy átlagos budapesti használt téglalakás árából már könnyű szerkezetes családi ház is építhető a külső-pesti kerületekben vagy az agglomerációban. A Donahouse közlése szerint 2026 első negyedévében a fővárosi használt téglalakások átlagára 76 millió forint volt. Ez nagyjából megegyezik egy 90-110 négyzetméteres korszerű, könnyű szerkezetes családi ház teljes költségével telekkel együtt. Az elemzés szerint Budapesten a használt téglalakások átlagos négyzetméterára 1 millió 370 ezer forint volt az év első két hónapjában. Egy 100 négyzetméteres kulcsra kész hőszivattyús könnyű szerkezetes ház felépítése 45-60 millió forintba kerülhet. Ez az agglomerációban 20-25 millió forintos telekárral lehet számolni.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: A hosszú hétvégére le van zárva a pesti alsórakpart az Erzsébet híd és a Margit híd között. A Belgrád rakparton pedig szakaszos útszűkületre kell készülni, és a Hősök terét pedig lezárták az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között egy valamilyen rendezvénynek az előkészületei miatt. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra kell készülni, illetve a Szemlőhegy utcában a Bolyai utcánál is útszűkület nehezíti a haladást. A Bérkocsis utcában az Aurora utca és a Fecske utca között útszűkületre kell készülni, és le van zárva a Kánai út a Bodorka utcánál, így az Ásólúd utca és a Kanalasgém utca közötti szakaszon a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. Egyirányosítva lett a Neszmélyi út a Balatoni úttól a Menyecske utcáig, illetve a Pest-Újhelyi úton az Apolló utcánál időszakos útszűkületre kell készülni. A Gyömrői úton kifelé a Rádai Gedeon utca előtt ott is útszűkület van, illetve Budafokon a Mária Terézia utcában a Szavolyai Jenő tér előtt a forgalmat a parkolósávba terelték, de csak egy rövidebb szakaszon, és az új körforgalom kialakítása miatt a 6-os főúton az M6-os autópályánál még mindig irányonként csak egy-egy sáv járható, viszont az M6-os autópályára, hála a drágaságos jóistennek, ismét fel lehet hajtani Budapest irányából az M0-ás autóút felé. Közlekedjen mindenki türelmesen, illetve óvatosan, és most akkor következzen az időjárás jelentés.
0: Időjárás.
2: A mai nap folyamán folytatódik a napos idő, sőt az időnként megjelenő felhőkből egy-egy jelentéktelen fotózápor, így felfrissítés a gyanánt előfordulhat. Sajnos az északias szelet többfelé kísérhetik majd élénk, néhol pedig szinte már mondjuk erős lökések is, de a nyárias meleg fokozódik. A mai délután 30 fok körül várható a csúcs hőmérséklet országszerte.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Kedves hölgyeim és uraim, én azt javaslom számatokra, hogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is megmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, illetve milyen zenét szeretnétek küldeni, akár nagyon sok szeretettel, vagy igazából bármivel lehet küldeni a zenét. Én megígérem, hogy minden tőlem telhetőt megteszek, mint ahogy minden hétköznap délután 3-tól 6-ig, és a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem. Pontosan ezért nem is húzom tovább az időt, olvasom gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Diától. Így szól: kedves rádiódik, szeretnék kérni egy dalt a férjemnek, Daginak, Pestre. Üzenem neki, hogy nagyon-nagyon szeretem, tiszta szívemből szeretem őt. Oly közel van hozzám, s mégis olyan távol. Vigyázzon magára, és nagyon sok kitartást kívánunk neki a munkájához. Ha lehetséges, szeretnék kérni egy Nótár Méri dalt. Drága férjem, szívemből szeretlek. Szeretettel, feleséged, Dia és lányai. Hát akkor én nem mondó vagyok, hogy jöjjön egy jó kis Nótár Méri Burai duett.

0: Hódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Nagyon sok szeretettel várom, és teljesítem is a további zenei kívánságokat, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyi értelemszerűen 3 órányi műsoridőbe bele tud férni. Én összesítve több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok, úgyhogy ezúton is elnézést, de igazából inkább csak megértést szeretnék kérni tőletek, hiszen lehetetlenség 3 órába beleszűkíteni ennyi kívánságot. Hála Istennek, vagy sajnos, de túl sokan vagyunk így nap, mint nap, úgyhogy pontosan ezért nem is húzom tovább az időt. Olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szeretnék küldeni egy számot, valami szerelmeset feleségemnek, Renáta, köszönöm. Én szó szerint olvastam fel az SMS-t. Hát, hogyha írtok nekem egy SMS-t, akkor ahhoz 5 dolog szükséges. Az első és legfontosabb, ugyebár, hiszen emberek vagyunk, hogy köszönünk egymásnak. A második, hogy be kéne mutatkozni, így tudjuk, hogy ki kéri a zenét. Pontosan. A harmadik pedig, hogy kinek, milyen zenét, és miért szeretnél küldeni. Úgyhogy ha írsz nekem SMS-t, ezek az infók mindenféleképpen szükségesek hozzá, hogy kerek legyen a sztori. Most viszont akkor elindítok egy valami szerelmeset, úgyhogy legyen Zsulitől a Happy

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíkben.

0: közlekedési hírek.
1: A hosszú hétvégére le van zárva a Pesti alsórakpart az Erzsébet híd és a Margit híd között. A Belgrád rakparton pedig szakaszos útszűkületre kell készülni, és a Hősök terét pedig lezárták az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között egy valamilyen rendezvénynek az előkészületei miatt. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra kell készülni, illetve a Szemlőhegy utcában a Bólyai utcánál is útszűkület nehezíti a haladást. A Bérkocsis utcában az Aurora utca és a Fecske utca között útszűkületre kell készülni, és le van zárva a Kánai út a Bodorka utcánál, így az Ásólúd utca és a Kanalasgém utca közötti szakaszon a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. Egyirányosítva lett a Neszmélyi út a Balatoni úttól a Menyecske utcáig, illetve a Pest-Újhelyi úton az Apolló utcánál időszakos útszűkületre kell készülni. A Gyömrői úton kifelé a Rádai Gedeon utca előtt ott is útszűkület van, illetve Budafokon a Mária Terézia utcában a Szavolyai Jenő tér előtt a forgalmat a parkolósávba terelték, de csak egy rövidebb szakaszon, és az új körforgalom kialakítása miatt a 6-os főúton az M6-os autópályánál még mindig irányonként csak egy-egy sáv járható, viszont az M6-os autópályára, hála a drágaságos jóistennek, ismét fel lehet hajtani Budapest irányából az M0-ás autóút felé. Közlekedjen mindenki türelmesen, illetve óvatosan, és most akkor következzen az időjárás jelentés.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán folytatódik a napos idő, sőt az időnként megjelenő felhőkből egy-egy jelentéktelen fotózápor, így felfrissítés a gyanánt előfordulhat. Sajnos az északias szelet többfelé kísérhetik majd élénk, néhol pedig szinte már mondjuk erős lökések is, de a nyárias meleg fokozódik. A mai délután 30 fok körül várható a csúcshőmérséklet országszerte.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: A furt kutak amnestiája 2024 végére megszűnt, de azóta is sok félreértés van a szabályozással kapcsolatban. A Magyar Vízkút Fúrók Egyesülete több fontos részletet is tisztázott. A szakmai szervezet szerint sokan még mindig úgy gondolják sajnos, hogy minden 50 méternél sekélyebb kút automatikusan engedély nélkül létesíthető, pedig a szabályozás valamilyen oknál fogva ennél jóval bonyolultabb, írta meg a délmagyar.hu. A szakemberek hangsúlyozták, hogy minden új furt kuthat kötelező előzetesen bejelenteni, ennek elmulasztása pedig nagyon brutális, és szinte már végzetes bírságot vonhat maga után, akár több millió forintosat. A díjmentes legalizálási lehetőség sajnos 2024 végével valamiért megszűnt, így az engedély nélkül létesített kutak ma már illegálisnak számítanak. Hát azért ez tényleg nagyon fontos dolog, így megfogalmazni pedig pláne. Tehát ez nagyon durva, hogy így ennyire komolyan veszik ezeket a kutakat, viszont a magánszemélyek esetében több százezer forintos büntetés szabható ki, emiatt a cégeknél pedig akár már több milliós tételről lehet szó. Tehát tök érdekes belegondolni, hogyha mondjuk Jancsika csinál egy kutat, az csak több százezer, de hogyha ugyanazt mindent ugyanúgy megcsinál egy cég, az valamiért már több millió hirtelen, tehát ez ilyen sajnos. Az Egyesület szerint az egyik leggyakoribb tévedés az úgynevezett 50 méteres a szabállyal kapcsolatos. Nem csak a kút mélysége ugyanis a lényeg, hanem az is, hogy milyen mélyen található az első vízzáró réteg. Ha és amennyiben ez a réteg 50 méternél mélyebben van, bizonyos háztartási kutak egyszerűbb eljárással létesíthetőek. Az 50 méternél mélyebb, az első vízzáró réteget elérő, illetve nagyobb vízigényt kiszolgáló kutak esetében azonban továbbra is szükséges a külön engedélyeztetési eljárás. A szakmai szervezet kiemelte, a háztartási célú sekélykutak többségét nem érintik a leges, legszigorúbb előírások. Amennyiben a kutat például kerti locsolásra vagy állatok itatására használják, és az nem ütközik a mélységi vízzáró rétegi szabályozásba, nincs szükség új vízórára vagy engedélyre. Viszont természetesen más a helyzet a mélyfúrású vagy ipari célú kutaknál. Az öntözési célú mezőgazdasági kutak, kertészetek vagy állattartó telepek vízellátását biztosító rendszerek esetében sajnos szigorúbb az engedélyezési szabályok és azoknak az érvényességei. A szabályozással az ügyintézés rendje is megváltozott amúgy. A bejelentéseket már nem a települési önkormányzati jegyzőnél kell megtenni, hanem a vármegyei kormányhivatalok vízügyi hatósági főosztályánál. Hát igen, eléggé durva osztályról van itt szó és megnevezésről, tehát itt azért repülnek ám a komoly megnevezések, illetve szerepek is. A lényeg annyi, hogyha valaki a 100.3 rádiódik hallgatói közül szeretne kutat csinálni, akkor ő mindenféleképpen érdeklődjön, már is mondom, hogy hol, a vármegyei kormányhivatalok vízügyi hatósági főosztályainál, úgyhogy most pedig akkor következzen az, amiért amúgy hallgatjátok a rádiót, a zene.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: forog a föld.
1: Minden egyes hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyi bruttó 3 órába bele tudsz férni, összesítve több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok, így ténylegesen mindenkire sosem fog tudni elég idő jutni, viszont ezért van az, hogy én minden hétköznap 3-tól 6-ig itt vagyok. Ha karácsony van, ha augusztus 20, ha március 15, rám számíthattok. Az elmúlt 4 évben szerintem ezt már többször is bizonyítottam, hogy tényleg oda teszem magam, amikor kívánság teljesítésről van szó. Pontosan ezért most következzen Vivien és kedves SMS-e, melyet nem olyan régen kaptam, így szól: Szia Csabi, Vivien vagyok. Szeretnék kérni egy számot a szerelmemnek, Keszegnek. Üzenném neki, hogy nagyon szeretem. Köszi, puszi, Szivi. Vivi kérésére Keszegnek, tehát élete szerelmének fog szólni egy dal, melyet rám bízott a kedves Vivien, abból ítélve, hogy nem írt konkrét kívánságot, vagyis hát zenét, akkor én el is indítom a Jó Estét remixet Gitano és Pierre Style előadásában. Szóval sok

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
1: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk. Ez pedig úgy van, hogy nak.
2: Nak. De ez nincs többes szám, vagy naká.
1: Igen.
2: Nem, ez csak simán nak.
1: Ez csak simán nak, így van. Mivel csak egy orrunk van, úgyhogy szityuvász losasa.
2: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dík. Rádió Dík. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dík Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádió Díkben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Emlékművet avattak a roma holokauszt áldozatainak Óbudán. Nem lehet ember és ember között akkora különbség, hogy elveszítsük méltóságunkat, rátámadjunk a másikra és zárójelbe tegyük emberségét, jelentette ki Kis László, Óbuda Békásmegyer polgármestere, a roma holokauszt áldozatai előtt tisztelgő emlékmű avatásán a 3. kerületi Csíkszereda parkban. Úgy fogalmazott, senki nem hihet abban, hogy joga van más ember élete felett dönteni, és semmilyen morál, érdek vagy üres, sablonos jelszó mögé nem bújhat el. Pedig nagyon sokan mentegették magukat a történelem viharaira vagy élethelyzetekre, kényszerekre hivatkozva, tette hozzá. Erre nem mondhatunk igent, mert nincs olyan kényszer, ami engedheti egy ember életének elvételét, hangsúlyozta Kis László. Nem tudjuk a számokat, nem tudjuk, hogy hány ember esett áldozatul a terrornak. Ennek roppant egyszerű az oka, annyira olcsó volt egy ember élete, hogy nem kellett elszámolni vele, mondta a polgármester. Kis László, utalva az emlékmű egyik legfontosabb elemére, egy nagyméretű tükörszerű acéllemezre kijelentette. Mindenkinek itt a helye a tükör előtt. Akkor is itt a helye, ha nem tetszik, amit látunk, akkor is, ha el kell számolni azzal, a 36 évvel, hogy miért nem épült meg az emlékmű korábban, és akkor is, ha azzal kell elszámolni, hogy 1945 óta miért nincsenek emlékművek, tette hozzá. Akkor is itt a helyünk, ha nehéz, ha emlékezni kell, ha hibáink vannak, ha bocsánatot kell kérni, sőt, annál inkább itt a helye mindenkinek, fogalmazott. Szabó Zsolt Iván Óbuda Békásmegyer cigány nemzetiségi önkormányzatának elnöke felidézte, hogy 1944-ben az emlékműnek is helyet adó téglagyár területére terelték össze a Budapest környéki romákat. Hangsúlyozta, akkor tudnak erős, önmagukban bízni tudó cigány közösségek működni Óbudán, Budapesten, de az egész országban, ha tisztában vagyunk múltunkkal, és ha önmagunk, valamint a többség számára feldolgozzuk az örökségünket, nyilatkozta. Abban bízom, hogy az emlékmű segít minket ebben a folyamatban, és hozzá is járul ahhoz, hogy a többségi társadalom eljusson a felismerésig, fogalmazott, hozzátéve, hogy nem a felejtés, hanem az emlékezés vezethet el egy másik megismeréséhez, megértéséhez, az egymással vállalt szolidaritáshoz. Gulyás Klára, antropológus, kisebbségkutató, akinek szavait Horváth Kristóf előadó művész tolmácsolta, azt emelte ki, az emlékművek kijelölnek egy teret az emlékezés számára. Az Olá Norbert képzőművész tervei alapján készült emlékmű több elemből álló, szimbolikusan felépített térkompozíció. Egy olyan alkotás, amely egyszerre beszél kollektív emlékezetről, történelmi tapasztalatról és jelenkori felelősségről, fogalmazott. A kompozíciót bemutatva elmondta, az emlékmű alapját egy kőburgolatú platform képezi, amelyre rákerültek a meghatározó elemek. a dominószerűen egymásra dőlő betontömbök. Az emlékmű első eleme egy függőleges kőtábla, amelyben tükröződő acéllemez van. A kompozíció hátsó részét egy téglafal képezi, amely történeti utalást hordoz az óbudai téglagyárra, a roma deportálások egyik helyszínére.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió dikroma hírei. Közlekedési hírek.
5: A hosszú hétvégére le van zárva a Pesti alsórakpart az Erzsébet híd és a Margit híd között. A Belgrád rakparton pedig szakaszos útszűkületre kell készülni, és a Hősök terét pedig lezárták az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között egy valamilyen rendezvénynek az előkészületei miatt. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra kell készülni, illetve a Szemlőhegy utcában a Bólyai utcánál is útszűkület nehezíti a haladást. A Bérkocsis utcában az Aurora utca és a Fecske utca között útszűkületre kell készülni, és le van zárva a Kánai út a Bodorka utcánál, így az Ásólúd utca és a Kanalasgém utca közötti szakaszon a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. Egyirányosítva lett a Neszmélyi út a Balatoni úttól a Menyecske utcáig, illetve a Pest-Újhelyi úton az Apolló utcánál időszakos útszűkületre kell készülni. A Gyömrői úton kifelé a Rádai Gedeon utca előtt ott is útszűkület van, illetve Budafokon a Mária Terézia utcában a Szavoljai Jenő tér előtt a forgalmat a parkolósávba terelték, de csak egy rövidebb szakaszon, és az új körforgalom kialakítása miatt a 6-os főúton az M6-os autópályánál még mindig irányonként csak egy-egy sáv járható, viszont az M6-os autópályára, hála a drágaságos jóistennek, ismét fel lehet hajtani Budapest irányából az M0-ás autóút felé. Közlekedjen mindenki türelmesen, illetve óvatosan, és most akkor következzen az időjárás jelentés.
0: Időjárás.
5: A mai nap folyamán folytatódik a napos idő, sőt az időnként megjelenő felhőkből egy-egy jelentéktelen fotózápor, így felfrissítés a gyanánt előfordulhat. Sajnos az északias szelet többfelé kísérhetik majd élénk, néhol pedig szinte már mondjuk erős lökések is, de a nyárias meleg fokozódik. A mai délután 30 fok körül várható a csúcshőmérséklet országszerte.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
6: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
5: Ez itt még mindig a Bódik Kívánság Show, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, szóval én a mondó vagyok, hogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és utána kettő opciótok is van, tehát vagy megírjátok nekem SMS-ben, vagy pedig felhívtok, és megmondjátok nekem úgy, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, illetve miért szeretnétek küldeni. Én pedig nem is húzom tovább az időt, olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam igazából, így szól. Sziasztok, Rebeka vagyok, szeretnék kérni egy zenét Rolandtól, Million, testvéremnek, Ricsinek, nagyon várjuk már haza a melóból. Hát akkor szóljon sok szeretettel Rebeka és a család kérésére Ricsinek, aki már valószínűleg úton van haza a munkából, hallgassa sok szeretettel Rolandtól a Million című

0: Ódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem és a további zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, hiszen minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, tehát magyarul a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, úgyhogy olvasom is gyorsan a következő SMS-t. Timókától kaptam egyet, így szól: Hello, Timóka vagyok, és szeretnék kérni egy dalt a csajosaimnak, Elizának és Miának Dorinától. Speciálba? Hát akkor sok szeretettel speciálba szóljon Timóka kérésére a drága kedves csajosainak, barátnőinek, tehát Elizának és Miának, Dorina Aranyszemek Ricardo duettje, Bizzál.
1: Hát hidd el,

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: A hosszú hétvégére le van zárva a pesti alsórakpart az Erzsébet híd és a Margit híd között. A Belgrád rakparton pedig szakaszos útszűkületre kell készülni, és a Hősök terét pedig lezárták az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között egy valamilyen rendezvénynek az előkészületei miatt. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézüntő utca után sávlezárásra kell készülni, illetve a Szemlőhegy utcában a Bolyai utcánál is útszűkület nehezíti a haladást. A Bérkocsis utcában az Aurora utca és a Fecske utca között útszűkületre kell készülni, és le van zárva a Kánai út a Bodorka utcánál, így az Ásólúd utca és a Kanalasgém utca közötti szakaszon a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. Egyirányosítva lett a Neszmélyi út a Balatoni úttól a Menyecske utcáig, illetve a Pest-Újhelyi úton az Apolló utcánál időszakos útszűkületre kell készülni. A Gyömrői úton kifelé a Rádai Gedeon utca előtt ott is útszűkület van, illetve Budafokon a Mária Terézia utcában a Savoyai Jenő tér előtt a forgalmat a parkolósávba terelték, de csak egy rövidebb szakaszon, és az új körforgalom kialakítása miatt a 6-os főúton az M6-os autópályánál még mindig irányonként csak egy-egy sáv járható, viszont az M6-os autópályára, hála a drágaságos jóistennek, ismét fel lehet hajtani Budapest irányából az M0-ás autóút felé. Közlekedjen mindenki türelmesen, illetve óvatosan, és most akkor következzen az időjárás jelentés.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán folytatódik a napos idő, sőt az időnként megjelenő felhőkből egy-egy jelentéktelen fotózápor, így felfrissítés a gyanánt előfordulhat. Sajnos az északias szelet többfelé kísérhetik majd élénk, néhol pedig szinte már mondjuk erős lökések is, de a nyárias meleg fokozódik. A mai délután 30 fok körül várható a csúcs hőmérséklet országszerte.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Az én személyes véleményem az a most következő példáról, hogy ez eléggé érinti a 100.3 rádiódik hallgatóit, szóval szeretnélek megkérni titeket arra, hogy most ne kapcsoljatok el, ez tényleg fontos téma lesz, de utána pedig természetesen jönnek majd a zenék, ami miatt amúgy hallgatják az emberek a rádiót. Szóval a most következő téma nagyon fontos és eléggé aktuális, sok rádiódik hallgatót érint. Az első benyomás egy új állásra a jelentkezésnél gyakran már az önéletrajznál eldől. A pályázó ilyenkor nem csak a szakmai múltját mutatja meg, hanem azt is, hogy hogyan gondolkodik saját magáról, mennyire tudja kiemelni az erősségeit, és képes-e az adott pozíció szempontjából relevánsan bemutatkozni. Szóval, hogyha éppen van álláskereső rádiódik hallgató, ő ezt most mindenféleképpen hallgassa végig. A profession.hu 2026 áprilisában készült 479 cég 504 felhasználójának válaszain alapuló kutatása szerint a munkáltatók többsége elvárja, vagy előnyként kezeli, ha a pályázó adott hirdetéshez igazítja az önéletrajzát. Tehát nem kell csinálni egy önéletrajzot ChatGPT-vel, meg csing-csung-csing-csing-csinggel, hanem tényleg normálisan az adott céghez való jelentkezéshez igazodva kicsit alakítsuk át mindig, tehát éppen ahogy kell. Nyilván ilyenkor mindenki beírja még azt is, hogy hát egyszer csináltam nagymamámmal palacsintát, és ez nagyon nagy dolog, de rárak mindenki egy lapáttal természetesen, viszont tényleg azért legalább igazodjunk ahhoz a céghez, amihez éppen jelentkezünk, és úgy nagyobb eséllyel vesznek fel minket. Az első körös szűrésnél gyakran kevés idő jut egy-egy jelentkezőre, ezért az önéletrajznak néhány másodperc alatt választ kell adnia a legfontosabb kérdésre. Miért alkalmas a jelölt az adott munkára? Ez nem azt jelenti, hogy minden pályázathoz új önéletrajzot kell írni, hanem azt, hogy a hangsúlyokat az adott pozícióhoz kell igazítani, amire éppen jelentkezünk, már amennyiben, ha jelentkezünk. Fizikai munkáknál a cégek elsősorban a korábbi szakmai tapasztalatot és a bérigényt keresik az önéletrajzokban. Emellett sokat számíthat, hogy milyen munkarendet vállal a jelentkező, milyen távolságból tud bejárni, rendelkezik-e jogosítvánnyal, illetve mikor tud leghamarabb munkába állni. Szellemi pozícióknál nem elég a korábbi munkahelyek és a pozíciók felsorolása. Fontos megmutatni, hogy milyen iparágakban szerzett tapasztalatot a pályázó, milyen rendszereket használt, milyen feladatokért felelt, illetve milyen nyelvtudással és szoftverismerettel rendelkezik, úgyhogy ha a 100.3 rádiódik hallgatói írnak önéletrajzot, mindenféleképpen a szoftverismereteket, a nyelvtudást, illetve az előbb felsoroltakat érdemes kihangsúlyozni. A hirdetésben szereplő kulcsszavakat is érdemes megjeleníteni az önéletrajzban, de csak akkor, ha azok valóban illeszkednek a jelölt tapasztalatokhoz. Egy jól összeállított önéletrajz az egyik legfontosabb jellemzője, hogy a munkáltató minél könnyebben és gyorsabban megtalálja benne azokat az információkat, amelyek alapján el tudja dönteni, hogy megfelelhet-e az adott pályázó a meghirdetett állásra, avagy sem, mondta Kis Péter Alma, a profession.hu szenior toborzási és a kiválasztási szakértője. Úgyhogy olá szenyorrá, következzen a zene!

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Gyuri Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, szóval ezt használjátok ki szerintem, és tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot. Ide várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat is egyaránt, hiszen mint ahogy az ige is mondja, az előbb említett 3 órában minden kívánságot teljesítek, amennyit csak bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Természetesen azért ez bruttó 3 óra, és nem olyan sok idő, csak úgy hangzik, és hát ténylegesen mindenki kívánságára sosem fog tudni sor kerülni, ezúton is megértést szeretnék kérni tőletek, de hosszú az élet, előbb-utóbb úgyis mindenkire sor kerül, valamilyen úton, módon, most viszont én nem is húznám a mi drága kis időnket, hanem olvasnám Andor kívánságát, SMS-ét, most kaptam tőle nemrég egy üzenetet, így szól. Sziasztok, egy számot szeretnék kérni a szerelmemnek, kanalas Andor vagyok. Na, hát sajnos nem tudtuk meg a szerelme nevét a kanalas Andornak, illetve az sem, hogy pontosan milyen zenét szeretne kérni, úgyhogy én szerintem így teljesen rám hagyatkozik a kedves és aranyos Andor, úgyhogy elindítom sok szeretettel a kérésére Dadok Incsótól a Szerelemért harcolni kell című slágerét.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Díkben.
1: Rekordszinten van a sajátos nevelési igényű tanulók száma országszerte, jelentősen 27%-kal drágulhat a budapesti taxizás, erről pénteken dönthetnek. Nemzetközi dohánycsempészbandát számolt fel a NAV több vármegyében. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Rekordszinten van az SNI-s tanulók száma. Az Eduline azt írja, egyre több sajátos nevelési igényű diák tanul a hazai iskolákban, miközben az intézmények és a szakemberek egyre nagyobb kihívásokkal szembesülnek az integrált oktatás biztosításában. Az SNI-s tanulók létszáma már meghaladja a 69 ezret. Az adatok szerint az érintett diákok többsége integrált nevelésben és oktatásban vesz részt, vagyis többségi általános iskolákban tanul együtt társaival. A legmagasabb arányt Békés vármegyében mérték. Jelentősen drágulhat a budapesti taxizás. A fővárosi közgyűlés pénteken dönthet a taxisok által kezdeményezett 27%-os tarifaemelésről. A javaslatot a városvezetés támogatja, miután a tárgyalások során áttekintették a szolgáltatók megnövekedett költségeit. A taxisok szerint az elmúlt 3 évben a bérek és az üzemeltetési kiadások jelentősen emelkedtek, miközben a tarifák változatlanok maradtak. A tervezett emelés ugyanakkor aggályokat is felvetett, többek között azzal kapcsolatban, hogy a piac és az utasok mennyire tudják majd elviselni a drágulást. A végső döntést a fővárosi képviselők hozhatják meg a pénteki ülésen. A Nemzeti Adó és Vámhivatal egy nemzetközi dohánycsempészbandát számolt fel egy több vármegyét érintő akcióban, írja a 24.hu. A nyomozók Fejér és Baranya vármegyében is lecsaptak, ahol illegális dohánygyárat és nagy mennyiségű feldolgozott dohányt találtak. A hatóság szerint a hálózat külföldi és magyar szereplőkből állt, akik szervezetten szállították és dolgozták fel az adózatlan dohánytermékeket. Az akció során 6 külföldi állampolgárt vettek őrizetbe, és több tonna árut foglaltak le. A NAV szerint a csoport komoly technikai eszközökkel próbálta elrejteni a működését, például a kommunikációt és a hely meghatározást is zavarták.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: A hosszú hétvégére le van zárva a Pesti alsó rakpart az Erzsébet híd és a Margit híd között. A Belgrád rakparton pedig szakaszos útszűkületre kell készülni, és a Hősök terét pedig lezárták az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között egy valamilyen rendezvénynek az előkészületei miatt. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézüntő utca után sávlezárásra kell készülni, illetve a Szemlőhegy utcában a Bolyai utcánál is útszűkület nehezíti a haladást. A Bérkocsis utcában az Aurora utca és a Fecske utca között útszűkületre kell készülni, és le van zárva a Kánai út a Bodorka utcánál, így az Ásólúd utca és a Kanalasgém utca közötti szakaszon a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. Egyirányosítva lett a Neszmélyi út a Balatoni úttól a Menyecske utcáig, illetve a Pest-Újhelyi úton az Apolló utcánál időszakos útszűkületre kell készülni. A Gyömrői úton kifelé a Rádai Gedeon utca előtt ott is útszűkület van, illetve Budafokon a Mária Terézia utcában a Szavolyai Jenő tér előtt a forgalmat a parkolósávba terelték, de csak egy rövidebb szakaszon, és az új körforgalom kialakítása miatt a 6-os főúton az M6-os autópályánál még mindig irányonként csak egy-egy sáv járható, viszont az M6-os autópályára, hála a drágaságos jóistennek, ismét fel lehet hajtani Budapest irányából az M0-ás autóút felé. Közlekedjen mindenki türelmesen, illetve óvatosan, és most akkor következzen az időjárás jelentés.
0: Időjárás.
2: A mai nap folyamán folytatódik a napos idő, sőt az időnként megjelenő felhőkből egy-egy jelentéktelen fotózápor, így felfrissítés a gyanánt előfordulhat. Sajnos az északias szelet többfelé kísérhetik majd élénk, néhol pedig szinte már mondjuk erős lökések is, de a nyárias meleg fokozódik. A mai délután 30 fok körül várható a csúcshőmérséklet országszerte.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
2: Mindenféleképpen kapjátok elő a telefonotokat abban az esetben, hogyha a zenét szeretnétek kérni itt a 100.3 Rádió Dikken, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint amennyi értelemszerűen bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Pontosan ezért, mivel nem is olyan sok idő az így belegondolva, nem húznám tovább a mi drága kis időnket, hanem olvasnám is gyorsan a következő SMS-t, és hát értelemszerűen ezzel egyúttal teljesítem a következő kívánságot, melyet Vivientől kaptam nem is olyan régen, így szól. Szia Csabika, Vivien vagyok, Keszegnek szeretnék kérni egy számot, nagyon-nagyon hiányzik nekünk, és szeretem, puszi. Hát akkor Vivien kérésére Keszegnek fog szólni egy jó kis dal Rolandtól, Érezlek mindenhol.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

Ha és amennyiben zenét szeretnétek kérni a 100.3 Rádió Dikken, a 06 30 30 30 százas telefonszámot kell tárcsázni. Onnantól kezdve kettő lehetőségetek van, vagy felhívtok, vagy pedig megírjátok nekem SMS-be, és úgy közlitek velem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a Bódi Kívánságshow-ban a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, és ez most sincsen más képszóval, következzen Gyöngyi és kedves kis kívánsága így szól. Sziasztok, Gyöngyi vagyok a Kerepestről, szeretnék küldeni egy számot a drága kis férjemnek, Fekete Szabolcsnak, és üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Köszi! Hát akkor Gyöngyi élete szerelmének, a drága kis férjének, Fekete Szabolcsnak fog szólni Kerepestről egy dal, és hát én arra gondoltam, hogy legyen az Aranyszemek Dani és Lorenzo duettje.

Bódi Csapi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: közlekedési hírek.
1: A hosszú hétvégére le van zárva a Pesti alsórakpart az Erzsébet híd és a Margit híd között. A Belgrád rakparton pedig szakaszos útszűkületre kell készülni, és a Hősök terét pedig lezárták az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között egy valamilyen rendezvénynek az előkészületei miatt. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra kell készülni, illetve a Szemlőhegy utcában a Bólyai utcánál is útszűkület nehezíti a haladást. A Bérkocsis utcában az Aurora utca és a Fecske utca között útszűkületre kell készülni, és le van zárva a Kánai út a Bodorka utcánál, így az Ásólúd utca és a Kanalasgém utca közötti szakaszon a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. Egyirányosítva lett a Neszmélyi út a Balatoni úttól a Menyecske utcáig, illetve a Pest-Újhelyi úton az Apolló utcánál időszakos útszűkületre kell készülni. A Gyömrői úton kifelé a Rádai Gedeon utca előtt ott is útszűkület van, illetve Budafokon a Mária Terézia utcában a Szavolyai Jenő tér előtt a forgalmat a parkolósávba terelték, de csak egy rövidebb szakaszon, és az új körforgalom kialakítása miatt a 6-os főúton az M6-os autópályánál még mindig irányonként csak egy-egy sáv járható, viszont az M6-os autópályára, hála a drágaságos jóistennek, ismét fel lehet hajtani Budapest irányából az M0-ás autóút felé. Közlekedjen mindenki türelmesen, illetve óvatosan, és most akkor következzen az időjárás jelentés.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán folytatódik a napos idő, sőt az időnként megjelenő felhőkből egy-egy jelentéktelen fotózápor, így felfrissítés a gyanánt előfordulhat. Sajnos az északias szelet többfelé kísérhetik majd élénk, néhol pedig szinte már mondjuk erős lökések is, de a nyárias meleg fokozódik. A mai délután 30 fok körül várható a csúcshőmérséklet országszerte.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Ott lóg a vidéki házak ajtaja felett, a kulcstartókon hordjuk, és még az esküvői gratulációra is rányomtatjuk, de vajon miért pont a patkó lett a világ egyik leghíresebb kabalája? A válaszért egészen a sötét középkorig kell visszautazni az időben, ahol egy dörzsölt kovácsmester, egy pórul járt ördög és a gonosz szellemektől való rettegés örökre összefonódott a lótartásban, ezen alapvető kellékével. Utána jártak, hogy hogyan költözött a szerencse a vasba, és annak is, hogy végül felfelé vagy lefelé fordítva kell-e a falra rögzítenünk vagy szögeznünk. Mindannyian láttunk már ajtó fölé szegezett kerítésekre díszként kitett, vagy éppen apró kabalaként hordott patkót. A köztudatban a mai napig ez az egyik legelterjedtebb szerencsehozó szimbólum, amellyel bevonzhatjuk a bőséget, és távol tarthatjuk a bajt, de elgondolkoztál már azon, hogy miért éppen egy lólábára való vasdarabhoz kötődik ez a babona? A patkó misztikus története évszázados legendákban egy furfangos szent és az ördög összecsapásában, valamint a kohók mélyén rejlik. Hát ez már nagyon misztikus, meg szinte már ilyen Harry Potteres, viszont a patkó szerencsehozó erejének legnépszerűbb eredet története a 10. századi Angliába, egészen pontosan Canterbury St. Dunstan alakjához vezet vissza. Dunstan mielőtt érsek lett, kovácsként dolgozott, és a legenda szerint egy nap maga az ördög látogatta meg a műhelyében. A patás gonosz arra kérte a mestert, hogy készítsen patkót a saját lábára. Dunstan azonnal felismerte a hivatlant, és úgy döntött, hogy megleckészteti. Úgy tett, mintha teljesíteni a kérést, ám a patkót izzó állapotban kíméletlenül és bődületes fájdalmat okozva szegezte fel az ördög lábára. A sátán ordította kintól, és könyörgött, hogy vegye le róla a vasat. Dunstan csak egy feltétellel egyezett bele a szabadon bocsátásba, hogy az ördögnek meg kell fogadnia, hogy soha nem lép be olyan házba, amelynek az ajtaja felett patkó lóg, így vált a tárgy a gonosz elleni védelem és a ház békéjének jelképévé. Hát igen, ez egy eléggé jó marketingfogás, hiszen el bírom képzelni, hogy egy bő 1000 évvel ezelőtt, hogyha valaki mondott egy ilyet, akkor egyből mindenki vett patkót, és hát ez a valaki éppen az volt, aki a patkót készíti, szóval igazából lehúzhatta az egész falut egy patkóval, hogy mindenki vegyen egy patkót. Tehát ez olyan, mintha mondjuk a szőlő árus azt mondaná, hogy ide jött a názáreti Úr Jézus Krisztus, és az ördög maga, és nem tudom, mi történt, szóval ha mindenki vesz szőlőt, akkor mindenkinek jó lesz, és így több száz ember az egész falu tőle fogja venni egy életen át a szőlőt, úgyhogy ez tényleg egy nagyon jó marketingfogás, és nem semmi, hogy már ilyen régóta van ilyen marketing, meg reklám, meg ilyen impulzív vásárlásra való ösztönzés, úgyhogy ez elég szép dolog szerintem. A furcsa igazából az, hogy ezt tényleg elhitték akkor az emberek, ma már ez inkább ilyen, hogy is mondjam nektek. Hát mesélek egy esti mesét kisgyerekem, ez ilyen stílus most már, de akkor valóban szerintem nagyon elhitték az emberek és rettegtek. Viszont úgy megkérdezném ezt a csávót, aki ezt a Dunstant, aki kitalálta ezt a patkós dolgot, hogyha én elmegyek egy orvoshoz egy vizsgálati eredményre, és akkor fölfele tartom a patkót, meg nem tudom mi, akkor szerencsém lesz, és akkor jó lesz az eredmény, érted? Tehát, hogy na mindegy, szerintem ez érdekes. GBM Music Production.

0: Tóti Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.
2: Akkor itt, hogy elkezdjük az albumot, nem? Itt, hogy elkezdjük az albumot.
3: Sokan vártátok már, tudom.
2: Gyere velem!

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió DJ.

Nagyon szépen köszönöm nektek ezt a mai napot. Rengeteg SMS-t, illetve betelefonálást kaptam. Őszinte leszek, hogy nem számítottam ennyire, hiszen azért csak pünköst hétfő van, és ilyenkor azért csak megáll a világ egy pillanatra szinte, tehát az összes kisbolt, a szupermarketek, mindenki bezár, bezár a bazár van, és hát igazából nem lehet csinálni semmit, és ennek ellenére is szinte ugyanannyi kívánságot kaptam, mint egy átlagos hétköznap, úgyhogy ezért tényleg nagyon hálás vagyok, és nagyon szépen köszönöm nektek. Pontosan tudjátok, hogy rám bármikor számíthattok. Engem nem zavar, hogyha az a hétköznap éppen egy ünnepnapra esik. Én megfogadtam, hogy minden hétköznap 3-tól 6-ig teljesítem a kívánságokat, ahogyan ma is. Most viszont nekem el kell búcsúzzak, szóval várok vissza mindenkit nagyon sok szeretettel holnap délután 3-kor a 100.3 Rádió Dikkelé. Addig pedig további kellemes pihenést kívánok nektek, aki dolgozik, őt áldja meg a jóisten, hiszen ő ünnepnap is szeretne pénzt keresni, aki pihenő, neki jó pihenést, aki bulizik, ő mértékkel bulizzon, és hát igazából szerintem mindenkinek mondtam már egy-egy mondatot minden típusú emberre, úgyhogy elbúcsúzom tőletek, holnap Tali, itt hagyom nektek Tadokincsú és Gabi duettjét, egy Nótármili szólót, valamint egy rézműves Márkó Balogh trió Jóci duettet is. Szerintem senki egy rossz szót nem mondhat, ettől jobban már nem lehet lezárni egy napot.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show az

0: cuki! Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digitális.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dickben.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
3: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk. Ez pedig úgy van, hogy nak.
4: Nak. De ez nincs többes szám, vagy naká.
3: Igen.
4: Ez csak simán nak.
3: Ez csak simán nak, így van. Mivel csak egy orrunk van, úgyhogy szityúvász losasa.
4: Tanuljunk örömmel!
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick.
0: Rádió Dick. Rádió Dick. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A régi nóták és népdalok fontos részét képezik a magyar kultúrának, mert generációkon keresztül őrizték az emberek érzéseit, történeteit és a mindennapi életét. Ezek a dalok sokszor szájhagyomány útján maradtak fent. Az idősebbek megtanították a fiatalabbaknak, így a dallamok és a szövegek évszázadokon át tovább éltek. A régi nóták nem csak szórakoztatásra szolgáltak, hanem kifejezték az örömöt, a bánatot, a szerelmet, a honvágyat, vagy akár a munkával járó nehézségeket is. A fennmaradt régi dalok között nagyon sokféle műfaj található. Ilyenek például a népdalok, katonadalok, szerelmes nóták, betyárdalok és mulatós énekek. A népdalok különösen fontosak, mert egyszerű, mégis érzelmes formában mutatják be a paraszti életet és a magyar hagyományokat. Sok népdal kapcsolódik az évszakokhoz, az aratáshoz, lakodalmakhoz vagy ünnepekhez. A katonadalok a háborúk és a katonai szolgálat emlékét őrzik, gyakran szomorú vagy hazafias hangulatban. A magyar nóta a 19. században vált igazán népszerűvé. Ezeket a dalokat gyakran cigányzenekarok kísérték, ezért a magyar zenei kultúrában különleges szerepet kaptak. A nóták dallamosak, érzelmesek és sokszor a szerelemről, csalódásról, hazaszeretetről szólnak. Olyan ismert dalok maradtak fent ebből az időből, mint a hullaszilva a fáról, vagy a hejdunáról fúj a szél. Ezeket még ma is sokan ismerik és éneklik ünnepségeken vagy családi összejöveteleken. A régi nóták fennmaradásában nagy szerepe volt a népzenegyűjtőknek is. Olyan híres zeneszerzők és kutatók, mint Bartók Béla és Kodály Zoltán falvakat jártak, hogy lejegyezzék és megőrizzék a régi dallamokat. Munkájuknak köszönhetően ma is ismerhetjük a magyar zene sok különleges kincsét. Napjainkban a régi cigánynóták nem csak hagyományőrző rendezvényeken hallhatók, hanem akár oktatásban, néptánc csoportokban és zenei fesztiválokon is. Ezek a dalok segítenek megőrizni a múlt emlékeit, és összekötik a mai embereket elődeik kultúrájával. A régi nóták fennmaradása azt mutatja, hogy a zene képes átívelni az időn, és továbbadni egy nép történetét és érzéseit a következő generációnak.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick Roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink.
1: Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dickben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick Nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dick.

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Kedves hallgatók, ne felejtjétek, 6-tól 8-ig itt vagyok, és szeretnélek benneteket boldogítani egy jó hangulatú dallal, egy fontos gesztussal, egy üzenettel. Itt a lehetőség, most vagy soha. Do you

0: mi hangunkon, rólunk, neked. 100.3 Rádiódik.
1: Engedjétek meg, hogy Garai Zsanátnak is küldjek egy fantasztikus zenét, mert minden, ami haj, az az ő asztala. Úgyhogy nagyon hálás vagyok neki, hogy mindig szépé varázsol engem is, úgyhogy a következő zenét neki is küldöm szeretettel.

0: zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szia! Szeretnék Renátónak és Csokinak is, meg Misinek is Aszalóra kérni egy jó kis zenét. Köszönöm szépen, hogy írtál nekem egy kedves kis üzenetet, és akkor hadd szóljon a következő dal.

0: Apátyiv Tumenge,
1: 106.3 Rádiódik.
2: Mihály rézműves üzenetére került most a sor. Szia, Szabina, Misi vagyok, és szeretnék egy számot kérni, méghozzá Misinek, az apámnak, és Timinek is, anyámnak. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt vagy velem, és az egész családodnak próbálok akkor dallal kedveskedni. Maradj itt.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Hamarosan indulhatnak a jogi eljárások a korrupció gyanús ügyekben. Jelentősen drágulhat a taxizás a fővárosban, erről pénteken dönthet a közgyűlés. Ma még zárva tartanak az üzletek a pünkösdi ünnep miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az új magyar kormány minden elköltött közpénzt megvizsgál, és ahol a korrupció jeleinek nyomára bukkanott, elindítja a jogi eljárásokat, mondta Orbán Anita külügyminiszter egy prágai konferencián. Az Index beszámolójában emlékeztet, hogy az új kabinet a választási kampányban a jogállamisági mechanizmusok helyreállítását, az intézmények autonómiájának és a sajtó szabadságának visszaadását, valamint a korrupció iránti zéró toleranciát ígérte. Orbán Anita szerint ezek a vállalások egybeesnek azzal, amit a választók kértek. A korrupcióval szembeni fellépés egyébként végigvonul a kormány egész programján. Az új külügyminiszter már hivatalba lépése első napjaiban szakítást ígért a korábbi kormányok gyakorlatával. A szükséges eljárások napokon belül elindulhatnak. Jelentősen drágulhat a taxizás Budapesten, ha a fővárosi közgyűlés elfogadja a javaslatot. Az Index szerint a városvezetés a taxis érdekképviseletek 27%-os tarifaemelési kezdeményezését terjeszti a képviselők elé. A jelenlegi díjak 2023. márciusa óta nem változtak. Az előterjesztés alapján az alapdíj 1100 forintról 1400 forintra, a kilométer díj 440-ről 560 forintra, a percdíj pedig 110-ről 140 forintra emelkedne. Reptéri fuvar esetén további 1000 forintos extra díj épülhetne be az alapdíjba, ha a repülőtér üzemeltetője drágítja a taxibehajtást. A fővárosi közgyűlés május 29-én szavazhat a javaslatról, amely elfogadása esetén június 30-án léphet hatályba. A pünkösdi ünnep miatt Budapesten is csak kedden nyitnak ki legközelebb a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok. A patikák ügyeleti rendben működnek, az utazást a készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásokról. A MÁV tájékoztatása szerint a nagy utasszám miatt minden forgalomba állítható szerelvény közlekedik.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádiódíkben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódík.

0: szóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szia Szabina! Én Szabinak szeretnék küldeni egy számot, sok szeretettel. Edinától megy a következő zene a drágájának. Úgyhogy erővel, egészséggel, sok boldogsággal, egy jó hangulatú zenével próbálok benneteket boldogítani.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. 100.3 Rádió Diket. Romákról, nem csak romáknak.
1: Laura Rita, szia! Marikának szeretnék kérni egy zenét, méghozzá a családja küldi neki sok-sok szeretettel és sok kitartást kíván is neki. Átadom, sok erőt és kitartást, a következő dal pedig egy erősítő zene lesz.

0: 88.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Csak egy herceg nevű felhasználó azt írja, hogy bátyámnak, akit 3 éve nem láttam, szeretnék küldeni egy zenét. Hát akkor kérlek, itt az idő, hogy írd le nekem a kedves bátyád nevét, és a sajátodat is, hogy azért tudja, hogy kiről van szó, de természetesen sok szeretettel küldöm neked is, és Laura Rita is velem tart, aki azt mondja, hogy szia, Marikának szeretnék küldeni egy zenét, és családjának sok-sok szeretettel és kitartást. Köszönöm szépen, Laura, hogy írtál, a következő dal nektek is megy.
2: Na tudjátok, mi a helyzet?

0: Rádió Dick. Vorba, vorbasza.
1: Rólunk, neked.
2: Lejárt most a műsoridő, de ne felejtjétek, hogy hamarosan jövök majd. 6-tól 8 óráig minden hétköznap Csumi Daftumál.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
2: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk. Ez pedig úgy van, hogy nak.
3: Nak. De ez nincs többes szám, vagy naká.
2: Igen.
3: Ez csak simán nak.
2: Ez csak simán nak, így van. Mivel csak egy orrunk van, úgyhogy szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi.
0: Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked.
4: 2026. május 25-e hétfő, 7 óra van. Jó reggelt kívánok! Ez a Rádiódik Roma híradója, Patai Anna vagyok. A roma kultúrában kiemelt jelentősége van a családnak. A régi cigánynóták nem csak hagyományőrző rendezvényeken hallhatók. Emlékművet avattak a roma holokauszt áldozatainak.
0: Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódikben.
4: A roma közösségek szokásai nagyon sokfélék, mert különböző országokban és régiókban élnek, eltérő nyelvi és kulturális hagyományokkal. Mégis vannak olyan közös értékek és hagyományok, amelyek sok roma közösségben fontos szerepet játszanak. A roma kultúrában kiemelt jelentősége van a családnak. A nagy család összetartása, az idősek tisztelete és a rokoni kapcsolatok ápolása alapvető érték. A családi események, például esküvők, keresztelők vagy ünnepek gyakran nagy létszámú összejövetelekkel járnak, ahol a közösség együtt ünnepel. Az idősebb családtagok véleményét sok helyen különösen fontosnak tartják, mert ők őrzik a hagyományokat és az élettapasztalatot. A zene és a tánc szintén meghatározó része a roma kultúrának. A cigányzene évszázadok óta fontos szerepet játszik Közép- és Kelet-Európa kulturális életében. Sok roma közösségben a zenélés nem csak szórakozás, hanem a történetek, érzések és hagyományok továbbadásának eszköze is. A ritmusos táncok, az éneklés, az élő zene gyakran jelen voltak családi ünnepeken és közösségi rendezvényeken. A hagyományos tiszteleti szabályok fontosak. Sok közösségben hangsúlyos az udvariasság, a vendégszeretet és a közösségi összetartás. A vendégszeretet és a közösségi összetartozás azt jelenti, hogy a vendégeket gyakran nagy szeretettel fogadják, étellel és itallal kínálják. Emellett a becsület és a család jó hírének megőrzése is jelentős érték lehet. A vallás és a spiritualitás sok roma ember életében fontos szerepet tölt be. A roma közösségek különböző vallásokat követhetnek, például katolikus, református, ortodox vagy pünkösdista hitet, de a vallási ünnepek és a hithez kapcsolódó közösségi események gyakran erősítik az összetartozást. Az öltözködésben és az ünnepi szokásokban is megjelenhetnek hagyományos elemek. Egyes közösségekben a nők színes, díszes ruhákat viselnek ünnepi alkalmakkor, és fontos lehet a hagyományos megjelenés megőrzése. Az esküvők gyakran többnapos ünnepségek, zenével, tánccal, közös étkezéssel. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy nem minden roma ember él ugyanazokkal a szokásokkal. A modern életmód, az országonkénti különbségek és az egyéni döntések miatt a hagyományok sokféleképpen jelennek meg. A roma kultúra rendkívül gazdag és sokszínű, ezért érdemes úgy tekinteni rá, mint sok különböző közösség és hagyomány összességére. A régi nóták és népdalok fontos részét képezik a magyar kultúrának, mert generációkon keresztül őrizték az emberek érzéseit, történeteit és a mindennapi életét. Ezek a dalok sokszor szájhagyomány útján maradtak fent. Az idősebbek megtanították a fiatalabbaknak, így a dallamok és a szövegek évszázadokon át tovább éltek. A régi nóták nem csak szórakoztatásra szolgáltak, hanem kifejezték az örömöt, a bánatot, a szerelmet, a honvágyat, vagy akár a munkával járó nehézségeket is. A fennmaradt régi dalok között nagyon sokféle műfaj található. Ilyenek például a népdalok, katonadalok, szerelmes nóták, betyárdalok és mulatós énekek. A népdalok különösen fontosak, mert egyszerű, mégis érzelmes formában mutatják be a paraszti életet és a magyar hagyományokat. Sok népdal kapcsolódik az évszakokhoz, az aratáshoz, lakodalmakhoz vagy ünnepekhez. A katonadalok a háborúk és a katonai szolgálat emlékét őrzik, gyakran szomorú vagy hazafias hangulatban. A magyar nóta a 19. században vált igazán népszerűvé. Ezeket a dalokat gyakran cigányzenekarok kísérték, ezért a magyar zenei kultúrában különleges szerepet kaptak. A nóták dallamosak, érzelmesek és sokszor a szerelemről, csalódásról, hazaszeretetről szólnak. Olyan ismert dalok maradtak fent ebből az időből, mint a hullaszilva a fáról, vagy a hejdunáról fúj a szél. Ezeket még ma is sokan ismerik és éneklik ünnepségeken vagy családi összejöveteleken. A régi nóták fennmaradásában nagy szerepe volt a népzenegyűjtőknek is. Olyan híres zeneszerzők és kutatók, mint Bartók Béla és Kodály Zoltán falvakat jártak, hogy lejegyezzék és megőrizzék a régi dallamokat. Munkájuknak köszönhetően ma is ismerhetjük a magyar zene sok különleges kincsét. Napjainkban a régi cigánynóták nem csak hagyományőrző rendezvényeken hallhatók, hanem akár oktatásban, néptánc csoportokban és zenei fesztiválokon is. Ezek a dalok segítenek megőrizni a múlt emlékeit, és összekötik a mai embereket elődeik kultúrájával. A régi nóták fennmaradása azt mutatja, hogy a zene képes átívelni az időn, és továbbadni egy nép történetét és érzéseit a következő generációnak. Emlékművet avattak a roma holokauszt áldozatainak Óbudán. Nem lehet ember és ember között akkora különbség, hogy elveszítsük méltóságunkat, rátámadjunk a másikra és zárójelbe tegyük emberségét, jelentette ki Kis László, Óbuda Békásmegyer polgármestere, a roma holokauszt áldozatai előtt tisztelgő emlékmű avatásán a 3. kerületi Csíkszereda parkban. Úgy fogalmazott, senki nem hihet abban, hogy joga van más ember élete felett dönteni, és semmilyen morál, érdek vagy üres, sablonos jelszó mögé nem bújhat el. Pedig nagyon sokan mentegették magukat a történelem viharaira vagy élethelyzetekre, kényszerekre hivatkozva, tette hozzá. Erre nem mondhatunk igent, mert nincs olyan kényszer, ami engedheti egy ember életének elvételét, hangsúlyozta Kis László. Nem tudjuk a számokat, nem tudjuk, hogy hány ember esett áldozatul a terrornak. Ennek roppant egyszerű az oka, annyira olcsó volt egy ember élete, hogy nem kellett elszámolni vele, mondta a polgármester. Kis László, utalva az emlékmű egyik legfontosabb elemére, egy nagyméretű tükörszerű acéllemezre kijelentette. Mindenkinek itt a helye a tükör előtt. Akkor is itt a helye, ha nem tetszik, amit látunk, akkor is, ha el kell számolni azzal, a 36 évvel, hogy miért nem épült meg az emlékmű korábban, és akkor is, ha azzal kell elszámolni, hogy 1945 óta miért nincsenek emlékművek, tette hozzá. Akkor is itt a helyünk, ha nehéz, ha emlékezni kell, ha hibáink vannak, ha bocsánatot kell kérni, sőt, annál inkább itt a helye mindenkinek, fogalmazott. Szabó Zsolt Iván Óbuda Békásmegyer cigány nemzetiségi önkormányzatának elnöke felidézte, hogy 1944-ben az emlékműnek is helyet adó téglagyár területére terelték össze a Budapest környéki romákat. Hangsúlyozta, akkor tudnak erős, önmagukban bízni tudó cigány közösségek működni Óbudán, Budapesten, de az egész országban, ha tisztában vagyunk múltunkkal, és ha önmagunk, valamint a többség számára feldolgozzuk az örökségünket, nyilatkozta. Abban bízom, hogy az emlékmű segít minket ebben a folyamatban, és hozzá is járul ahhoz, hogy a többségi társadalom eljusson a felismerésig, fogalmazott, hozzátéve, hogy nem a felejtés, hanem az emlékezés vezethet el egy másik megismeréséhez, megértéséhez, az egymással vállalt szolidaritáshoz. Gulyás Klára, antropológus, kisebbségkutató, akinek szavait Horváth Kristóf előadó művész tolmácsolta, azt emelte ki, az emlékművek kijelölnek egy teret az emlékezés számára. Az Olán Norbert képzőművész tervei alapján készült emlékmű több elemből álló, szimbolikusan felépített térkompozíció. Egy olyan alkotás, amely egyszerre beszél kollektív emlékezetről, történelmi tapasztalatról és jelenkori felelősségről, fogalmazott. A kompozíciót bemutatva elmondta, az emlékmű alapját egy kőburgolatú platform képezi, amelyre rákerültek a meghatározó elemek. A dominószerűen egymásra dőlő betontömbök. Az emlékmű első eleme egy függőleges kőtábla, amelyben tükröződő acéllemez van. A kompozíció hátsó részét egy téglafal képezi, amely történeti utalást hordoz az óbudai téglagyárra, a roma deportálások egyik helyszínére.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
6: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádió Dickben. Május 25-e, hétfő van, Pünköst hétfője. Egy különleges napot ünnepelünk, a keresztény hagyományokban a Pünköst, a Szentlélek kitöltésének ünnepe, de Magyarországon ehhez az ünnephez évszázadokon át gazdag népi szokások is kapcsolódtak. Ilyenkor a falvakban zöld ágakkal díszítették a házakat, hiszen a Pünköst a megújulás, az élet és az újjászületés jelképe volt. Sok helyen pünkösdi királyt választottak, ügyességi versenyek, lovas próbák döntötték el, ki viselheti egy évig ezt a címet, a lányok pünkösdi királyné járása pedig a közösség egyik legszebb hagyománya volt. Énekszóval, virágokkal járták a házakat, jó kívánságokat vittek az embereknek. Pünköst hétfője mindig is egy kicsit a közösségről szólt, arról, hogy az emberek együtt legyenek, megálljanak a mindennapok rohanásában, és emlékezzenek arra, nem vagyunk egyedül, van közösségünk, van hitünk és van reménységünk. És talán ma is pontosan erre van a legnagyobb szükségünk, arra, hogy ne csak kívül ünnepeljünk, hanem belül is megnyíljunk. Hogyan lehet bennünk várakozás, figyelem és készség arra, hogy Isten ma is megszólít bennünket. Ezért is külön öröm, hogy ezen az ünnepi alkalmon most egy olyan tanítás felé fordulhatunk, amely a hit mindennapi megéléséről, a lelki megújulásról és Isten vezetéséről szól. Következik egy gyülekezeti összejövetel májusi tanítása, amelyet Hályos Károly pásztor szolgálata hoz el számunkra. Kívánom, hogy ez az este ne csak egy program legyen, hanem valódi találkozás egymással, önmagunkkal és Istennel. Fogadjuk nyitott szívvel a mai üzenetet.
7: Szeretnék ma Istennek az igéjéből arról beszélni, hitnek a beszédéről, mennyire fontos az igét megvallani, a megvallásról, de szeretnék még annyit előjáróban mondani, hogy azt mondja Istennek az igéje, hogy nyárban gyűjt az eszes. Tehát a nyár az nem a kiengedésnek az ideje, ugye van a jó időnek egy ilyen becsapósága, hogy nagyon sokan kiengednek, ahogy ezt elmondtam már többször is. Nyáron nagyon sokan meglankadnak, nagyon sok program van, nagyon sok lehetőség van. Én úgy gondolom, hogy jó a családdal lenni, jó elmenni, pihenni, de hogy ha egy mód van rá, akkor azt ne vasárnapra tegye az ember, ugyanis azt mondja Istennek az igéje, hogy tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. Az ige hirdetésbe Isten belehelyezett megtartó erőt. Nyilván, hogyha a Szent Szellem által van az ige hirdetés, annak megtartó ereje van Isten igéjének, amikor olvasod, amikor a Szent Szellemmel megelevenít, és a prédikált igének is, mondom nyilván akkor, hogyha a Szent Szellem által van, és hiszem, hogy azért itt a Szent Szellem által szokott lenni. Tehát tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. Azért mondja, hogy bolondság, mert sok embernek az bolondság, hogy van egy ilyen szép tavaszi nap, és mégis emberek eljönnek, és két órán keresztül mondjuk Istennek az igét hallgatják, de ez azért van, mert nem látnak mögé, hogy az ember prédikált igén keresztül nagyon sokszor megerősítést, kijelentést kap, megszólít az Isten rajta keresztül, és nekünk erre szükségünk van. Olyan idők vannak, és valószínűleg, hogy ilyen idők is lesznek, hogy azt lehet érezni a hétköznapokban, hogy szeretné elhomályosítani maga az egész világnak a berendezkedése is, meg szellemileg is azt, hogy a menny mennyire valóságos, az a szellemvilágot, hogy van menny, hogy van pokol, hogy Jézus föltámad, és szeretni a keresztények előtt is ezt úgy elhomályosítani, hogy ne is foglalkozzál úgy annyira, csak a magad életét éld, old meg a dolgaidat, ami egyébként nyilván, hogy fontos dolog megoldani a dolgainkat, de hogy azért azt úgy oldjuk meg, hogy közben a szívünknek a személy elől ne homályosodjon el, hogy Jézus eljött a mennyből, valóban megváltott bennünket, tényleg föltámadt a halálból, lefegyverezte a sátánt, kijött a pokolból, megjelent több mint 500 embernek, és testben felvitetett a mennybe, és van menny, és ott ül az Atya jobbján a trónon, és vissza fog jönni, és korszakváltás lesz, és eljön az Úrnak a királyi uralma ide a földre, és végre úgymond tényleg az egész földön igazság lesz szolgáltatva. Az a sok rossz, amit láttunk az életben, az élet igazságtalanságai, ahogy szokták mondani, ezeket Isten meg fogja ítélni. Meg fog minden változni. Nem betegek lesznek az emberek, hanem egészségesek. Nem háborúk lesznek, hanem békesség. Nem depresszió lesz, hanem nyugalom. Nem szükségeik lesznek az embereknek, hanem be lesznek töltve a szükségeik. Ugyanis Isten nem erre teremtette az embereket, hogy egy ilyen életet éljenek, amit most a Földön élnek. Nem véletlen, hogy amikor Jézus Krisztusnak az eljöveteléről van prófécia, és a Máté evangéliumában le is írja, hogy akik a sötétségben ülnek, azoknak világosság támad Jézus Krisztusnak az eljövetelével. Jézus megmutatta a szolgálatával azt is, hogy milyen az Atya, hogy milyen jó, hogy ő világosság, és nincs benne semmi sötétség. És azt is megmutatta, hogy az Isten nagyobb, mint a betegség, nagyobb, mint a halál, nagyobb, mint a köteléket, meggyógyította, megszabadította az embereket, és Jézus Krisztus pedig föltámasztotta a halálból, és Jézus él. Több az élet, mint amit az ember a hétköznapokban lát, és az Istennek az igéje enged bepillantást, az ad látást, hogy lássuk, hogy van más is, nem csak az, amit itt látunk. És azért nagyon fontos szerintem, hogy az igében hétköznapokban is legyen személyes közösségünk, és a prédikált igény keresztül is kapjál. Hogyha téged ez az elmúlt időkben, napokban, vagy az elmúlt héten ezt érezted, hogy olyan, mintha egy fájtól lenne rajtad, akkor szeretném elmondani, hogy ezt nem egyedül érzed, csak akkor ennek úgymond ellene kell állni tudatosan. Ezek ilyen idők, és valószínűleg, hogy ilyen is lesz. Föl van gyorsulva az élet, olyan társadalomban kialakítva, nem csak Magyarországon, hanem mindenhol, hogy az emberek egy ilyen darálóban vannak, hogy valahogy túléljék, valahogy kifizessék a dolgaikat. Képzeld el, Ábrahám teljesen más életet élt, sátorokba lakott, annak ellenére egyébként, hogy Isten megáldotta, és tudtak az Istennel foglalkozni, volt idejük az Istennel foglalkozni, le tudtak nyugodni, tudtak gondolkodni, sokszor ma már az ember nem tud elmérkedni dolgokon, mert annyira föl van minden pörögve, meg annyi teher, meg gondot termel az élet, hogy muszáj erre tudatosan időt szakítani, hogy az ember az Istennel foglalkozzon, ahogy mondja az ige, hogy az odafelvalókkal törődjetek, hogy egy törődés legyen bennünk. És hát ezt így bevezetőnek szerettem volna elmondani, és szeretnék beszélni arról, hogy mennyire fontos az igét megvallanunk, az Istennek az igét kimondanunk, és hogy ez hogy működik, és bízom benne, és majd igyekszek egy kicsit lelassítani, hogy a Szent Szellem tudjon bennünket tanítani, hogy igenis ez hatalmas dolog, és hatalmas dolgokat tud így elvégezni az ige és a Szent Szellem. 2 Korintus 4.13-ból szeretném felolvasni Pál apostolnak a szavait. Mivel, hogy pedig a hitnek mi bennünk is ugyanaz a szelleme van meg, amint írva van, hittem és azért szóltam, hiszünk mi is és azért szólunk. Amen. A hit az egy szellemi dolog. Az nem természetes dolog a hit, tehát a bibliai hit, hanem az egy szellemi dolog, és Istennek az igéje hozza létre benned is, meg bennem is, meg minden emberben. Az Istennek

a szívünkbe, mert ott hoz létre hitet. Tehát az ige először bejön a szívünkbe, ott elkezd úgymond így ázni, mint egy teafilter. A teafilter, ha nem kerül be egy csésze forró vízbe, akkor nem jön ki belőle a zamata, az ereje, nem ázik ki belőle a koffein, nem ázik ki belőle az, amiből tea lesz, csak ha áztatja az ember egy forró csésze vízbe. Az Istennek az igéje ugyanígy hoz a mi szívünkben hitet létre, beengedjük az igét, befogadjuk és hagyjuk be. Viszont amikor létrehozott az ige a szívünkben hitet, az akkor lesz igazán hatékony, ha utána kimondjuk azt az igét, ami létrehozott bennünk hitet. Tehát amikor az ige a szívünkben hittel párosul és kimondjuk, akkor az hoz változást, akkor lesz működőképes igazán. A Pál apostol azt mondta, hogy hittünk és azért szóltunk. Nézd, itt nem arról van szó, hogy az ember megszokásból eldarál egy-két igét megvallásképpen. Lehet, hogy egyébként szerintem már én is estem ilyenbe bele nem egyszer, de azért beszélünk róla, hogy lássuk meg, hogy működik. Mert azt szeretnénk, hogy az Istennek az igéje valóság legyen az életünkben, az ön dicsőségére. Legyen ez bármilyen terület az életünkben. Szellemi, lelki, fizikai, anyagi, érzelmi, jó előre menetel, vagy hogy az Úr akar bármibe is bennünket használni. Istennek a terve az életünkre azért adatott, hogy az megvalósuljon. Nem azért adatott, hogy azt mondjuk, hogy hú de jó, hanem ennél többért adatott, hogy megvalósuljon az életünkben. És nézd a Pál apostol, mert nyilván, hogy ott a kortársai, a testvérek, azok azért mondták ki az igét, mert ezzel volt tele a szívük. A hitnek mi bennünk is ugyanaz a szelleme van, tehát a szellemük hitben volt. De át volt itatodva, lüktetett bennük az Istennek az igé által kilakított hit. És annyira meg voltak telve a hittel és az igével, hogy az jött ki belőlük. Hittem, és azért szóltam. És így volt működőképes a Pál apostolnak a szolgálata, a korai egyházban lévő embereknek, keresztényeknek a hite, hogy nem üres megvallásokat tettek, hanem annyira lüktetett bennük. Azt mondja Pál, hogy a hitnek a szelleme volt bennük. Vagy a szellemük hitben volt, és azért szóltak. Ugye Jézus mondja, hogy a szívnek a túlcsordulásából szól a száj. A Pál apostolik annyira tele voltak hittel, az igébe vetett hittel, annyira tele voltak igékkel, hogy az jött ki a szájukon. Hittem, és azért szóltam. Meg lehet nézni, meg tudjuk vizsgálni mindannyian egyébként a hétköznapokban, hogy mivel van tele a szívünk, az jön ki a szánkon. És arról is szeretnék egy picit beszélni, hogy ez nem azt jelenti, hogy csak igékben beszélhetünk, hanem hogy az igével összhangba beszéljük, hiszen nem egész nap nem beszélhetünk igékkel, hogyha mi találkozunk, akkor nem azt mondja nekem a testvér, hogy Máté 4:8, és akkor elmondja az igét, én meg vissza Lukács 7:4. Tehát nem erről van szó. Nagyon fontos az igét megvallani, és közben az igével összhangban beszélni. És ez úgy tud kialakulni, hogyha a szívünk olyan állapotba kerül, hogy az igével tele van, és az ige kialakít bennünk hitet. Viszont az is nagyon fontos szerintem, hogy tudatosan kezdjük el Istennek az igéjét megvallani, akár az életünkre, akár a sorsunkra, a családtagjainkra, az anyagi életünkre, az érzelmi életünkre, és majd mindjárt ebben jobban belemegyek, ugyanis Istennek a szelleme az igével összhangban tud cselekedni az életünkben. Most tartsunk egy ilyen gyors leltárt, testvérek, magunkba, hogy állsz az igének a megvallásában. Ellaposodott ez egy kicsit? Elhagytad esetleg az igének

0: meghallását, akkor szeretném elmondani, hogy és bízom benne, hogy az ige hirdetés közben meg fog téged újítani, és meg fogod látni, hogy mennyire fontos az igét meghallani. A Pál apostol azt mondta, nem azt mondta a Pál apostol, hogy hittünk, aztán jól van az úgy, hanem hittünk, és azért szóltunk. Hogy a hit akkor működőképes, amikor az ember kimondja. Jézus nem csak gondolta magába, amikor valakinek gyógyulás szólt, hanem ugye szólt is. Amikor a száradkező embernek azt mondta, hogy nyújts ki a te kezedet, akkor az ő hitét szavakkal öntötte Jézus, és annak ereje volt, és gyógyulás hozott az embernek. Szóval nem úgy volt, hogy Jézus ott beszélt az embereknek, és látott egy száradkező embert. Figyelj, mert Isten tud tanítani. Isten azt szeretne, hogy eredmények legyenek, dolgok történjenek az életünkben. Tehát ott volt a száradkező ember, és nem az volt, hogy Jézus félreült, és azt mondta magába, hogy hiszem, hogy meggyógyul. Sőt, nem is imádkozott érte, hanem szólt neki. A hitét kimondta. Tehát nem az volt, hogy Jézus félrefordult, és azt mondta, Atyám, a Jézus nevében kérlek, ezt a száradkező ember gyógyíts meg, hanem kimondta a hitét. És ebben én szerintem nagy-nagy tanítás van. Szóval a Máté 21-21-et szeretném felolvasni. Jézus pedig felelve mondta nekik, bizony, mondom nektek, ha van hitetek, és nem kételkedtek, nem csak azt cselekszitek, ami a fügefán esett, ugye az történt előtte, hogy Jézus fügét keresett a fügefán, de nem volt rajta füge, és Jézus mondta, hogy soha többet ne egyen róla senki gyümölcsöt, és elszáradt a fügefa. Meg lett az, amit Jézus kimondott. Erre utal vissza Jézus, és azt mondja még egyszer, felolvasom. Jézus pedig felelve mondta nekik, bizony mondom nektek, ha van hitetek, és nem kételkedtek, nem csak azt cselekszitek, amilyen fügefán esett, hanem ha azt mondjátok ennek a hegynek, kelj felé, zuhany a tengerbe, az is meg lesz. És most pár dolgot emeljünk ki, hogy működik a hitnek a beszéde. Van hitetek, azt ugye Isten igéje hozza létre. Van hitetek, nem kételkedtek, ez nagyon fontos. Tehát nem azt mondod, hogy veszek egy megvallást, aztán hátha jobb lesz. Vagy megszokásból teszünk. Én már biztos, hogy tettem nagyon sokszor megszokásból megvallást, aztán utána rádöbbentem, hogy ennek azért úgy nem sok értelme volt, hanem annak van értelme, amit a Pál mond, hogy annyira hiszel, hogy az jön ki a szádon. Tehát még egyszer, van hitetek, nem kételkedtek, és kimondjátok, akkor nem történik. Figyelj, még egyszer majd olvassam fel, aztán majd a Márkból is felolvasom, ugyanis Jézus elmondja még egyszer. Bizony mondom nektek, ha van hitetek, és nem kételkedtek, nem csak azt cselekszitek, amilyen fügefán esett, hanem ha azt mondjátok, tehát nem kételkedtek, van hitetek, nem kételkedtek, és azt mondjátok. Ki mondta, tehát hittel szólni. Akkor megtörténik az a dolog. A Márk evangéliumából is hagy olvassam föl. Márk 11.23. Mert bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz neki, amit mondok. Látod, itt a hit megvallásáról van szó. Hittel történő szóról, beszédről van szó. Nem csak egy olyan sima valamiről, akkor úgy mondom, akkor működik az ige megvallása, ha van hit mögötte. Mert olyan is van, amikor az ember tesz megvallásokat, és azt mondja, hát én tettem mindig megvallás már hónapok óta, felolvasok egy papíron megvallást, aztán nem változik semmi. Jó, de ha megnézed, ez van a szívedben, amit te megvallasz? A Pál azt mondja, hittünk, és azért szólni. Akkor működőképes az ige megvallása, ha az hitből történik meg. Hogyha ezzel van tele a szíved, ha azt mondod, már pedig ez így van, már pedig felé tesz az Úr, és nem farokká, és mindinkább fejebb valóban leszek, és nem alávaló akkor is, hogyha most minden ellene szól. Akkor is hiszem, hogy Jézus sebeiben meggyógyultam, ha a lelet más mutat. Ha látható dolgok más mutatnak, én egyszerűen nekem ez van a szívemben, amit az Isten igéje kialakított bennem, és mivel a szív bőségéből szól a száj, ezért szinte más nem is tud kijönni. Szívében nem kételkedik. A szívében nem kételkedik. Tudod, mi az a kételkedés, igaz? Amikor te sem vagy benne biztos, vagy az egyik pillanatban úgy gondolod, hogy jó lesz, de fél óra múlva, vagy estére meg azt mondod, hát, lehet, hogy mégsem úgy lesz. Akkor elkezdesz újra érte imádkozni, de Uram, hogy így legyen. És akkor te is érzed, hogy egyik pillanatban így, másikban úgy. De Jézus azt mondta, akkor működik az igének a hittel való megvallása, ha nincs a szívben kételkedés. És itt lehet, hogy van, ha elkezdesz az Úrral járni, vagy már az Úrral jársz, akkor különbséget tudsz tenni a között, hogy a szívedben hiszed, akkor még lehet, hogy hossza gondolatok vannak, de akkor így el tudod hesegetni. Nem. Én hiszem a szívemből, hogy az Úr szeret. Hiszem, hogy Jézus vére által közel valóvá lettem, mert az ellenség szeretne sokszor hazudni. Jól eltávolodott tőled az Isten, vagy te távolodtál el az Istentől. Nem. Lehet, hogy ilyen érzésem van, de én, aki ekkor távol való voltam, most Krisztusban az ő vére által közel valóvá lettem. Akkor is, ha nem érzem úgy az Isten jelenlétét, mert lehet, hogy olyan napjaim voltak, lehet, hogy volt egy csomó dolgod, lehet, hogy voltak terhek, családi problémák, anyagi problémák, bármi. Szeretném elmondani, hogy az érzéseitől függetlenül az Isten igéje az igazság. És ha a szívedben tudod, hogy te Jézus vére által közel valóvá lettél, akkor a szívedben ez egy biztos alapot tud adni például ezen a területen. Nem azt fogod mondani, hogy hát nem nagyon merek imádkozni, mert olyan távol érzem magam az Istentől. Ki mondta, hogy érezzem? Hinnünk kell az ige alapján, nem érezni. És valamikor ez társul jó érzésekkel, valamikor meg nem. Nehogy azt hitt, hogy most csak azért mondom például magamra, hogy valaki szolgál, akkor ő mindig érzi Istennek a jelenlétét. Nem, ez nem érzi is. Szerintem nincs olyan keresztény, aki állandóan mindig érzi az Isten jelenlétét. Persze, ha imádkozik az ember, a jelentést, akkor igen. Mert nehogy azt hitt, hogy 24 órában van olyan keresztény, aki 24 órában az Úr jelenlétében van. Úgymond, hogy érzi. De ettől függetlenül abban van. Szóval, hogy állsz azzal, de meg magamnak is fölteszem a kérdést, főleg így, hogy készültem ilyenkor, nekem is ugyanúgy hatékony az ige, két élő fegyver, nem csak beszélek róla, hanem én is szembesülök vele. Hogy állsz az igének a megvallásával? Kimondod a hitedet? Vagy megelégedsz azzal esetleg, hogy hát én most az elmúlt héten, vagy elmúlt egy-két-három évben hálákat szoktam adni az Úrnak. Nagyon jó, kedves vagy az Úr előtt, közel valóvá lettél. Csak így nem tudnak megtörténni a dolgok. Jézus azt mondta, hogy van ott egy hegy. Nem azt mondta, hogy imádkozz az Istenhez, hogy mozdulj el a hegyet, hanem te mondd ki hittel azt, hogy el kell, hogy mozduljon. Mozdulj el a Jézus Krisztusnak a nevében. Ez lehet bármilyen akadályoztató szellemi erő, ami akár a gyógyulásod útjában van, az anyagi áldásod útjában van, vagy lehet, hogy az ember szeretne végre egy saját ingatlan, és lehet, hogy ott is szólni kell, lehet, hogy nem imádkozni kell, ebben is kell a Szent Szellemre figyelni. Hogy ezt az Isten már meghallgatta, nem azon múlik, hogy még százszor megkérjük őt, és akkor aztán a mennyben nagy nehezen beadja a derekát, mert Jézus már annyira böntös, hogy add be a menny neki. Ez nem így működik. Isten biztos, hogy meghallgatta, amit az ő akarata szerint kértünk. Az ő akarata pedig az, hogy távas térre helyezzen bennünket az Úr. Az ő akarata az, hogy mindenben jól legyen dolgunk, szóval nem az Isten kell, hogy meggyőzzük. Háladással kértük, hálát adunk, Kérd meg a Szent Szelemet, Szent Szelem, mi a probléma? Kérdezd meg. És látod, ez fogja mutatni, hogy itt az ideje, hogy szóljál a helynek. Szólj! Nem tudom, hogy milyen erő vagy te, de minden szellemi erőnek parancsolok most a Názareti Jézus nevében, hogy hagyd el az utamat, hagyd el azt, amit Isten készített számomra, és nem tarthatod tovább azokat vissza, mert Jézus megszerezte számomra.
1: Amen.
0: És lehet, hogy ezt kell neked tenni, meg lehet, hogy nekem is az életem valamilyen területén. Jézus azt mondta, hogy szóljál hittel. Nem azt mondta itt, hogy imádkozzál, nem azt mondta, hogy imádkozzál az Istenhez, hogy mozdíts el a heget, hanem azért lehet már azt akarom ezzel mondani, hogy van, amiért imádkozunk, meg valamikor meg szólni kell. Mert Isten adott nekünk hatalmat. Jézus nevét használhatjuk. És a hitünket felszabadíthatjuk a beszédünkön keresztül, amit az ige alakít ki. És a Szent Szellem a kimondott igét szokta valóságát tenni a legtöbbször. És erről szeretnék egy példát mondani, amit már többször elmondtam, de szerintem nem lehet elégszer elmondani. Úgyhogy a teremtést nézzük meg, ahogy Isten az 1 Mózes 1:1-ben teremtett. Kezdetben teremtette Isten az egeket és a földet, a föld pedig kietlen és puszta volt, és sötétség volt a mennyiség színén, és az Isten szelleme lebegett a vizek felett. És mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Amen. Figyelj! Isten akarta, hogy világosság legyen, de még mindig nem volt világosság, sötétség volt a földnek a színén. És ott is volt a Szent Szellem, azt mondja, hogy ott lebegett. És még mindig nem lett világosság. Mikor jött a világosság? Mikor történt meg a változás? Amikor Isten kimondta, hogy legyen világosság, akkor a Szent Szellem az igével együtt világosságot teremt.
1: Amen.
0: És a mi életünkben is ott van Istennek a szelleme. A mi életünkben is Isten akarja, hogy világosság legyen, gyógyulás legyen, szabadulás legyen, jó előre menetel legyen. Mindaz, amit Jézus megszerzett a kereszten, az Isten akarata az életünkben, hogy megvalósuljon. És ott van benned a Szent Szellem, és Istennek az igéje is ott tud benned lenni, meg bennem is, de ki kell mondani. Nem történt változás addig, amíg Isten igéje ki nem lett mondva. Tanít ez neked valamit? Nem hoz ez izgalomba, hogy tud jönni a változás az életedbe? És még valamit szeretnék elmondani, ugyanis ezt is szeretné az ellenség elhomályosítani, hogy az igének, figyelj, a kimondott igének, testvérem, hatása van a látható világra. Ezt Isten nem a szellemvilágba mondta bele, hanem a látható világban. Legyen világosság, és lett fizikai világosság. És az ige, a hittel kimondva, változást tud hozni, változást hoz a fizikai világban. Hogy milyen erős, hogy ugyanolyan erős az ige, mint évezredekkel ezelőtt. Zsidókhoz írt levélben, ez itt nagyon feljött bennem, azt mondja Jézusról, figyelj, hogy aki mai napig is, aki az ő szava hatalmával tartja fenn, mindenséget. Isten igéje ma is ugyanolyan erős, ha hittel ki van mondva. Jézus a szavának hatalma van. A szava hatalmával tartja fenn az egész világ mindenséget. Vagyis Isten igéje nem gyengült meg, Isten igéje ugyanúgy működőképes, ha hittel ki van mondva. És szerintem el kellene kezdeni újra azon a területen megújítani a hitünknek, az igének a megvallását. Emlékezzél meg róla, miket ígért Isten. Mikor vallottad meg azokat, amiket te kaptál Istentől? Tudom, hogy itt nagyon sokan kaptunk ígéreteket, sőt, lehet, hogy mindenki az úgymond az igéből, amit Isten tudod, hogy azt megmondta neked. Mikor kezdted el azokat megvallani? Mikor, vagy elhagytad azokat? vagy szeretnék beszélni, vagyis szeretnék majd igét felolvasni, hogy mennyire fontos, hogy az ember ragaszkodjon a megvallásához. De egy pillanatra még maradjak ennél a történetnél. Ez Istennek a módszere, hogy változást hozzon. Szólja az igét, és a Szent Szellem együtt munkálkodik az igével, és változást hoz. Nem csak a lelkünkbe, hanem a látható világban is. A körülmények meg tudnak változni. Ahol eddig sötétség volt, ott világosság lesz. De úgy is mondhatnám, hogy Isten akaratát az ige hajtja végre. A hittel kimondott ige valósítja meg Isten akaratát. Isten akarta, hogy legyen világosság, mégse lett addig világosság, mi ki nem mondta. Lehet, hogy az kellene neked is, meg nekem is valamilyen területen, engedd, hogy a Szent Szellem tanítson most. Hogy elkezdjed kimondani Istennek az igét arra az életednek a területére, ahol változást szeretnél. Érzem egyébként, hogy van egy ilyen pici, nem is azt mondom, hogy ellenállás, hanem ilyen... Most tényleg ez így működik? Igen. Tényleg működik. Tényleg működik. Nem hiába való az ige megvallás, ez nem vallásoskodás, ez nem valami humbug, nem valami keresztény szokás, hanem az ige változást hoz. Az életünkbe és a körülményeinkbe is változást tud hozni, ha belájkolod a Facebookon. Nem akkor, hanem ha hittel kimondjuk.
1: Innen folytatjuk Hályos Károly tanítását itt a Roma Szalomban 21 órakor.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: A kormány célja, hogy hazahozza a beragadt uniós pénzeket, több mint 10 milliárd euróról van szó. Budapest turizmusát és vendéglátását is elérheti a hormuzi válság dominó hatása, a buszsávok használatát ellenőrizték a rendőrök hétvégén. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek. A kormány célja, hogy hazahozza az újjáépítési alapban beragadt teljes összeget, 10,4 milliárd eurót, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter szerint a forrásra a magyar gazdaság beindításához van szükség, és sorsdöntőnek nevezte a pénzek lehívásával kapcsolatban folytatott brüsszeli tárgyalásokat. A kormányfő azt is elmondta, a közlekedési és energetikai fejlesztési projektek mellett azért küzdenek, hogy egy nagy bérlakás fejlesztési program indulhasson az uniós pénzekből. Budapest turizmusát és vendéglátását is elérheti a hormuzi válság dominó hatása. Az Auctoris friss stratégiai jelentése szerint a geopolitikai feszültségek, az emelkedő üzemanyagárak és az utazói bizonytalanság a következő hónapokban átrendezheti a fővárosi turizmust. Az elemzés nem összeomlással, hanem fokozatos változással számol. Későbbi foglalások, drágább repülőjegyek és óvatosabb utazói döntések jöhetnek. A jelentés szerint Budapest esetében a következő hat hónapban 150-300 ezer elhalasztott vagy kieső látogatóval lehet számolni. Az Auctoris szerint a városnak a regionális autóval és vonattal érkező vendégekre, rugalmas foglalásokra és hosszabb tartózkodást ösztönző csomagokra kellene építenie. Több mint 70 esetben intézkedtek a rendőrök Budapesten, miután a BRFK és a BKK közösen ellenőrizte a buszsávok használatát. A kétnapos akció során a főváros legforgalmasabb útjain, köztük a Hegyalja, a Bajcsy-Zsilinszky és az Andrássy úton tartottak razziát. Az eredmény összesen 73 rendőri intézkedés. Csak a buszsávok jogosulatlan használata miatt 57 autós kapott helyszíni bírságot. A hatóságok azonban nem csak a sávbitorlókra csaptak le, megbüntettek lejárt műszakival közlekedő, vezetés közben mobilozó és biztonsági öv nélkül vezető sofőröket is. Három esetben pedig szabálysértési feljelentést tettek a rendőrök.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
3: Üdvözlöm a Rádió Dik hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Május 25-e hétfő van, és 21 óra múlt. Folytatódik Hájas Károly prédikációja, amely a Szentlélekben való megújulásról, illetve az ima erejéről szól.
4: Meg figyelj, sokan össze vannak zavarodva, elolvasom a Bibliába, láttam a Facebookon is, ki volt írva, fú, nagyon komoly háttér volt mellé rakva. Egyébként látom azt, hogy az emberek sokszor így arra mennek rá, hogy van csomagolva az igen, fú, de jó ez a poszt, fú, de jó háttérkép van. De ne, ez nem lényeg, ez maximum egy figyelemfelkeltésre elég. Az a lényeg, hogy az az ige bemenjen a szívbe, ott hitet hozzon létre, és az ember utána azt hittel kimondja, és napközben, és ez nagyon fontos, a megvallásunkkal összhangba beszél. Ugyanis ha reggel teszünk megvallásokat, fejét tesz az Úr, és nem farokká, és mindinkább fejjel valóba leszek, és nem alávaló, és kiszélesíti az Úr az én sátramat, és áldott vagyok kimentemben, és áldott vagyok bejöttömben, és áldott vagyok a mezőn, és mindenre, amire ráteszem a kezemet, az felvirágzik, és velem van az Úr, ember mit árthat nekem, nem félek. Ezeket te megvallod reggel, az már nagyon jó. Ha ez elmaradt, akkor kezd el megvallani. De a napközben ezzel nincs összhangba a hétköznapi beszédet, akkor szeretném elmondani, hogy lenullázod szinte a hitedet, a megvallásodnak az erejét, olyan, hogy elzárnád a csapot. Ki tudod beszélni magadat a hitből? Ki tudod magad beszélni a hitből? De ne te! Újulj meg velem együtt a megvallásokban, az ige megvallásában, és igazítsd a megvallásaidhoz a hétköznapi beszédedet. Dávid mondja azt, hogy Uram, tegyél zárvárt az én számra, nehogy olyat mondjak most a saját szavaimmal, ami úgy nem stimmel. Valamikor lehet, hogy jobb csöndbe marad. Lehet, hogy kapsz egy, ne legyen ilyen hír, de kapsz egy olyan hírt, vagy bármit, de te reggel tettél megvallást, de valami olyan történik, ami a, ami azt mutatja, hogy nem is úgy van. Lehet, hogy olyankor, ha más, ha nincs erőd, legalább csöndben maradni jó. De a legjobb az, testvér, hogyha előveszed a szellem kardját, és elkezded kimondani. Az igének... most ebben nem megyek bele. Szeretnék valami nagyon jót mondani. Jézus a megvallásunknak a főpapja, és erről még soha nem beszéltem, mert nem tudom miért, ezt most kaptam meg. Még valami, figyelj! Annak okáért, Zsidó Levél 3.1, annak okáért szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei. Figyeljetek a mi megvallásunknak apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra. Tudod, mit jelent az, hogy apostol? Küldött, megbízott és követ. Jézus bement útitól értünk a mennybe, és a mi megvallásunknak a követe is. A megvallásunknak a megbízottja. Olyan, mint azt mondaná neked Jézus, hogy figyelj, a hittel teszel megvallást, én az, mint a te megvallásodnak a megbízottja, küldöttje, oda fogom vinni az atyához, és bemutatom és elmondom az atyának. Jézus a megvallásunknak a főpapja is. Ami pedig azt jelenti, hogy a tehát Jézus a megvallásunknak az apostola. Én nem tudom, mintha ez eddig nem lett volna ott a... Megnéztem a Bibliát, hogy tényleg jól van ez itt, de leírva ez. Ez eddig hol volt? Mert eddig mindig csak az volt számomra eleve, hogy Jézus a megvallásunknak a főpapja, ami azt jelenti, a főpap mindig a népért járt közben az Isten. Ebbe is hatalmas kijelentés van, és ugyanis Isten Jézus a megvallásunk alapján tud közben járni az életünkben. És a megvallásodat viszi az atyához, mint egy követ, mint egy küldött. Képzeld el, hogy Jézus önkéntesen, ő azt mondta azért jött, hogy szolgáljon, igaz? Pedig királyoknak királya és uraknak az ura. És önkéntesen vállalta azt, hogy a megvallásunknak a küldöttje lesz a mennyben. De mit visz oda az atyához, hogyha nem is teszünk megvallásokat? Mit visz oda, mint főpap, ha a megvallások elmaradtak az életünkben? Hát testvér, ne ezzel törődjél most. Most azért mutatja neked ezt az Úr, mert hiszem egyébként, hogy nekem is, hogy újuljunk meg az Isten igéjének a megvallásába, és abba vetett hittel mondjad, hogy Jézus a te megvallásodat, mint apostol, mint küldött, oda viszi az atyához. És az atyához oda viszi a megvallásunkat, és elkezd azok alapján közbejárni értünk. Ugyanis a főpapnak az volt a dolga, ugye az oszvetségben, hogy az ember és az Isten között közvetítsen és közben járjon. Ahol szeretnél változást, ahol szeretnéd, hogy Isten beavatkozzon az életedben, újítsd meg a megvallásodat. És te összhangban megvallásoddal a hétköznapi beszédedet. Hogy ne ellentétesen beszél a reggeli megvallásoddal, hanem azzal összhangban, hogy ki nem beszéld magad az igéről. Zsidókhoz írt levél 4.14, pedig ezt mondja, lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, hallod, Jézus átment az első égen, ez az első ég, amit most látsz, itt ahol van oxigén. A második ég, ahol sötétség van, az a sátánnak a főhadiszállása. Az utána lévő, a harmadik, az pedig a menny. Azt mondja, hogy átment mind a három égen, és bement a mennybe. Lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek a fia, ragaszkodjunk a megvallásunkhoz. Azt tudod, mit jelent ez? Az, hogy ragaszkodunk a megvallásunkhoz? Az azt is jelenti, hogy újra és újra megvalljuk, nem csak egyszer. És ragaszkodunk hozzá, az pedig azt jelenti, hogy bízunk benne, nem felejtjük el, hogy milyen megvallást tettünk, azt várjuk el, hogy az fog megtörténni, amit megvallottunk az igéből, Tehát, hogy ragaszkodik az ember ahhoz, amit az Istennek az igéjéből megvallott. Ne higgy az ördögnek, hogy azt mondja, nem fölösleges megvallásokat tenni. Mert megvallottad fél éven keresztül, vagy egy éven keresztül, aztán nézd, mi történt. Még fáraszkod magadat? 20 percet kidobtál az életedből. Napi, inkább valamit csináltál volna más. Nem, az így azt mondja, ragaszkodjál a megvallásodhoz. Ha elhaltad az életedből, újíts meg. Kezd el újra megvallani, amiket Isten mutatott neked az igéből. Vagy amiket találsz, mert azok a szövetségen belül Isten biztosította számunkra. Igen, az új szövetségben, mint egy szerződésben, Istennek a gyermeke, belemélyedhetünk, kutathatunk, hogy mi az, ami az enyém Krisztusban. És azt meg kell, hogy valljuk. Azt megvallhatjuk, és meg is kell, hogy valljuk. És az Ézsaiás könyvének az 55. részéből szeretnék felolvasni egy részt, ahol szintén azt fogod látni, hogy az Istennek az igéje hatékony. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útjaitok az én útjaim, így szól az Úr. Mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én útjaim útjaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek. Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy. Tehát a kimondott igéről van szó. Nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés vagy áldott lesz ott, ahová küldöttem. Amen. Itt szeretnék egy részt kiemelni. Istennek az akarata az igén keresztül valósul meg. A héttel kimondott igén keresztül. Hadd olvassam föl még egyszer az egyik részét. Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, kimondott ige, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok. Hogy cselekszi meg Isten? Mit cselekszi meg Isten akaratát? A hittel kimondott igen. És lehet, hogy ebben meg kéne újulni. Hogy érzed? Szerintem meg kéne újulni ebben, a hittel kimondott igében, mert Isten az ő akaratát a hittel kimondott igén keresztül cselekszi meg. Ugyanis az ige, a hittel ki van mondva a Szent Szellemmel együtt, képes mindent meg. Kérdezem, amikor Jézus beszólt a Lázárnak a sírjában. Lázár, jöjj ki! Minden megváltozott. Abba maradt a sírás, abba maradt a gyász, a sötétségből világosság lett, a halálból élet, a szomorúságból öröm. És figyelj! Hú, de jó! Köszönöm szépen! Hú, de jó! Figyelj! Azt mondja Jézus, állandóan tömeg, Lázár bent van folyton, és azt mondja Jézus, Atyám, köszönöm, hogy meghallgattál. Tudom is, hogy mindig meghallgatsz, csak az itt lévő tömeg miatt mondtam most ezt. Jézus imádkozott már, igaz? És Lázár még mindig nem támadt fel. És tudta, hogy az Atya meghallgatta. Mikor jött, amikor kimondta, hogy Lázár, jöjj ki. Pedig előtte már imádkozott, és még mindig nem támadt föl. Hanem ki kellett, hogy mondja a hitét, egyébként kétszer is kimondta, egyszer, amikor mondta az Atyának, hogy Atyám, köszönöm, hogy meghallgattál, meg amikor mondta, hogy Lázár, jöjj ki. Tehát akkor ez alapján tudjuk, hogy volt már egy imája Jézusnak az Atyához, de addig nem történt meg a változás, ami nem szól hittel Jézus. Lehet, hogy nekünk is vannak az életünkben, a te életedben is lehet, hogy van olyan, ahol te már imádkoztál. Téged is ugyanúgy meghallgatott az Isten, mint Jézus. Mert Jézus nevében imádkoztál, nem? De lehet, hogy azért nem történt meg ott még a te feltámadásod az valamilyen területen, mert még nem szóltál hittel. Istennek az akarata kimondott ige által valósul meg. Amikor Jézus szólt, akkor ki szólt? Az ige. Az ige szólt. Amikor az ige megszólal, megváltoznak a dolgok. És én úgy gondolom, hogy ideje és helye van az imádkozásnak, és ideje és helye van az igének a hittel való kimondásának. Mert nézd, ezt a kettőt úgy néz ki például a Lázár történetében, hogy nem lehet elválasztani. Nem meghallgatta Jézust az apja? Mondta is Jézus, hogy köszönöm, hogy meghallgattál. Tudom, hogy meghallgatsz, és nyilván, hogy a Lázár feltámadásáért imádkozott, nem? És mégse támadnék fel a Lázár, amíg nem szól hittel Jézus. Engedd, hogy a Szent Szellem tanítson, lassítsunk le egy kicsit. Halleluja! Ez nem egy keresztény találció, ez nem a keresztények találták ki ezt a tanítást, hanem így működik a Bibliában, így működik az Isten, és így működik a hívők életében is. Bár mondja, hittem, és azért szóltam. Hittem, és azért szóltam. Emlékezzél meg, testvérem, azokról az igékről, amiket Isten adott neked, vagy ígéretekről, rémákról, kijelentésekről, hogy felemel téged az Úr, vagy bármivel kapcsolatosan. Emlékezzél meg, és kezd el kimondani hittel. Hosszú élettel elégít meg téged az Úr. Tudod, mit jelent? Meg kell, hogy gyógyuljál. Mindegy, hogy milyen betegséggel támad meg az ellenség. Ha hosszú élettel elégít meg téged az Úr, és megmutatja neked az ő szabadítását, az azt jelenti, hogy megszabadít és meggyógyít. Ne arra tervezzél, hogy akár te, akár a családtagod beteg lesz. Ne azt lásd magad előtt, hogy ápolnod kell, hanem az, hogy egészséges, erős. Az ige ki kell, hogy alakítson egy hitet bennünk. A hit pedig nem látott, fizikai szemünkkel nem látott dolgokról való meggyőződés. A hit az lát, csak nem a fizikai szemmel, hanem a szívvel. Van a szívnek szeme. Szívnek van füle, és amikor Jézus mondja, hogy akinek van füle a hallásra, az hallja, az nem erre a fizikai fülünkre mondja, hanem hogy a szívünkkel tudunk hallani, és a szívünkkel ugyanúgy tudunk látni is. Hogy látod magadat? Hogy beszélsz magadról? Hogy beszélsz a jövődről? Figyelj, amikor a dolgok esetleg nem történnek meg, akkor mindenféleképpen kell ragaszkodni a megvallásunkhoz, ez az egyik. Érdemes azért egy ilyen nem vádlás, önvizsgálatot tartani. Ezt hiszem én ezt? Tényleg szívemből? Ha esetleg úgy érzed, hogy rá kell erősíteni, akkor viszont újra az igével ki kell, hogy alakuljon egy jó közösséget. Pont azon a területen. Nekem kell tanulmányozni. Azon a területen, ahol érzed, hogy szükséged van, hogy az ige kialakítson egy olyan hitet, hogy úgy megteljél vele, hogy egyszerűen az fog kibukni a szádon. Jézus ezt mondja, annyira, hogy a szív bőségéből szól a száj, ez azt jelenti, hogy annyira tele van a bensőd, hogy tudod, hogy az Úr megadta, hogy egyszerűen nem tud más kijönni a szívedből, csak az, mert azzal túlcsordul. És amikor így beszél az ember a szív túlcsordulásából, hittel, az meg lesz. Nem akarok még olyan nagyon sok igét felolvasni, nem inkább azokat így újra az elejétől szinte így átvenni, amiről most beszéltünk, hogy leülepedjen. Hittem, és azért szóltam. Aztán azt mondja Jézus, hogy ha azt mondja az ember ennek a hegynek, és a

szava hatalmával az ige, a kimondott ige, mert a szó az azt jelenti, hogy amikor ki van mondva, a szava hatalmával tartja fent a mindenséget. És ezt annyira szeretné az ördög elhomályosítani, hogy az igének nincs olyan nagy hatása, de olyan hatása van, hogy az egész világ mindenséget Jézus a szava hatalmával tartja fel. És amikor Isten szólt, legyen világosság, akkor lett világosság a fizikai világba is, hoz változást. Az ellenségre is hatással van a hittel kimondott ige, ugyanis Jézus a sátánnak háromszor azt mondta, hogy távozz tőlem, sátán, meg, meg van írva, kimondta utána az igét, és a sátánnak el kellett menni. Nem volt más választása. Nem azt mondta a Jézus a sátánnak, hogy távozz tőlem, mert én vagyok az Isten fia, és akkor amiatt el kellett, hogy menjen, hanem az igének nem tudott ellenállni a sátán. Hallod? A hittel kimondott igének a sátán nem tud ellenállni. Lehet, hogy egyszer, kétszer, háromszor próbálkozik, és Jézus ragaszkodott ahhoz, már pedig tudta, hogy az igét kell mondani. És harmadik után el kellett, hogy menjen. Mert az igének nem tud semmi ellenállni. Egyébként az ige maga Jézus Krisztus. Ahogy látod Jézus cselekedni, gyógyítani, szabadítani, csodát tenni, az ige ugyanolyan. Ő a testélet ige. Az ige nem erőtlen, ég és föld elmúlik, de Isten igéje megmaradt örökké. És az igének a fizikai világra és a mi életünkre is, a szellemünkre, a lelkünkre és a testünkre is hatása van. Azt mondja a Biblia magáról az igéről, hogy az élő és hatékony. Hatékony azt jelenti, hogy elvégzi. Amikor van egy munkás, és azt mondják, hogy hú, ez egy nagyon hatékony ember, mondjuk építkezéssel. Azt tudod, hogy amit rábíztál, igaz? Azt megcsinálja. Hatékony munkás. Az igéről azt mondja, hogy az ige élő és hatékony. Vagyis Isten akaratát elvégzi, Isten akaratát megvalósítja, és ezért fontos kimondani. Amikor Jézus visszajön, akkor a szájából Istennek az igéje fog kijönni, mint két élő édes kard, és a nemzeteket azzal fogja megverni. És hagyd mondjak még valamit, hogy legyen erre látásod. Benned van az Úrnak a szelleme, igaz? Tudod, hogy a Szent Szellem hogy jön ki? De a legtöbbször azt, abban van hittünk, hogy amikor valakire rátesszük a kezünket, mert ez igéi, akkor mint egy ilyen edényen keresztül, kezeden keresztül az Úrnak a szelleme kiárad, igaz? De figyelj, a legerőteljesebben szerintem, amikor mondod az igét és lehelsz, akkor jön a Szent Szellem az igében. Hallod? Amikor azt mondod, hogy mindenre, akkor a benned lévő Szent Szellem az igével együtt jön, tényleg. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. És ahogy mondod az igét, a benned lévő Szent Szellem, nem kell átámasztom igével, jó? A benned lévő Szent Szellem jön együtt ki az igével. És hogy amikor majd te bizonságot teszel, akkor nem csak te teszel bizonságot az embereknek, hanem a Szent Szellem veled együtt tesz bizonságot. Vagyis amikor hirdeted az evangéliumot, a benned lévő Szent Szellem az igével együtt jön ki, és megy ahhoz az emberhez, aki hallgatja és bizonságot tesz a szívében. Testvér, soha nem teszel, ha hírből mondod, soha nem üres a megvallásod, hanem lásd magad úgy, hogy az igével együtt, ahogy jön ki az ige belőle, jön a Szent Szellem és az igével. Jön a Szent Szellem, testvér, ahol elkezdesz hittel megvallásokat tenni. Tudom, hogy a te életedben, most mindenkinek elmozolni, ahol elkezdesz hittel megvallásokat tenni, Szent Szellem nagy erővel elkezdi megvalósítani az igét. Ahogy kimondod az igét, az olyan, mint egy keretet adna az Isten igéje, az Isten akaratának a megvalósításához, és a Szent Szellem megtölti azt valósággal. Nem hiába valók a megvallások, hanem erősek.

0: Isten akaratát, az ige és a Szent Szellem valósítja meg rajtad keresztül. Tudod, mit mond az Úr? Isten munkatársa vagy.
1: Igen.
0: Isten edénye vagy. Azt mondod, hogy engem használ az ige, az Isten, igen, minket, mert megmosott a bárány vérével. Mert a te tested a benned lakozó Szent Szellem temploma lett. Mert az Úr a bűneidről nem emlékezik meg többet, hanem felírták a nevedet az élet könyvébe, és az Isten akar használni téged. És Bazsi, a te életedbe és a te szívedből és a szádon keresztül az ige hatékony lesz. Bátorsággal szólja Jézus, megszerezte számodra az igét, és neked adta, hogy nyugodtan szólja. Igen, te méltó lettél a bárány vére által az Isten igének a szólására. Itt mindannyian, akik itt vagytok, és befogadtátok Jézus Krisztust, méltókká tétettünk a bárány vére által, hogy az Istennek az igéjét szólj. Jézus mondja, hogy nekik adtam a te beszédedet. Nem mindenki szólhatja az igét, nem mindenkinek van jobb az ígéretekhez, de neked, akik megmosott a bárány vére, és fölírták a nevedet az élet könyvébe, neked adta az Úr az ő beszédet. És kezd el megvallani Istennek az igéjét magadra is, testvér. Akár választhatsz olyat is, ha akarod, írd ki papírra, nyugodtan. Ima közben is megvallhatod, hálaadás közben is megvallhatod, elkezdesz imádkozni, és elkezded mondani mindenek előtt az Istennek, de úgy egyébként is, hagyj jöjjön ki, hagyj hallja, hagyj lássa a szellemvilág, hogy jön ki belőled az ige. Testvér, lehet, hogyha belelátnánk a szellemvilágba, azt látnánk, hogy a te szádba ott van a 2,5 éves kard. Amikor szólod az igét, biztos, hogy így van. Amikor szólod az igét, biztos, hogy ha így képekben láthatnánk, ugyanúgy ott lenne az ige a szádba, amikor szólod, mint egy 2,5 éves kard. Ha csak a nevét kimondod, és minden térnek kell, hogy hajoljon. Hiszed, hogy meghallgat az Úr, amikor imádkozom? Kezd el ezt is megvalani. Dávid is mondja a Zsoltárban, szeretem az Urat, meg meghallgatja az én imádságomat. Kezd el azt is megvalani, hogy én, Uram, te azt mondtad, és én ezért hálás vagyok, hogy amit kérek a te nevedben az Atyától, megadja nekem az Atya, hogy az én örömöm teljes legyen. Te mondtad, Uram, hogy aki kér, az kap, az őrjetőnek megnyitatik, aki keres, talál. Köszönöm ezt, Uram! És teljesen más így elkezdeni imádkozni, vagy az imába ezeket így megvallod, és teljesen elkezdesz te is megváltozni, és elkezdenek megváltozni a dolgok is, mert az ige és a Szent Szellem által Isten akarata tud megvalósulni. Vagy úgy mondom, úgy tud megvalósulni. Nem csak azáltal, hogy kérünk. Jézus kérte a Lázár feltámadását, de akkor támadt fel a Lázár, amikor hittel kimondta Jézus. És lehet, hogy mi sokszor az imáig eljutunk, de a hitnek a beszédéhez nem. Mi lenne, ha megáldanánk az útjainkat? Ja, és még valami, ezt elmondom, aztán utána már jelzett a Laci, hogy muszáj befejezni. Négy Mózes, nem tudom hányba, de keresd ki, talán lehet, hogy a 26-ban, ott van az ároni áldás. És figyelj, ezt idefelé mutatta nekem az óra, akkor a Lacit fölvettem, akkor mondtam, hogy várjam, ezt most ki kell, hogy keressem. Azt mondta Isten, hogy Áronnak az ároni papság így áldja meg Izrael, és utána akkor elmondja az ároni áldás. Vagyis Istennek az áldása úgy jött Izraelnek a gyermekeire, Istennek a népére, hogy a papság megvallotta az Isten igéjét náluk. Hallod? Hogy valósult meg az ige az élet, az Isten áldása az életükben? Úgy, hogy rá bízta Isten a papságra, hogy vallja meg az Isten igéjét az Istennek a népére. Tudod, mit mond rólad az Új Szövetség? Hogy királyi papság vagyunk. És megtartásra való nép. Vagyis te neked is van hatalmad, hogy mind a saját életedet, mind a családtagjaidat, mind az életeteket és sorsotokat megáldjátok az Istennek az igéjével. Képzeld el, Isten nem akarta áldani Izraelt, de a módja az volt neki, hogy embereken keresztül kimondatta rájuk az ő igéjét. Nem tanít ezt téged ebben? Nem azt mondta, nyilván, hogy volt ima is Izrael népért, de nem azt mondta, nem arra utasította, hogy imádkozzatok, papság, figyeljetek ide, szolgálók, figyeljetek ide, most vetés le mai időkre. Imádkozzatok, és akkor áldottak lesznek. Nyilván, hogy ez is benne volt, mert imádkoztak is. Nem azt mondta, kezdjétek el az Istennek az igét, az ároni áldást, amit az Isten mondott, mondta, így áldjátok meg az Izrael népét. Ugye az ároni áldást olvasd el, áldjon meg téged az Úr, világosítsa meg az Úr orcáját, adjon békességet, stb. De most nem a konkrétan ároni áldásról akarok beszélni, hanem arról, hogy hogy valósult meg az Isten akarata, áldása Izrael népének életében. Úgy, nyilván, hogy az Úrral jártak, de úgy, hogy az igét meg kellett vallani rájuk. Mert az ige élő és hatékony. Szellemisére. Dicsőség az Úr. Halleluja. Remélem, hogy kaptál belőle. Én kaptam belőle, miközben beszéltem, megmondom őszintén. És ez egy olyan alkalom legyen, én arra buzdítalak téged, ne egy olyan alkalom legyen, hogy hú, jókat mondott a Suni, nem ezért tartjuk az alkalmakat. Figyelj, én nagyon örülök, amikor van visszajelzés, hogy áldás volt, de azért szól az Isten, hogy ez két hét múlva, ha megkérdezném egymást, hogy akkor az Isten akarat, hogy ez elkezdődjön megújulni az életünk. Hogy ne csak az legyen, hogy de jó volt ez a mai alkalom, oké, és amit mutatott az Úr, az kezd el abban megváltozni. Figyelj, szerintem egy csomó dologról, amit Isten egyébként meg akart már adni, meg is adott, meg is szerezte meg az ő részéről, már el van döntve, az még azért nem valósult meg, mert nem szóltuk hittem. És magad is úgy tudod megerősíteni, hogy elkezded magad Isten igének a fényében látni, és úgy beszélni magadról. Halleluja.
2: Hályas Károly pásztor tanítását hallhatták itt az FM 100.3 Rádió Dikroma szalonjában. Remélem kellemesen telt a hallgatóknak a hosszú hétvége, és ha már visszatértek a fővárosba, egy holnapi eseményre szeretném meghívni önöket. A Nádor utca 11-ben a CEU Nyitott Galéria, illetve a Kugler Art Salon Gondolj, amit akar című kiállítása finisszáshoz érkezett. 17 órától a Cigányhegy című rövidfilm vetítését kínálják az odalátogatóknak. Botos Zoltán mesél a hegyről és öreg barátjáról. Majd 17:30-tól Magam címmel Balázs János író világa Dégi János színművész olvasatában Pető Dávid zenei közreműködésével hallható. És amit kínálnak, válogatás a Kugler Art Salon gyűjteményéből. A Cigányhegy Balog János, Balog Balázs András, Olá Jolán, Botos Zoltán, Olá Mara, Bada Márta, Bogdán János Amigó, Balázs Kitti, Farkas Noémi, Orsós Teri, Kalányos Gyöngyi, Lakatos Klári, illetve Pásztor Csaba alkotásai. Tehát Budapest Nádor utca 11, CEU Nyitott Galéria, itt kell keresni a kiállítást. Most elmegyünk muzsikálni, és 22 órakor átadom a mikrofont dr. Suki Andrásnak, aki a Roma Szalonban izgalmas, érdekes beszélgetéssel várja önöket.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról nem

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
2: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk. Ez pedig úgy van, hogy nak.
3: Nak. De ez nincs többes szám, vagy naká.
2: Igen.
3: Csak simán nak.
2: Ez csak simán nak, így van, mivel csak egy órunk van, úgyhogy szityuvasz losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A régi nóták és népdalok fontos részét képezik a magyar kultúrának, mert generációkon keresztül őrizték az emberek érzéseit, történeteit és a mindennapi életét. Ezek a dalok sokszor szájhagyomány útján maradtak fent. Az idősebbek megtanították a fiatalabbaknak, így a dallamok és a szövegek évszázadokon át tovább éltek. A régi nóták nem csak szórakoztatásra szolgáltak, hanem kifejezték az örömöt, a bánatot, a szerelmet, a honvágyat, vagy akár a munkával járó nehézségeket is. A fennmaradt régi dalok között nagyon sokféle műfaj található. Ilyenek például a népdalok, katonadalok, szerelmes nóták, betyárdalok és mulatós énekek. A népdalok különösen fontosak, mert egyszerű, mégis érzelmes formában mutatják be a paraszti életet és a magyar hagyományokat. Sok népdal kapcsolódik az évszakokhoz, az aratáshoz, lakodalmakhoz vagy ünnepekhez. A katonadalok a háborúk és a katonai szolgálat emlékét őrzik, gyakran szomorú vagy hazafias hangulatban. A magyar nóta a 19. században vált igazán népszerűvé. Ezeket a dalokat gyakran cigányzenekarok kísérték, ezért a magyar zenei kultúrában különleges szerepet kaptak. A nóták dallamosak, érzelmesek és sokszor a szerelemről, csalódásról, hazaszeretetről szólnak. Olyan ismert dalok maradtak fent ebből az időből, mint a hullaszilva a fáról, vagy a Hejdunáról fúj a szél. Ezeket még ma is sokan ismerik és éneklik ünnepségeken vagy családi összejöveteleken. A régi nóták fennmaradásában nagy szerepe volt a népzenegyűjtőknek is. Olyan híres zeneszerzők és kutatók, mint Bartók Béla és Kodály Zoltán falvakat jártak, hogy lejegyezzék és megőrizzék a régi dallamokat. Munkájuknak köszönhetően ma is ismerhetjük a magyar zene sok különleges kincsét. Napjainkban a régi cigánynóták nem csak hagyományőrző rendezvényeken hallhatók, hanem akár oktatásban, néptánccsoportokban és zenei fesztiválokon is. Ezek a dalok segítenek megőrizni a múlt emlékeit, és összekötik a mai embereket elődeik kultúrájával. A régi nóták fennmaradása azt mutatja, hogy a zene képes átívelni az időn, és továbbadni egy nép történetét és érzéseit a következő generációnak.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió

0: A mi zenéink változatosan. Rádió Dick. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádió Dick kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián.
2: A mai este két fantasztikus vendéggel fogok beszélgetni. Az első Dénes István, rendkívül gazdag nemzetközi tapasztalattal rendelkező opera és szimfonikus karmester, zongoraművész, aki zeneszerzőként is jelentős pályát futott be. Valamint Jéri Nagy Béla, hegedű művész, többek között az Operaház Fájloni Kamara zenekarának alapítója. A mai témánk pedig a cigányok zenei hatása az európai klasszikus zenére. Nagyon érdekelne, és itt most elsősorban Dénes Istvánhoz fordulok, hogy mi adta a motivációt a téma mélyebb feltárására, illetve ehhez a kutatáshoz, amit már évek óta végzett.
3: Igen, pontosítanám, tehát ezt úgy fogalmazom, hogy az idegenség erotikuma vagy egzotikuma és a cigány kultúra hatása az európai művészetekre. Tehát itt van egy nagyon izgalmas pont, amit először ott lett számomra gyanús a dolog, hogy van két csodálatos műalkotás, az Erkel Bánkbánya, meg a Hunyadi László, és ott halljuk ezt a bizonyos ez az úgynevezett cigány terc, ami a magyar, igen, a magyar nyelvnek a zseniális, sehol a világon ezt így nem használják, ez a Gis F, aki ismeri a zenét, vagy pedig Cis B, és a Melinda, amikor ezt énekli, ugyanezt énekli az Ottóval való erotikus duetnek a fénypontján, csúcspontján, ezt a dallamot énekli. És ugyanakkor ugyanez a dallam hangzik el Bizé Kármenyében, ami hát több mint 10 évvel később íródott, és itt számomra itt vár gyanúsá, hogy most a Bizé lopta az Erkeltől, vagy hogy van ez az egész, és akkor kezdtem el vizsgálni, hogy ez a fajta úgynevezett erotikus motívum ennek sokkal ősibb hatása, ősibb világból jöhet ez, és ez pontosan az, amely az európai, most én mint zenész beszélek elsősorban, a zenét valamilyen módon megtermékenyítette, és létrehozott egy olyan fajta erotikus, mindez idáig nem hallott világot, a Hunyadi nyitány, ugye ott van, hogy a Hunyadit, és miért írta Erkel, hogy keletről jött, talán valami cigány beütés lehetett benne, most ezt nem akarom eltúlozni. Tehát itt megszületett egy olyan fajta exotikum, erotikum, amiben megtermékenyítette az európai zenét.
2: De ennek nincs köze valamiféle magyaros motívumhoz, hiszen tulajdonképpen Liszt is ugyanezt a skálát használja a rapszódiáiban, aminek egyértelmű alapjai a cigányzenéhez, illetve a verbunkoshoz nyúlnak vissza.
3: Így van teljesen, tehát van a Lisztnek ugye a három cigány, ami Léna versére készült, ott is Gis F, vagy pedig, de hát ezt lehetne sorolni, tehát itt aztán a szerzők beleharaptak ebbe a fajta világba, de inkább visszamennék még, mert Mozart is, most kapaszkodjatok meg, amikor Mozart törökös zenét akart írni, akkor valami egzotikumot talált, hogy elhangolja a kvintet, ugye, és az éj gisz hangot, egy ámolt, egy gisz belerak, és ettől lesz olyan csiricsár, és olyan vad, olyan változó, és hogy ez most törökös, vagy magyaros, vagy cigányos, ezt nem lehet eldönteni, mindenképpen egy olyan szint rakott a zenébe, ami mindaz idáig nem volt, megszületett a török induló, megszülettek ezek a fajta egzotikus, a törökös, a szöktetés a szerából, a cédurba belerak egy fiszt, ugye ez a zenészeknek mondom, mi ez, ugye, hogy elindult egyfajta erjedés, vagy inkább fordítva mondanám, elindult egyfajta csillogó, egzotikus világ, ami meg a dur akkordokat is feloldotta egy ilyenfajta vad, törökös, lehet, hogy a törökök szorongatták éppen Bécset, és akkor ott jöttek, de hát ez, erre majd még később kitérünk, egyelőre ennyit most.
2: valójában, hogyha már itt vagyunk Mozartnál, akkor a cigány zenének, illetve a magyaros zenének, ami tulajdonképpen akkoriban a verbunkos volt, hiszen hogyha azt mondták, hogy húz magyart, hát akkor az valójában a verbunkos zenéről szólt, és ez a műfaj az tulajdonképpen megérintette Brahmsot, Lisztet, ugyebár a romantika korában, ahogy ezeket már beszéltük is, tehát Lisztnek itt vannak a magyar rapszódiái, Brahmsnak a magyar táncai, de hogyha a klasszikus, illetve a klasszicizmushoz nyúlunk vissza már Mozarthoz, akkor Haydnnak ott van például a D-dur szonátájának a harmadik tétele, amiben egyébként a ritmika is jelen van, az a fajta magyarosság, amit mi magyarosnak ismerünk, ami tulajdonképpen a cigány zenészek által lett közvetítve elsősorban a nagyurak felé, hiszen nekik játszottak.
3: Igen, ez a közvetítés egy nagyon fontos szó azért.
1: Mai vendégeim Dénes István karmester, zongoraművész és zeneszerző, valamint Nagy Béla hegedű művész. Most hallgassuk meg Bizé Kármennyének egy részletét a száztagú cigányzenekar előadásában, Lendvai Ferenc primás vezetésével.

0: Bizék Kármenyéből hallhattuk a száztagú cigány zenekar előadásában a nyitányt Lendvai Ferenc prímás vezetésével. Mai vendégeim pedig Dénes István, szimfonikus és operakarmester, zongora, művész, valamint zeneszerző, és Jéri Nagy Béla, hegedű művész.
1: Csak most kicsit, ha visszamehetnénk a történelemben, és ez az, ami engem elindított arra, hogy ezt jobban körüljárom ezt a témát, ugye, mint ismert, a cigányok először 1412-ben, ha jól emlékszem, Brassóban jelentkeztek be, most idézőjelben. Egyébként, hát, na, mindegy, tehát Brassó volt az első olyan hely Európában, Magyarországon akkor, amely esetében először regisztrálták őket. Regisztrálták. Nagyon izgalmas szó. És utána elképesztő gyorsasággal Brassó 1416, Zürich 1417, Augsburg 1819, ezek bizonyított adatok, hogy itt jelentkeztek be, most időzőbe bejelentkeztek. Hát menedéket kértek, most egy csúnya szó, de hát ez van.
0: Sokan menlevéllel jöttek, igen, akkoriban.
1: Igen. 22-ben,
0: pápai menlevéllel.
1: 22

0: És ami nagyon izgalmas, hogy a cigányok rögtön beszélik az ott élő nyelvek, népek nyelvét. Tehát abban a percben tud görögül, vagy románul, vagy magyarul, vagy szlovákul. Tehát nekem van egy nagy cigányszótáram, egy német cigányszótár, és hallatlan izgalmas, hogy mennyi minden jövevény szó van bennük. Majd erről is mondok egy-két példát itten, hogy hát ez szerintem felrobbantja a mai interjúnk hát korlátait, ez nem is tudnék ennyit mindent elmesélni, mert ez hihetetlen izgalmas. Mm. Tehát ezért sokkal több idő kéne erre.
1: Én azt gondolom egyébként, hogy már ebből is látszik, hogy mennyire nem egységesen érkeztek a cigányok akár Európába is, hiszen azért azt tisztázzuk, hogy ők legalábbis a tudomány mai állása szerint ők India középső részéből érkeztek végül is.
0: Hindusztánból, igen, valószínűleg.
1: Pandzsába, tehát Indiának az észak-nyugati tartományába, és aztán onnan mentek még tovább, onnan vándoroltak tovább, Perzsiába, majd aztán természetesen egy másik nagy ős az az.
0: Kabulisztán, Irán, Örményország.
1: Majd tehát Görögországba is elérkeztek, ahova mondjuk is.
0: Igen.
1: És aztán onnan több irányba is elindultak a vándorlások során. Igen. És ez nagyon érdekes, hogy nyilván nem egy hullámban, hanem több különböző hullámban, igen, több különböző irányban, és ezért is van az, hogy annyiféle nyelven beszélnek, és nem feltétlenül értik meg, még a romák sem egymást. Annyiféle zenei hatás érte őket, tehát nem lehet mondjuk egy orosz cigány zenét összehasonlítani egy spanyol cigány zenével, hiszen a flamenco az annyira egyedi, vagy például akár a magyar cigány zenét is említhetnénk.
0: Tehát, hogy
1: annyira mások ezek a zenei hatások, amik érték őket, és a nyelvükre gyakorolt hatás szintén nagyon erős volt.
0: Na most tényleg a kultúránál maradunk, hogy az első ilyen nagy női alak, aki megjelenik az európai művészetekben, ez Cervanteshez kötődik, a La Gitania kis román művében, ahol Preciosa úgy hívják ezt az egzotikus, erotikus cigánylány. Itt teremtődik meg az a bizonyos cigánylány típus, amire a férfinek bekattannak. Tovább megyünk az Esmeralda, ugye Victor Hugo Notre Dame du Paris főszereplőjére, aki az Esmeraldának az az érdekessége, hogy ő tulajdonképpen nem cigány, csak elrabolják a cigányok, és becsempészik a helyére a Quasimodót. És Esmeralda a cigányokkal körbejárja Spanyolországon végig, Afrikán keresztül, és eljut Magyarországra. És ő megtanulja a cigány kultúrát, de tulajdonképpen születésben nem cigány. Hát ez a Victor Hugónak a fantáziája, de lehet, hogy így van. És akkor aztán így sorban születnek a nagy női alakok, főleg ugye a femme fatale, tehát a végzetes nő alakja lényegében a cigányság megjelenésével születik meg az európai kultúrában. Mint említettem, a nagy szerzőknek a tollából ez inspirálta őket, Cervantes, Victor Hugo, aztán mehetünk tovább, megszületik a Safi a cigánybáróban, tulajdonképpen a Salomé és Richard Strauss is valamilyen módon ezt a fajta egzotikumot próbálja megírni, a Preciosilla a végzett hatalmában Verditől, az Azucena, ugye Azucena azt jelenti, hogy Lilium, ugye, hát ez is hallatlan izgalmas. Tehát megjelennek ezek a fantasztikus figurák, amelyek nélkül elképzelhetetlen lenne, különösen mint nekünk, mint zenészeknek a kultúra. És ugye itt ez a félreértés, amit az előbb mondtam, hogy az egyiptomi vonal, a gypsy, gitana, egyiptin, ugye az tulajdonképpen egyiptomi, de ez is egy cingara, ugye? Cingara. Hogy itt egy félreértésről van szó, és a nagy Shakespeare is beleesik ebbe a, hát nem hibába, mert azt mondja az Antonius és Kleopátrában 1600-ban, hogy mint legyező hűsíti egy cigányasszony kedvét Antonius. To cool a gypsy's lust. És az Otellóban is azt mondja, ezt a keszkenőt egy cigányasszony adta még anyámnak, aki egyiptomi volt. Tehát itt is innen indul ez a furcsa félreértésen alapuló Egyiptomra visszavezetett cigány örökség, ami aztán becsempésződött az európai kultúrába.
1: Igen, jelen pillanatban ezek sincsenek bizonyítva, hogy valóban az egyiptomi eredet az bizonyítható lenne.
2: A következő percekben Dénes István átiratában hallgathatjuk meg Liszt Ferenc

0: A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának előadásában hallgathattuk meg Dénes István átiratában Liszt Ferenc Dante szonátájának egy részletét. Mai vendégeim pedig Dénes István, szimfonikus és operakarmester, zongora, művész, valamint zeneszerző, és Jéri Nagy Béla hegedű művész. Mit gondoltok egyébként arról, hogy lehet valami közös a cigányok és a zsidók eredetében?
1: Én szerintem közös. Gyökközös.
2: Hát a Bibliában van egy rész, itten a Jeremiás 35-ben, én ezt kikerestem magamnak, ezt egyébként más is már pedzegette, hogy azt mondja, hogy ne építsetek házat, ne ültessetek szőlőt, gabonát se vessetek, ne legyetek birtokotok, hanem sátorban lakjatok egész életetekben, hogy sokáig éljetek azon a földön, ahol jövevények vagytok. És ez a jövevények, ez valami... Az, ebbe belegondolunk. Tehát ez a, hogy sehol nem vagyunk stabilok, mindig úton vagyunk, mindig vándorolunk, ahogyan a trubadurban is vándor, cigány, legény, tada. Tehát ez a vándorlás, az állandó vándorlásban van az élet eleme és az élet filozófiája. Lehet, hogy innen van. Mondom, Jeremiás 35. A Bibliában.
0: De ez nem a cigányokról szól,
2: nem, de,
0: hanem
2: de,
0: ez a zsidóságnak egy...
2: Igen, de ezek egy lehet, hogy elvándorolt csapata lehet tőlük, lehet, nem tudni. De erről hallottam már egyébként mástól is, hogy ez lehetséges, de...
0: Igen, tudom. Sokan beszélik ezt, vannak erről mindenféle legendák, és sokan tartják úgy, hogy a 13. elveszett név. Erről azért szoktak beszélni még a romák is egymás között.
2: Hogyne.
0: Aztán persze, hogy mi van bizonyítva, vagy mi nincs, az egy másik kérdés. Meg, hogy mit szeretnénk kihozni természetesen ebből.
2: Igen. Na mostan aztán a két fő dolog, ugye hát itt erről beszéltem, az a Melinda figurája a Bánkbánban, akiről tudjuk, hogy ő Spanyolországból menekült, ugye, menekült, és egy nagyon erotikus és nagyon csábító asszony volt, és lehet, hogy ez is ihlette Erkelt, hogy olyan melódiákat adott neki, amely tényleg csábító és erotikus. És hogy a rokonsága Carmennel most, hogy itt miért van
0: Bizé Carmen,
2: ez döbbenetes,
0: igen.
2: Szóval ez olyan, hogy én itt még mind a mai napig eldobom magam, hogy ugyanaz a motívum a Melindánál, meg a Carmennél.
0: Hát ez nem lehet véletlen.
2: Igen, de nem úgy véletlen, hogy ez egyik lopta a másiktól, hanem mindenkinek szüksége volt arra, hogy egyfajta újfajta melódiát fogalmazzon meg, amely a férfiakat elcsavarja a fejét, tehát a Carmennek az erotikuma. És itt nagyon érdekes, hogy ez a Mary May, ugye, aki ezt a Carmen novellát írta, aki találkozhatott valószínűleg a Carmennel, ő hallatlan, izgalmas módon feldolgozza a spanyolországi cigányok életét, amely egy egész külön világ, az tényleg, hogy döbbenetes.
0: Tehát a végzett asszonya valahogy, valahogy összekapcsolódik ezek szerint a cigánynőknek a létével. És akkor ez nem csak az európai kultúrkörben létezik, hanem akkor ez akár egy nagyobb kitekintésben is megállja a helyét.
2: Hát itt az érdekes, hogy ez tényleg túlnő valamilyen szinten Európából nézve. Itt van például a Leárnak az operettje, Mosolyországa, a Szusong figurája, aki egy egzotikus kínai. Tehát a mai Liza, a bécsi úri lány szemszögéből megjelenik egy egzotikus, erotikus férfi Kínából. És ott is tele van a Lehár alkalmazza a cigánytercet. Félelmetes, döbbenetes. Az idegenségnek a varázsa, az egzotikuma és a vibrálása. És itt van ugyanakkor a csodálatos mandarin Bartóknál, és a Bartók milyen névjegyet ad a mandarinnak? Cigányterc. Giz F. Döbbenetes. Hogy a Bartók is, hogy attól, hogy mitől szól olyan jól ez a mandarin, hogy a hajsza tiszta cigányzene. Is. Szóval most a szó legnemesebb értelmében, de az erotikának az őrült kisugázása, amit Bartók sikerült megfogalmazni, a csodálatos mandarin esetében például.
1: Szerintetek ezek az emberek nem voltak romák ezt?
2: Hát ez olyan, mint hogy valaki, hogy most valaki zsidó vagy nem zsidó már, hogy őszintén legyen. Szerintem mindenkiben van egy kis zsidóvé. Mindenki. Az egész európai és zsidó keresztény kultúra az mind összefügg és mind összemosódik.
3: És ugyanígy vannak ezzel a romák is.
0: Dénes István rendkívül gazdag nemzetközi tapasztalattal rendelkező opera és szimfonikus karmester, zongoraművész, aki zeneszerzőként is jelentős pályát futott be, valamint Nagy Béla hegedű művész, az Operaház Fájloni kamarazenekarának alapítója volt a két vendégem, akikkel mai témánk a cigányok zenei hatása klasszikus zenére volt. A beszélgetésünk folytatását holnap este meghallgathatják 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Zsuki András volt. Befejezésként pedig Bartók csodálatos mandarinból hallhatunk egy részletet a Budapesti Fesztivál zenekar előadásában Fischer Iván vezényletével. A viszont hallásra!

0: természet, kultúra, hagyomány.
1: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Dickben.
1: Zenék, amelyeket mi szeretünk.
0: 100.3 Rádió Dick.
1: Romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Hétvégén az összes államtitkár megkapta a kinevezését. Kedden és szerdán ülésezik az országgyűlés, vizsgálóbizottságokat állíthatnak fel. Látványos fordulatot hozott az Airbnb visszaszorítása Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A miniszterelnök javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. A magyar közlönyben megjelent kinevezések május 26-án lépnek hatályba. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint a kinevezettek egyharmada nő, összesen 103 diplomával rendelkeznek, koruk 28 és 66 év között van. Az államtitkárokat Sólyog Tamás több minisztériumban, köztük az agrár, belügyi, egészségügyi és gazdasági tárcáknál nevezte ki. A közigazgatási államtitkárok kinevezései május 19-i hatállyal történtek meg. Kedden és szerdán újraülésezik az országgyűlés, ahol több kiemelt politikai ügy is napirendre kerül. Az ülést kedden délután Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalása nyitja meg. A képviselők tárgyalnak a Tiszapárt alaptörvénymódosítási javaslatairól és több vizsgálóbizottság felállításáról is. Dönthetnek a végrehajtási visszaéléseket feltáró, a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló, valamint a spontán privatizáció és a közvagyon elvesztését feltáró bizottság létrehozásáról. Napirendre kerül a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállítása is. Látványos fordulatot hozott az Airbnb visszaszorítása Budapesten. Az elmúlt időszakban több kerületben is előkerült a rövidtávú lakáskiadás szabályozásának kérdése. A helyi önkormányzatok szerint ugyanis az Airbnb elterjedése jelentősen átalakította a belvárosi lakáspiacot, megnehezítve és megdrágítva az albérletkeresést. Bár a kerületek szigorítanák a rövidtávú lakáskiadást, az Airbnb továbbra is rendkívül jövedelmező üzlet a belvárosban. Több kerületben ugyanis jóval magasabb bevételt lehet elérni turistáknak kiadott lakásokkal, mint hagyományos albérletekkel. Az 5. kerületben például egy rövid távra kiadott lakás átlagos havi bevétele 725 ezer forint körül alakulhat, miközben a hosszú távú bérleti díj átlaga 350 ezer forint.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.
2: Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy a következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Média és valóság, a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
3: Szeretettel köszöntök mindenkit, Baranyi Tamás vagyok, ez pedig a Média és Valóság Podcast. Műsorvezető társam Minzari Szandi.
4: Sziasztok, szia Tomi, alig vártam, hogy forgassunk újra, illetve hogy újra nézőkkel és hallgatókkal legyünk.
3: Én pedig egy kérdést szeretnék neked egyből föltenni, mert halljuk. Erre vártam. Szerinted a romákon kívül, ha azt mondom, hogy kisebbség, akkor kik jutnak még Magyarországon eszedbe, vagy kik juthatnak?
4: Meg fogok lepni mindenkit, például a balkezesek. Én nem tudtam azt, hogy ha belépsz egy bármilyen áruházba, akkor ott kellene, hogy legyen balkezes, nem tudom milyen eszköz, és nincs. Úgyhogy beszéltem olyan balkezes barátommal, aki konkrétan kampányolt kisebbségi tagként.
3: Szerintem igaza van, most hallottam életemben először ezt a felvetést, de igaza van.
4: Neked kik jutnak eszedbe még?
3: Nekem még sok mindenki eszembe jut, többek között a nemzetiségek, de azok a csoportok is, akik mondjuk a szexuális orientációjuk miatt kisebbségben vannak. Nézzük, hogy mi ebben a témában mire megyünk, ugyanis egy olyan témáról van szó, amely nagyon sok érzelmet és indulatot tud kavarni. Most tisztába tesszük mindazt, amit ebben a témában és ebben a keretben meg tudunk tenni. Zsirka Hella lesz a vendégünk, a Háttér Társaság egyik ügyvivője. Szervusz, köszöntelek Hella, örülök,
5: sziasztok,
3: hogy eljöttél hozzánk.
5: Szia Hella!
3: Azt gondolom, hogy mielőtt belefognánk a témába, először egy picit beszéljünk rólatok, a háttértársaságról, hogy mivel foglalkoztok, milyen területeken nyújtotok szolgáltatást, és aztán pedig majd jövünk a további kérdéseinkkel.
5: Oké, és a háttértársaság Magyarország legnagyobb, illetve legrégebb óta működő LMBTQI civil szervezete. Közhasznú egyesületként működünk, és a fő profilunk az a támogató szolgáltatások nyújtása LMBTQI embereknek. Minden ilyen szolgáltatásunk ingyenes, és hát a szolgáltatásunk palettája az nagyon-nagyon sokrétű. Van HIV programunk, azon belül van egy HIV telefonvonalunk, HIV segítő szolgálatunk, ingyenes szűréseket csinálunk szexuális úton terjedő fertőzésekre. Ezen kívül van lelkiegészség programunk, ahol van egy szintén ingyenesen elérhető telefonvonal, ami minden nap 18-23-ig érhető el. Ezen kívül a lelkiegészség programon működik személyes segítés, amilyen 10-12 alkalmas segítő beszélgetéseket akar. Van egy jogi programunk, amin belül működik egy jogsegészszolgálat, ez kifejezetten bírósági képviselet, hogyha valakit mondjuk diszkriminációért, szexuális orientációja vagy nemi identitása miatt, akkor a jogsegélyhez lehet fordulni. Van egy archívumunk és egy könyvtárunk. Azt szoktuk mondani, hogy ez Kelet-Közép-Európa talán legnagyobb LMBTQI archívuma.
3: Ez online elérhető archívum?
5: Egy része igen, illetve folyamatosan zajlik a digitalizálása a különböző dokumentumoknak, amik LMBTQI szempontból relevánsak.
3: És bocsáss meg, ez hogy működik? Valaki bemegy, és akkor kikérhet ilyen anyagokat tőletek?
5: Nem, egyelőre nem vagyunk nyilvános könyvtár, szóval lehet egyeztetni egy időpontot, és akkor be lehet menni, meg lehet nézni ezeket a dokumentumokat ott helyben. De egyébként tervben van az, hogy valamikor nyilvános könyvtárra válunk. Illetve a legfrissebb szolgáltatásunk az a szociális segítés, ahol kifejezetten hajléktalan, munkanélküli, illetve egészségügyi ellátásra szoruló LMBTQI embereknek segítünk. Ezen kívül csinálunk kutatásokat, képzéseket, közösségi eseményeket, szóval nagyon-nagyon sok mindent sosem unatkozunk.
3: Mekkora apparátussal dolgoztok? Hanyan vagytok úgy hozzávetőlegesen?
5: 20 munkatárssal dolgozunk, körülbelül ilyen 160-180 önkéntesünk van, aki állandó jelleggel nálunk önkénteskedik, illetve van egy ilyen alkalmi önkéntes bázisunk, ez körülbelül 300-400 fő.
4: Két kérdés jutott eszembe, Ella, hogy az egyik az a név, hogy háttértársaság, az nem kontraproduktív? Hogy diszkrimináljuk magunkat a háttér szóval? Tehát, hogy ez hogy jött, honnan jött, és mit érzékeltek ebből, ami most nekem így rögtön eszembe jutott, ez a kontraproduktivitás?
5: Hát nyilván az ilyen szélső oldali fórumokon megszoktak rólunk jelenni olyan jellegű cikkek, hogy biztos mi vagyunk a háttérhatalom, meg a háttérben meghúzódó sorosszál, meg a nem is tudom micsoda, de egyébként a névnek az eredete, ez 30 évvel ezelőtt született, az egyesületünk tavaly lett 30 éves, és az volt a mögöttes gondolat, hogy az LMBTQ embereknek egy biztos hátteret adunk, egy biztos támogatást.
3: Tehát mint egy elnyő.
5: Igen, igen, igen. Egy ilyen biztonsági háló.
4: A másik kérdésem pedig az, hogy említetted, hogy mennyire sokrétű az a szolgáltatás, amit ti nyújtotok. Mennyire az, hogy valaki önkéntes egy ilyen szervezetben, az általában egy ilyen elmondhassam, hogy, mert ugye nagyon nagy divat lett önkénteskedni, ez így a médiában nagyon sok celeb próbál ezzel egy kicsit ilyen szenzációhajhász lenni, hogy ő leírja, hogy hol önkénteskedik, hogy ez is egy ilyen divat dolog lett, vagy azok, akik önkénteskednek közvetetten vagy közvetlen módon tartoznak az LMBTQ-hoz, tehát mik szoktak lenni a belső motivációk?
5: Változó. Van olyan önkéntesünk, akinek közeli hozzátartozói LMBTQ-i személy, akár mondjuk a gyereke, unokája, testvére, közeli ismerőse, barátja. Vannak természetesen érintettek is szép számban az önkénteseink között. Egyébként sajnos mi nem nagyon érzékeljük, hogy divat lenne önkénteskedni, vagy hogy egyre inkább nehezebb állandó önkénteseket találni számunkra, de mondjuk valószínűleg azért is, mert nálunk sok programnál magasabb belépési küszöb. Tehát például az, hogy valaki a lelkisegész szolgálatunknál operátor legyen, telefonos operátor legyen, ahhoz végig kell csinálni egy egyéves képzést, és utána egy évig kell kötelezően ügyelni a telefonszolgálatnál. Természetesen vannak olyan programjaink, ahol ilyen alacsonyabb küszöbű a belépés, tehát mondjuk segédkezni a rendezvényeken, vagy biztonságos szexuális együttlétet segítő ilyen kiteket csomagolni, szóval mindenféle klassz önkéntes munka van nálunk. Ha valakinek van kedve, akkor várjuk szeretettel.
3: Ezúton is akkor tud jelentkezni nálatok. Azt hiszem, hogy ha a média képről beszélgetünk, akkor eleve már egy bonyolult összetett dologról beszélünk, főleg, hogy egy kisebbségnek a megjelenéséről. Mert média alatt mindent érthetünk manapság, egészen a televíziótól a TikTokig, ez mind belefér, és a közösségi oldalak is. Szerinted a homoszexualitásról kialakított kép, az mennyire felel meg a valóságnak, és mennyire szolgálja azt, hogy egy ember, aki nem homoszexuális, az egy reális képet kapjon erről a jelenségről, illetve azokról, akik ilyen szexuális orientációval élnek?
5: Hát szerintem az az igazság, hogy így általában az LMBTQI emberekről egy reális kép az az, hogy az LMBTQI emberek legalább annyira sokszínűek, mint a nem LMBTQI emberek. Köztünk is vannak nagyon sokféle típusú személyiségek, sokféle önkifejezés, szóval szerintem szinte pont, hogy az a reális, hogy minél több arcát megmutatjuk ennek a közösségnek. És szerintem ebben azért így sokat fejlődött a média az elmúlt években, még azért mindig hajlamos néhány médium szerintem így a végletekbe menni, tehát hogy kifejezetten az olyan ilyen clickbait-szerű tartalmakat megjeleníteni a mi közösségünkkel kapcsolatban, amik akár utána sarkos vélemények kinyilvánítására sarkalja az embereket. De például szerintem a streaming szolgáltatók korában, vagy így a közösségi média korában már így mindenki megtalálja azt az influencert, azt a tartalmat, azt a posztot, ami őt így igazán megszólítja, ami az ő megélésével rezonál, és szerintem tök jó, hogy így ennyiféle arca látszódik egyszerre az LMBTQ-i közösségnek.
4: Annyira érdekes számomra az a kettősség, hogy ugye beszélünk gendersemlegességről, illetve arról, hogy el tudjuk azt dönteni, hogy milyen csoporthoz szeretnénk tartozni. Mindenre igaz ez. Viszont onnan, hogy valaki LMBTQ-i személy, én azt érzem, hogy itt nagyon sokszor meg is áll a történet. Tehát, hogy neki az identitása, illetve a hovatartozása lesz a fegyvertára, de azt elfelejtjük, hogy ugyanúgy vannak orvosok közt, hogy amiről ugye már beszéltél te is, hogy egy hihetetlenül sokszínű réteg. Még azzal, hogy valaki tartozik mondjuk a heteroszexuálisok halmazába, és egyébként nem tudom, orvos, az sokkal jobban ki tudjuk emelni. Tehát valaki csak az önazonosságából heteroszexuálisként nem tud érvényesülni, még LMBTQ-taként meg tud, és nagyon sok olyan soft skill-je van, amit egyébként át tudna adni, csak befogadókészség nincsen. Nektek vannak, mondjuk ennek a 20 fős apparátusnak olyan fajta mentális egészséget megőrző képzéseitek, bármi elég, amiben ti nem égtek ki? Mert hihetetlenül nehéz lehet, főleg így, hogy ennyi területet öleltek föl, hogy ezt így megbeszéljétek egymással is akár, vagy segít benneteket szakember?
5: Abszolút, abszolút. Több fronton kapunk segítséget szerencsére. Nagyon nagy hangsúlyt is fektetünk arra, hogy így a csapat egyben legyen. Természetesen azért így is van jönnek nehézségek, mert néha hatalmas ellenszélben dolgozunk, nagyon nagy nehézségekkel nézünk szembe, meg hát nagyon sok szomorú történetet, illetve sorsot látunk így a közösségünkben. Minket szupervízor is segít, akár ilyen szervezeti szupervízió szinten, akár az ilyen szervezeti alegységek szintjén. Én például személyesen járok coachhoz is, aki néha így segít kibogozni a munkaügyeket. Vannak szerencsére támogató barátaim, van egy támogató anyukám, szerencsére sok más mindenkiről is elmondható a szervezetben. Meg hát így egymás között is igyekszünk közösségi programokat szervezni, egymásra támaszkodni, de egyébként abszolút igaz az, amit így az elején mondtál, hogy a médiában, vagy a médiában így hajlamos egy ilyen egysíkúság kialakulni azzal kapcsolatban, hogy kiből mit érzékel a szélesebb társadalom, és szerintem erre így van egy van már erre egy ilyen megoldás, vagy hogy szerintem ennek az a feloldása, hogy így minél inkább normalizálni kell azt, hogy LMBTQ emberek léteznek, és minél inkább bele van ivódva így a társadalom szövetébe, bele van ivódva a tudatunkba, hogy LMBTQ emberek léteznek, annál kevésbé fog extrának számítani, és annál inkább megmutathatják a mi közösségünk tagjai is azokat az oldalaikat, amikre korábban kevesebb figyelem.
4: Nagyon fontos, amit mondasz, tehát az edukáció, szoktuk mondani, főleg itt a roma közösség esetében, hogy amit nem ismerünk, attól félünk. Tehát az információ az, ami nem csak eszköz, hanem fegyvertár ahhoz, hogy tudj jól lavírozni a világban. Szerintem az érzékenyítés az otthon kezdődik el minden esetben. Én tudatosan ezt beszéltük is itt a szünetben a Hellával. Figyelek arra, hogy a lányomat úgy neveljem, hogy egyrészt színvak legyen, tehát ne legyen arról szó, hogy ki milyen színű, ki milyen származású, vallású, és ugyanez igaz egyébként a nemi identitásra is. Nekem nagyon fontos az, hogy ne zárjuk be egy pici koordináta rendszerbe a felnövekvő nemzedéket. Említetted azt, hogy mennyire fontos az érzékenyítés, illetve utaltál rá. Mit jelent az, hogy LMBTQI könyvtár? Tehát itt mivel találkozunk? Milyen témákat feszegetnek nyomtatott sajtóban, írásban, könyvben, tehát mitől LMBTQ ez?
5: Mármint a mi archívunk.
4: A tiétek, igen, erre gondolok, igen.
5: Hát LMBTQ emberekkel kapcsolatos irodalmakat, dokumentumokat gyűjtünk, ez nem feltétlenül nyomtatott dokumentum, tehát ez lehet, ha nyomtatott nem maradunk, akkor ez lehet könyv, lehet újság, lehet szórólap, lehet plakát, ilyen akár ilyen 50-60 évre visszamenőleg, illetve természetesen vannak digitális jellegű dokumentumaink is, filmek, kisfilmek, videoklippek, hanganyagok, hangfelvételek, szóval tényleg
4: minden, amitől színes tud lenni.
3: Valóban. Így érintettük már a beszélgetés folyamán, hogy a média tipizál, uniformizál, hiszen egyszerű üzenetet kell küldeni ahhoz, hogy ha azt szeretné, hogy megértse a befogadó. Most ugyanakkor, hogyha a médiában megjelenik egy anyag, ezek szerint valami módon az legvan egy sablonosra van szabva. Ez a fajta egybites üzenetküldés, ez szerinted mennyire járul hozzá a társadalmi feszültségekhez? Nem azt kérdezem, hogy kell-e a médiában megjelenni a homoszexualitásnak, hanem azt, hogy nem egy kontraproduktív folyamat-e sokszor, amikor egyszerű üzeneteket küldünk.
5: Hát én így a szélesebb társadalom részéről gyakran tapasztalom azt, hogy itt semmi nem jó. Tehát hogyha úgy vagyunk ábrázolva, hogy mondjuk feltűnő önkifejezésre nagyon hajlamos és nagyon feltűnően önkifejező LMBTQ emberek vannak megjelenítve, akkor az a baj, hogyha nincs különösebb hangsúly az LMBTQ emberen, csak el van mondva, hogy LMBTQ, akkor az a baj, hogy már tokkán meleg, meg mindenhova berakják, meg mit tudom én, tehát hogy így, mint hogyha nem lehetne megfelelni a szélesebb társadalomnak, én érzem ezt a fajta kettős mércét a megítélésünkkor. De szerintem, ahogy mondtam is pont, hogy jó, hogyha minél több arcunkat mutatjuk meg, mert csak azért is, mert hogy ezzel tudjuk elérni azt, hogy ne legyen ez a fajta uniformizálás. Egyébként kifejezetten tudom pártolni azokat a kezdeményezéseket, amikor egy-egy alkotásban mondjuk nincs kifejezett ilyen körítés társítva amellé, hogy valaki LMBTQI karakterként van jelen, hanem egyszerűen így egy-egy jelenetből, egy-egy pillanatból így lehet arra következtetni, hogy ő a közösség tagja. De hogy így nem kifejezetten ezen van a hangsúly, hanem meg tudják mutatni a karakternek más oldalát, más részeit is. De egyébként én azt is szeretem, amikor kifejezetten az LMBTQI

0: ez, hogy az LMBTQI közösség tagja vagyok, szóval ez tényleg egy fontos részünk, ami nem mindig jelenik meg ugyanolyan hangsúlyosan.
1: Érezhető el a javulás a közösségi médiában azzal kapcsolatban, hogy rengeteg LMBTQI celeb növi ki magát, influencerek növi ki magukat, viszont nagyon sok esetben én azt érzem kívülállóként, hogy sokkal rosszabbat tesznek az LMBTQI tagoknak, mert általában a gics, meg a felesleges, tehát a sallangosítás az, ami megy, ugye ezt lehet eladni könnyen, és én azt gondolom, hogy nagyon sok esetben árt annak, aki úgy érzi, hogy rossz testben született. Tehát, hogy én különbséget teszek, nagyon csúnyát fogok mondani, de hogy én különbséget teszek a között, amikor valaki tényleg nem érzi magát mentálisan jól a testében, meg azt, amikor valaki divatból csinál valamit, és nagyon sok esetben, és itt nem a szexualitásról beszélek, hanem a hangoskodásról és arról, hogy mondjuk azt mondja, hogy ő gender semleges. Tehát, hogy nektek nem veszélyforrás az ilyen celebeknek, akik azt a hullámot lovagolják meg, hogy most én feltűnő vagyok és hangos, és minden sztereotípiát erősítek, ami a közösséggel a kapcsolatban kialakult?
0: Én abszolút nem értek, vagy nem érzem ezt így veszélyesnek, nem? Vagy károsnak, és egyáltalán nem szeretnék elhatárolódni a közösségem azon tagjaitól sem, akik nem tudnak belesimulni, vagy nem akarnak belesimulni egy ilyen normatív képbe, mert hogy itt kicsit érzek egy ilyen kettős mércét, hogyha mondjuk bármelyik képernyőn, bármilyen médiumon megjelenik egy trash karakter, aki történetesen az LMBTQ közösség tagja, akkor így egy átlag néző úgy hajlamos azt gondolni, hogy hát akkor az egész LMBTQ közösség.
1: Igen, pont erre gondolok. Igen.
0: De közben meg, hogyha egy cis-hetero ember viselkedik trash módon, akkor azt nincs rávetítve az egész cis-hetero közösségre. Szóval szerintem ebben így a nézőnek van egy ilyen felelőssége, hogy ezt így helyre tegye magában, illetve ilyen formán értelmez, a médiának meg abban van felelőssége, hogy más típusú LMBT karaktereket is mutasson, ne feltétlenül csak azokat, akik mondjuk megbotránkoztatják a nézőt. Egyébként én nem nagyon hiszek abban, hogy valaki mondjuk divatból transznemű, mert csak azért is, mert annyira, tehát egy átlag magyar transznemű élete annyira őrült sok szempontból nehéz, hogy nem tudom elképzelni, hogy valaki ezt egy divatból vállalná.
1: Nekem most jut sok név eszembe külföldi LMBTQ-hoz, magát LMBTQ-i személynek titulált ember, aki egyébként nem az, de nem hajlandó azt mondani, hogy ő heteroszexuális, tehát mi a jó szó rá, amikor ő azt mondja magára, hogy sem ez, sem az, nem tudja, hogy mi keresi még magát, de egyébként inkább a homoszexuálisnak címkézett társadalmi bélyeg befér bele inkább, mint bármi másba. Tehát, hogy én már annyira nem tudom, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, tehát annyira jelennek meg napról napra, óráról órára számomra naívként új fogalmak, új genderek, hogy nem is, például mondtad ugye az előbb ezt a cis-hetero?
0: Igen,
1: hogy nekem ez például tök új, és hogy nem találom magam ebben a világban, hogy ezt így rendbe tesszük ezeket a fogalmakat, segítesz nekünk, nézőknek, hallgatóknak?
0: A jó hír az, hogy nem is kell az összeset megjegyezni.
1: Jó.
0: És abszolút nem baj, hogyha belebonyolult. Szerintem az a fontos, hogy a jó szándék vezéreljen minket, amikor az LMBT emberekről beszélünk. Aztán, hogy utána magunkra szedjük el az ezzel kapcsolatos szóbeszédet, vagy az ezzel kapcsolatos kifejezéseket, terminológiát, az már tényleg csak az idő függvénye. Ugye alapvetően az LMBTQ-i közösséget, azt más néven szexuális vagy nemi kisebbségeknek is hívjuk, mert ugye beletartozik az, hogy valakinek milyen a szexuális orientációja, illetve milyen a nemi identitása. Okay. A szexuális orientáció az ugye azt jelenti, hogy ki kihez vonzódik, a nemi identitás pedig, hogy én milyen neműként azonosítom magam.
1: Oké, tök jó ezt tenni.
0: És a szexuális irányultságon belül ugye vannak homoszexuálisok, vagy melegek, vannak leszbikusok, vannak biszexuálisok, és még lehet sokféle más identitásjelző is ezen a kategórián belül. A nemi identitásnál pedig szerintem a lényeges különbség, hogy vannak, akik a születésükkor kijelölt nemükkel nem tudnak azonosulni, tehát, hogy megszülettek, a személyiségükbe beírták, hogy lány vagy fiú, és később ők ezt nem érzik magukénak, ők a transznemű emberek, és akkor a transznemű embereken belül vannak nem bináris emberek, akik egyik nem másra szeretnének azonosulni, vagy nem tudnak azonosulni.

0: illetve vannak különböző más ilyen identitás jelzők, de igazából a legegyszerűbb, hogyha megjegyezzük azt, hogy, hogy transznemű, az, aki a születésekor kijelölt neművel nem azonosul, és a cisznemű emberek pedig azok, akik a születésükkor kijelölt neműkkel azonosulnak. Tehát, hogy, hogyha valaki mondjuk megszületik, ráírják a személyére, anyakönyvi kimondatára, bármire, hogy fiú, később fiúként él, fiúként azonosítja magát, akkor ő cisznemű.
1: Oké. Köszi, Ella.
2: Az igazi kérdés nekem itt most ezzel a területtel kapcsolatban az, hogy sokszor talán nem is arról, nem is az lehet a kérdés, hogy, hogy nem is az a lényeg, hogy ki minek érzi magát, ez persze fontos, hanem az, hogy a társadalomban azok a szerepek, amivel azonosítunk egy férfit vagy egy nőt, az mit akar. Mert hogyha mondjuk nem lenne levédve és szorosan lefogva, hogy mit jelent férfinak lenni, hanem ez egy sokkal tágabb fogalom lenne, akkor lehet, hogy nem lenne szükség arra, hogy valaki meghatározza magát, hiszen egy szélesebb spektrumon belül lehet, hogy sokkal komfortosabban érezni magát. De ezt most csak így zárójelbe jegyeztem meg.
0: Hát szerintem tény és való, hogy így a nemi szerepek fellazítására nagyon nagy szükség van, de hogy így a transznemű közösségre jellemző egy ilyen úgynevezett nemi diszfória nevű érzés, ami egy ilyen kínzó testérzet, tehát hogy valaki a teste nemével kapcsolatban most él meg szorongást, akár depressziót, akár önbántási hajlamokat, tehát hogy ez egy tök súlyos állapot tud lenni. És akkor ugye olyankor lényegében mindegy, hogy éppen milyen nemi szerep irányul rá, mert hogy az csak így fokozza meg, rontja ezt az egyébként meglévő testérzetet, vagy idegenkedést, és hogy általában ezek az emberek szoktak a tranzíció mellett, vagy az átalakulás mellett dönteni.
1: Innen fogjuk folytatni a reklámszünet után.
2: Visszajövünk.

0: valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Figyelem! A következő műsorszám tartalma miatt 18 éven aluli hallgatóink számára nem ajánlott.
2: Média és valóság a Dík Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
3: Valahogy azt gondolom, lehet, hogy rosszul látom, hogy a médiát azért mégiscsak a fiatalabbak használják, főleg a közösség oldalakat, illetve azokat a videó megosztó oldalakat, ahol azért lehet informálódni, illetve a streaming szolgáltatóknak is a kínálatában már külön blokk van az LMBTQI embereknek az életéről való filmekkel kapcsolatban, és valahogy azt gondolnám, hogy edukálni ezen a területen inkább a melegeknek a szüleit lenne első körben érdemes, mert hogy ők azok, akik mondjuk egy korábbi paradigmával élnek. Míg a fiatalabb generáció nem annyira, most sarkítottam. Hogy szerinted, vagy mi a tapasztalatotok, amikor hozzátok fordulnak lelkisegélyszolgálatnál, akkor ki, aki elősősorban arra szorul, hogy egyáltalán edukálják őt?
4: Hát ez nagyon változó. Nyilván a család az olyan szempontból egy kritikus pont tud lenni az LMBTQI emberek életében, hogy az LMBTQI identitás az sokszor egy ilyen magányos identitás. Tehát, hogy aki LMBTQI ember, nagyon kicsi a valószínűség, hogy a szülei is az LMBTQI közösség tagjai. Ebből fakadóan ő egyedül érzi magát egy olyan konstrukcióban, mint a család, ami egyébként pont, hogy arra szolgálna, hogy neki támaszt és biztonságot nyújtson, és ezért az ebből való kirekesztődés, az egy nagyon súlyos lelki trauma tud lenni, és hogy szoktak ezzel kapcsolatban keresni a családi elutasítással kapcsolatban, szoktak párkapcsolati nehézségekkel kapcsolatban keresni kirekesztés okán, elmagányosodás, tehát hogy sajnos nagyon, nagyon sok ilyen megkeresésünk van, ami ezeket a témákat érinti. Hogy pontosan kit kéne szemlélet formálni ezzel kapcsolatban? Mindenkit. Nyilván én azt gondolom, hogy aki gyereket vállal, attól elvárható az, hogy legyen tekintettel az LMBTQI emberek életére, mert hogy mi van, hogyha az ő gyerek és LMBTQI ember lesz. Jó lenne, hogyha az a gyerek nem családi traumákkal nőne fel. Nagyon-nagyon sok nehézségtől meg lehetne szimpla elfogadással kímélni az embereket. Szóval igen, a szülők szemléletformálás az nagyon fontos ilyen szempontból, illetve hogy általában a szélesebb társadalom, ami ugye szemléletem, hogy nekünk vannak kutatásaink, és ezekben a kutatásokban nálunk kifejezetten fontos mérőszám az, hogy valakinek van LMBTQI közeli ismerőse vagy hozzátartozója, és hogy azért, mert hogy minél magasabb ez az arány, annál inkább beleívódik így a köztudatba, a társadalomba, hogy LMBTQI emberek vannak, és hogy annál inkább egy ilyen normalizált, természetes dolog lesz, és hát annál kevésbé fogják ezeket az embereket bántani.
5: Az LMBTQ média reprezentációja mondjuk itthon, az segíti a társadalmi elfogadásotokat?
4: Hát ugye az LMBTQI emberek média reprezentáció az itthon nagyon korlátozott. Uh-huh. Ugye 2021-ben módosították a gyermekvédelmi törvényt, és akkor megszületett ez az úgynevezett propaganda törvény, aminek igazából nem funkciója a gyerekvédelem, hanem igazából az szolgálja, hogy LMBTQI tartalmakat cenzúrázzon. Ez ugye később hatással volt a köznevelési törvényre, illetve a média törvényre is, tehát hogy most úgy néz ki a helyzet, hogy főműsoridőben kereskedelmi tévécsatornákon LMBTQI tartalmakat népszerűsíteni nem lehet. Na már most, hogy ez a népszerűsítés mit jelent egy gyakorlatban?
3: Ezt kérdezni a fogalmat.
4: Ezzel kapcsolatban szerintem nem volt konzekvens a jogalkotó, mert hogy igazából pont ez a de valószínűleg ez egy tudatos dolog, tehát hogy pont ez persze a funkció, hogy bármire
5: legyen joghézag, persze
4: ezt a népszerűsítés fogalmat, és hogy ebből fakadóan nagyon bizonytalan az, hogy hogyan és milyen formában lehet LMBTQI embereket, az ő ügyeiket ábrázolni, és ezért sokan inkább öncenzúrát választanak, és egyáltalán nem jelenítik ezt meg. Nyilván szerencsére ez így nem vonatkozik mondjuk a nyomtatott sajtótermékekre, vagy az online újságokra, vagy a streaming szolgáltatókra, bár ezzel kapcsolatban is vannak bejelentések, szóval eléggé következetlen, hogy ezt a törvénymódosítást éppen hogyan alkalmazzák a gyakorlatban, vagy hogyan kérik számon.
3: Amikor ilyen beszélgetésben vagyok, hogy a melegekről van szó, akkor mindig előbb-utóbb, vagy inkább előbb, mint utóbb fején egy mondat, hogy miért kell erről beszélni? Hiszen mi a saját heteroszexualitásával sem kampányol senki. Nekem akkor erre megvan a magam válasza, viszont hozzuk már be ezt a kérdést, mert engem sokszor annyira fel tud dühíteni, mert nagyon egyszerű ez a kérdés, és néha még a kérdező is számomra az, válaszoljunk már neki, nekik.
4: Hát ugye az, hogy valakit a heteroszexualitása miatt hátrányosan megkülönböztettek mondjuk egy állásinterjún, ez nem nagyon szokott előfordulni, vagy az, hogy valakinek a gyülekezési jogát elveszik, mert heteroszexuális, az még nem fordult elő, vagy az, hogy valakit kirúgnak a munkájéről, megtagadnak tőle egy egészségügyi ellátást,
3: Vagy
4: az iskolában csúfolják, amiatt, hogy heteroszexuális, ilyen dolgok a gyakorlatban nincsenek. Hogyha kicseréled, hogy valakit ugyanezek a sérelmek érnek mondjuk a homoszexualitása vagy a transzneműsége miatt, akkor számtalan példát látunk, és hogy ezért kell felhívni erre a figyelmet, és ezért kell beszélni arról, hogy egyébként ez a fajta társadalmi elutasítás, ez milyen szinten tudja megnehezíteni a közösségünknek a mindennapjait.
3: Tehát azért annak van igenis létjogosultsága, hogy beszéljünk hátrányos Abszolút. Helyzetű csoportokról. Így van.
5: Engem érdekelne a te meglévő válaszod.
3: Az enyém is hasonló volt. Igen, nekem én igazából csak annyit szoktam mondani, hogy abban a pillanatban, amíg Magyarországon egy homoszexuális embernek nem kell azért egy társaságban szégyenkeznie, még csak át sem kell, hogy fusson a fején az a gondolat, hogy vajon most akkor én oké vagyok egy társaságban, vagy nem, mert meleg vagyok, akkor, amikor ez már így lesz, akkor nem lesz arra szükség, hogy beszéljünk a homoszexualitásról, és annak nyomán keletkező feszültségekről és fájdalmakról emberek és családok életében. De amíg ez nincs így, addig igenis azt gondolom, hogy beszélni kell róla. Mert hogy volt az az iménti mondat, ami így megütötte a fülemet, hogy egy családban mondjuk valakitől elzárkózik a család, azért, mert ő homoszexuális. De nem csak ez a véglet van, mert a spektrum az elég széles. Épp elég nagy nyomás az egy emberen, ha agyon kell hallgatnia azt, hogy ő homoszexuális. Tehát mondjuk a család tudja, de sosincs arról szó, hogy akkor most hogy van és hogy él. És azt hiszem, hogy ez egy ugyanolyan terror, csak fehér terror.
4: Szerintem az is nagyon érdekes, így ha már a családi kirekesztés, meg így a családi dinamikák itt szóba jöttek, hogy ugye a stigmának van egy ilyen tulajdonsága, hogy így összekeni az embereket. Tehát, hogyha valaki megkapja azt a bélyeget, hogy ő...
3: Roma?
4: Akár Roma, akár LMBTQ-t, akár bármi ilyesmi, akkor utána hajlamosak ugyanúgy megítélni az alapján, a stigma alapján mondjuk az ő szüleit, az ő testvéreit, az ő barátait. Tehát, hogy így az egész környezetét, és hogy sokszor így a kirekesztés az így ebből fakad, hogy akkor inkább nem akarok közösködni az LMBTQ taggal, mert hogy nem akarom, hogy engem is ugyanúgy kirekesztenek, mint őt, és hogy ez a fajta ilyen többséghez tartozni akarás, ez így nagyon nagy úr tud lenni ezekben a helyzetekben, és hogy ezért is nem győzöm elégszer hangsúlyozni, tényleg mennyire fontos az, hogy ez így ne legyen egy stigma, hogy ne legyen baj LMBTQ-i embernek lenni.
5: Meg ez az öncenzúra ne legyen, amiről beszélsz, mert ez is jellemző egyébként a roma közösségre is. Tehát én kiszoktam inni, hogy mindenkinek nagyon boldog roma napot annak is, aki nem tartja, de az, tehát hogy nagyon, nagyon nehéz különböző halmazokhoz tartozni úgy, hogy azt gondoljuk, hogy ez egy ilyen pejoratív dolog, vagy azt gondoljuk, hogy ez egy olyan eszköz, ami felhasználható ellenünk. Tehát iszonyatosan nehéz lehet jól lenni, hiába 2026-ban, és hiába vannak nagyon nagy kezdeményezések nemzetközi szinten, és azért itthon is. Én azt gondolom, hogy iszonyatosan nehéz ezt kezelni, és nagyon fontos, amit behoztál, Tomi, a beszélgetésbe, hogy a család hogy látja ezt a dolgot. Tehát nálatok, amikor betelefonálnak erre a segélyszolgálatra, akkor jellemző az, hogy nem az a valaki, aki végre megmeri fogalmazni az ő hovatartozását telefonál, hanem egy érintettnek egy bármilyen rokona?
4: Előfordul.
5: Igen.
4: Előfordul, és kifejezetten fel is tüntetjük a lelkisegélyi szolgálatunknak a leírásában, hogy közeli hozzátartozók megkereséseit is szívesen fogadjuk. Pont ezért, mert hogy van, amikor valaki így elébe szeretne menni, és akkor inkább felkészül, mielőtt beszél erről, mondjuk a gyerekével, vagy a hozzátartozójával, vagy a bárkivel. Egyébként szoros kapcsolatban állunk a támogató szülők csoportjával is, ami kifejezetten egy szülőcsoport, akiknek LMBTQI gyerekük van, és őket szeretnék támogatni ebben, ami szerintem egy csodás kezdeményezés.
3: Igen, igen. Szuper. Nagyon szimpatikus.
4: Egyébként nagyon érdekes, amit mondtál, ez a fajta ilyen belső vétett szégyenérzet az identitásunk különböző elemeivel kapcsolatban. Ez így ebből a kisebbségi stresszből fakad. Ez nem csak az LMBTQI emberekre, szinte minden más kisebbségre jellemző, hogy így egyszerűen van egy ilyen automatikus bántásvárás bennünk, hogy minket az adott identitás elemünk miatt bántani, megkülönböztetni, kirekeszteni fognak, és hogy ez kétféle tőről is fakadhat, mert ugye egyfelől látjuk azt, hogy ha mondjuk kifejezetten a roma LMBTQI interszekciót nézzük, akkor látjuk azt, hogy a politikai párbeszéd nagyon homofób, nagyon transzfób, sokszor nagyon rasszista, illetve látjuk azt, hogy akár a szűk környezetünk milyen elutasítóan viszonyul, vagy a romákhoz, vagy az LMBTQI emberekhez, és akkor így azt látjuk, hogy így minden oldalról van egy ilyen félelem, meg nyilván ezt így fel is kell dolgozni, hogy én olyan valami vagyok, ami kapcsán a társadalom így azt várja tőlem, hogy szégyeljen magam, meg így titkoljon, meg bújjak el, és hogy ezt így nagyon nehéz feldolgozni, ezt a sok faktort egyszerre.
5: És főleg úgy, Hella, hogy egyrészt ha valaki erős és határozott egyéniség, és a szülői ennek otthoni mondjuk elfogadása, vagy a baráti köre ezt így teljesen jól kezelte, akkor is nagyon nehéz, mert van az ő rózsaszín buboréke, ami ezt elfogadja, meg van a világ. És azzal a fajta folyamatos, konstans félelemérzettel, akár gyomorideggel elindulni minden egyes napnak, és akkor nyugodni meg, amikor bezártam magam mögött az ajtót. Ebben a folyamatos készenléti állapotnak, meg annak, hogy fárad az agyad, hogy tudsz mégis segíteni másokon? Tehát mit tudsz mondani annak, aki azt mondja, hogy oké, én ezt fölvállaltam 5-10-15 év együttélés után, hetero kapcsolat után bemerem vállalni, hogy egyébként ez én vagyok. Mit tudsz mondani? Azt, hogy ne félj, nem tudod ezt mondani, hiszen benned is van egy félsz. Tehát, hogy tudod ezt jól kezelni? Hogy tudjátok? Tehát gondolom, hogy a háttértársaságnak ez a 20 fős apparátusa egy ilyen G.I. Joe katonákból és katonanőkből álló csapat, akik tök jól vannak. De mégis, tehát, hogy mi erre a jó receptúra?
4: Mi is nagyon sokszor rosszul vagyunk. Tényleg nagyon nehéz ez. Akár még nekünk is, rutinosabb aktivistáknak is. De hogy szerencsére azért sokféle válasz létezik erre a fajta szorongásra, meg félelemérzetre. Én az LMBTQ identitásomat 12 éve vállaltam fel, 14 éves voltam, nagyon fiatalon vágtam bele ebbe az egészbe, vagy nagyon fiatalon született meg az igény bennem arra, hogy így nyíltan LMBTQ ember legyek, szóval én már transzneműként jártam végig középiskolát is, és hogy tényleg minden traumát, minden sérelmet, bántást megtapasztaltam kb. Amit meg lehetett, és ez így nyomot hagy az emberen, tehát hogy én is láttam magamon sok-sok évig, hogy én nem merek kiverni az utcára, nem merem kivenni a fülhallgatót, mert azt feltételezem, hogy majd beszólnak, majd bántanak, majd mit tudom én. És hogy igen, az ember ilyenkor hajlamos így behúzódni a saját kis csigaházába, inkább ki sem mozdulni, inkább nem keresni más ember társaságát. De hogy így azt tudom mondani, hogy érdemes, tehát hogy én miután így megnyíltam a saját közösségemnek, miután így elmertem menni különböző eseményekre, akár Budapest Pride-ra, akár egyéb más kulturális rendezvényekre, annyi fantasztikus embert ismertem meg, és szerintem ez egy ilyen őrült nagy erőt adó dolog, az, hogy olyan közösségben vagyok, olyan emberekkel vagyok körülvéve, akik úgy gondolkodnak, vagy hasonlóan gondolkodnak, mint én, akik hasonló dolgokat éltek meg, mint én. Szerintem ez egy nagyon-nagyon erős ilyen ellenállást ad, belső ellenállást ad. Szerintem az is, hogy nyilván mi ugye szakmai szervezet vagyunk, tehát hogy képben lenni az aktuális tudományos értekezésekkel, vagy szociológiai értekezésekkel így a témánkkal kapcsolatban, és ezeknek a tényeknek a tudatában lenni, vagy tudni azt, hogy így igazunk van bizonyos kérdésekben, az is egy nagyon nagy támasz tud lenni. Ugye van könyvtárunk is, tehát így kapcsolódni a saját kultúránkhoz, látni azt, hogy 100, 200, 300, 1000 éve is voltak LMBTQ emberek, és pusztán ez a tudat, hogy a sok nehézség ellenére még mindig itt vagyunk, és még mindig áll a közösségünk, és még mindig tudunk benne találni szép pillanatokat. Szerintem ezek mind-mind olyan dolgok, amik így tartják az emberben a lelket.
5: Ez a fajta közösségi kohézió, amiről beszélsz, ez egy ilyen kicsit ilyen békeszigetnek tűnik nekem, ahol így egymásra néztek, és értitek a másik generációs fájdalmát, vagy mindennapi küzdelmeit. Mennyire járul hozzá ahhoz, hogy hasznosnak tud érezni magad a nap végén? Fontos ez? Az a hovatartozás érzet?
4: Nagyon, nagyon. Nekem abszolút van egy közösségi identitásom. Ami azért érdekes, mert hogy nekem volt egy időszakom az életemben, amikor egyszerűen csak nőként éltem a mindennapjaimat, mert hogy nekem úgy sikerült a tranzícióm, hogy így be tudok olvadni simán nőként a társadalomba, és tehát mondjuk bemegyek egy dohányboltba, és akkor azt mondják, hogy kedves hölgyem, és hogy nyilván nem tudják rólam, hogy egyébként én egy transznemű hölgy vagyok, és hogy ennek ellenére én így azt választottam, hogy én ezt nyíltan szeretném vállalni, és szeretném képviselni a közösségemet, pont azért, mert hogy nekem annyit adott ez a közösség, és annyi biztonságot, annyi fantasztikus embert az életembe, hogy én ezt így valahogy vissza szeretném adni, valahogy meg szeretném hálálni, és hogyha megtehetem azt, hogyha marad így a létfenntartás mellett annyi kapacitásom, hogy tegyek a közösségért, akkor tenni is fogok, és szerintem tök jó, hogyha valaki ezt meg tudja tenni. Nyilván valamilyen szempontból ez egy ilyen privilégium, de hogy engem így minden nap ez motivál, hogy visszaadjak valamit a közösségemnek, és hogy így tök fontos, hogy ne legyenek önmagam felé, vagy akár aktivistaként, hogyha mások hallgatják, akkor így ne legyen önmagunk felé egy ilyen irreális elvárás, hogyha egy nap egy embernek tudunk segíteni, akkor már jót tettünk a világban.
3: És amit mondtál, arról az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen mennyire hiányzik egy mérsékelt hang a témában, mennyire hiányoznak a mérsékelt hangok. Nem azt mondom, hogy nincs, inkább azt mondom, hogy több lehetne belőle, mert valahogy az az érzésem, hogy ebben a témában, mint annyi mindenben is, szélsőséges, nagyon szélsőséges, egymástól távol lévő álláspontok kiabálnak át a tömeg feje fölött, és mi ott vagyunk középen, a nagy tömeg, akik alkotjuk a társadalmat, és így kapkodjuk a fejünket, és valahogy mindenki egy darabot akar belőlünk harapni, a maga kis már a szexuális orientáción túli, vagy azt felhasználó ideológiai harcához, és valahogy ez a, szerintem az egyik nagy probléma, hogy nagyon szélsőséges esetek vannak kidragadva, és maguk a területek is, mint a homoszexualitás, vagy akár a cigánykérdés, túl vannak súlyozva. Olyan súlyokat pakolunk rájuk, amelyeket egyszerűen ezek a területek nem bírnak el, mert nem a sajátjuk, hogy ekkora súlyt hordozzanak. És azt hiszem, hogy ezt a médiában, nem mondom, inkább a kérdést mondom, majdnem válaszoltam rá, hogy szerinted mi lenne, mi szolgálná azt a képet, ami egy olyan társadalmi párbeszédet tudna kialakítani, ahol mindenki a maga helyén állhatna fesztelenül.
4: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert csak azért is, mert viszonylag régóta vagyok így benne a különböző közszereplésekben, ez már így a sokadik interjúm, podcastom szereplésem, és hogy én nagyon sokáig éreztem magamon egy ilyen nyomást, hogy abból fakadóan, hogy én kisebbségi vagyok, hogy én LMBTQ ember vagyok, nekem így túl kell teljesítenem, tehát hogy nekem mindenben tökéletesnek kell lennem, nekem mindig nyugisnak kell lennem, mindig művelten, okosan, racionálisan kell érvelnem, és hogyha belegondolunk, akkor ezért ez egy elég irreális elvárás. Tehát, hogy az embereknél szoktak hibázni, az embereknél csinálnak hülyeségeket.
3: Vagy dühösek,
4: vagy éreznek dolgokat, és egy pont után én így elengedtem. Tehát, hogy hadd ne kelljen már szégyellnem magam amiatt, hogy ember vagyok, és hogy azon belül is LMBTQ ember. És, És szerintem fontos az, hogy így ne legyenek meg ezek az éne és elveresek. Tehát amikor mérsékelt hangról beszélünk, akkor szerintem fontos, hogy ne egy ilyen konformizált képről beszéljünk. Tehát, hogy ne ilyen eladható LMBTQ emberekben gondolkodjunk, akik így teljesen belesimulnak a heteronormatív társadalomba, hanem hogy legyen bennünk egyfajta ilyen többségi társadalmi tagként egy ilyen kulturális alázat is az LMBTQ emberek felé, és hogy ezt egy abszolút párhuzamba tudom rakni a roma emberek helyzetével, tehát hogy például amikor én elmegyek egy roma rendezvényre, akár konferenciára, akár képzésre, akár kerekasztal beszélgetésre, bármire, akkor én oda azzal az alázattal megyek, hogy én ott vendég vagyok, és ott én tanulni szeretnék, és ott nem én fogom megmondani a tutit, hanem én hallgatni fogok, és akkor megtanulom azt, hogy miről van szó, és ezzel az ilyen értő, odafigyelő viselkedéssel megyek oda, és szerintem tök jó lenne, hogyha többségi társadalom így egy kicsit így viszonyulna, vagy nem is kicsit, de hogy így viszonyulna a kisebbségekhez, hogy így lenne egy ilyen megismerni akarás, egy ilyen alázat azzal kapcsolatban, hogy az LMBTQI emberek azok kicsodák, micsodák, mit csinálnak, mit képviselnek, miért olyan a kultúrájuk, amilyen, mire jó a Pride, és hogy egy ilyen legyen egy ilyen, vagy tök jó lenne, hogyha lenne egy ilyen tudásvágy, egy ilyen jó indulatú kíváncsisága mögött.
3: Igen, igen.
5: Végig, amíg a Hella beszélt, eszembe jutott az 5 perccel előtti mondatod, amikor azt mondtad, hogy folyamatosan elbeszélnek a fejünk felett, és átkiabálnak, és hogy ez mennyire nehéz, hogy jól halljuk az embereket, és az, hogy a Hella megpróbálja jól hallani. Szerintem ez a fontos, hogy nagyon sokszor, amikor párbeszédek vannak, akkor te azért hallgatod a másikat, hogy azon gondolkozol közben, hogy neked mi lesz az ellenérved. És nem hallod meg, amit ő mond, hanem a te válaszodon gondolkozol. Ha viszont nem a válaszod az elsődleges szempontod a beszélgetésnek, hanem egy nyer-nyer szituációt szeretnél elérni, akkor valóban ez a jó érzésű hallgatás az, ami mérhetetlenül fontos.
3: Nagyon. Igen, valójában így ez a figyelem, az a fajta kiegyezett figyelem, ami tényleg be akar fogadni. Mert csak akkor tudunk befogadni, hogyha hagyom, hogy a másik egy picit valamennyire azért belépjen a világomba. És oda meg kell nyílni, és az egy speciális figyelem.
5: Ez pedig egy nagyon speciális adás volt. Örülök neki, hogy tudtuk említeni a média reprezentációját, nem csak az LMBTQI személyeknek, hanem mindenkinek, aki egy kicsit kisebbségben érzi magát.
3: És még szeretném köszönni, nem haragszol,
5: igen.
3: Valóban egy speciális adás, hogy eljöttél, és hogy itt voltál, és hogy ennyire nyíltan beszéltél, nem csak a háttértársaságról, hanem saját magadról is, ezt pedig külön köszönjük neked, Hella.
4: Köszönöm szépen, egy élmény volt.
3: Mi köszönjük, és akkor azt mondom, hogy köszönjünk el együtt.
5: Így van. Nagyon köszönjük a kedves nézőknek, illetve a hallgatóknak is a megtisztelő figyelmet, és bízunk benne, hogy velünk tartotok legközelebb is itt a Média és Valóságban.
3: Sziasztok, és ne felejtsétek el, hogy valami módon mindannyian egyek vagyunk, és menthetetlenül összetartozunk. Sziasztok!
5: Sziasztok.
2: A DIK Rádió Média és Valóság magazinjának elkészítését az Európai Unió a Media Resilience programon keresztül támogatta. A műsorban elhangzottak a megszólalók egyéni véleményét jelenítik meg, és nem tükrözik az Európai Unió és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség hivatalos álláspontját.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Emlékművet avattak a roma holokauszt áldozatainak Óbudán. Nem lehet ember és ember között akkora különbség, hogy elveszítsük méltóságunkat, rátámadjunk a másikra és zárójelbe tegyük emberségét, jelentette ki Kis László, Óbuda Békásmegyer polgármestere, a roma holokauszt áldozatai előtt tisztelgő emlékmű avatásán a 3. kerületi Csíkszereda parkban. Úgy fogalmazott, senki nem hihet abban, hogy joga van más ember élete felett dönteni, és semmilyen morál, érdek vagy üres, sablonos jelszó mögé nem bújhat el. Pedig nagyon sokan mentegették magukat a történelem viharaira vagy élethelyzetekre, kényszerekre hivatkozva, tette hozzá. Erre nem mondhatunk igent, mert nincs olyan kényszer, ami engedheti egy ember életének elvételét, hangsúlyozta Kis László. Nem tudjuk a számokat, nem tudjuk, hogy hány ember esett áldozatul a terrornak. Ennek roppant egyszerű az oka, annyira olcsó volt egy ember élete, hogy nem kellett elszámolni vele, mondta a polgármester. Kis László, utalva az emlékmű egyik legfontosabb elemére, egy nagyméretű tükörszerű acéllemezre kijelentette. Mindenkinek itt a helye a tükör előtt. Akkor is itt a helye, ha nem tetszik, amit látunk, akkor is, ha el kell számolni azzal, a 36 évvel, hogy miért nem épült meg az emlékmű korábban, és akkor is, ha azzal kell elszámolni, hogy 1945 óta miért nincsenek emlékművek, tette hozzá. Akkor is itt a helyünk, ha nehéz, ha emlékezni kell, ha hibáink vannak, ha bocsánatot kell kérni, sőt, annál inkább itt a helye mindenkinek, fogalmazott. Szabó Zsolt Iván Óbuda Békásmegyer cigány nemzetiségi önkormányzatának elnöke felidézte, hogy 1944-ben az emlékműnek is helyet adó téglagyár területére terelték össze a Budapest környéki romákat. Hangsúlyozta, akkor tudnak erős, önmagukban bízni tudó cigány közösségek működni Óbudán, Budapesten, de az egész országban, ha tisztában vagyunk múltunkkal, és ha önmagunk, valamint a többség számára feldolgozzuk az örökségünket, nyilatkozta. Abban bízom, hogy az emlékmű segít minket ebben a folyamatban, és hozzá is járul ahhoz, hogy a többségi társadalom eljusson a felismerésig, fogalmazott, hozzátéve, hogy nem a felejtés, hanem az emlékezés vezethet el egy másik megismeréséhez, megértéséhez, az egymással vállalt szolidaritáshoz. Gulyás Klára, antropológus, kisebbségkutató, akinek szavait Horváth Kristóf előadó művész tolmácsolta, azt emelte ki, az emlékművek kijelölnek egy teret az emlékezés számára. Az Olán Orbert képzőművész tervei alapján készült emlékmű több elemből álló, szimbolikusan felépített térkompozíció. Egy olyan alkotás, amely egyszerre beszél kollektív emlékezetről, történelmi tapasztalatról és jelenkori felelősségről, fogalmazott. A kompozíciót bemutatva elmondta, az emlékmű alapját egy kőburgolatú platform képezi, amelyre rákerültek a meghatározó elemek. A dominószerűen egymásra dőlő betontömbök. Az emlékmű első eleme egy függőleges kőtábla, amelyben tükröződő acéllemez van. A kompozíció hátsó részét egy téglafal képezi, amely történeti utalást hordoz az óbudai téglagyárra, a roma deportálások egyik helyszínére.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Ez a Trájó. A 100.3 Rádió Dick egyházi műsora.
3: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Balogh Misi az én vendégem. Köszöntelek téged nagy szeretettel itt a stúdióban.
4: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek. Armando.
3: Szóval, kedves Balogh Misi, nagyon sok történetet meséltél már nekem itt kint a Rádiódik folyosóján, de mielőtt ezekbe a nagy történetekbe belemegyünk, kezdjük a legelején. Milyen volt a te gyermekkorod, és gyermekként milyen volt az Isten képed?
4: Nekem a gyermekkorom nem volt jó, szülőnélkül nőttem fel, és...
3: Tehát állami gondozásban?
4: Állami gondozásban nőttem fel, és hol a gyermekotthonban szerettem lenni, hol a szüleimmel. Tehát mikor a szüleimmel voltam, akkor a gyerekotthon hiányzott, ha meg a gyerekotthonban voltam, akkor meg a szüleim hiányoztak. És én egyébként ott kezdtem el az Istent, akkor kaptam tőle hitet. Mikor egyszer megálltam a folyosón, és be volt zárva a két üveges ajtó, rajta egy akasztó, és akkor tudtam, kimondtam itt szóval, hogy valaki figyel a magasból. Mm-hmm. És még nem tudtam, hogy
3: hány éves voltál?
4: Hát olyan, szerintem olyan 5-6 éves lehettem, és akkor még nem tudtam, hogy ki figyel a magasból, és akkor azt is mondtam, hogy nekem el kell mondani az életemet, de nem arra az életre gondolok, ez a földi élet, hanem az életem, tehát most már így inkább azt mondom, hogy Jézus. Tehát a jó úton felé járogatok.
3: Tehát ez 5 éves korodban volt, akkor így zajlott a gyerekkorod, nem ismerted Istent, nem is hallottál róla? Állami gondozásban sem meséltek róla?
4: Néztünk ilyen videófilmeket Jézusról. Uh-huh. Utána már néztünk ilyen videófilmeket.
3: És az milyen hatással volt?
4: Én imádtam őt akkoriban. És igen, akkor eltávolodtam tőle, mert lemaradtam egyszer a videóról, mert mindig én hívtam a gyerekeket, hogy kezdődik a Jézusos film, és hogy nézzük. És akkor egyszer lemaradtam, és akkor kicsit elcsúsztam, hogy tehát csúszásba érkeztem meg, és akkor az egyik gyerek jelentette be helyettem, és nekem ez nagyon rosszul esett, nagyon fájt, hogy nem én jelentettem be, hogy nem én hívtam be őket. És akkor átmentem egy másik szobába, ott viszont ilyen akciófilmek mentek, és akkor azok tetszettek már meg jobban. És onnantól kezdve meg a horrorfilmek, és akkor onnantól kezdve már én megszakadt a közösség Jézussal.
3: Egyébként egy ilyen állami gondozásban népszerű Istenről beszélni, vagy Jézusról, vagy ez egy kapaszkodó a srácoknak, vagy inkább cikiáról beszélni?
4: Szerintem igen. Igen, engem is vittek templomba, nagyon sokszor, tehát sokunkat elvittek templomba, a római templomba, meg görög katolikus templomba, de rám nem hatott úgy, én inkább aludtam el fel állandóan, uh-huh, és én nem hiszek szobrokba, meg képekben, hanem csak a Jézusnak a nevében, mert abban van erő.
3: Amen. És hova valósi voltál ekkor, ez hol volt?
4: Baktalarendháza.
3: Az hol van? Szabolcs megye?
4: Szabolcs megye.
3: Szabolcs
4: megye.
3: Szabolcs megyéből.
4: Egy város, egy kis város, egy ilyen 10 000 lakosú.
3: Uh-huh. És aztán oké, ment tovább az életed, kikerültél az állami gondozásból,
4: igen,
3: ugye?
4: Igen.
3: Gondolom elkezdtél dolgozni, élni az életedet, és akkor utána hogy zajlott tovább az Istennel való kapcsolatod? Tehát akkor már gondolom nem voltak ilyen filmek, mint az állami gondozásban, hogy tudtad nézni a Jézusos filmeket, akkor hogy ismerted meg Istent? Hogyan haladt tovább az életed?
4: Tehát rosszul ment az életem, tehát nagyon felelőtlenül és tudatlanul éltem az életemet, és én igazából én a börtönben ismertem meg Jézust, uh-huh, mert csináltam egy bűncselekményt, és én ott kerestem meg őt.
3: Igen, tehát ott volt hatással a te életedre.
4: Az én életemre.
3: Igen. Hogy zajlott ez a dolog, hogy találtál rá, hogy kerested meg őt?
4: Úgyhogy nem volt cigarettám és kávé.
3: Igen.
4: És akkor én felkiáltottam az Úristenhez, nagyon sokat, szinte lehet, hogy órákat is, és akkor őt okoltam mindenért, hogy oda kerültem be, miért nem akkor jött el, mikor még, miért nem akkor, hogy ne csinálj meg ezt a bűncselekményt, és akkor én, na mindegy, akkor kerültem vele nagyon kapcsolatban. Akkor olvastam a Bibliát, hogy azt mondta az Isten, hogy megkerestettem magamat azokkal, akik eddig nem kerestek. Tehát onnantól kezdődött el az egész.
3: Értem.
4: Felkiáltottam.
3: Nyilván itt most úgy említettük meg a káros szenvedélyeket, akár a dohányzást, akár a kávét, hogy nem jó dolog. Tehát nem népszerűsítjük, hanem ugye ezek rossz káros szenvedélyek. Ugye, ettől meg is kellett szabadulnod, ezt majd a későbbiekben elmeséled. Tehát a lényeg az, hogy itt rátaláltál Istenre, mert hogy elkezdte hozzá beszélni, kérted
4: őt. Hittel,
3: igen. De hogy jött el az a pont az életedbe, hogy érezted, hogy ő válaszol is? Tehát, hogy az ember nem egyből hisz, hanem meg kell tapasztalja azt, hogy Isten tényleg létezik, vagy el kell hinnie azt, hogy ő valósággal van. Most rögtön, ahogy így felkiáltottál hozzá, te tudtad, hogy ő létezik? Vagy mindig is tudtad, hogy ő létezik, csak most szólítottad meg?
4: Gyerekkorban kaptam meg azt a hitet, mikor mondom, hogy megálltam a folyosón a gyermekotthonban, és akkor tudtam, hogy hittem, nem hogy tudtam, hanem hittem, hogy valaki néz a magasból. Uh-huh. És akkor még nem tudtam, hogy az az Isten. Tehát már nekem ott kezdődött el.
3: És akkor itt elkezdted vele felvenni a kapcsolatot, igen, úgymond. Volt ott eszköz esetleg a börtönbe, amivel tudtad követni őt, vagy felvenni a kapcsolatot, esetleg ilyen egyházi foglalkozások, vagy Bibliát be tudtál ott szerezni?
4: Igen, voltam templomban is többször, és akkor valahogy hozzájutottam.
3: Kiengedtek ott templomba, vagy ő?
4: Nem, bent van.
3: Tehát
4: bent
3: akkor bemegy oda a pap, és tart egy szertartást nektek, a raboknak?
4: Olyankor szólnak, hogy ki akar menni, uh-huh, vagy kérelmet írni, és akkor jönnek az őrök, és akkor nyitják az ajtót, és akkor lehet menni.
3: Igen.
4: Az őrök kíséretében, és akkor valahogy nem tudom, hogy ön már arra nem emlékszik, de szereztem egy új testamentumot magyar nyelven, és akkor azt kezdtem el olvasni.
3: Tehát azért fontos, hogy magyar nyelven, mert hogy külföldön történt sajnos az, hogy börtönbe kerültél. Igen. Rendben, innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink, most meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább, és továbbra is Balogh Misi lesz a vendégem, úgyhogy tartsatok velünk mindenféleképpen.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket, és ez itt a Rájó, magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Balogh Misi az én vendégem. Köszöntelek téged nagy szeretettel.
4: Én is elmondom.
3: Szóval ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy sajnos börtönbe kerültél, ott találtál rá Istenre, és ott részt vettél ilyen egyházi szertartásokon is, egyházi alkalmakon, ahova az őrök elkísértek benneteket, tehát volt rá lehetőség, illetve hogy szereztél egy
4: új testamentumot,
3: egy új testamentumú Bibliát, és akkor ott tudtad olvasni ezt a Bibliát. Na most ugye említetted, hogy külföldön történt ez a dolog,
4: igen,
3: külföldön tudtál, vagy külföldön estél sajnos rabságba, viszont magyar Bibliát tudtál szerezni. Amikor részt vettél ezeken az egyházi eseményeken, te értetted ezt? Vagy volt tolmács, vagy te tökéletesen
4: értettem.
3: Beszéled azt a nyelvet?
4: Nem értettem. Későbbiek folyamán úgy értettem már a nyelvet, megbeszéltem is, de akkor se tökéletesen.
3: Aha, tehát mentél akarva akaratlanul is, úgyhogy nem értettél belőle egy kukot se, igen, de mégis mentél.
4: Igen.
3: Itt az Isten vezetett téged, vagy csak unaloműzésként,
4: még,
3: vagy mégiscsak egy program?
4: Akkor még unalom.
3: Uh-huh. Unaloműzésként elmentél. Oké. És azt követően hogyan haladt tovább az életed? Tehát elkezdted olvasni a Bibliát, jártál ezekre az egyházi alkalmakra, és akkor a Biblia által erősödött meg az Istennel való kapcsolatod?
4: Igen.
3: És hogyan zajlik ez a dolog? Hogy tud megerősödni az Istennel való kapcsolat egy olvasáson keresztül?
4: Hát meg kell szeretni a beszédét. Tehát ha tetszik a beszéde, az ő igéje, tehát én faltam. Én volt olyan, hogy este volt, és én mondtam neki, hogy éjszaka is keltsen fel többször, és felkeltett. Hát én úgy nagyjából, tehát majdnem egész nap olvasgattam. És történtek a csodák.
3: Aha. Miután elkezdted olvasni, és történtek ilyen csodák, az életedben egyre jobban megerősödött benned, hogy ő van és létezik?
4: Most már teljes mértékben.
3: Milyen formában mutatkoztak meg? Tehát nagyon gyorsan elsiklunk e felett, hogy történtek csodák. Mesélj erről, hogy mik történtek.
4: Olyan volt például, mikor olvastam, hogy Isten elárasztotta a földet vízzel, és ugye előtte ugye Noé kegyelmet kapott meg a családja, és ugye mondta neki, mikor vége volt az egésznek, és ugye ő maradt meg a családjával együtt, és ugye akkor szövetséget kötött Noéval, tehát az Isten szövetséget kötött Noéval, és akkor mondta neki, hogy többé nem árasztja el a földet vízzel, és ennek jeleként emlékezni fog, tehát az ő kézével az égbolton meg fog látszani, mikor be van szürkülve. És én ezt olvastam, és akkor én flagmán provokáltam az Istent akkor, hogy még a kezedet se láttam, és akkor másnap megláttam a kezét. A hatalmas jobb kezét be volt szürkülve, és tehát én megláttam akkor. És nagyot néztem. Tehát olyan hatalmas, hogy egy repülő egy porszem hozzá képest.
3: Mik történtek még? Mesélj, nyugodtan egymás volt után mondja.
4: Még nem tettem le a cigit, tehát 2 évig tartott ez a cigi háború, meg a kávé, hogy volt olyan, hogy annyira nem akartam már élni, tehát a cigi olyan erős, olyan hatása volt rám, hogy nem volt, és ugye én nem akartam élni se, és tudtam, hogy én magamat nem tudom megölni, és akkor halálkomolyan mondtam az Istennek, hogy én nem akarok élni, és adott egy utolsó lehetőséget, és akkor nekem megjelent az ördög. Egész a plafonig. Egy piros színűvel láttam. Nagyon ijesztő, borzalmas volt. És úgy kb. Olyan 9 másodpercig láttam. És utána azt mondtam, az ablakra néztem, és utána azt mondtam, hogy Jézus, és úgy tűnt el. Ha nem mondom Jézusnak a nevét, akkor az engem elvisz. Akkor volt olyan, hogy iskolába jártam, a börtönben volt iskola, tehát a börtönön belül van egy iskola épület, és akkor jártam iskolába, és akkor tanultam a németet, matematikát, irodalmat, meg nem tudom milyen tantárgyak voltak még, és akkor én egyszer valamit olvastam a Bibliába, hogy megmutatja nekem az Isten, és hogy biztos ezt akarom, és én akkor a pattársaimon láttam mindegyikre, amikor ránéztem, láttam bennük a démont. És olyan volt a démon, hogy még félelmetesebb volt még az ördögnél, és még én is megijedtem. Tehát megmutatta még azt is. Akkor van olyan, hogy mikor elmentem sétálni, vagy csak az emberekre nézek, például ha fehér pólót viselnek, akkor látom a válluk felett a kékfényt. A kékfényt, annak a vonala. Tehát a holdat is látom úgy, ezt ajándékba kaptam tőle, hogy például a holdat úgy látom, hogy rózsaszín, bennesen a holdnak a fénye, akkor rózsaszín fény és kék fény fölötte. Tehát én olyat is látok. Meg én látom a dicsőségét, mikor benézek a napba, és látom a zöldes kék fényét, meg a rózsaszínt. Meg volt olyan, hogy egyszer beborította nekem az egész égboltot, mikor veszekedtem vele, hogy nincsen cigarettám. Ez azt jelenti, hogy annyira szeret engem. Telibe rózsaszínbe vágta. Akkor volt olyan, hogy én fogadást tettem neki, és hogy egy csütörtöki napon, hogy én leteszem a cigit és a kávét gondolatban, és akkor, hogy hétfőn le fogom tenni, és ez egy csütörtöki nap volt, és akkor én teljesen elfelejtettem, hogy én fogadást tettem, és akkor eljött délután fele, pont a Bibliát olvastam még akkor is, és mondtam örömmel az Úrnak, mondom, elszívok egy cigit, meg egy kávét iszok, és akkor olyan csodát tett, hogy tehát figyelmeztetett arra, hogy ne igyam meg a kávét, meg ne cigizzek, de inkább a kávé volt itt a hangsúly, mert az a veszélyesebb. Mert ugye leállhat a szív, meg az érszükületet okoz. Tehát itt meg a WC-re való ülés sokszor.
3: És te nagyon sokat kávéztál.
4: Igen. És akkor az a lényeg, hogy volt egy üres pohár,
3: Hány kávét ittál meg akkor egy nap?
4: Hát sokat, 10-12-ben megittam.
3: 10-12 naponta. Darab kávét?
4: Igen. Hú. És én nem ittam vizeket. Uh-huh. És nekem utána kiukadt a gyomrom is. Életmentő műtétet hajtottak végre rajtam. És az a lényeg, hogy volt egy üres pohár, és volt a kávét, amit megcsináltam, és köztük volt távolság körülbelül 20-30 cm, és úgy figyelmeztetett a Jóisten Jézus által, hogy az üres poharat tolta az elkészített kávés bögréhez. Tehát elindította. Uh-huh. És én akkor hirtelen akkor is odakaptam, és megittam, és akkor két napig fájt a fejem.
3: Tehát akkor voltak ilyen csodák az életedben, és azt követően nyilván kiszabadultál.
4: Igen.
3: A rabságból, és hát innen fogjuk folytatni akkor, hogy a szabad életben mi történik veled, mi a helyzet veled. Most ismét meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, kedves hallgatóink, aztán tartsatok velem továbbra is, hiszen természetesen Balogh Misivel folytatom a beszélgetést.
0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul

0: megvan az Istennel való kapcsolat, meg volt, miután kiszabadultál?
1: Megvolt, de viszont nekem mondta az Isten bent a börtönben, hogy nem tértem meg. És akkor egy kicsit megértem. És én mikor kijöttem a börtönből, kiszabadultam, akkor mintha benne se lettem volna. Egyből beolvadtam ebbe a világba.
0: Uh-huh, be tudtál illeszkedni egyből.
1: Egyből. Tehát nem hátrafelé néztem, nem az járt az eszemmel, hogy még, hogy a börtön, hogy nem ott vagyok, vagy hogy megszokás, hogy most, hogy őrök, meg raptásokkal kell lenni. Tehát mintha nem is lettem volna bent.
0: Miután kiszabadultál.
1: Igen.
0: És kerestél egyházat, vagy gyülekezetet, vagy ilyesmit?
1: Igen, rögtön kerestem egyet, Nyíregyházára mentem. És hát mit mondjak, őszinte legyek. Hát
0: nyilván.
1: Nekem úgy jó ott a zenék, meg a prédikációk, de hogy mondjam, nem is tudom. Tehát...
0: Nem érezted magad otthon a gyülibe?
1: Nem. Így van.
0: Nem így találtál otthonra?
1: Nem.
0: És aztán kerestél másikat? Vagy próbáltál több helyre elmenni?
1: Feljöttem ide Pestre, rögtön másnap, és akkor elmentem a gyülekezetbe, de ott se tapasztaltam úgy. Úgyhogy...
0: És templomba?
1: Templomba nem járok, mert abban nem hiszek.
0: Ha, gyülekezetbe pedig nem. Egy gyülekezetbe voltál csak Budapesten?
1: Egy, igen. Igen,
0: melyikbe?
1: A Gyömrői úton voltam.
0: Igen,
1: mert
0: igen.
1: Mert csak azt tudom, nem tudok többet.
0: Igen, de van sok gyülekezet. Keressél nyugodtan. Van több gyülekezet. És hát, ha megtalálod az otthonodat, mert én úgy gondolom, hogy fontos közösségbe járni, mert tud adni egy isteni élményt, és... tartozol valahova, lesznek barátaid, testvéreid az Úrba, akikre lehet számítani akár, és tehát akkor oké, nem jött össze a gyülekezetek, nem voltak szimpatikusak, és élted tovább az életedet. Az Istennel való kapcsolatod az megmaradt?
1: Inkább nem igazán maradt meg, nem igazán, mert tévelyektem, magam útján mentem. Hát sokszor elmentem nightclubban, akkor elmentem kocsmákban, diszkókba elmentem. Aztán most értem vissza igazán hozzá, és most vagyok megerősödve általam, mert...
0: Amik ugye nem helyesek. Tehát ezeket nem jó színbe tüntetjük fel most ezeket a dolgokat, ugye? Hanem...
1: Na most vagyok igazán.
0: Hanem abból, pont arról beszélünk, hogy Istennek kell megszabadítani ezekből a dolgokból.
1: Rossz szokásoktól. Tehát én abba hagytam kettő rossz szokást, és egyből közelebb kerültem hozzá, mert azon beleírva valahogy a Bibliába, tehát hogy közeledjetek az Istenhez, és akkor ő is közeledik, valami ilyesmi.
0: Amen.
1: És megkerüld a rosszat, azt is mondta. Tehát a rossz szokásoktól, mert akkor így lehet közelebb kerülni hozzá. Mert az már bálvány volt, a rossz szokások.
0: Így van. Mik a jövőbeli terveid?
1: Nekem egy a lényeg, hogy én elmondhassam az egész világnak. Én igazából én olyan szeretnék lenni, mint a Kenneth Hagin. Nem dolgozott, én legalábbis nem tudok róla, amikor már megtért, tehát ő világot járt. Tehát én ezt szeretném, mint ő, tehát hogy olyan úgy csinálta ő, hogy mindig megvolt a lakatása, vendégségbe ment, tehát ahol kellett neki prédikálni, volt olyan stadionokat megtöltött. Tehát én ilyet szeretnék egy világjáró lenni, és hogy nekem megfelelő táplálékot adjon, és lakatást, nem kell luxust, tehát úgy, mint azért mondom megfelelő táplálékot, hogy mint Jákob mondta egyszer az Istennek. Tehát nekem igazából nem is kéne pénz sem, mert az is jó, ha valaki... Nekem az lenne a jó még, hogy egy könyvet kiadni, és lenne egy kísérőm. Egy kísérőm.
0: Tehát akkor ezek a jövőbeli terveid, ezt szeretnéd elérni.
1: Hát dolgozni is kell nyilván, de ha én dolgoznénk, akkor legfeljebb arra gyűjtenénk, hogy az utazásokra.
0: Hogy Istennek a munkáját csinált.
1: De egyelőre az még itt belföldön lenne, mert sajnos nem tudok nyelvet úgy,

0: németet már úgy kevésbé, de angolt meg semmilyen szinten, és meg kell nem tanulni. Tudnánk, tehát aznek kell egy tolmács.
1: Igen.
0: Viszont ő nem fogja tudni úgy áthatni, mint...
1: Meg kell tanulni a nyelvet.
0: Meg kell tanulni az angolt.
1: Igen, igen.
0: Ez a nagy feladat még.
1: Amen.
0: Tehát az nem fog úgy kijönni.
1: Ez előtted áll még, ez a feladat.
0: Az nem fog úgy kisugározni.
1: Igen, igen.
0: Mint egy tolmács. Mert az nem, nincs ez a tapasztalat, tehát nem tudja még azokat. Tehát ahhoz egy olyan kell, aki hívő.
1: Igen.
0: Akkor így mondom. Aki nagyon erős, akkor az tudja. De hát mondjuk inkább az lenne jó, ha már én mondanám.
1: Igen. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad velünk ezeket a tapasztalataidat. Van még valami esetleg, ami a szíveden van, és szeretnéd, hogy a hallgatók meghallgassák, vagy elmondtál
0: az,
1: mindent?
0: Hogy kövessék Jézust, és mert nem mindegy nagy a tét, mert ugye jön majd hamarosan az elragadtatás, és ugye nem mindegy, akik itt maradnak, hogy mi lesz a sorsuk, mert olvastam a Bibliában, hogy a szeretet nagyon el fog hűlni, tehát Isten eltávolodik. És ugye emberek egymást fel fogják adni, elárulják egymást, és dökhalál lesz, stb. Tehát sok csapás lesz magyarul, meg tűz is fog leszállani az égből, és akik megmaradnak, csak úgy tudnak vásárolni, hogyha az ördögnek a bélyegét felveszik, vagy a homlokukon, vagy a kézfejükön, és tehát azért mondom, hogy nem mindegy, hogy Jézussal lenni, tehát az örök életre, tehát vele lenni, vagy pedig így maradni, tehát istentelenül. Tehát úgy nem élhet az ember, hogy tényleg nincs kapcsolata Istennel, Jézussal, mert nem boldog az az ember. Tehát csak az anyagoknak, azok, amik kiváltanak érzéseket. Tehát nem mindegy, hogy egy név az örök élet, hogy Jézus, vagy akármilyen ez a világ a lévő anyagok, meg tárgyak, hogy azokat szereti az ember, legyen az arany, meg márkás ruhák, Armanitól kezdve ilyesmi, mert azok nem fognak örök életet adni, meg sportkocsik, mert ezek elmúlnak. Tehát a legnagyobb, amit mondott Jézus is, hogy gyűjtsetek mennyei kincseket, az a szeretet, a boldogság, a békesség, az ő neve legyen, meg az ő neve egy pajzs. Tehát nekem volt olyan, amikor mondanék még valamit, hogy nyugodtan. Volt nyitás egyszer, és kinyitottam az ajtót, és hátul elkapott egy arab, és folytogatott. És akkor eszembe jutott, hogy én nem verekedhetek. És akkor már csillagokat láttam, tudtam, hogy meg fogok halni. És akkor kimondtam Jézusnak a nevét nagy nehezen, és abban a pillanatban engedett el. Tehát az ő nevében erő van. És utána megkérdeztem a gyereket, akkoriban még tudtam, hogy németül, valamennyire már, és akkor megkérdeztem németül tőle, hogy mi volt ez, és csak röhögött, azt mondja, hogy spász, hogy csak viccelődött. Tehát az ördög ilyen is, a démonok ilyenek is. Tehát azért mondom, hogy van ilyen is. Tehát meg is ölhetett van, és az ő nevére elengedett. Tehát erő van benne.
1: Amen. Hát nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltál a mai nap folyamán, és elmesélted nekünk ezeket a dolgokat. Isten áldjon meg téged gazdagon, bőségesen.
0: Köszönöm és téged. Én még szeretnék majd jönni, ha lehet.
1: Persze, természetesen. És zárásul pedig azt szoktuk csinálni, hogy mondok neked két dolgot, és csak egy szóval válaszolhatsz rá, jó? Egy szót, ami eszedbe jut, jó? Az első Jézus Krisztus.
0: Igen.
1: Igen?
0: Igen.
1: Ez a szó, oké. Okay. A második Balog Misi.
0: Hát az én életem semmit nem, mert én csak egy személy vagyok, egy semmi vagyok.
1: Egy semmi vagy. Rendben. Akkor Balog Misi volt a vendégem, aki azt mondja, hogy az ő élete semmi Jézuséhoz képest. Nagyon-nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. Kedves hallgatóink, mi folytatjuk még a műsort, és Balog Misitől pedig búcsúzunk, most szóljon egy dicsőítő dal. Isten áldjon benneteket.
0: Isten áldjon benneteket.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Az előző szegmensekben hallhattátok, hogy Balog Misi volt a vendégem, és őt követően pedig egy hölgyemény van velem itt a stúdióban, Bros Brigitta, köszöntelek téged nagy szeretettel.
3: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Nos, nem sokára bele fogunk menni a következő órában a bizonságodba, a megtérésedbe, és beszélgetni fogunk arról, hogy gyermekként milyen volt az istenképed, most milyen az istenképed, tehát nagy íve lesz a beszélgetésnek. Egyébként te itt a kolléganőnk vagy, itt dolgozol velünk az épületben, és nagyon sokan szeretnek téged, és ragyogsz itt az irodában. Na de ne rohanjunk ennyire előre. Tényleg, röviden, milyen volt a te gyermekkorod, és gyermekként milyen volt az Isten képed?
3: Köszönöm szépen a kérdést.
1: Mikrofon.
3: Dióhéjban, nem is tudom, hogy hol kezdjem. Leginkább a közepén. Istennek a kegyelme az kezdetektől fogva az vezetett és tartott. Nagymamámnak köszönhetem, hogy megtanított tudatosan imádkozni, és nem csak felfele vágyódni a fény felé, a fényforrás felé, az Isten felé. És neki köszönhetem, hogy rendszeresen elalvás előtt együtt imádkoztunk, együtt beszélgettünk Istennel, együtt úgymond meditáltunk. És segített abba, hogy mindig tiszta szívvel, lélek jelenléttel tudjak haladni az utamon, és szívembert legyek, fáki embert legyek, mert csak az élet tud megszületni, ami belül a szívünkben ugye nem csak pislákol, hanem ég. Az élet tud lángra lobbanni a világban is, ami bennünk már ugye valóság. Azt tud kifele manifesztálódni. És nagymamámnak köszönhetem azt, hogy nem csak, hogy tudatosan beszélgetni, mert tanított Istennel, hogy tudjam őt hova rakni, kicsoda, micsoda ő, de a gondviselését, a hűségét és a kegyelmét, a megmentő kegyelméről is tőle hallottam. A másik kérdésre válaszolva pedig volt egy Jézus film, amit egy húsvétkor láttam, és annak a végén volt egy kis imádság, és bármikor azt látom, akkor elpityeredek, és volt egy pont nagyságrendben ilyen 6-7 éves koromban, amikor azt mondtam, hogy egy élni érdemes életet szeretnék élni, és sok mindent elrontottam az életemben, akármennyire is mindig törekedtem a szépre és a jóra, és ezt belátva úgymond keresztény szakszóval átadtam az életemet az Úr Jézusnak, és azt mondtam, hogy egy életem, egy halálom, azt is nem a te kezedbe. Ajánlom is kérlek, hogy a kegyelmedből vezess, hogy ne tudjam elrontani. És ezt követően volt lehetőségem egy angol táborba elmenni, tinédzser koromban, ami valójában nem is egy angol tábor volt, hanem egy keresztény evangelizációs tábor volt, és itt a tábor befejezésekor volt a tábor tűznél egy dicsőítő dal, ami nekem még teljesen ismeretlen fogalom volt, ami nem produkció volt, nem egy szép művészeti zeneszám volt, hanem valahogy az Istennek az irgalma, az Istennek a kegyelme, az Istennek a túlcsorduló szerelme.
1: Bocsánat, innen fogjuk folytatni ettől a daltól. Most elmegyünk, meghallgatunk egy dicsőítő dalt, és a következő órában is Bos Brigitta lesz a vendégem, úgyhogy tartsatok velem mindenféleképpen.
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádiódik egyházi műsora. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió. Rádiódik.
1: Gyertek fiúk, most a rádióba. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódik. Rólunk, neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
2: Hamarosan indulhatnak a jogi eljárások a korrupció gyanús ügyekben. Jelentősen drágulhat a taxizás a fővárosban, erről pénteken dönthet a közgyűlés. Ma még zárva tartanak az üzletek a pünkösdi ünnep miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az új magyar kormány minden elköltött közpénzt megvizsgál, és ahol a korrupció jeleinek nyomára bukkan, ott elindítja a jogi eljárásokat, mondta Orbán Anita külügyminiszter egy prágai konferencián. Az Index beszámolójában emlékeztet, hogy az új kabinet a választási kampányban a jogállamisági mechanizmusok helyreállítását, az intézmények autonómiájának és a sajtó szabadságának visszaadását, valamint a korrupció iránti zéró toleranciát ígérte. Orbán Anita szerint ezek a vállalások egybeesnek azzal, amit a választók kértek. A korrupcióval szembeni fellépés egyébként végigvonul a kormány egész programján. Az új külügyminiszter már hivatalba lépése első napjaiban szakítást ígért a korábbi kormányok gyakorlatával. A szükséges eljárások napokon belül elindulhatnak. Jelentősen drágulhat a taxizás Budapesten, ha a fővárosi közgyűlés elfogadja a javaslatot. Az Index szerint a városvezetés a taxis érdekképviseletek 27%-os tarifaemelési kezdeményezését terjeszti a képviselők elé. A jelenlegi díjak 2023. márciusa óta nem változtak. Az előterjesztés alapján az alapdíj 1100 forintról 1400 forintra, a kilométer díj 440-ről 560 forintra, a perc díj pedig 110-ről 140 forintra emelkedne. Reptéri fuvar esetén további 1000 forintos extra díj épülhetne be az alapdíjba, ha a repülőtér üzemeltetője drágítja a taxibehajtást. A fővárosi közgyűlés május 29-én szavazhat a javaslatról, amely elfogadása esetén június 30-án léphet hatályba. A pünkösdi ünnep miatt Budapesten is csak kedden nyitnak ki legközelebb a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok. A patikák ügyeleti rendben működnek, az utazást a készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásokról. A MÁV tájékoztatása szerint a nagy utasszám miatt minden forgalomba állítható szerelvény közlekedik.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik, korábbi adásunk ismétlése következik. Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Sztolka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trajó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, nagyon nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt még keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Bros Brigitta az én vendégem, köszöntelek téged nagy szeretettel.
4: Sziasztok!
3: Ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy volt egy zene, ami megérintett téged. Kérlek, menjünk bele, hogy hol volt ez, miért történt, hogy történt?
4: Sóhajok hídja. Uh-huh. Nára úgy. Az általános iskolát fejeztem éppen be, balagás után voltunk egy nappal, amikor is egy angol táborban jelentkeztem nyelvtanulás kapcsán. Utólagosan kiderült, hogy keresztény misszionárusok voltak, akik Amerikából jöttek és szervezték ezt a keresztény tábort, aminek természetesen valós része volt az angol tanulás és gyakorlati nyelvhasználat, de lényegében nem a nyelvtanulásra és az angol kultúrának a megismerésére ment ki a történet, hanem ez csak egy szegmense volt, hogy minél több élet legyen mentve azáltal, hogy hallják az evangéliumot, és majd a megfelelő időben, amikor ki van rendelve nekik a felébredés, akkor megtérhessenek. Tehát egy vetés-aratásról volt szó itt. És sose voltam úgymond világi, vagy hitetlen, reményvesztett. Mindig is a reménység volt az, ami éltetett, a hitelesség, ami ugye hit nélkül lehetetlen, a hit meg ugye nem más, mint a szívünkben levő meggyőződés, a remélet dolgoknak a valósága. Na most ez a valóság volt, ami akkor is nem csak hogy szárba szökött, hanem ragyogott így bennem, de úgymond még világiként. És mivel nem voltam gyerekkoromban megkeresztelve, éltem a lehetőséggel, hogy meghallgassam az ő bizonságtételüket, tanúságtételüket, ahogyan megvallották az élő Istennel való kapcsolatukat. És a hét végén volt egy tábortűz, előrehívás, és aki nyitott volt rá, akkor volt lehetőség úgymond imát kérni, és Szent Szellemmel való betöltekezést kapni. És az volt bennem, hogy kipróbáltam már, hogy milyen Isten nélkül, bár igazából sose voltam Isten nélkül. De akkor nézzük meg, hogy milyen, amikor tudatosan Istennel lépünk, Istennel ülünk, állunk, és hogy van különbség abban, hogy az ember az Isten képében csalódik, vagy az Isten képére mondja, vagy amit lát a világban megtestesülni, arra mond nemet, erre a vallásos, farizeusi, hideg-rideg, elfcentrikus történetre, és milyen az, amikor viszont van, amiben ott dobban a Krisztusnak a szíve. És az, ahogyan így fokról fokra tisztult a látásom, a paradigmám, és békére jutottam az engemért pillanatnyi élethelyzettel is, meg Istent is így máshogyan fogtam, meg határoztam, meg definiáltam. Így az volt bennem, hogy én Istenem nem tudom, hogy ki vagy, mi vagy, hol vagy, de hogyha vagy is létezel, akkor kérlek, hogy mutatkozz be nekem. És tudjátok, az Isten annyira kegyelmes, hogy ha ő valakit elhív, akkor azt már kiválasztotta, és azt meg is igazítja, és meg is dicsőíti. És annyira szép, hogy a dicsőség szó a súlyt jelent. Isten azt szeretné, hogy dicsőséges legyen a mi életünk. Azt szeretné, hogy súlya legyen, értelme legyen, áldás legyen a mi életünkön, ami minden téren megnyilvánul. Ez nem azt jelenti, ahogy sajnos sokan hamisan ezt képviselik, hogy akkor minden happy, hanem az azt jelenti, hogy a próbákban, a nehézségben, a pusztában, a megtöretésben nem vagyunk egyedül, hanem velünk van, mint Mózessel is, az atyának a szeme, a szemeivel vezérel, sőt, az ígéret földjére is, ahogy tudjátok, azért nem ment be, vagy hát mondta Mózes, hogy inkább ne is vigyél be, ha te jelenléted, ha a szíved nem jön velünk. És ugyanez a lelkület érintett meg, hogy létezik olyan keresztény életmód is, ami vegy tisztában, úgymond az Istennek a szívdobbanását mutatja be, nem pedig csak a vegyített kereszténységet, és akkor azt láttam, hogy igen. És volt egy ilyen vágyódás a szívemben, és akkor hallottam azt, hogy aki abból a forrásból iszik, amit ő ad, mármint az Úr Jézus, na soha többé nem szomjazik meg, hanem életvizei fognak buzogni az ő lényéből is. És akkor az volt bennem, hogy Istenem, én szeretnék a te ilyen csatornád, az ilyen evangélista lenni. És így hál' Istennek akkor így bemerítkeztem a Velencei tóba, konkrétan 2002.06.16-án, és azt követően úgymond elindult a tudatos, úgymond most már dedikáltan keresztény életem is. Úgyhogy én máron már többedik éve járok az Istennel, mikor közelebb, mikor távolabb. De Istennek a hűsége az mindvégig töretlen volt, és az is marad. Úgyhogy Dióhéjban így ennyi.
3: Ez volt így a gyermek.
4: Így van, tehát egy indítatást kaptam, egy magot kaptam a nagymamámtól, ezt követően pedig volt egy színes tapasztalásom lelki szinten a világban, illetve ahogyan jártam kertem különböző közösségekben, és volt egy olyan tudatos odafordulásom Isten felé, amikor már annyira kiéhezett a lelkem, a nyugalom, a béke, a valódi odafigyelés, valódi lélek jelenlét szeretett felé, hogy azt mondtam, hogy ha létezik nyugalom, ha létezik békesség, ha létezik tényleg együttrezdülés, akkor én arra vágyok, sőt szeretnék annak az egyik csatornája lenni. Egy igevers jutott eszembe most, amit szeretnék megosztani veletek, kérlek, hogy fogadjátok szeretettel, és ne is engemet halljatok ki az egész interjúból, hanem én csak eldadogom, próbálom valahogy így megfogalmazni, visszaemlékezni a történésekre. Igazából minden szívdobbanásnak a lényege, hogy az ember azért él, hogy szeressen, és szerethessen. Tehát szeretve lenni, és szeretni az élet értelme, pont azért, mert az atyának a szeretetéből születtünk szeretetre. Ez nem más, mint a áldás maga. Sajnos ez a szó is le van járatva, és el van használva, ki van forgatva, de a veleje, a magja az ez. És amikor én is ezt felismertem, hogy nem a szeretet, amiből elege lesz az embernek, hanem a képmutatásból, a manipulálásból, a lelkizsarolásból, stb., az emberi gyarlóságból, abban nehezedik el az embernek a szíve. Nem az Istenre mond nemet az ember, hanem a fals módon bemutatott, Isten nevére hivatkozott megélésekre. De amikor egy szív az fényként, világító toronyként ragyog, akkor a fény az leleplezi azt, ami nem fény, hanem a fény hiánya, az árnyék. És annyira szép azt látni, ahogy az önismereti úton hitből hitbe ugye növekszünk, és mindenki úgymond viszi a saját keresztjét, és közeledik. Közeledik Istenhez, a forráshoz, hogy ma, ha az ő hangját halljuk, akkor van lehetőségünk helyreállni, van lehetőségünk azt mondani, hogy nem a gondolataink, nem az érzéseink vagyunk, hanem az csak áthalad rajtunk. Hogy a mi identitásunk az nem az eredményeink, vagy a szakmánk, vagy a funkciónk, a társadalomban betöltött szerepkörünk, hanem ő maga, mert ő a mi identitásunk. És pont ezért az egész lélekutat is, ezt a 70-80 évet nem önerőből, saját hitből, vagy saját kútfőből, vagy tudásból, teológiából célszerű megélnünk, hanem van lehetőségünk meglátni az, hogy az Isten képünkben vagyunk ellehetetlenítve, vagy eszközszerűen lenni. De a valódi Istent, a valódi fényt, a valódi tiszta vízforrást, azt mindenki szomjazza és éhezi, mert ő belőle vagyunk, ő a mi magunk, és értelemszerűen akkor a gyümölcs is olyan, amilyen. Tehát édes vízforrást nem adhat keserűt, és fordítva, keserű forrás valamiért édes víz, mert gyümölcséről ismerszik meg, hogy milyen szellem lakik benne. És mivel ugye itt van nekünk a drága Szent Szellem, ezért visszakanyarodnék a legelejére, hogy a Lukács evangélium a 4.18-ban van egy igevers.
3: És innen fogjuk folytatni, tehát hogy felolvasod majd ezt az igeverset.
4: Jó, köszönöm.
3: Most meghallgatunk egy keresztény dicsőítődalt, aztán folytatjuk tovább, és tartsatok velünk mindenféleképpen, hiszen továbbra is Bros Brigitta lesz a vendégem, és folytatjuk az igeverssel.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trajó, magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Bros Brigitta az én vendégem. Köszöntelek nagy szeretettel.
4: Köszönöm, szervusztok.
3: Nos, ott hagytuk abba az előző szegmensben, hogy egy igeverset szerettél volna felolvasni. Kérlek, hogy akkor folytassuk, akkor tedd meg, olvasd
4: el
3: ezt az
4: igeverset.
3: Köszönöm
4: szépen, tehát a lényeg, hogy én nem voltam ige ismerő ember, ahogy Istent se ismertem, de volt egy kirendelt időpillanat, úgymond betelt az időm, és hallottam az Istennek a hangját, az Istennek a kegyelmét, és azt mondtam, hogy egy ilyen mennyei atyára nyitott az én szívem. Sőt, majd én is szeretnék ilyen szülő lenni, ilyen édesanyja lenni, és ez az igevers, amikor megtértem, bemerítkeztem a Velencei tóba 12 éves koromban, akkor megkaptam így a Szent Szellem kerességet is a ajándékokkal együtt, és akkor szólt egy igevers, méghozzá az, hogy világító toronnyá fog tenni az Isten, pont azért, hogy a jót képviseljem, hogy akinek nyitott a szíve, akinek megtört a szíve, aki ugyanúgy félszárnyú madár, mint ahogyan én is elvált szülők gyerekeként nőttem fel, és tudom azt, hogy milyen, amikor valaki nem épp családban nevelkedik fel, hanem elvált szülők gyermekeként, világképtől kezdve önismeretileg milyen lenyomata van az ember lelkében, akkor ez az igevers, ez így szólt, ami megérintett, és így profétiaként kaptam így az életemre. A Lukács evangélium a 4.18-ban Csia fordítást mondok, Csia Lajos fordítást említek. Az Úrnak szelleme van én rajtam, mivel hogy ő felkent engem, hogy a szegényeknek örömöt hirdessek. Ő küldött, hogy szabadítást hirdessek a foglyoknak, szemeik megnyírását a vakoknak, hogy szabadon engedjem a szétzúzott, megtört szívűeket, hogy kihirdessem az Úr kedvességének esztendejét. Itt minden egyes tagmondat rész a szíven ütött engem, hogy Isten békét, örömöt, nyugalmat, helyreállást hozott, egészséget, hogy nem a mi hitünkből kell megkartolni a mindennapoknak a hitnemes harcát, hanem ő ránézni, vele feltöltekezni, és az ő békéjéből győzelemre haladni, mert belül süt a napunk, és pont ezért kívül is az ő békéjéből tudunk részt venni a napi csatákban, napi harcokban, hogy az ő szelleme, az ő szent szelleme, akit védelmül, vezetőül, vigasztalóul kirendelt mellénk, itt a földi útunkon, mindenki mellé, az egész világban ugye megváltva, nem csak a keresztények. Tehát ez akkora jó dolog, hogy az Úrnak a szelleme az mi rajtunk van, hogy hitből hitbe, szeretetből szeretetbe, fényből fénybe tudjunk a szívekhez kezet nyújtani, egy jó szót szólni, egy mosolyt adni, egy tál vacsorát vagy ebédet, tehát kinek mire van indítatása, vagy mire nyílik meg a szeve. A lényeg az, hogy szívből élni, szívemberként üzemelni. És itt van ugye ez, amit mind evangélista megkaptam, hogy életet hozni, életet bemutatni, fényt bemutatni. És egy világító torony is ugye nappal nem látszik, hogy világít, de attól még az Istennek a szeretetét csatornázza. Viszont este, amikor sötét van, amikor köd van hajnalban, akkor életmentő tud lenni, hogy nem kötelez a világtorony, hogy azt válaszd, de utat mutat méghozzá felfelé. És mindig, minden időben, úgy, mint az Isten hűsége is változatlanul, az isteni feltétel nélküli önzetlen szeretetet mutatja be. És ez volt a szívemben, hogy Istenem, én is egy ilyen ember, egy ilyen csatorna, egy ilyen agyagedényet szeretnék lenni, hogy akármeddig dobban a szívem, addig életet, áldást, szeretetet képviselni, a te fényedel ragyogni, és minél több megtört ember életébe bemutatni a te jóságodat, a te hűségedet. És ugye itt pont ezt mondja, hogyha olvassuk, hogy szabadítást hirdetni a foglyoknak, a szemeik megnyílását, hogy szabadok legyenek, hogy kihirdessük az Úrnak a kedvességét. És tudod, olyan jó dolog, amit mondtál, hogy a Lívben pont így futottunk össze, hogy hát ugye a mosoly, meg hát miért van jó kedvem, meg hát a kedvesség. Igen, az Úrnak öröme a mi erősségünk. Tehát, hogyha egy ember életében nincsen öröm, akkor igazából az öröm forrása hiányzik onnan. Én meg a Isten. És van egy mondás, ami nagyon még így beugrott, és itt megemlíteném. Ha jól emlékszem, talán ez Jim Elliotnak a szavai, aki azt mondja, hogy az az ember, aki odaadja azt, amit úgysem veszíthet el, úgysem tarthat meg, hogy megnyerje azt, amit soha nem veszíthet el, az nem bolond, hanem áldott. És mennyire igaza van már, hogy az életünket nem tarthatjuk meg, nem tudjuk, hogy hány másodpercet vagy évet élünk. Viszont azt tudhatjuk, hogy életet menthetünk azáltal, hogy az isteni lélek jelenlétben nyilvánulunk meg minden pillanatban, és magunk felé önazonosak vagyunk, hogy szeretetben és igazságban legyünk őszintén, és kifelé is törekszünk gyarló emberként, de mégis megváltottként ezt képviselni. És mennyire jó, hogy az evangéliumban is van Lukácsban, aztán 9.24 talán, ugyanez, hogy Jézus mondja, hogy mert aki meg akarja menteni az ő életét, az elveszti azt. De aki én értem, veszíti el, vagy hát teszi le az életét, az mindörökre megmenti azt. És pont ez volt bennem, hogy az élni érdemes élet élni akar. És hogyha igaz az, és igaz, mert ő az Isten, hogy Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet, és senki nem megy az atyához, csak is ő általa, akkor én egy olyan életet szeretnék élni, amiben őt követve, és őt az én uramnak, megváltónak megvalva, törekszem, mint a kis patak az atya felé, haza, és minden napot kegyelemmel kezdeni, hálával kezdeni, hálával fejezni, mert tudom, hogy csak a hála marad meg. És hogyha az ember így jár kell, akkor valahogy más lát meg a mindennapokból, akkor valahogy kevésbé szippantja be a mikromanagement, hanem akkor valahogy jobban az Isten békéjében tud mozdulni.

0: dal, és hogy egy igevers, hogy ezek az igeversek így megérintettek téged. Miután ott voltál abban a táborban, amiről kiderült, hogy ez egy ilyen keresztény tábor, és onnan nyilván hazamentél, akkor ott hogyan folytatódott az életed? Milyen volt egy ilyen közegből visszatérni a megszokott kerékvágásba?
1: Újjá lett minden. Újjá. A régi elmúlt, és újjá lett minden. Tehát nem pusztán jó emlékekkel, meg tudással, nyelvvizsgával gazdagodtam, meg barátságokkal, hanem újjá lett minden. Tehát ott tényleg abban a bemerítkezésben, úgymond baptistáknál hallottam az evangéliumot egyébként, de nem is ez számít, hanem hogy pillanatnyilag ők voltak akkor kirendelve. És náluk bemerítkezés van, nem gyerekkori keresztség. A lényeg az, hogy fehér ruhát húztunk, bementünk a vízbe, a pásztor az hálát adott az életünkért.
0: De ez ott rögtön megtörtént a táborban, vagy később?
1: Ott rögtön.
0: Ott rögtön. Uh-huh.
1: Táborban. És ott bemerítkeztünk, utána kaptam így a betöltekezést a Szent Szellemmel, és onnantól kezdve, hát nem azt mondom, hogy szabadjára lettünk engedve, de mivel a közösségben nem volt akkoriban még ifjúsági keresztény csoport, ezért csak az volt, hogy hazamentem, kaptam egy egyszerű fordítású Bibliát, és ahogy vezetett az Isten lelke, olvastam. Itt nem a cselekedet volt a lényeg, nem is a liturgia, vagy a kötelességtudás, vagy az ismeret, hanem az, hogy érdekelt az Isten szíve. És láttam az, hogy egy szóban, egy példázatban, ugyanaz a szívdobban, mint amiről eddig is hallottam irodalom órán, vagy történelem órán, de nem érdekelt, sőt. Viszont ott a táborban azok a misszionárius amerikai keresztények, akiken keresztül hallottam az evangéliumot, egy olyan Istent mutattak be, amire viszont kíváncsi lettem, amire megszomjaztam, amire vágytam. És innentől kezdve nyilván minél szomjasabb az ember, annál inkább az a vágy, az ki tud elégítődni. És ez is volt, hogy ott volt bennem egy vákum, és Isten az betöltötte. És egyszerűen, ahogyan olvastam az igét, akkor nem a szavak szóltak az elmémhez, hanem az Isten szíve dobbant az én szívemmel, és onnantól kezdve nem az volt bennem, hogy kicsi vagy nagy a teológiai ismeretem, hanem az, hogy az Istennek a szívét láttam meg minden egyes mozzanatban, és az volt bennem, hogy nekem az fáj, ami neki fáj, én arra akarok mozdulni, amire ő mozdul, és innentől kezdve már nem azt láttam, hogy ilyen felekezet, vagy olyan felekezet, mert ezek címkék. Evolúció, revolúció, tehát, hogy ez a természetes lefolyású láncreakció, hanem az, hogy ki az, aki a Krisztus keresztjéről beszél, és azért fontos a Krisztus keresztje, mert a világ van elveszve, és a világ lett megváltva. És mivel úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Azt pedig ugye tudjuk, hogy az örök élet az, hogy megismerjük őt, és életközösségben vagyunk benne, méghozzá teljes életközösségben. Innentől kezdve minden más ismeret vagy lelki tapasztalás már a vallásnak a szüleménye, ami fals módon, torz módon hivatkozik az Isten nevére, hogy komolyan vegyék, de igazából komolytalan, mert hitetlen. Mert pont a lényeg hiányzik belőle. És a kettőt szétválasztani az meg ugye nem a mi tisztünk, hanem azt minden egyes szív tudja, hogy őt ez most közelebb viszi Istenhez, és építi vagy nem. Egy biztos, az Isten az nem ítélni jött, és nem dorgálni, hanem azért, hogy megkeresse, ami elveszett. A gonosz viszont azért jött, hogy lopjon, öljön, pusztítson. Az Úr Jézus Krisztus meg azért jött, hogy életünk legyen, méghozzá bőséges, teljes ő vele.
0: Innen fogjuk folytatni, kedves hallgatóink. Most ismét meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, és tartsatok velünk mindenféleképpen, hiszen továbbra is Bros Brigitta lesz a vendégem.
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádiódik egyházi műsora.
0: 100.3 Rádiódik, romákról, nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez

0: a Trio Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Bros Brita vendégem. Köszöntelek téged nagy szeretettel.
1: Sziasztok, köszönöm szépen.
0: Ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy kifejtetted, hogy számodra mit jelent az, hogy teljesen megváltozott az életed, hogy a megtérés az mit jelentett a te életedben, és mit tudnál üzenni azoknak a hallgatóknak, akik éppen egy ilyen folyamatban vannak, hogy így keresik Istent, de még nem találták meg az útukat, hogy így keresők igazság szerint, így hallgatják ezt a műsort, és azt mondják, hogy hú, ez a Brigi nagyon jól beszél, de nem tudom, hogy ezt az egészet hogy kell csinálni. Hogy kell ezt csinálni, hogy te elkezdtél Bibliát olvasni, de hogy vegye rá magát? Hogy kezdje el? Mit olvasson először?
1: Nagyon jó a kérdés. Megmondom őszintén, nehéz is hirtelen, amit mondasz. Kicsinek érzem magamat, hogy válaszoljak. De valami olyasmi fogalmazódott meg a szívemben, hogy nem a csinálás a lényeg, értsétek jól, kérlek szépen. Tehát az Isten mindent lát, ő a szíveket vizsgálja, és nyilván építő és ildomos, hogy az ember jót is jól tegyen, mert arra születtünk, hogy az ő képére és hasonlatosságára áldást legyünk, és áldást örököljünk és adjunk tovább, de nem a cselekedetekből van üdvösségünk, hanem kegyelemből, hitáltal. És ez az ige verse szerintem pont erre mutat rá, hogy fontos és jó dolgok a keresztény irányelvek, a keresztény cselekedetek. Segít kézzel foghatóvá tenni, manifestálni úgymond a megfoghatatlan, láthatatlan Istent, de sokkal korábban keresett bennünket, és sokkal korábban utánunk jött, és ő pontosan tudja és látja, hogy kinek milyen állapotban van a szíve, képen mivel küzdik. Nyilván mindenkinek a saját keresztje a legnehezebb, és az éppen előtte álló feladat, úgymond, ami a fókuszát elviszi. Szerintem a legfontosabb az az, hogy az ember az őszinte legyen, és merjen sebezhető lenni. Pont azért, mert csak a szeretet tud olyan bátor lenni, hogy bevállalja a megtöretést. Hogy bevállalja azt, hogy nem tudom, hogy mi a becsapódás, nem tudom, hogy mi a válasz, válaszreakció a megnyilvánulásomra, de van egy húzása a szívemnek, van egy hang, egy intuitív hang bennem, és merem azt követni. Tehát szerintem, hogyha valaki elmegy sétálni, futni, sportolni, zenélni, festeni, bármi olyan lélekemelő tevékenységet tenni, amiben befele önmagához halad, akkor ott előbb-utóbb lecsendesedik, és meg tudja figyelni, hogy milyen gondolatok, milyen érzések haladnak át rajta. És meg fogja látni, hogy ő nem azok az éppen áthaladó gondolatfelhők, vagy érzelemcunami, hanem az csak egy pillanatnyi történés, de az tovább megy. Tehát igazából nem mi keressük az Istent, hanem Isten előbb keresett, és Isten látja a szíveket, és Isten több helyen mondja az igében, hogy az ő szemei azok fürkészik a földet. Olyan kevés van, akinek a szíve nem önigazultan, mint egy farizeus, hanem megtört szívként odafordul Istenhez. Viszont ha valaki tiszta szívvel odafordul Istenhez, és ha még soha nem imádkozott, akkor is természetesen, mint az édesatyádhoz, az édesapádhoz. Én mondjuk édesapának szoktam mondani a legnagyobb tisztelettel az atyát, Istent. Odafordul, és azt mondom, hogy Istenem, nem tudom, hogy mi van, nem tudom, hogy hogyan tovább, de tudom, hogy te vagy, és te mindent tudsz, és mindent látsz, és tudom, hogy neked jó terved van az életemre. Mégis én nem ezt tapasztalom, és amit tapasztalok az alapján, nem jó dolgok fogalmazódnak meg bennem, hanem rossz, és elnehezíti a szívemet, megszomorodik tőle a lelkem. Akkor úgymond nem úgy viselkedtem, vagy cselekedtem, ahogyan elvárják, de ez volt az igaz, ez volt az őszinte. És én hiszem, hogy az Isten szíve erre rezdül meg, és erre válaszol, mert ő nem jó válaszokat akar hallani, hanem ő igazságot szeretne hallani, őszinteséget, amikor azt mondod, hogy nem tudom, kérlek segíts. És ilyenkor az Isten odafordul, és kijelenti magát, és ugyanúgy, mint nekem is, a szelíd, csendes hangján bemutatkozik. Jeleket, csodákat ad, és vezetést. És amikor utána meg már egymásra talál a két szív, úgymond az atya szíve, meg a megtért gyermeknek a szíve, akkor ott abban az ölelésben ott egy olyan hazaérkezés van, hogy igazából a mennyország akkor ott megszületett. És igazából az ige pont ezt mondja, hogy ez mi bennünk van, amikor szívtől szívig látunk. Szóval igazából bármilyen tevékenységet csinál az ember, akár csendben van és meditál, akár valami lélekemelő dolgot csinál, az Isten egyet szeretne, egy szó mint száz, hogy gyönyörködjünk az ő szívében, lássuk őt annak, aki ő, mert ő is ezt szeretné gyönyörködni a mi szíveinkben, az ő megváltott gyermekeinek a szívében. És amikor én megkaptam az elhívásomat, mint evangélista, amit az előbb felolvastam igében, ott pont ugyanez ez a rezdülés nyilvánult meg, hogy jót cselekedni, hasznos dolog a világnak társadalmilag, de azért nem élnék. De azért hálát adni naponta, így kellni feküdni, hogy mosolyog a lelked, és van olyan, amiben gyönyörködik a szíved, azért viszont igen. Úgyhogy erre buzdítanék mindenkit.
0: Hát nagyon szépen köszönjük neked, hogy itt voltál a mai nap folyamán.
1: Köszönöm én is.
0: Bizonságot tettél. Kedves hallgatóink, ma egy különleges adásunk volt, hiszen a trajó elején Balogh Misi mondta el a bizonságát, azt követően pedig Bros Brigittával beszélgettem itt a stúdióban. Ne felejtjétek el, hogy jövő héten ugyanitt, ugyanekkor. Trajó, én Sztojka Armandó voltam. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádiódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A régi nóták és népdalok fontos részét képezik a magyar kultúrának, mert generációkon keresztül őrizték az emberek érzéseit, történeteit és a mindennapi életét. Ezek a dalok sokszor szájhagyomány útján maradtak fent. Az idősebbek megtanították a fiatalabbaknak, így a dallamok és a szövegek évszázadokon át tovább éltek. A régi nóták nem csak szórakoztatásra szolgáltak, hanem kifejezték az örömöt, a bánatot, a szerelmet, a honvágyat, vagy akár a munkával járó nehézségeket is. A fennmaradt régi dalok között nagyon sokféle műfaj található. Ilyenek például a népdalok, katonadalok, szerelmes nóták, betyárdalok és mulatós énekek. A népdalok különösen fontosak, mert egyszerű, mégis érzelmes formában mutatják be a paraszti életet és a magyar hagyományokat. Sok népdal kapcsolódik az évszakokhoz, az aratáshoz, lakodalmakhoz vagy ünnepekhez. A katonadalok a háborúk és a katonai szolgálat emlékét őrzik, gyakran szomorú vagy hazafias hangulatban. A magyar nóta a 19. században vált igazán népszerűvé. Ezeket a dalokat gyakran cigányzenekarok kísérték, ezért a magyar zenei kultúrában különleges szerepet kaptak. A nóták dallamosak, érzelmesek és sokszor a szerelemről, csalódásról, hazaszeretetről szólnak. Olyan ismert dalok maradtak fent ebből az időből, mint a hullaszilva a fáról, vagy a hejdunáról fúj a szél. Ezeket még ma is sokan ismerik és éneklik ünnepségeken vagy családi összejöveteleken. A régi nóták fennmaradásában nagy szerepe volt a népzenegyűjtőknek is. Olyan híres zeneszerzők és kutatók, mint Bartók Béla és Kodály Zoltán falvakat jártak, hogy lejegyezzék és megőrizzék a régi dallamokat. Munkájuknak köszönhetően ma is ismerhetjük a magyar zene sok különleges kincsét. Napjainkban a régi cigánynóták nem csak hagyományőrző rendezvényeken hallhatók, hanem akár oktatásban, néptánccsoportokban is.